0: Köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba, egy kis szünet után újra itt vagyunk. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, stúdióban a vendégünk Lefkovics Kornél. Rabbi Nachman tanításainál fejeztük be az előző részt, és azt szeretném megkérdezni tőled, hogy milyen tanácsokkal lát el bennünket a konkrét Isten szolgálat terén?
1: Köszönöm. Rabbi Nachman számos tanításai mindenre kiterjednek, az élet minden területére, a civil élet és alapvetően az egész zsidó élet területére kiterjednek. Nagy hangsúlyt fejez, kihangsúlyozza azt, hogy bármi, amit mi csinálunk, azt nekünk kell örömmel csinálni. Bármi, amit mond Rabbi Nachman, azt alátámasztja a Tórából, vagyis alátámasztja a Jóistennek az akaratából, hogy mi az, amit elvár tőlünk, hogy mi hogy viselkedjünk itt a világon, vagyis milyen etikai, milyen morális és utat válasszunk. Bármi is legyen az, vagy aki választja az Isten szolgálatot és az emberekkel, tehát a világban való élést, ezt kell a lehető maximális örömmel megtennünk mindent. Számos nehézségeink vannak, minden nap az embernek jönnek mindenféle nehézségei, és inkább a lényeg az, hogy milyen választ adunk ezekre a nehézségekre. Bármi, ami ér minket, az 10%, és ami meghatároz minket, az a 90%, amilyen reakciót mi adunk rá. Nekünk persze, hogy nehéz, nem lehet állandóan örömben lenni, nyilván, lássuk be, de nekünk törekednünk kell erre. Törekednünk kell az örökkévaló parancsolatainak a megtartására, és soha nem szabad elcsüggedni. A másik dolog, én sumjeus beolám klál, nem létezik olyan dolog a világban, hogy kétségbeesés. Az embernek tilos feladnia. Olyan nem létezik, hogy feladjuk. Hanem megyünk tovább. A másik fontos, hogy egy zsidónak a rabbi tanácsa alapján kell tanulnia a Tórát minden nap, kell tanulnia a törvényeket minden nap, és kell tanulnia, tehát a minden nap az azt jelenti, hogy minden nap kell foglalatoskodni a szellemi léttel, hogy az ember el ne felejtse itt a nagy fizikai világban és a materiális élvezetek hajhászása közepette, hogy igazából mi is az élet igazán. Hogy ne létezzünk, hanem éljünk. Mert a létezés és az élet között óriási különbség van. Tanács, kívánom mindenkinek, hogy próbáljon, hanem tegyen azért, hogy ne létezzen, hanem aktívan éljen.
0: Az az igazság, hogy ezek nagyon kemény gondolatok, annak ellenére, hogy persze, hát örülni kell, és mindent pozitívan kell felfogni, ez most egy ilyen divatos szó, de ha nagyon mélyen belegondolunk, ez rendkívül nehéz. Rendkívül nehéz az embernek nem elhagynia magát, és ami leginkább megragadott abban, amit mondtál, hogy nem létezik a kétségbeesés. Hogy lehet ezt a mai világban megvalósítani, úgyhogy hogy mindenhonnan zuhan ránk gyakorlatilag az, ami a kétségbeesést generálhatja, gondolok akár egy bekapcsolod a híradót, vagy végigmész az utcán és elolvasod, vagy meglátsz egy újságot, vagy a szalagcímek, mindegyik pánikot akar kelteni, minden arra tol minket, hogy rossz az, ami körülöttünk van, féljünk, és nagyon nehezen találjuk meg a helyünket a világban. Te mit tanácsolsz, hogy lehet ezt elkerülni, illetve milyen erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy ezek a dolgok leperegjenek rólunk, és ilyen nagyívű tanításokat magunkévá tudjunk tenni?
1: Egyszerűség, őszintesség, tisztaság, hit. Való igaz, amit az előbb elmondtál, az egész világ, ezt úgy mondják, tehát úgy használják a tanítás, a bölcseink úgy használják, hogy ez az olam ha-seker, ez a hazugságnak a világa. Amit mondasz, amit látunk, ez hazugság. Ez nem igaz. Nem igaz, hogy neked frusztráltan kell élni az életedet. Nem igaz, hogy neked a legkisebb dologtól, vagy a legnagyobb dologtól depresszióba kéne esni. Nem igaz az, hogy neked haraggal, dühhel kell reagálnod bármire. Nem igaz az, hogy te vagy a világ központja, és körülötted forog a világ, és mindenki azért van, hogy téged kiszolgáljon. Nem igaz az, hogy a saját egód legyen a valóság, hanem az igaz az, hogy az egódat meg kell semmisíteni, és alárendelni egy hatalom előtt.
0: Az örökkévaló
1: hatalom előtt, igen. Azáltal, hogy az ember a saját egóját lenyomja, lecsendesíti, ezáltal képes beengedni a végtelen örökkévalónak a fényét, hogy mondjam. Szentírásaink között szerepel az, hogy a Jóisten mondja, hogy én és te, vagyis én és a te egód, az nem fér meg egyszerre. Ráadásul a shiná, vagyis az örökkévaló dicsfénye magyarra így szokás fordítani. Ugye Jóistennek a dicsfénye, az a fizikai világunkban tapasztalható istenesség például, ez nem asszociálódik olyan emberrel, aki nincs örömben. Ez jóval régebbi tanítás, mint a Rabbi Nachman mondja. Rabbi Nachman egyébként csak, hogy betegyük időbe, 1700-as évek vége, 1772-től 1810-ig élt. Tehát ide most már 205 éve, 206 éve volt a halálozás évfordulója. Ezen kívül nekem volt szerencsém a Tzadiknak, a Rabbi Nachmannak a tanácsát megfogadni, és sikerült Jóisten segítségével eljussak ő hozzá, az azt jelenti, ahova el van temetve, az pedig Ukrajnában, Umán városába. És az elmúlt 3 évet, zsidó új évet, a Rosh Hashanát ott töltöttem harmad magammal, tehát már egy magamon kívül egy barátom is aktívan a breszlevi megközelítés, terjesztés tanulja és tanítja. És mentünk ki, és ott találkoztam 40 ezer olyan vallásos és nem vallásos zsidóval, de a javarésza vallásos és breszlevi vallásos, ortodox vallásos zsidóval, akiknél ami csodát én nem is nagyon láttam még így a világban, hogy a világ összes pontjáról, főleg Izraelből, főleg Amerikából, de gyakorlatilag minden földrészről, ahol élnek, mindenki különbözik. A bőrszín összes változata, a hófehértől a sötét-fekete bőrszínig, tájföldi breszlevit láttam, kínai breszlevivel beszéltem. Ez egy olyan dolog, hogy mindenki más, és a közös pontért vannak ott, azért, hogy a közös jót keressük egymásba. És ez, amit itt piciben, hát az a 40 ezer ember, vallásos zsidó 40 ezer létszámban összejön, az már nem kicsi a mai világban, igen. De az emberek számát tekintve igen. Ha ez kicsiben meg tud működni, akkor nekünk, tehát hogy meg kell érteni, hogy egymásban a jó dolgokat kell nézni. És sajnos vannak emberek, akik ezt nem így gondolják, és ez nekem mindig is problémám volt, és az a válasz, hogy akkor kerüljük el azokat az embereket, akik károsítani akarják az életünket, akik belénk akarnak szúrni, rúgni, és mindent megtenni, hogy mi rosszul érezzük magunkat, depresszióba essünk, és nem csak embereket kell elkerülni, hanem mindenfajta ehhez vezető gondolatot, és filozófiát, és gondolkozást. Mert ez nem vezet előre, én úgy gondolom, nem.
0: Említetted, hogy egy barátoddal mentél ki, és ugye te elkötelezett szószólója vagy ennek az irányzatnak. Milyen a fogadtatás itt Magyarországon? Mit tapasztalsz?
1: Az emberi tulajdonság, hogy az ismeretlentől inkább tartózkodunk és negatíven ítéljük meg, ami egyébként sehol nincs ez leírva, hogy ennek így kéne lennie, vagy így kell lennie. Úgyhogy ezen is lehet változtatni. A fő tanítás, hogy nem esünk kétségbe, tehát mindig meg lehet újulni. Mindig meg tudunk újulni, és mindig meg tudjuk újítani magunkat, hogy a nap minden reggel föl kell, akkor nekünk az egy új nap, egy új lehetőség. Még egyszer a kérdést.
0: Az volt a kérdésem, hogy fogadják ezt Magyarországon, hiszen nálunk ez, mint ahogy
1: igen,
0: te is említetted,
1: én
0: nem
1: az
0: jellemző.
1: Új típusú sapkámmal, amit itt nem megszokott, vagy nem volt megszokva 4 évvel ezelőtt, hogy ilyen sapkába itt mászkálnak magyarok, magyar zsidó fiatalok, azt, hogy kifejezik már az ima közben is az örömüket, bizonyos helyen tapsolunk, már csak egy egyszeri taps néhány emberben felrúgja a tűrhetőség határát, és ezt már nem tudják ezt elviselni, vagy befogadni ezt az újdonságot, hogy itt valaki tapsol, vagyis kifejezi az örömét. Viszont azt gondolom, hogy azáltal, hogy én egyre jobban belemélyedtem az elmúlt 4 évben, és egyre több minden tanítást teszek elérhetővé a különböző korosztályú zsidóknak, egyre jobb és szélesebb az elfogadottsága ennek. Ezt látom abban is, hogy a csoportomban folyamatosan növekednek a tagok.
0: Egy internetes csoportról.
1: Egy internetes csoportról van szó, igen, de van természetesen honlap is hozzá, ahol néhány tanítást, általam szerkesztett tanítást meg lehet tekinteni, le lehet tölteni mindent PDF-ben, nagyon sok tanítást tettem fel MP3 formátumban, a YouTube csatornámra, akár onnan is lehet tanulni.
0: Azért ez egy nagyon szép feladat, hogy így egyedül nekivágtál, és nem kis felelősség is, úgy gondolom.
1: Nem, valóban. Nekem van sok dolog, amit le kell küzdenem saját magamban, viszont azt kell tudni és hinni benne, hogy minden akadály az egy teszt, az a Jóistennek a tesztje felénk, azért, hogy mi azt leküzdjük-e vagy sem, és milyen minősítésben küzdjük azt le. Úgyhogy van dolog, amivel foglalkozni kell, van dolog, amivel nem kell foglalkozni. Olyan nincs, hogy mindig mindenkinek megfeleljen az ember. Úgyhogy ezt próbálom elsajátítani, hogy a nem tetsző véleményeket is okosan és szerénységgel próbálja megfogadni. Ehhez nagyon sokat segít a Rabbi Nachman tanítása. Én magamon veszem észre, és a feleségem a tanúsítója arra, hogy igen, én is változtam pozitív irányban a viselkedések és a válaszreakciók terén, amit bizonyos szituációra az ember válaszul ad.
0: Igazából, ahogy így elhallgatlak téged, egyszerűen el sem tudom képzelni, hogy lehet erre negatívan reagálni. Vagy milyen érzéseket válthat ki az emberből, hiszen semmi olyat nem mondasz, hogy semmi olyan tanítás nincs ebben, ami bárkinek is ártana.
1: Igen. Amit megfogalmaztál most, abból azt venném ki, hogy nagyon tetszett a breszlevi tanulásaim elején, hogy nem a más, tehát sosincsen szó másokról. Nem másokhoz képest vagyok én, kicsoda vagy micsoda, hanem önmagamhoz képest. Nem a másik zsidóhoz képest vagyok én jobb vagy nem jobb, hanem önmagamhoz képest hol vagyok. Mert nem azt fogják 120 év után majd az égi bíróságon megkérdezni, hogy miért nem voltál olyan, mint Mózes, mesterünk, olyan nagy ember, vagy miért nem voltál te magad Rabbi Nachman, vagy miért nem voltál te olyan vallásos, mint a rabbid, hanem hogy te miért nem voltál olyan, mint ami potenciállal én megteremtettelek téged. Miért nem használtad ki maximálisan azokat a tehetségeket, amiket én adtam neked. Ha valaki egy biológus tehetsége van, akkor biológiába, ha valaki festő, akkor festőbe, ha programozó, akkor programozóba. Rabbi Nachman tanítja, vannak történetei, misztikus meséi, és az egyik meséből van szó arról, hogy van egy szegény cipőkészítő, és van neki, van ott a városban nagyobb cipőkészítő, és a felesége mondja neki, hogy mit örülsz annak, hogy 5 pénzért eladtad ezt a cipőt, amit csináltál, amikor mások ugyanezt, vagy hasonló dolgot 15-ért képesek eladni? Amit ők csinálnak, az az ő dolguk. Amit én csinálok, az az én dolgom. Én boldog vagyok annak, hogy ennyire el tudtam adni, illetve hogy ez akkor sokat jelentett neki. Mindenki csinálja a maga dolgát, én azt gondolom elsősorban, és hallgasson a szádékokra. Ezt tanuljuk, hogy az embernek kell lennie több hitének. Kell hitnek lennie a Jóistenbe, kell hitnek lennie az által adott Tórába, hogy az igen, az egy használati utasítás ebbe a világba, hogy ezáltal tudjunk élni, és ne pedig a saját egónkon keresztül létezni. Ezt már beszéltük.
0: Igen, erről
1: és kell hinni a szádékokban, és kell hinni annak, hogy minden, amit az ember cselekszik, annak jelentősége van. És mindennek következménye is van. Egy rossz cselekedetnek, ami köszönhető a rossz ösztönre való hallgatásnak, negatív következményei vannak, és a pozitív gondolkozásnak, a pozitív beszédnek és a pozitív cselekedetnek, akár ez egy cheszed, ez egy jó cselekedet az embertársunk felé, vagy pedig egy isteni parancsolat beteljesítése, egy egyszerű gyertyagyújtás péntek este egy zsidó nőnek, azok örök végtelen jutalomban részesülnek. Az egy másik dolog, hogy ezt nem a jutalomért csináljuk, de ez jár. Sok ember nem a jutalomért, ha valaki fest és eladja a képeket, akkor ő a tehetsége miatt fest, és utána abból csinál bizniszt. Nem feltétlenül, nem kötelező érvényűen, csak azért fest valaki, hogy utána abból pénzt adjon, eladja.
0: Igen, ez az ideális állapot.
1: Ez az ideális állapot. Tehát az ideális állapot az, hogy én hiszek abban, hogy amit a Jóistenért tudok tenni, azt megteszem. És még egy fontos rövid idő alatt, hogy korábban említettem, hogy a zsidó nép, miután kivonult Egyiptomból, elérkezett Mózes vezetésével a Szinájhegyhez, ahol is megkaptuk az isteni parancsolatokat. Megkaptuk a 10 parancsolatot, képviseli a teljes Tórát, és ezt 2 kőtáblán kaptuk meg. És én ezt szoktam többször mondani, mert ezt azt gondolom, hogy ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a 10 parancsolat nem 9 és 1, nem 8 és 2, nem 7-3, 6-4, hanem a 2 kőtáblán 5 és 5 parancsolat volt. Az azt jelenti, hogy mindkét oldal ugyanolyan fontos. Mi a mindkét oldal? Az első kőtáblán szerepelnek azok a parancsolatok, amiket az embernek kell megtartani a teremtőjével szemben. A második kőtáblán szerepelnek ne ölj, ne lopj, ne törj házasságot. Az ember-ember közti viszonyokat írják le. És ez 5-5, vagyis a hangsúly az mindkettőnek erősnek kell lennie, vagyis úgy egy egészséges emberben azt gondolom, hogy ez 5-5. Aki bizonyosan vannak olyan vallásosok is, akik nem biztos, hogy úgy viselkednek, ahogy az kéne, az embertársukkal, de azt gondolják, hogy ők mennyire jók, mert hogy az Istennel szemben ők mennyire erősek. Ezáltal nagyobb hangsúlyt fejteknek az első kőtáblára, és hanyagolják a másik kőtáblát, amit azt tanít. Aztán vannak emberek, és aztán nyilván a többség, az egész világ meg inkább ez, illetve az elején említetted ezt a szót, hogy az ateisták, akik nem hisznek Istenben egyébként, hanem az örökkévaló azt okozza nekik, elrejti a Jóisten önmagát ő előlük. Ezért ők ezt nem veszik észre, nem láthatják. Van, aki nem veszi észre, valaki nem is veheti észre. De mindenre van egyébként megoldás. Tehát sose adja föl még az ateista, se ez a lényeg.
0: Igen.
1: A másik, hogy ilyen típusú emberek, akik nem gondolnak a teremtőben, teremtővel nem gondolkoznak együtt, csak az emberben. Elég nekem jó embernek lenni, mit kell nekem itt hinni? Csak igen, megyek az utcán, jó, átsegítek egy öreg asszonyt az utcán, átadom a helyet, stb. Jó ember vagyok, nem csalok, nem lopok. Ez nagyon szép, de akkor látjuk, hogy megint a teremtés céljából csak a két kőtáblának a bal oldalát teljesítik, az ember-ember közti kapcsolatot. És az megint akkor egy defektus, megint egy hiány lesz, legalább akkor a hiány, mint a vallásosnak a rendes bánásmód a másik emberrel. Tehát ebből látjuk ebből a tanításból, hogy az embernek kell szerénynek és halázatosnak lennie az Isten szolgálatában, és ugyanilyennek kell lennie elsősorban az embertársival szemben is. Bár az alázatosság és a szerénység nem azt jelenti, hogy lehorgasztott fejjel megyünk az utcán, hogy bocs, hogy élek.
0: Hiszen örülnünk kell.
1: Tessék?
0: Hiszen örülnünk kell, azt nem
1: hiszen
0: lehet
1: örülnünk úgy kell, akkor minek tudunk örülni? Igen. Annak a sok jó pontnak, ami bennünk van, annak a sok jó tulajdonságnak, ami velünk van, és annak a sok jó cselekedetnek, amik nap mint nap meg tudunk tenni. Talmudban van egy rövid történet, az egyik rabbi találkozik a másik rabbival, és látja, hogy fülig ér a szája. Kérdezi tőle, hát miért, minek örülsz? Mindjárt megy le a nap, sötétség jön. Igen, de reggel rajtam volt tfilin. Volt rajtam reggel, imaszi. És ennyi, nem kell kommentálni.
0: Persze.
1: Vagyis már csak az okozta az egész napi örömet, hogy már volt rajta a reggel tfilin. Én azt a tanácsot kaptam, mikor Umánból jöttünk el a vezető rabbiktól, hogy bármi történik egész évben, nehézség és akadályok, és anyagi, nem anyagi, bármilyen, akkor nekünk lehet mondani, hogy a filuha itaba Umán, legalább én voltam Umánban. Tehát én voltam a cádiknál, aki segít, és nem a cádikban. A cádiknak a szerepe az nem, hangsúlyozom, hogy nem egy közvetítő a Jóisten és az ember között. Mert nekünk közvetlen kapcsolatunk van a Jóistennel, mint embereknek, mindenkinek. Valaki beletesz egy köztes állapotot, valaki, mi pedig nem. Mi a cádik, nem a cádikhoz imádkozunk, hanem a cádik segítségét kérjük a Jóisten szolgálatához. És ezek pedig az ő tanításaikon keresztül, mint például a Likutei Moharán, bátorítást adnak, örömet adnak, reményt adnak, és reményt adnak arra, hogy van értelme holnap fölkelni.
0: Azt hiszem, ez az egyik legfontosabb dolog.
1: És azt mondja Rabbi Nachman, tanítja, hogy ha ma nem akarok jobb ember, reggel föl kell az ember, és ha nem gondolja azt, hogy én ma szeretnék jobb lenni, mint tegnap, akkor minek van a mai nap? Ismételni ugyanazt a dolgot, amit tegnap? Úgyhogy kell nekünk előre haladni.
0: Igen, nagyon érdekes dolgokat mondasz, hiszen pont a napokban gondolkoztam azon, hogy mi viszi előbbre az életet, illetve tényleg miért érdemes egyáltalán kinyitni a szemünket és felkelni az ágyból, és az, hogy az anyagi világban előrébb jussunk, van, akinek ez is biztos fontos. A karrier, illetve ellássuk a családunkat, a szeretteinket, ezek is mind nagyon fontosak, de ha jobban belegondolsz az emberi életbe és az örök lelkünkbe, akkor kell, hogy legyen ennél valami több. És erre azt hiszem, hogy gyönyörű választ adtál ezekkel, amiket most elmondtál nekünk. Viszont egy nagyon örömteli időszak elé néz a zsidóság, és még van néhány percünk, hogy erről is beszélgessünk, hiszen jön Hanuka, ami egy igazi örömünnep azért, valljuk be őszintén. Nehéz ilyenkor nem örülni.
1: Az egy örömteli dolog, igen. Hiszen a sötétségben, ami ugye a Hanuka ünnepe a fény ünnepe. Mikor tartjuk? Amikor a legnagyobb sötét van. Este, és ráadásul nem csak, hogy este, hanem késő este, illetve hát most tél van, korán esteledik, úgyhogy a legnagyobb sötétségben, a leghosszabb téli napokon, 8 napon keresztül gyújtjunk gyertyát. A tanítás rögtön az, hogy a legnagyobb sötétségben egy fényt, egy sziklát, vagy egy lángot adva bevilágítja a teljes sötétséget, előzi. Az azt jelenti, hogy a butaság, tanulatlanság, ostobaság ellen egy igazság, egy fény, az képes előzni a teljes ostobaságot az embernek. Az embernek kell állandóan keresnie és kutatnia. És amiről még eddig nem beszéltem, hogy a Rabbi Nachmannak volt egy újítása, ami nem kitalált dolog, hanem visszavette a régi szokást, a régi Isten szolgálatnak az útját, hogy az ember napi szinten beszéljen hangosan, mint ahogy én most veled beszélek, beszéljünk a Teremtőnkkel. Ez soknak furán hangzik, soknak érdekesnek hangzik, de beszélni kell. És pont ma küldtem körbe, el lehet érni egy rövid imát, ami egy speciális ima, amit a Rabbi Nachman tanítványa Reb Noson fogalmazott meg, írt, ami segít, az, mintha mi segít nekünk, hogy jobban átéljük a Hanuka gyertyagyújtásának a fényét. Ezt hozzád is eljutatom. Tehát egy nagyobb örömet ad neki, hogy igen, ez nem csak egy gyertyát meggyújtunk, vagy egy olajmécsest meggyújtunk, hanem ennek nagyon-nagyon messze menő szellemi, spirituális következménye és örömforrása van.
0: Nagyon jó lenne, hogyha mindenki így fogná fel ezt az ünnepet is, hiszen tényleg, amikor ott állunk, mi egyébként nálunk úgy van most egy kicsit személyes sztori, hogy igen, még a villanyokat is lekapcsoljuk, és teljes sötétségben gyújtjuk meg a hanukai gyertyát, és így talán még magával ragadóbb, és még szimbolikusabb a fénye. És ha ezeket a pillanatokat át tudjuk élni, akkor azt hiszem, hogy ez tényleg ad valami olyan pluszt, amivel valóban örülni tudunk az élet minden pillanatának. Hiszen ahogy te is említetted, nem lehet mindig örülni, hisz érnek bennünket csalódások, jönnek a nehézségek, próbatételek elé nézünk, és hogyha meg tudjuk oldani, hogy ezt emelfővel, és hát nem is tudom, hogy az alázat, segíts nekem, mondj ennél jobb szót, hogy mi az, amivel ezen felül tudunk emelkedni a mindennapokon. Mert ez nem igazán az alázat, ez ennél több.
1: Azt kívánom mindenkinek, hogy azáltal meggyújt egy gyertyát Hanuka első napján, és minden nap egyre többet a 8 napon keresztül, azzal tudja azt, hogy nem egy külső lángot gyújt meg, hanem az az ő belső lángja. És ezt a belső lángot kell táplálnia az embernek, ami a lelke, ez a belső láng az a lélek, ami a lélek az szoros kapcsolatban áll a Jóistennel. Ez ilyen egyszerű. Az ember beszél a Jóistenhez, mindenét elmondja neki, minden gondolatát elmondhatja neki, bármit, hiszen a Jóisten úgy is tudja, hogy mi van, de ő arra vár, hogy mi hozzáforduljunk. Gondolatban, szóban és cselekedetekben. Általában a mai vallásosok cselekedetekben hozzáfordulnak. Imádságot tekintve imádkoznak, amikor kell, de a személyes imáimat, azokat nem lehet a személyes dolgaimat beletenni egy imakönyvben, mindenkinek mások az igényei, mások, amikre éppen szükség van az élet adott helyzetében, de ezeket ki kell fejezni nekünk, vagy ki érdemes fejezni. És aki ennek az útjára lép rá, az meg fog látni egy teljes változást az öröm felé, és hát ki ne akarna egészséges és öröm lenni. A gyógyítás a Jóisten kezében van, a világ sorsa a Jóisten kezében van. Bármi történik, az nekünk egy figyelmeztetés, hogy térjünk vissza, csúvát csináljunk, vagyis forduljunk folyamatosan minden időben a Jóistenhez. Bármiféle dolog ér minket.
0: Ezzel a gondolattal fejezzük be a mai beszélgetést, mert bármilyen rövidnek is tűnik, de műsorunk végére értünk. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és azt hiszem, hogy a hallgatóink nevében is mondom, hogy visszavárunk még, mert ez a téma szerintem mélyebb betekintést is megérdemel. A Merkabát hallották, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban Pap Gábor segített bennünket, vendégünk volt Lefkovics Kornél. Mindenkinek szép hétvégét kívánok, és köszönöm, hogy velünk voltak.
1: Shalom.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe A Szombat. Előadó dr. Tokics Imre.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban elérkeztünk a szombathoz, ami a 28 hitervből a 20-at jelenti. A szombat nem más, mint egy különleges látás. A szombat az a teremtés 7. napjára emlékezteti az embert. És ha végig tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a szombat az nem egy ilyen punktuális fontossággal bírt a Szentírásban, hanem a szombat a teremtéstől egészen az új szövetségen át, az új szövetség befejezéséig, a jelenések könyvéig egy hatalmas nagy szivárvány ív felhőt biztosít számunkra, és ezt jó látni. A szombat az egy édeni örökség, hiszen három dolgot kapott az emberiség az Éden kertjéből. Az első a szombat, a következő a házasság, és a harmadik a munka. És én azt hiszem, hogy ezt a hármat nem lehet teljesen izolálni egymástól. Amikor én a szombatról beszélek, akkor ebben benne van a házasság etikája is. És amikor a házasságról beszélek, ebben benne van a munka etikája is. A három valami közös gyökér, amelyiknek mindegyiknek megvan az önálló jelentősége és fontossága az ember életében, ugyanakkor van egy közös hagyománya is. A szombat az a teremtés napján úgy mutatkozik be, mint amelyik estétől estéig tart. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy és lőn este, és lőn reggel az első nap, a második nap, a hatodik nap, és a hetedik nap. Tehát ma egy olyan világban élünk, amikor azt mondjuk, hogy szombat, akkor mindenki jogilag gondolkodik, és azt mondja, hogy éjféltől kezdődik a polgári és a civil életben egy új nap, éjfél után egy másodperccel már a következő nap, és következő éjfélig pontosan az arra a napra vonatkozó 24 órát jelöli meg. De a Bibliában nem így gondolkodtak az őseink, az elődeink, a bibliai emberek, sőt, maga a Jóisten sem így gondolkozott, mert azt mondta, hogy amikor valami véget ért, akkor kezdődik egy új. Lement a nap, véget ért annak a napnak, ugye, a sugarai, lement, akkor elkezdődött egy újabb nap, mivel estével kezdődött. Hát nálunk is így van, csak akkor általában, ha minden sikerül, akkor már alszunk. Ha nem minden sikerül, akkor már nagyon alvás közelbe vagyunk. És hogy a lehető legkisebb sérüléssel, bántással legyen a napváltása, ezért hozták ezt éjfélre. De ez egy fikció, mert nem éjfélkor van a napnak a váltása. Milyen lehetett az első szombat? És ahogy becsukom a lelki szemeimet, és hogy visszagondolok, hiszen a hatodik napon teremtette Isten meg Ádámot és Évát, egy napos volt az emberiség, és az első nap, amikor felébredtek, akkor azt mondta az Isten, hogy ez egy szombat. Igen, Uram, és ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ezen a napon nem kell dolgozzál, mert 6 napon át kell dolgozni, és itt van ugye a munka etikája, mert aki 6 napon át nem dolgozik, az nem fogja megérteni a 7. nap szentségét. És milyen lehetett, amikor Ádám és Éva látta a csodálatos édenkertet, mindenfele gyümölcsök pompáztak, a virágok mindenfele csodálatos színekkel és illattal töltötték be a teret, állatok úgy barátkoztak, nem kellett félni az emberpárnak, Mindenhol csodálatos gyümölcsök pompáztak, és ha enni akart, szakítani akart belőle az ember, megtehette. És a Jóisten bemutatta azt a kertet, azt a világot. És lehet, hogy a Jóisten az első szombaton naplementét az emberpárral töltötte, és megtanította Ádámot és Évát, és azt mondta, látod, lenyugszik a nap, a has se emes, és feljönnek a csillagok, mint meg annyi sok ezer kis Szent János bogár ott virítottak az egyre sötétedő égbolton, és az emberpár csak figyelte és nézte. És az első szombat végén fejeződött be a teremtés. A teremtés kezdetén még nincs ott az ember, de a teremtés befejezésénél már ott volt. És az Isten megáldotta, és megszentelte a szombatot, és azt mondta az emberpárnak, áld meg, és szenteld meg a szombatot. Ez egy ajándék. Ez egy isteni ajándék. És az ajándékkal tudjuk nagyon jól, hogy lehet élni és lehet visszaélni. Néhány évvel ezelőtt egy olyan barátomhoz mentem be, akinek évekkel korábban egy nagyon jelentős ajándékot adtunk. És amikor valami oknál fogva kimentünk a garázsba, akkor azt láttam, hogy az általunk adott ajándék ugyanabban a csomagoló papírban, átlátszó csomagoló papírban, oda van dobva valamelyik sarokba, még a masni is rajta van, amelyet minden igyekezetünkkel próbáltunk meg elkészíteni, és valami rendkívül furcsa érzés volt bennünk, és hazafele, ki is tört belőlünk a fájdalom. Hogy bánik az ajándékunkkal az a barátunk vagy ismerősünk? Hogy bánunk a szombattal? Isten érdeklődik a szombat bánásával kapcsolatban az életünkben. Isten megnézi, hogy a szombatot tisztelettel kezeljük-e? Mert a szombat az az egész Bibliában végig húzódik. A szombat az az Isten imádásának és a munkától való megszűnésnek a helye. Hiszen sábat annyit jelent, mint abba hagyni, megpihenni. És az Isten megáldotta. Vajökaddés. Megáldotta. Ebből jön az a kaddis kifejezés, megszentelte. És amit az Isten azt mondja, amire az Isten azt mondja, hogy szent, arra az ember nem mondhatja azt, hogy nem szent. És amire az Isten azt mondja, hogy nem szent, arra az ember sem mondhatja azt, hogy szent. Sohasem fakult meg igazából a szombat ünneplés az emberiség életében, bár voltak olyan időszakok, amikor hosszú időre elfeledkeztünk, mint ahogy az izraeliták is elfeledkeztek a szombatról az egyiptomi fogságban, később kényszerítették őket, és még vasárnap is, szombaton is, pihenőnap nélkül kellett dolgozniuk, nem volt egyetlen egy pihenőnapuk sem, mert a vályog téglákat kellett készíteni, és ha nem volt meg az adott téglaszám, akkor megtizedelték őket, keményen megostorozták, új robotosokat neveztek ki közöttük. Tehát azt is mondhatnám, hogy a szombat egy bűntelen világból származik. A szombat egy olyan világból származik, ahol még nem volt bűn. És mi ebben a bűnös világban próbáljuk értelmezni, interpretálni a szombatot. És az a problémám, hogy sokszor a bűn fókuszán keresztül, mert testünk, lelkünk mi voltából a bűnhöz kötődünk, még akkor is, ha harcolunk ellene, csak a bűn szemüvegén keresztül tudjuk látni a szombatot. Isten megpihent szombatnapon. Miért pihent meg az Isten? Az emberért. Mert Isten nem fárad bele a teremtésébe, csak abba hagyta a teremtési tevékenységet, amelyet 6 napon keresztül valósított meg, és a 7. amelyben befejezte a teremtést, amellyel megpecsételte a teremtést, abba hagyta, sábat, megpihent. Éppen ezért a szombat az a pihenés időszaka, az az abbahagyás időszaka. Ezért kell 6 napon át dolgoznunk, és a 7. napon megpihenni. Nem végezhetjük ugyanazt a munkát. Ezért kell a munkától bizonyos fokú távolságra lépni. És amit megtehetünk a 7-6 napján, azt ne tegyük meg szombaton. Kivéve alapvető tisztálkodási és egyéb szokások, amiben nem szeretnék belemenni, mert ez nem a szombathoz tartozik. Szombaton nem kapáljuk a kertünket, nem fessük a kerítésünket, nem végzünk fűnyírást, hanem szombaton a természetre próbálunk figyelni. Szombaton meghalljuk a madarak csicsergését, szombaton észrevesszük a virító virágokat, szombaton este fel tudunk tekinteni az égre is, péntek este is látjuk a csillagokat, egy kicsit a mennybe tudjuk gondolni magunkat. Kétfajta istentisztelet alakult ki szombaton. Az egyik a jeruzsálemi istentisztelet, a másik a zsinagógális istentisztelet, lényegében Babilonban alakult ki. Ez a kétfajta istentisztelet mind a kettő szombaton történt. Alapvetően mégis egy más tendenciát mutat be az egyik, és más tendenciát mutat be a másik. A protestáns egyházak az nem a jeruzsálemi istentiszteletet követik nyomaiban, hanem a zsinagógális istentiszteletet. Ugyanis a jeruzsálemi istentiszteletnek a lényege az áldozás volt, az áldozat bemutatása. Ezt katolikus felebarátaink követik, hiszen ott az istentiszteleti formáknál az áldozat, az átlényegülés, a transzubstanciáció jelenti magának az istentisztelet fogalmának a lényegi elemeit. Nálunk pedig inkább a zsinagógális istentisztelet alakult ki. Ez a nálunk, ez nem csupán az adventista egyházat értem, hanem egyéb más közösségeket, protestáns közösségeket. Így nyugodtan említhetjük a reformáció közösségeit, a baptista, a metodista, az evangélikus, a református egyházat. Itt már nem az áldozatra, hanem a megszentelésre, az igére, Isten

jelentősége, fontossága, de nem minden e köré épül, hiszen a szombat az nem az áldozattól nyeri el a jelentését, hiszen a szombat megelőzi az áldozatot, sőt, még az áldozat is tisztelte a szombatot, hogy nyugodott a parancsolatok szerint. Tehát Isten megáldotta a szombatot. Ha valamit az Isten megáld, az áldott. Így kezdődött lényegében a zsidóság. Azt mondta Isten Ábrahámnak, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Figyeljünk az egyes számra és a többes számra. Néha elmegyünk e szövegnek nyelvtani kifejezései mellett. Figyeljünk csak, melyik van többes számban? Megáldom azokat, akik téged áldanak. Az áldók Ábrahám életében többes számban lesznek. És megátkozom azt, aki téged átkoz, egyes számban. Vagyis Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a nagyon sok áldó közül mindig lesz egy, aki ellened fordul, aki a sarkodat fogja mardosni. Ne félj tőlük, ne félj tőle, majd én elintézem őt. És ez így van a bibliai szombattal is. Hadd mondjam azt nektek, és én biztosan tudom állítom, ha a bibliai szombat nem lenne, én már biztos nem élnék. Fiatal koromban, amikor nagyon sokat dolgoztam, amikor építkeztünk, amikor egyetemre jártam, doktori disszertációt írtam, stb. Ez volt az egyetlen nap, amikor rekreációt, pihenést, felüdülést, kikapcsolódást tudtam megvalósítani. Én már biztos nem élnék. A szombat megmentette az életemet, és én ezért a szombatot soha nem fogom elfelejteni. A szombat nem csupán egy nap, hanem a szombat az az áldás része. Ezért mi adventisták nagyon fontosnak tartjuk a szombatot, de nem magát a napot, hanem a szombat mögött meghúzódó isteni áldást. Hiszen a szombatot úgy is meg lehet tartani, hogy én közben nem érzek áldást. Mechanikusan, fizikálisan, de nincs lelki kapcsolatom a Teremtővel. És pontosan ez a lényeg, hogy szombaton ne azt nézzük, hogy mit nem szabad tenni. Mert egy olyan világban élünk, amikor elmondjuk a gyerekeinknek, szombaton nem kapcsoljuk be a tévét, szombaton nem hallgatjuk a Magnót, az MP4-es lejátszót, szombaton nem szörfölünk ugye a honlapokon, szombaton nem fotballozunk, szombaton nem biciklizünk, és el tudjuk még mondani, mi mindent mondunk el, hogy szombaton mit nem szabad csinálni. De hadd kérdezzem meg, hányszor mondjuk el, hogy szombaton mit szabad csinálni? Hadd mondjam azt, ha gyerekek közelében, ifjak, fiatalok közelében élünk, és ha egy dolgot mondunk, hogy szombaton mit nem szabad, mondjunk helyette hármat, hogy mit szabad, vagy mit kell tenni. Mert az alapvető problémánk, hogy lassan mi is már elfeledkezünk arról, hogy mit szabad és mit kell tenni. És ez egy külön kategória. Az egyik Isten megmondta, hogy mit kell tenni és mit szabad tenni. Mit kell tenni? Megszentelni. Megünnepelni. Mit szabad? Örülni. És tudjátok, testvéreim, az egyik legnagyobb probléma, hogy sokszor szombaton érnek bennünket a legnagyobb bántások, bántódások, sérelmek. Ne tegyük. A szombat az örömnapja. Ha elmegyünk a Dohány utcai zsinagóga mellett a zsidó múzeumba, egyszer érdemes lenne a közösségünknek elmenni. Nyilván nem szombaton, mert szombaton zárva lesz. És
ezt a múzeumot végigjárjuk, akkor fogunk

0: találni a múzeumban egy különleges kis porcelán, az étkezéshez tartozó kis tárgyat. És ebben különleges illat volt. És ezt mindig szombaton vették elő a zsidó családokban, hogy szombaton még a családban az illat is az Istenre emlékeztessenek. Hogy a szombat az az örömnapja, a boldogság, a felszabadulás pillanatai legyenek. Mert Isten is megszentelte a szombatot. És ahogy előbb említettem, valószínűleg az egyiptomi szolgasság idején, különösen az utolsó generációk, harmadik Tutmózisz idején, egyiptomi fáraó idején a szombatot is elvették Izrael népétől, és lassan-lassan elfeledkeztek. És amikor kivezette őket Mózes, átvezette őket a Sínai hegyen, átvezette őket a Vörös-tengeren, és megérkeztek a Sínai hegyhez, akkor rövidesen, nem sokkal a szabadulásuk után Isten mannát adott számukra. Nagyon érdekes ez a manna. Arra gondolunk, hogy ez kenyeret jelent, a legtávolabbról sem, mert lehem a héberben a kenyér. Ez egy szójáték. Machná. Mi ez? Mentek a zsidók a pusztában, és egyszer csak eléjük hullott a pusztában valami furcsa dolog. Rájöttek, hogy ez ehető. És ezt elnevezték machnának, mi eznek. És Isten 40 éven keresztül ezzel táplálta őket. Na, annyira táplálta őket, hogy meg is utálták, és aztán Mózesnek ugye a szeme közé mondták keményen, gyűlölettel, kihoztál bennünket a pusztába, és itt mannával etetsz bennünket, amikor Egyiptomban legalább húst is kaptunk néha. Hús szeretnénk. És amikor a manna hullott, azt mondta Isten Mózesen keresztül, hogy minden nap egy bizonyos adaggal szedhettek. Ne tegyetek félre holnapra. Na de hát, egy rabszolganép, egy szegény ember mindig szeret tartalékolni. Úgy, ahogy nálunk is a spájzban, vagy éléskamrában, vagy frigiderben, ott van jó néhány napi elemózsia. És úgy gondolták az izraeliták is, hogy biztos, ami biztos, ha most beszedjük ma, akkor holnapra marad. És azt látták, hogy másnapra megromlott. Férgessé vált. Ki kellett dobni. De a következő pénteken, illetve minden pénteken Mózes azt mondta, hogy most dupla mennyiséget szedjetek. Ne csak mára, a mai napra, péntekre, hanem szedjetek holnapra is. És akkor néhányan megkérdezték Mózestől, nem fog megromlani? Isten azt mondta, hogy nem. Én hiszek az Istennek, próbáljuk meg. És szedtek, és lám, csoda történt, mert a manna nem romlott meg szombaton. És egy ilyen pici tanítással, didaktikai módszerrel az Isten belevéste ennek a generációnak a szívébe és az eszébe, hogy pénteken el kell készülni szombatra, és szombaton már nem kell szedegetni. A zsidókat 40 éves pusztai vándorlások alatt, vagyis, ha kiszámítjuk, akkor 40-szer 52, mert egy évben 52 szombat van, tehát több mint 2000 szombat időszakában a manna hullás csodájával emlékeztette az Éden kertjére. Sokan azt mondják, kérem szépen, jó, hát az adventisták egy kis zsidó beütéssel rendelkeznek, nem esznek sertéshúst, szombatot tartanak, hát ilyen furcsa emberek. De álljunk csak meg egy pillanatra. A szombat és a törvény. Sokan azt mondják, hogy odaszegezte Krisztus a törvényt a keresztfához. És mi már szabadok vagyunk. Keresztény szabadsággal élhetünk. Nekünk minden nap szombat. Hát álljunk meg ebben a gyors gondolkodási menetben. Minden nap szombat nem lehet. Mert az Isten csak a hét egyik napját nevezte szombatnak. A hét hat napját nem nevezte szombatnak. Az ősi időkben a héberek a szombatoknak, bocsánat, a napoknak még nem adott nevet. Csak első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, hatodik nap és hetedik nap. A szombat a hét hetedik napja. Nem vasárnap, mert a hét az nem hétfővel kezdődik, hanem vasárnappal. Ami magyarok azt mondjuk, hogy vásárnappal, mert ami tradíciónkban és történelmünkben vasárnap volt a vásárnap, a hét első napján. És a hét hetedik napja nem a vasárnap, hanem a szombat. És azt mondta a názáreti Jézus, hogy az ég és a föld elmúlik, de Isten törvényéből egyetlen pontocska, egyetlen keralja nem fog elmúlani. A szombatból soha nem lesz vasárnap, és a vasárnapból soha nem lesz szombat. Megemlékezzél, azt mondja a negyedik parancsolat. És ha több időnk lenne, akkor egy picit elemeznénk részletesebben, így csak gyorsan nagy vonalakban. Mire mondja azt az Isten, hogy megemlékezzél? Amit elfelejtünk, vagy legalábbis hajlamosak vagyunk elfelejteni. Mert amiről nem feledkezünk el, azt az Isten nem hangsúlyozza. Nem mondja a jó Isten azt, hogy háromszor, négyszer, vagy ötször egyél és igyál, ha szomjas vagy, ha fáradt vagy, üljél le. Miért? Ezt nem fogjuk elfelejteni. És nagyon jól tudjuk azt, hogy az Éden kertjének szombat ünneplését később az emberiség elfeledte, Ábrahámmal egy új nyitány, egy új helyzet alakult ki, majd az izraeliták megint elfelejtették, amikor Egyiptomban nagyon jól ment, vagy később, amikor már nagyon rosszul ment a dolguk, és amikor kijöttek, akkor fedezték fel ismét, Isten leírta a két kőtáblára saját ujjával, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Az egyetlen más parancsolatban sem találjuk felírva az Isten nevét, a JHVH-t, a tetragrammatont, csak a szombat parancsában, ahol az Isten nem csak azt mondja, hogy én Isten vagyok, hanem a saját nevét is. A tetragrammatonban a JHVH-t, a Jahvét ki tudja és ki meri mondani. Hiszen minden szombat ünneplés visszaemlékeztet bennünket arra, hogy a teremtő az az Isten, mi vagyunk a teremtmények, volt egy édenkert, és majd lesz egy második édenkert. És ha megfelelően élünk, akkor oda bejuthatunk ebbe a második édenkertbe. A szombat az az Isten pecsétje, azt mondja az Ószövetség. Az az Isten pecsétje. Most nyilván az ókori világban használt pecséthez kell nekünk közelítenünk, és általában minden pecsét hengeres pecsétek voltak, nem olyan rég megtalálták Nabukodonozor nagyon híres pecsétjét, és más nagy királyok pecsétjét, vagy teljesen töredékmentesen, vagy részben egy-két dolog letört róla. De minden pecséten három dolog szerepelt. Az első, a pecsétet kiadó tulajdonosnak a nevét, rangját és hatás körét tartalmazta. És így lényegében a szombat, az Isten nevét, a rangját, hogy ő az Isten, és a hatáskörét mondja. És azt mondja, hogy a szombat az egy örök jel, nem egy ószövetségi jel, egy örök jel lesz közöttem és az én népem között. Csodálatos dolog a szombat, de ezt néha úgy elérzéketlenítjük az emberek számára. Ez sem szabad, az sem szabad, az sem szabad. És felnőnek gyermekeink, generációk, akik félnek a szombattól, akik elhagyják gyülekezeteinket, mert rájuk szólunk, ha szombaton rosszalkodnak, veszekednek, vagy más tesznek, csinálnak. Igen, szombaton ne csináljanak rosszat, de vegyük a térdeinkre ezeket a gyermekeket. Hajoljunk le a fűbe, térdeljünk le a szép ruhánkkal, és nézzük meg a fűben mászkáló kis hangyákat. Vagy menjünk el szombaton egy erdőbe, és nézzük meg a vörös begyeket. Ez egy madár. Hallgassuk meg őket. És beszéljünk az Istenről, a szépségről. Vagy menjünk ki egy tópartra, üljünk le, és olvassuk el a hegyi beszédet, vagy pontosan a 10 parancsolatot. Foglalkozzunk a gyerekeinkkel, mert ha nem foglalkozunk velük, akkor ők foglalkoznak egymással, és az nem fog nekünk tetszeni, nem szombatnapi foglalkozást fognak űzni. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. A mai rohanó világban újból és újból fel kell tegyük a kérdést, hogy mit jelent megszentelni a szombatot. A szent az valami azt jelenti, hogy valamit elkülöníteni az Isten számára. A szombat nem más, mint életem egy heted része. Isten mindent odaad, és azt mondja, az időd egy heted részét ad vissza, hogy boldog lehess. Nagyon sok anyagiakkal megáldalak, ennek pedig egy tizedét ad vissza, hogy boldog lehess. Istennek ez a két számrendszerű megjegyzése van az életünkben, az egy heted és az egy tized. Bár az embernek természetesen szüksége van fizikai pihenésre, hogy felfrissítse magát, és erre a legalkalmasabb a szombat. Szombat nem azt jelenti az életünkben, hogy nem megyünk csupán be a munkahelyre. A szombat csupán nem azt jelenti, hogy nem sütünk és főzünk. A szombat valami többet jelent. Szombaton örülünk. Van időnk örülni. Van időnk boldognak lenni. Van időnk felszabadulni. Van időnk az Istenre feltekinteni. Nagyon érdekes, Izraelben volt egy szombatév. Ezt úgy hívták, hogy Jobél év. Jobél Shanach. És az a Jobél év a 7x7. Esztendőt követő 50. jubileum volt. Nagyon érdekes, a magyar jubileum ebből származik, de mi már használjuk ezt a 25 évesre is, meg a 10 évesre, és azt mondjuk, hogy 10 éves jubileumot ünneplünk. Hát ez nem lehet, mert jubileum legalábbis az eredeti szó összetétel szerint csak az 50-et jelentette, és Isten azt mondta, hogy mindenki kapja vissza azt, ami valamikor az ő családjáé volt. Egyetlen egy kivétel volt, ha valami fallal bekerített városban valamit adtak vagy vettek, akkor ez nem ment vissza az eredeti tulajdonosára, de minden más szántó, minden más földterület, bérleti jog, minden más ház, házrész visszament az eredetire. A rabszolgákat szabadon kellett bocsátani, az adósságokat elengedték. Hogy mindenki boldog legyen, hogy mindenki örüljön, és az 50. esztendőt a papok, a kohének hatalmas sófárral köszöntötték, és mindenki boldog volt, mert a szegények visszakapták, azt, ami valamikor az őseiké volt, és a gazdagok nagyon jól tudták, és a gazdagok sem sajnálták, mert azt mondták, hogy végre a szegényeknek is lesz valami, aminek tudnak örülni, és nekünk még marad annyi, aminek tudunk örülni. A szombat, az elengedés időszaka. És sokszor az a legnagyobb problémánk, hogy pontosan szombaton nem tudunk elengedni. Mindent kikövetelünk, ami a jussunkhoz tartozik. Megvettük az enyém, semmi között hozzá. Természetesen szimbolikus dolgokat értek rajta. Szólnunk kell a szombatról és Krisztusról. A Szentírás bemutatja, hogy Krisztus a szombatnak is az ura volt. Ő ott volt a teremtéskor, a preexisztens Krisztus, a preexisztens Jézus. Ő ismerte a szombatot, hiszen ott volt a teremtéskor. Ugyanúgy, ahogy az Atya, ahogy a Szentlélek is ott volt. Jézus sem tudott földi életében másképp viszonyulni, mint hogy a szombatot szentnek és örömnapnak tartotta. Viszont a szombatra rárakódtak olyan emberi hagyományok, rendelkezések, amelyeket úgy gondolt a názáreti Jézus, hogy évszázadok múlásával és hatásával le kell söpörni a szombatról. Sok emberi, jó szándékú, emberi előírás volt, hiszen ezek az előírások újabb és újabb szigort jelentettek számukra. És akkor Jézus azt mondta, hogy menjünk vissza az eredetihez, és állítsuk helyre az eredeti állapotot. Még a jogban is van egy ilyen kifejezés, ugye, hogy az eredeti állapot helyreállítása a polgárjogban. És azt mondja Jézus, állítsuk vissza a szombat eredeti állapotát. Ezért némelyek úgy tekintettek Jézusra, mint egy forradalmára, így néhány nagy rabbinak, bölcsnek, tudósnak, jogásznak a tanítását lesöpörte. Ő azt szerette volna, ha az édeni szombat csillog, nem lesznek betakarva különböző pálmafa ágakkal. Volt, aki megértette, volt, aki nem. De hát Jézus is mindig elkülönítette a szombatot. Később Jézus úgy beszél a szombatról, mint akinek az ura ő. Sőt, szombaton azt mondta, hogy én vagyok, a vagyok vagyok. Persze a magyarban ez nem érthető, mert a héber nyelvben volt egy olyan vagyok kifejezés, amelyet csak az Isten használhatott saját magára, ez volt az anihú. Ezt senki más nem mondhatta, csak az Isten. Jézus pedig azt mondta, hogy én vagyok, anihú. És amikor meghallották a kortársai, le akarták őt taszítani a szikláról, meg akarták ölni, mert azt mondták, hogy olyan dolgot tett, amelyet csak az Isten állíthat magáról. Az eszükbe sem jutott, hát ha ő a messiás. Jézus azt mondta, mielőtt keresztre feszítették, imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen, és ne szombatnapon legyen. Azokkal a protestáns barátaimmal, lelkészekkel szoktam erről az igéről beszélni, akik azt mondják, hogy Jézus feltámadása annyira eklatáns, annyira fontos az egyház történelemben, hogy rávaló tekintettel szombat helyett mi vasárnapot ünneplünk. És mondom, mi van, ha ezzel Jézus nem egyezne bele? Olyan nincs. Hát mondom, Jézus ezt Jeruzsálem pusztulására, Tehát évtizedekkel halálát követően, mint egy prófétai tevékenységre mondja, hogy imádkozzatok, hogy ne télen, ugye azért Jeruzsálemben is a teles idő, szeles, hideg, esős idő lehet, nem kellemes futni az ellenségtől télen, Jeruzsálemben sem. Na nyáron az meg még rosszabb. És ne szombaton. Ha Jézus a feltámadását követően abban a gondolatban lett volna, hogy a feltámadás napját, vasárnapot fogja az új keresztény közösségnek a szombat helyébe adni, akkor itt azt mondta volna, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásoknátok ne télen, és ne a hétnek első napjára essen. Jézusnak, a földi Jézusnak nem volt egyetlen gondolatában, egyetlen inspirációjában sem a vasárnap. Igen, találunk néhány újszövetségi iratban egy-egy kifejezést, hogy mondjuk Pál vasárnap megtörte, illetve így mondanám, a hétnek első napján megtörte a keresztényekkel a kenyeret. De ez nem azt jelentette, hogy Pál a szombatot nem tartotta volna meg. Aki ezzel a témával jobban szeretné foglalkozni, Samuel Bacciocchi, vagy Bacciocchi, ahogy olaszosan mondta, ez egy nagyon híres professzor volt, sajnálatosan néhány évvel ezelőtt elhunyt. Ő Rómában, Vatikánban, a római Gregorián Egyetemen doktorált adventista létére, és summa cum laudéval védte meg doktori disszertációját, pontosan a szombattal kapcsolatosan, és a pápa annyira nagyra tartotta a szombattal kapcsolatos kutatását, amiben kimutatta, hogy a szombat az nem csupán az ószövetségi időszakra, hanem az új szövetséget és az azt követő időszakra is nagyon fontos és pontosan jelentkező határnap, ünnepnap, hogy végül is kiváló eredménnyel végezte el a Gregorián Egyetemet. Azt látjuk, hogy Jézus bármikor, bárhová ment, szokása szerint szombaton hova ment? A zsinagógába. Én is azt mondanám, szombaton mindenki jöjjön a zsinagógába. Mert itt a helyünk. Itt tudunk boldognak lenni. És Jézus még a halálával is tisztelte a szombatot, hiszen a halálakor nyugodott a parancsolatok szerint. Feltámadhatott volna Jézus, ha az Atya akarja, szombaton? Igen. De az emberek nem értették volna meg, hogy miért szombaton támad föl. Mert szombaton nyugodni kell. Ezért így teljesedik a jónási prédikáció, vagy a jónási profécia, hogy Jézus 3 napig volt a sírgödörben, pénteken naplement előtt meghalt, ez már 1 napnak számít, hiszen minden megkezdett idő Izraelben 1 teljes napnak számít. Ott volt a szombat egész nap, és ott volt a vasárnap hajnalig, vagy szombat naplementét követő időszakban egészen a vasárnap hajnalig terjedő időszak, ami a 3. napot jelentette. Mit tehetünk mi? Követjük Jézus példáját. Nem okoskodunk, nem írjuk felől a Szentírást, hanem követjük a szombat tanítását. Valamikor, talán 20-25 évvel ezelőtt az adventista egyház $1 millió helyezett letétbe ügyvéd számára, és azt mondta, hogy bárki megkaphatja ezt az $1 millió, aki a Szentírásból, csak is a Szentírásból bebizonyítja azt, hogy nem szombatot, hanem vasárnapot kell megünnepelni és megszentelni. Hadd kérdezzem meg, mit tetszenek gondolni, hányan jelentkeztek erre az $1 millió? Senki. Pedig ott van ma is. $1 millió azért az nem rossz üzlet. De amikor az emberek felütik az új szövetséget, akkor rádöbbennek arra, hogy egyetlen újszövetségi igehely sem szól a szombattal szemben. Mit tehetünk mi mást? Ünnepeljük meg azt a napot, amelyet Isten a nyugalomnak adott, a pihenésre, az abbahagyásra. Ünnepeljük meg azt a napot, amelyet Isten elkülönített számunkra, és talán legyen ennek a befejezése, hogy Mózes második könyvének 20. fejezetében ott a 4. parancsolatot hadd olvassam fel. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, senki, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék, azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

gátol vagy véd a 10 parancsolat. Szigeti Jenő műsora segít letisztítani a 10 parancsolat kőtábláira rakódott emberi magyarázatokat, hogy feltáruljanak örökérvényű tanácsai, melyek évezredek múltán ma is eligazítanak mindennapi életünkben. Arra tanítanak, hogy miként lehet a gyakorlatban Istent és vele barátot szeretni.

A negyedik parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Mózes második könyve, 20. fejezet, 8-tól 11. terjedő versek. Kapcsolataink megelőző karbantartása. Első rész. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Ez a nagyon fontos tény az ember kétarcúságában mutatkozik meg. Van az embernek egy Istenre néző arca. Egyedül az ember az a teremtmény, aki megismerheti Urának gondolatait, beszélni tud vele, megértheti szeretetét. De van az embernek egy földre néző arca is, hiszen a teremtett világ részei vagyunk, biológiailag beleépültünk a teremtettségbe. Testünk és egész életünk függ ettől a földtől. Ez épp úgy elhanyagolhatatlan, mint az Istenre néző arcunk. Ennek a kettősségnek a megértése, átélése nélkül szegényebbek lennénk. Életünk össze van kötve mindig egy másik ember életével, hiszen egy ember önmagában nem ember. A teremtés történet tanítása szerint emberré igazán csak emberek közösségében lehetünk. Mindig a másik emberrel kapcsolatban éljük meg társadalmi és szociális életünk döntő, lényeges részét. Úgy is mondhatjuk, hogy az ember áll a teremtettség fókuszában. Rajtunk keresztül kell az Istentől jövő szeretetnek tovább áradni minden teremtett lény felé. Kell. Szükséges, hogy az isteni szeretet uralkodjon a világban rajtunk keresztül. Ez az az embernek adott uralom, amiről a teremtés történet beszél. Ez az ember hivatása, rendeltetése. A bűneset óta sajnos az ember élete, helyzete megváltozott. Kimozdult életünk a fókuszból. A bűn következménye az is, hogy Isten szeretetét többé nem értjük, titok lett számunkra. Sőt, nem is gondolunk rá. Ennek az a következménye, hogy az egész teremtett világ szükölködik Isten szeretete nélkül. Az egész világban beállt valami zavar. Az ok? Az ember nincs többé a helyén. Ezért volt szükséges Isten részéről a törvény kinyilatkoztatása, hiszen a bűn a Szentírás szerint nem más, mint törvénytelenség. A törvénynek az a célja, hogy az ember felismerje a helyzetét és Isten teremtői szándékát. A törvény erre a kettősségre van tekintettel. Egyrészt a 10 parancsolat, ami erkölcsi tervrajzunk, ennek alapján hozta létre Isten az életünket. Ezért az első kőtábla tartalma az Istennel való kapcsolatunk összefoglalása. Az embernek ez az Istenre néző arca. A második kőtábla az emberekkel való kapcsolatunkat, földi életünk értelmének tudnivalóit foglalja össze.
a másik emberrel való szeretet közösség szabályait tárja elénk. A két kőtábla egymás nélkül értelmetlen. Ezért ábrázolják a képzőművészek két összefüggő, egymástól el nem választott kőlappal. A kettő együtt határozza meg az ember eredeti rendeltetését, helyét a teremtés gyújtópontjában. Az első kőtábla utolsó parancsolata, a negyedik, az összefoglalás. Ez van a 10 parancsolat középpontjában, hiszen ez is őrzi, tükrözi az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberségünk Istenre és az emberre néző kétarcúságát. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Hogyan kezdődik ez a parancsolat? Első szava, megemlékezzél. Megemlékezni az ember arról tud, ami már korábban megtörtént, amit már tapasztalt. Ez a parancsolat nem új parancsolat, mint ahogyan a 10 parancsolat egyetlen parancsolata sem új. Nyilvánvaló, hogy Isten már előbb szeretett minket, embereket. Ennek a parancsolatnak is ugyanaz a célja, mint a korábbi parancsolatoknak. Isten korábbi cselekvéseire irányítja figyelmünket, hogy tetteiről megemlékezzünk. Ez a parancsolat rögtön az első szavával arra figyelmeztet, hogy valaki, ez a valaki Isten, előbb adott, mint ahogyan mi lettünk. Ez a parancsolat a teremtés csodáival tanít bennünket arra, hogy Isten az, aki az ember életében először cselekszik. Bármit is teszünk, bármit is gondolunk mi, emberek, csak az isteni cselekedetet tudjuk újra tudatosítani magunkban. De melyik kőtáblához tartozik ez a parancsolat? Úgy gondolom, nagyon egyértelmű a válasz, hogy az első kőtáblához, hiszen ez a parancsolat az első kőtábla összefoglalója. Ezen olyan parancsolatokat találunk, amelyek Istenhez való kapcsolatunkat szabályozzák. Arra oktatnak bennünket, hogyan is tarthatunk Istennel élő kapcsolatot. Ebben a parancsolatban úgy jelenik meg Isten, mint aki a világot teremtette, aki életünket a semmiből létrehozta. Ő a kezdet, és ez az Isten hétről hétre, egy nap, szombaton, találkozóra hív minket. Ez ennek a parancsolatnak a nagy mondani valója. Az előző parancsolatok is kapcsolatokról szólnak. Az első parancsolat az idegen istenek uralma alól szabadít fel. A második parancsolatban a bálványok, vagyis a tárgyak imádásának tilalmáról hallhatunk. A harmadikban az Isten nevének védelméről van szó, amelyet nem szabad önző céljainkra használni. Mindegyikben az élő Istennel való kapcsolatról volt szó. Azokról az eseményekről, tényekről, amelyek kizárják életünkből az élő Isten jelenlétét. A 4. parancsolatban az élő Isten meghív bennünket, mert találkozni kíván velünk. Kapcsolatban akar maradni az előle menekülő emberrel, mert szereti.
ez ennek a parancsolatnak a mondani valója. Ez az első kőtábla foglalata. De vajon csak az első kőtáblához tartozik ez a parancsolat? Csak az Istennel való kapcsolatunkról beszél ez a törvény? Az ember emberségének döntő része a munka. Vannak filozófusok, akik azt állítják, hogy a munka formálta az embert emberré. Hisszük, hogy Isten teremtette az embert a maga képére. De azt is tudjuk, hogy Isten az Édenben adta az embernek a munkát, Isten képűségünk részeként. Ez az emberekkel és a teremtett világgal való kapcsolatunk alapja. Az Istennel való közösségről szóló parancsolat rendelkezik a munkáról is. Ez a negyedik parancsolat különlegessége. Az ember önmagában még nem ember. Ahhoz, hogy ember legyen, több irányú közösségre van szüksége. Családi, munkatársi, embertársi közösségre, honfitársakra, nemzetre, és ezek egymást erősítő közösségek. Ennek lehetőségét éppen a negyedik parancsolat teremti meg, amikor a munka és a pihenés összefüggésében tárja fel előttünk. Így tehát bátran állíthatjuk. A negyedik parancsolat nagyon sok szállal kötődik a második kőtáblához is. Ebben a parancsolatban találjuk összefoglalva az Istenhez és az emberekhez fűződő kapcsolatunk alapját. Ez az a parancsolat, amelyik a két kőtáblát elszakíthatatlanul összefogja. Egyrészt a munka és a pihenés rendjét, másrészt az Istennel való találkozás lehetőségét tanítja. Ezért úgy is mondhatjuk, hogy a negyedik parancsolat a pillér parancsolat. Néhány esztendővel ezelőtt láttam, ahogy egy régi városrészben romos házat bontottak. Nem csákánnyal emeletről emeletre, ahogy szokták, hanem mivel sürgős volt a munka, elhatározták, hogy felrobbantják a házat. Egy régi, négy emeletes ház volt, ami különösen volt építve. Középen egy pillér állt. Hozzá volt kötve minden a házban. Érdekesen dolgoztak a robbantók. Nem a közfalakat döntötték össze, hanem a pillért aknázták alá. És amikor eljött a robbantás pillanata, és a pillér összedőlt, nem volt többé gond a közfalakkal. Sátán is nagyon ügyes. Az a törekvése, hogy pillért robbantson, mert eredményes munkát akar végezni. Ha mai életünk valóságát nézzük, akkor talán ennek a parancsolatnak a betöltésével van a legtöbb gondunk. A munka és a pihenés egészséges arányának felbomlása a legnagyobb problémánk. Még mindig menekülünk Isten elől, mint ősatyánk, Ádám. Isten meghív bennünket szombatra, a hetedik napra, és mi vagy máskor akarunk elmenni, vagy egyáltalán nem is megyünk el hozzá. Ezért gyengül meg Istennel való kapcsolatunk. A kísértő eredményesen robbantotta fel a pillért, azt a parancsolatot, amely a két kőtáblát összetart.

Szigeti Jenő, Gátol vagy véd a 10 parancsolat című könyvéből hallottak részleteket. Közreműködött Török Attila.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot, a mai szerkesztőt hallják. Vendégünk néhány hónapja kezdte meg szolgálatát beosztott lelkészként első gyülekezetében, de 10 éves koráig nyúlik vissza vágya és elhívása Isten szolgálatára. Bősze Veronika beavat majd minket abba, hogy mit élt meg 5 éves börtönmissziós szolgálatában, és miképpen erősíti és vezeti őt Isten a Sopron közeli Harkán fiatal lelkésznőként, hitoktatóként. Másodikként szintén egy fiatal lelkészt kérdezek, Kasza Gábor, a Győrkönyv-Bikácsi Evangélikus Egyházközség lelkésze beszél nekünk személyes hitbeli és missziói tapasztalatairól. Győrből származol, egy 5 gyermekes család legfiatalabbjaként. Én sem tudok sokat rólad. Arról kérdeznélek először, hogy mennyire volt jelen a ti családotokban a hit, vagy mikor vált ez számodra személyessé?
1: A családi életünkben nem volt jelen a vallásosság. Keresztény értékrend szerint neveltek mindannyiunkat, viszont felekezeti hovatartozás szempontjából egy igazi patchwork család vagyunk, ami azt jelenti, hogy édesapa evangélikus, édesanyja katolikus, és a 3 nővérem katolikus lett, a bátyám meg én evangélikus. És ugye a megegyezés az úgy hangzott a szüleim között, hogy ha lány édesanyja vallása, ha fiú édesapa vallása, hát itt fel lehet tenni a kérdést, hogy oké, megszületett a legkisebb kislány, akkor miért lett mégis evangélikus? Amikor a bátyám iskolát váltott, mert felső tagozatos lett, akkor Bödecs Barnabás lelkész úr felkereste a családot, és elmondta, hogy újraindul az evangélikus iskola, és diákokat keresnek. Szüleim úgy döntöttek, hogy természetesen, közel is volt a lakhelyünkhöz, Barna bácsiban nagyon-nagyon megbíztak, és így kezdte meg a tanulmányait az újraindulás évében a bátyám az akkor még evangélikus oktatási központban, a Péterfi téren. Utána pedig, amikor én megszülettem, akkor anyunak annyira megtetszett az evangélikus mentalitás, a gondolkodás, az ott kapott értékek, hogy nem volt kérdés, hogy én evangélikus leszek. Így kaptam meg ugye a keresztséget, és így kerültem be 99-be az evangélikus oktatási központba, ami akkor már Péterfi Sándor evangélikus oktatási központ volt.
0: Az evangélikus templomban vagy iskolában neked gyerekként ugyanez volt a tapasztalatod, hogy megszerettél oda járni, és hogy ott valami többlet van?
1: Nekem nincsen tapasztalatom más intézménnyel, tehát mondhatjuk azt, hogy én ilyen hátrányos helyzetű vagyok, én világéletemben egyházi intézménybe jártam, és bennem nagyon megmaradt egy óra, amikor az egyik osztálytársam azt mondta a hitoktatónak, hogy ő ezt nem fogja megtanulni, mert ő nem hisz Istenben. És nem kezdett el veszekedni vele a hitoktató, hanem azt mondta, hogy semmi gond, én nem a hitedet osztályozom. Ők csak szórják a magot, szórják az igét, és reménykednek abba, hogy egyszer jó helyre hullik, és tényleg ki fog ez virágozni.
0: Ennek a reménységnek minden esetben van alapja? Szülők is néha pánikba esünk, hogy átmente az az értékrend, amit mi képviselünk, vagy a hitünk, vagy jó irányba megy majd a gyerekünk élete.
1: Megértem az aggodalmat, teljes mértékig megértem, mert mindenki a saját gyerekének a legjobbat szeretné. Azt a bizodalmat Istenben, amit ő megtapasztalt, azt szeretné átadni a gyerekének. De ebben nem lehetünk biztosak. Én őszintén megmondom, hogy én egészen 7. osztályig jártam hittanórára, mert kötelező, benne volt az órarendbe, de úgy nagyon nem mozgatott meg bennem semmit. Én konziba készültem, hegedű szakra készültem, és 7. osztályban nálunk, mivel egy egyházi iskola, nem volt kérdés, hogy konfirmálsz-e vagy nem. Péntekenként elmentünk a konfis órákra, nem mozgatott meg bennem semmit. Megcsináltam a konfirmáció vizsgát, nem mozgatott meg bennem semmit. És a konfirmációi áldás során Csorba János lelkész úrtól azt az igét kaptam, hogy akit nekem ad az atya, az mindén hozzám jön, aki pedig én hozzám jön, azt én nem küldöm el. És úgy fordultam ki az oltártérből, hogy akkor én lelkész leszek.
0: Megérezted, hogy te vagy az, akit Isten magához vonz? Te vagy az, akit nem fog elküldeni? Te vagy az, aki jó lenne, ha vele lennél? Pedig előtte nem is vágytál hozzá?
1: Nem volt semmiféle extra kapcsolatom az Istennel előtte. Úgy voltam vele, mint egy távoli nagybácsival. Tudom, hogy van, tudom, hogy rokon, de így ennyi. És nem tudom, hogy mit mozgatott meg bennem az ige. De az annyira nagy hatást tett rám, hogy én már aznap közöltem a szüleimmel, hogy hát akkor itt most pályaváltás fog történni. Hát ők is megdöbbentek rendesen, de támogattak természetesen benne. Nem, tényleg nem tudom megmondani azt, hogy mi történt, vagy mi nem történt, de szerintem ez egy nagy bizonyíték annak, hogy az Isten munkálkodik, és az isteni csoda az létezik.
0: Utána erőteljesen előtted volt a kamaszkor, nem változott meg benned semmi?
1: Nem, végig kitartottam emellett a döntésem mellett. Nem hiszem, hogy az én döntésem volt. Egyszerűen csak már annyira hívott az Úristen, hogy már nem tudtam befogni a fülemet szerintem. Azt tudni kell, hogy ezzel szorgalom nem párosult, és a kamaszkor minden szépségét és nehézségét rázudítottam a családomra és a tanáraimra, tehát minden tiszteletem és hálám és köszönetem az iskolának és a családnak, hogy kibírtak és végigtereltek ezen az úton. De az a hívás, amit akkor és ott kaptam, az egyszerűen annyira erős volt, hogy nem is jutott eszembe más. És én a felvételi lapomat is úgy akartam beadni, hogy egyetlen egy iskolát megjelölök, az az Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetlen egy szakkal, és akkor édesanyja mondta, hogy ezt nem csinálhatod. Kell a B-terv. És akkor végül a tanítóképzőt jelöltem meg, de én tudtam nagyon jól, hogy ha az E-hére nem vesznek fel, akkor én nem megyek tovább

0: 2011-ben történt a felvételed az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Hány évet végeztél ott el? Mert úgy tudom, hogy aztán egy kis szünet volt.
1: A kreditrendszernek az az előnye, hogy úgy veszed fel a tantárgy, hogy te szeretnéd. Ez a hátránya is. Voltak olyan területek, ahol zárószigorlatok voltak hátra, viszont voltak olyan területek, ahol nagyon az elején voltak a tanulmányaim. Volt egy tanegység, ahol egyszerűen nem sikerült a vizsga. És ezzel megszűnt a hallgatói jogviszonyom, és teljesen összetörtem, hogy na, ez ennyi volt vége, és édesanyámmal volt egy beszélgetésem, hogy itt állok, ahol a part szakad, és nem látok semmit, nem látok kiutat. És édesanyám annyit mondott, hogy semmi baj, kislányom, nyugodj meg, most két utad van. Azt mondod, hogy köszönöm szépen, elég volt, és akkor döntesz, hogy elmész dolgozni, vagy valamit csinálsz az életeddel. A másik, hogy megrázod magad, és kitartasz emellett. De ha újra jelentkezel, akkor azt be kell fejezni. Pár napig ezen így elmélkedtem, és beadtam a jelentkezésemet. Párhuzamosan mellette megcsináltam a hittanár, nevelőtanár, mesterszakot is, és sikeresen elvégeztem a teológiát. Azért azt hozzá kell tenni, hogy azt én mindenhol szeretném elmondani, hogy ehhez én is kellettem, hogy ez idáig eljusson. Viszont szerintem ez egy próbatétel volt. Megadta a lehetőséget, hogy figyelj, ha te ezt nem szeretnéd, ha ezt csak én szeretném, mármint, hogy csak az Úristen hív, de én nem szeretnék menni, akkor én elengedlek. Akkor is szeretlek, de akkor menj, és légy máshogy boldog. Akkor is veled leszek. Lehet, hogy ott nagyon meg fogom ütni magamat a másik úton, és akkor visszasunnyogok, hogy oké, igazad volt, de hagyj, hogy hadd hibázzak.
0: A saját első gyülekezetedben, Harkán, ezek a tapasztalataid hogyan jelennek meg, és hogyan termékenyítik meg a szolgálatodat, akár ezek a falig menéseid, Istennel való harcaid, hogy segítenek abban, hogy megérts másokat?
1: Én az egyetem mellett végig világi munkahelyeken dolgoztam, ezért sokkal könnyebben megértem az embereknek a frusztrációit, panaszait, esetleges elakadásait a hétköznapokban.

0: van, amikor dühös vagyok rá, van, amikor mérges vagyok rá. És amikor ezt így érzékelik, meg tapasztalják azt, hogy nekem is vannak hullámvölgyeim, amikor kicsit távolabb vagyok Istentől, kicsit szorosabb a kapcsolatom Istennel, akkor sokkal könnyebben jönnek oda, és mesélik el a saját tapasztalásaikat. És én igazából a lutheri tanokat vallom, hogy minden nap meg kell térnünk. Minden nap rá kell döbbennünk arra, hogy az Úr milyen kegyelmes.
1: Mi segít ebben, és mi okozza a nagyobb eltávolodásokat?
0: A nagyobb eltávolodásokat, ezt most tapasztalom éppen, az okozza, amikor minden saját erőmből szeretnék megoldani. Friss lelkészként, hatalmas megfelelési vágyjal, hát ilyen ide nekem az oroszlánt, majd én megoldom. És amikor ülök este a határidőnaplom előtt, és látom, hogy egyszerre három helyen kéne lennem, akkor így rájövök, hogy hát én ez kevés vagyok. És hogyha én belerakom a 270%-ot, de az Urat nem kérem, hogy jöjjön és segítsen, akkor az nem lesz meg. Akkor az csak egy ilyen izzadságszagú küzdés lesz. Sikeresnek is tűnhet, nagyon sokáig ment ez így nekem, nagyon ügyesen menedzseltem, hogy heti 18 hittanóra, meg a gyülekezet, meg a látogatás, de esténként én már csak egy használhatatlan szivacs darab voltam. És amikor rájöttem arra, hogy hát lehet, hogy ezt így le kéne raknom az Úristen kezébe, hogy köszönöm, Uram, ezt a sok feladatot, de szeretném, hogyha jelen lennél ezeken az alkalmakon velem, és támogatnál, és tudnál segíteni. És amikor ezt így leraktam, akkor utána érezhető volt a minőségbeli javulás a mindennapjaimban.
1: Mit jelent ez, hogy lerakd? Esetleg hallanak olyanok is minket, akiknek ez megfoghatatlan. Tehát hogy történik ez?
0: Talán azzal a szóval tudnám mondani, most nagyon divatos, elengedni. Nem én irányítok. Felelős vagyok a munkámért, természetesen a legjobb tudásom szerint csinálom meg, de ez a görcsös uralni akarása az egésznek, ezt elengedem, és rábízom az Úristenre, hogy ő jobban tudja ezt.

0: Vendégem a Lélekhangolóban Bősze Veronika, evangélikus lelkész. Hogyan éled meg a hitéletedet a belső szobádban, amikor eljutsz egy ilyen beszélgetésre Istennel, amikor ezeket összegzed, és az ige szerepe hogy van ebben, hogyan olvasod? Ha már felekezetünknek, evangélikusságunknak egyik fő alapját, az újra felfedezett igét is idehozhatjuk.
1: Az útmutatót azt minden nap olvasom, egyedül is és a gyerekekkel is, minden órán, illetve a gyülekezetünk Facebook oldalán is minden nap van egy napi ige, hogyha végigpörgeti valaki a Facebookot, és csak ezt az egy igét látja, már gazdagabb lett egy kicsit a napja. Illetve nem tudok olyat mondani, hogy nekem van egy elcsendesedési rutinom, hogy meggyújtok egy gyertyát, ezt a könyvet olvasom, vagy azt a Bibliát olvasom, hanem amikor éppen eszembe jut. Ha buszon, ha főzés közben, ha a határba kimegyek sétálni, és ott jut eszembe valami, akkor. És nekem ez rengeteget segített és javított az Istennel való kapcsolatomon, hogy nem kötöttem időhöz, hogy akkor jó, mielőtt lefekszek, vagy fogmosás után, akkor most van 30 perc. Nem, amikor valamit meg szeretnék osztani a Jóistennel, akár kérni, akár hálát adni, akkor azt ott és azonnal.
0: Így itatja át a hited igazából az egész életedet?
1: Igen.
0: És a hivatásodnak

0: És a magánéletednek, ha van ilyen a lelkésznek, hogyan van meg az egyensúlya?
1: Ugye én Harkán vagyok lelkész, ez Sopron mellett van. Nagy hírnek számít az, hogy van helyben lakó lelkész 2 év után, mindenki kíváncsi rá, hála Istennek. És mi megbeszéltük azt, hogy meddig engedek, meddig lehet belépni az én magánterembe, nagyon szívesen beszélgetek, egy bizonyos szintig, egy bizonyos határig, és ezt a gyülekezetem teljes mértékig tiszteletben tartja.
0: Hogyan fogadtak téged, mint női lelkészt?
1: A lelkész nőség még mind a mai napig egy nehezített pálya. Én egy olyan gyülekezetbe kerültem, ami egy tradicionális gyülekezet, és előttem egyetlen egy női lelkész volt, és ő is csak helyettesítő lelkész volt, helyettes lelkész volt. Tehát a Harkai gyülekezet életében én vagyok az első helyben lakó női lelkész, és teljesen más, hogy viszonyulok egy gyülekezethez, mint egy férfi. Tehát egy sokkal gondoskodóbb attitűdöm van, mint egy férfi szolgatársamnak. Sokkal könnyebben tudok a gyerekekkel foglalkozni, mint egy férfi szolgatársam. Ez az egyik része, ami szerintem nem hátrány, hanem előny. A hátrány viszont az, és én nagyon jól szórakoztam rajta, beköltöztem a Harkai parókiára, és jött a gázszerelő, lementem, ajtót nyitottam, és megkérdezte, hogy apukád nincs itthon. És mondtam, hogy jó napot kívánok, az evangélikus lelkésznő vagyok. Hogy nőként nem számítanak erre, hogy lelkész vagy, több száz fős gyülekezetet vezetsz, felelsz értük. Ha próbáljuk párhuzamba állítani egy világi állással, akkor ez egy nagyon magas beosztású állásba vagyok jelenleg, ami hál' Istennek a hivatásom is egyszerre. És ezzel nagyon sokszor nem tudnak mit kezdeni, hogy fiatal, egyedülálló nőként én képes vagyok elvezetni egy gyülekezetet.
0: Ebben nincsen neked nehézséged? Azon túl, amit mondtál a nagyon sűrű határidőnaplóval kapcsolatban, de mi van, hogyha túl férfias feladatok vagy problémák jönnek szembe?
1: Nem szégyen segítséget kérni. Vannak olyan feladatok, amit nőként nem tudok megoldani. És ez így van a rendjén szerintem. De kapásból tudok 5-6 férfit mondani, akihez a legnagyobb bizalommal fordulhatok.
0: Erről is szól a gyülekezeti közösség.
1: Igen. Nem? Meg a lelkészi közösség is. Hogyha bármiféle tanácstalanság van, vagy elakadás van, vagy azt érzem, hogy én ehhez nőként nem tudok hozzászólni, mert nem tudok azonosulni a problémával, akkor fel tudom hívni férfi lelkész kollégáimat, és tudok tőlük tanácsot és segítséget kérni. Vagy meg tudom kérdezni tőlük, hogy figyelj, van ez a helyzet, irányíthatom hozzád.
0: Ez azért alázat is kell, nem? Ez mindig könnyen megy egyébként a női lelkészeknek? Szerinted?
1: Én más nevében nem tudok nyilatkozni, viszont ha a társadalmat nézem és a körülöttem élő nőket, szerintem ez egyre nehezebben megy. És azért megy egyre nehezebben, mert mindenhol azt halljuk, hogy önálló, erős, független nő vagy, képes vagy mindenre. Igen, tény és való, nagyon szuper, nagyon ügyes vagy, de nem kell megszakadni. Nem kell kifeszülni. Felesleges. Abból adódóan, hogy valaki nőnek születik, vagy férfinak, vannak korlátai. Tehát nőként, ha nem muszáj, nem fogok téglát pakolni. De vannak olyan területek a szolgálatban, ami nekem sokkal könnyebben megy. Ilyen például a gyermekeknek a lelki gondozása.

0: Lélekhangoló.
1: Börtönben lévő szülők gyerekeivel foglalkoztatok az Angyalfa Alapítványnál. Ez hogy jött az életedbe, illetve hogyan kerültél egyáltalán a börtönmisszió közelébe, és hát ez sem egy ilyen női világ.
2: Ez úgy történt, hogy Magyari Márton jött be a Hittudományi Egyetemre egy előadást tartani. Hogy van egy lehetőség, hogy be lehet jönni, beszélgetni lehet rabokkal, ki lehet próbálni magad ezen a szolgálati területen. A Váci Fegyházban voltam 5 évig, mint lelki gondozó, és tudni kell arról, hogy itt vannak különböző körletek, és én az apak körletben voltam, az a bent megtérteknek a körlete. Nekik vannak kiváltságaik, de vannak kötelezettségeik is. Kiváltságnak számít az, hogy plusz 2 óra családi idejük van a beszélőn, viszont ebből 1 óra istentisztelet, és kötelező elmenniük vagy dolgozni, vagy tanulni. Ami még különlegessége ennek a szolgálati területnek, hogy amikor én bent voltam szolgálóként, akkor természetesen mindent leadtunk, átmentünk a detektoros kapun, és kaptunk egy jelzőcsengőt, majd felkísértek minket a cellához, és a cellában tartottuk a foglalkozást. Leültünk, beszélgettünk, énekeltünk, és akkor mindig egy tematikán keresztül vezettük végig ugye az évünket, és egy rövid elhitat volt a végén. Azt tudni kell, hogy férfi fegyházba nőként bemenni hatalmas előny. Akikkel én voltam, az a társaság mindig nagyon nagy tiszteletbe tartottak, és azóta már párral találkoztam, mert szabadultak, és nagyon kedvesen emlékeztek erre az időszakra.
1: Azt kaptad ott, amire készültél, vagy amire vállalkoztál, amire gondoltál, hogy ott várni fog ebben a szolgálatban?
2: Részben igen, viszont nagyon megdöbbentő volt. Mindenki tudja, hogy a börtönben nem matyóhímzésért kerülnek az emberek. És amikor pár alkalmon túl vagyunk már, és elkezdenek megbízni az emberbe, és elkezdik elmondani az ő élettörténetüket, bármennyire is felkészül az ember, az iszonyatosan megrázó. És ott voltam másodéves egyetemistaként, és valami vigasztalást kellett volna nyújtanom, de csak azt éreztem, hogy hát szerintem én jobban össze vagyok törve, mint a velem szemben ülő, aki elmeséli az élet történetét. Rádöbbentek arra, hogy mit tettek, és hogy annak milyen súlya van.
1: Ehhez kellett az, hogy Isten is elhúzzon egy leplet, amit esetleg addig ott tart az ember, mert védekezik, igazolja önmaga előtt magát.
2: Egyértelmű, hogy kellett
1: hozzá. Ez isteni munka.
2: Egyértelmű. Vagy... Tehát, hogy én rongyosra beszélhetem a számot, hogy nem lopunk, mert az csúnya dolog, mert az másnak a tulajdona, és mégis mit képzelsz magadról? Semmi. Farra hányt borsó.
1: Említetted, hogy hozzád lelkész nőként könnyebben jönnek a lelki gondozói beszélgetésre gyerekek. Milyen korú gyerekekre gondolsz, és milyen terheket osztanak meg veled, nem mint hogyha a részletek érdekelnek, csak hogy lelkészként úgy látom a beszélgetésnek azért fontos szerepe van a szolgálatodban.
2: Nagyon nagy hangsúlyt helyezek a lelki gondozói beszélgetésekre. Sokszor nem így hívjuk, mert a másik fél nem így tekint rá. A legkisebb lelki gondozottam az 4. osztályos, a legnagyobb pedig gimnazista. Olyan frusztrációk vannak a gyerekekben, amit el se képzelnénk, hogy egyáltalán lejut hozzájuk. Például 4. van a Jerikó városának a bevétele, hogy és összetörték a cserépedényeket, és hatalmasat kiáltottak, és leomlottak Jerikó falai. És mi el szoktuk játszani, mekkora hangzavar lehetett, mert mi csak 6-an vagyunk, és mégis milyen hangzavar. És ennyi elég volt ahhoz, hogy az egyik gyerek az sírva fakadjon, hogy ez mennyire szörnyű, és hogyha ez ennyire hangos, akkor egy bomba becsapódásának mekkora hangja lehet. És álmomban nem gondoltam volna, amikor otthon felkészültem az órára, hogy egy lóugrással az izraeli konfliktusnál vagyunk.
1: Hogy tudsz felkészülni arra, hogy egészen mást élnek át a mai gyerekek és fiatalok, és máshogy élik meg szerintem, mert más forrásból kapják a híreket, mint ahogy akár te felnőttél, pedig te sem vagy idős.
2: Nagyon igyekszek lépést tartani a hírekkel, hogy amennyire lehet egy biztos pont legyek a gyerekek életébe, akihez lehet fordulni, akivel lehet beszélgetni. Viszont amikor felkészülök nagyon szépen egy órára, kitalálok mindent, és jön egy ilyen, akkor ott azonnal le kell reagálnom az adott helyzetet. És én ezt 6 éves gyakorlatom alatt tanultam meg a mentoromtól, hogy nem kell egetrengető életigazságokat mondani egy lelki gondozói beszélgetésben. Elég, ha jelen vagy. És ezt egyre inkább tapasztalom, hogy a másik félnek teljesen elegendő az, hogy én jelen vagyok, ráfigyelek, és érdekel, amit ő mond.
1: Eszedbe jutnak ezek a gyerekek, vagy más ilyen lelki gondozottaid, amikor már leülnél és pihennél, illetve hogyan beszélgetsz róluk Istennel esetleg?
2: Persze, hogy eszembe jutnak. Szerintem egy lelki sose kapcsol ki teljesen. Mindig valahol egy kis részem készenlétben áll, hogy bármikor hívhatnak, és akkor azonnal lelkész vagyok. És például egy-egy lelki gondozói beszélgetés után én azonnal az Úrhoz fordulok, hogy Uram, én ehhez kevés vagyok. Ez az én kompetenciámat meghaladja, Uram. És Te is tudod, hogy nem fog máshoz elmenni, itt csak Te tudsz segíteni.
1: Közben is tud az ember valahogy egy pillanatra kilépni, és Istenhez megtalálja az utat, vagy meg szoktad találni, vagy hogy jönnek az ötletek, vagy a szavak, ha mégis meg kell szólalni?
2: Sajnos nem vagyok még olyan ügyes, hogy azonnal az Úrhoz forduljak, tehát egy laza pánik szokott túlárenni rajtam. De az Úristen az akkor is ad, amikor nem kérünk. És mindig megsegít. Ebben a helyzetben is, amikor sírva fakadt a kisgyerek, és én teljes pánikba estem, hogy na ebből hogy fogok kijönni, olyan szavakat és mondatokat adott az Úristen, hogy a gyerek megnyugodott, tudtunk beszélgetni, és egy nagyon-nagyon értékes hittanóra lett ebből az egészből.
1: Utolsóként azt kérdezném tőled, hogy van-e olyan most megosztható ige számodra, vagy több, amelyik vezet, vagy többet jelent?
2: 2 ige van, az egyik a konfirmációs igém, amit már mondtam, akit nekem ad az Atya, az mindén hozzám jön, aki pedig én hozzám jön, azt én nem küldöm el. A másik ige pedig az ordinációs meghívómon szerepelt Ézsaiás könyvéből, hogy de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnya kellnek, mint a sasok. És nekem ez azért nagyon különleges ige, mert Győrben a Péterfi Sándor Evangélikus Oktatási Központ recepciónál Péterfi Sándor mászobra alatt ez van kiírva. Nem ezért választottam ezt az igét, hanem amikor már kinyomtattam a meghívót, akkor odaadtam a barátnőmnek, és ő mondta, hogy ugye tudod, hogy 12 évig ezt az igét néztük nap, mint nap.
1: Igen, és meg is éled ezt, hogy megújul az erőd újra, meg újra.
2: Igen, nagyon-nagyon megélem, amióta lelkészként és hitoktatóként dolgozom, én nem éreztem magam fáradtnak úgy igazán. Tehát ezt az olmos fáradtságot nem éreztem. Minden reggel úgy kelek fel, hogy de jó, megint egy új nap, megint új lehetőségek.
1: Vendégem a Lélekhangolóban Bősze Veronika evangélikus lelkész volt. Folytatjuk a Lélekhangolót, a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorát. Kassza Gábor, a Győrkönyv Bikácsi Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze, a Tolna Baranya Evangélikus Egyházmegye missziói lelkésze. Mit mondanál el a hallgatóidnak, hogyha most téged szeretnénk bemutatni egy kicsit, és a hitedről, lelkészi utadról beszélgetni? Mi jellemez téged leginkább?
0: Leginkább magamat a lendületességgel tudnám leírni. Van bennem egy ilyen belső lendület, ami nagyon meghatároz engem, és nagyon hajt engem. Ez leginkább talán a hittanóráimon, illetve hát nyilván az igehirdetésekben valósul meg, vagy látható, de akár egy nyári tábor tekintetében is, tehát hogy nagyon-nagyon nagy energiát tudok beletenni.
1: Miből fakad ez? Ez egy alaptulajdonság, vagy hozzátette ez valamit az, hogy van egy ilyen hivatásod, hogy lelkész vagy?
0: A lendület az alapvető tulajdonságom. Nagyon-nagyon mozgásigényes voltam gyerekkoromban, és az a fantasztikus, vagy az, amit én fantasztikusnak tudok megélni, hogy alapvetően ezt a lendületet utána már olyan céllal tudtam használni, ami az Isten országának az építésében tud segítségre lenni. Tehát, hogy tudom ezáltal hirdetni az evangéliumot ezzel a lendülettel. Megfogalmaztam már magamnak egy ideje, hogy valóban az a belső energia, ami bennem van, az ilyen értelemben hasznosul. Nem feltétlenül arra a célra, hogy mondjuk akár sportoljak, vagy valamilyen más dolog tekintetében, hanem most itt az evangélium hirdetés tekintetében.
1: Ehhez mikor kaptál kedvet, vagy hogyan hívott el, hogyan szólított meg téged egyáltalán ez az ügy, hogy Isten szolgálja légy? Tehát mikor találkoztál az evangéliummal, az egyház üzenetével, Jézus Krisztussal?
0: Nekem azért nagyon különleges, mert a templom mellett lakom, de gyerekkoromban is a templom mellett laktam, nyilván a teológián is, de már egészen gyerekkoromtól az orosházi evangélikus templom mellett tényleg egy 50-60-70 méterre lakhattunk. Tehát valahogy ez alapvetően meghatározta azt, hogy én teljesen önmagam csatlakoztam ehhez. Annyi segítséget azért kaptam nyilván a szüleimtől, hogy engem az orosházi evangélikus gimnáziumba irattak be. Akkor nem volt még gimnázium, hanem általános iskola volt, majd később lett gimnázium, és utána olyan lelkészeim voltak, akikre abszolút fölnézek még most is, és nagy hatást gyakoroltak rám. Olyan közösségi élet volt ott akkor abban a gyülekezetben, ami engem nagyon megfogott, ami engem nagyon hozzáhúzott az egyházhoz, odahúzott az egyházhoz. Az evangéliummal ilyen értelemben már egészen kicsi koromban találkoztam. El szoktam mondani a hittanosaimnak, hogy ugye mindig szokták mondani nyilván, mivel ők még azért kisebbek, hogy Gábor bácsi, Gábor bácsi, és akkor mondani szoktam nekik, hogy az a nagyon különleges, hogy nekem is volt egy Gábor bácsi az életemben, tanított engem Győri Gábor, evangélikus lelkész, ő akkor ott szolgált orosházán, és ebből kifejezőleg nekem is van egy Gábor bácsi az életemben.
1: Miben volt ez más, ez a közösség, ez a vonzó közösség, mint mondjuk egy jó kis sportklub vagy csapat, akivel focizhattál volna, mert hát ilyen sportos meg aktív gyerek voltál. Mit adott neked gyerekként az, hogy komoly dolgokról beszélnek ott, Jézus Krisztus, meg kereszthalál, meg élet? Nagy dolgok ezek gyerekként.
0: Egy kisgyermek szerintem leginkább abból a szempontból közelít az evangélium felé, hogy milyen érzései vannak abban a közösségben, ahol ő lehet. Ott egy nagyon szeretetteljes közeg volt. És nyilván az igehirdetésekben és az áhítatokban találkoztam azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt értünk, de leginkább a szeretet dominált. Az a szeretet, amivel akár az ott lévő segítők, vagy az ott lévő lelkészek megnyilvánultak akár az irányomba is. Tehát az evangéliumot inkább a szeretet irányából tapasztaltam meg, és nyilván ez harmonizál mindazzal, amire az evangélium szól, és ez, amikor már az ember növekszik, vagy fejlődik, akkor nyilván egyre inkább megért bizonyos dolgokat abból, hogy mondjuk mit tett értem Jézus, de akkor alapvetően a szeretet irányából lehetett ezt meghatározni. Ez az én érzésem.
1: Akkor egyenes utad vezetett addigra már a teológiára, amikor választanod kellett pályát, vagy dönteni, hogy merre mész?
0: Természetesen voltak gondolatok az én fejemben is, meg az én életemben is, de utána gyakorlatilag ez mondható így, hogy egyenes út, igen.

0: ha jól tudom, abban a gyülekezetben szolgálsz most, ahol kezdtél. Ez a Györkőny Bikácsi Társult Evangélikus Egyházközség.
1: Igen.
0: 2018-ban lettél parókus lelkész.
1: Igen.
0: Itt mit tapasztalsz, és mit érzel abból, amiről beszéltél, hogy Isten szeretetét kell közvetítened szintén, illetve hasonlóan a te Gábor bácsithoz, gyerekekkel, felnőttekkel, idősekkel, a helyiekkel és a közösséggel törődnöd, Isten szolgálva. Mit érzel a fő feladatodnak, vagy elhívásodnak itt közöttük?
1: Elsősorban az evangélium hirdetését, de hogy ez hogyan és miként valósul meg, az, hogy mondjuk alapvetően, hogy már én is vagyok abban a helyzetben, hogy azt mondják nekem, hogy Gábor bácsi, ez azért is különleges, mert hogy Györkönyben nagyon aktív szolgálatot lehet abban a tekintetben is végezni, hogy nagyon sok fiatal van. Erre az évre egy nagy vágyam teljesült, egy-két évvel ezelőtt megfogalmaztam, hogy szeretném, hogyha egy héten 80 hittanossal tudnék találkozni. És erre az évre ez teljesült, 84 hittanosom van, természetesen iskola és óvodákkal együtt. Ez nekem egy ilyen nagyon nagy öröm, és az, amiről itt beszéltem, hogy az a szeretet, amit én éreztem, úgy érzem, hogy ebben a szolgálatban nagyon meg tud valósulni. Illetve hát igyekszem. Ezek a szolgálatok mind a mellett, hogy nagyon sok erőt vesznek igénybe, de nagyon fel is tudnak tölteni. Elsősorban azt gondolom, hogy a fiatalok által lehet az egyháznak építkeznie, de azt is látom, hogy egyre nagyobb kihívás az egyháznak a fiatalok számára olyan helyet vagy olyan lehetőségeket nyújtani, amit mondjuk engem megszólított annak idején, amikor én olyan idős voltam, mint mondjuk azok a gyerekek, akiket én tanítok. Nagyon más világ van abban a tekintetben, hogy hogyan és miként lehet a fiatalokat megszólítani. Vagy hogy hogyan lehet hozzájuk hosszú távon is elérni. Tehát nem csak úgy egyszer-egyszer, vagy kampányszerűen megszólítani őket, hanem hogy tényleg legyen egy ilyen építkezés benne. Ezt én látom, ezt tapasztalom. Ez nehéz. Még jobban őket elhívni, vagy meghívni, vagy ott tartani. Mert hogy én azt megtapasztaltam akkor, amikor én fiatal voltam, hogy olyan alkalmak voltak, vagy olyan lehetőségek voltak, ami engem ott tartott.
0: Hogy fogalmazod ezt meg magadban, hogy az egyháznak, vagy egy lelkész szolgálatának mennyiben kell, vagy lehet változni így a világhoz, és mi az, ami ne változzon?
1: Azt látom, hogy amikor én gyerek voltam, akkor én egy abszolút analóg világban voltam gyerek. Voltak körülöttem technikai dolgok, de azok nem feltétlenül úgy vagy olyan mértékben kötöttek le. De ez nem azt jelenti, hogy nem kötöttek le, tehát hogy én is néztem tévét például, vagy voltak bizonyos olyan játékok, amik akár már lehet azt mondani, hogy digitális jellegűek voltak. De ma nagyon nehéz, mert én hozzájuk szólok, ahogy most is teszem, hogy beszélünk, és ők alapvetően már egy nagyon-nagyon-nagyon nagy digitális körben vannak. De az is nagyon veszélyes, hogy én amikor hallgatni szoktam különböző beszélgetéseket, akkor valahogy azt érzem, hogy azt nem érzi az, aki megnyilvánul ezekkel kapcsolatban, hogy azokat a technikai dolgokat, amikkel most a gyerekek rendelkeznek, mi adjuk a kezükbe. Tehát, hogy a világ és a körülöttünk lévő élet az azt eredményezi, hogy egy csomó digitális dologgal kell foglalkozni. Azért álszent arról beszélni, hogy jobb lenne, hogyha azok a digitális eszközök, amik minket körbevesznek, akár a telefon, akár a tablet, akár a laptop, ezekből sokkal kevesebb lenne, analógabb lenne a világ, kicsit ilyen magyartalanul. De azért nehéz, mert hogy alapvetően nem tudunk sokkal kevesebbet, mert hogy már az adóbevallást is interneten csináljuk, a különböző adminisztrációkat is interneten keresztül csináljuk. Tehát én a laptop mögül beszélek arról, hogy ne internetezzen, vagy ne számítógépezzen, vagy ne videójátékozzon annyit, mint amennyit tesz. Lehet, hogy ebben a helyzetben inkább az a megoldás, hogyha olyan programokat vagy olyan lehetőségeket biztosítunk számukra, amik alternatívát tudnak nyújtani arra, hogy ők letegyék ezeket az eszközöket. De nagyon nehéz ez. Ezt lehet, hogy ilyen kampányszerűen el tudom érni, tehát egy hétig nem találkoznak mondjuk az ilyen értelemben digitális dolgokkal, vagy kevésbé találkoznak mondjuk így, de utána biztos, hogy visszatérnek ugyanabba a világba, és újra kihozni őket, vagy elhozni őket megint nagyon sok energia, és nagyon sok emberi erőforrás kell ahhoz, tehát segítők kellenek ahhoz, hogy ezeket a programokat megvalósítsuk. Uh-huh. A nyári táborunkban szerintem ez megvalósult. Olyan lehetőségeket próbáltam számukra biztosítani, amivel élményt kapnak, de valamilyen értelemben távolabb a digitális világtól.
0: van egy olyan megoldás is, vagy út, hogy olyan feladatokat adnak nekik, amihez a telefont, a saját eszközeiket kell használni. Már iskolában is így van. Tehát, hogy lehet, hogy ott is ott kellene jobban lennünk nekünk is, ahol ők vannak, nem?
1: A mostani nyári táborunkban például íjászkodtunk, vagy volt arra lehetősége a gyerekeknek, hogy kimentünk ott Györkönyben a Pincehegyre, és kint a szabadban kidobósoztunk. De például ebben az évben, amit te mondasz, hogy azért rájuk is odafigyelve vagy, hogy látva azt, hogy ők miben vannak benne, olyan szabaduló szobát csináltam számukra, amiben mozgás volt, de egy pályázat folytán több laptophoz hozzájutottam, hogy a szabaduló szoba az úgy nézett ki, hogy különböző állomások voltak, és ott laptopok voltak kirakva, és a gyerekeknek az volt a feladatuk, hogy játékos feladatok által megtalálják azt a kódot, amivel ki tudják nyitni a laptopot, és a laptopon volt egy videófelvétel, amit én vettem föl, és elmondtam a következő feladatot számukra, amiben megtalálhattak megint kódokat. Tehát mozgás is volt ebben az egészben, játék is volt benne, a laptoptól távol különböző feladatoknak a megvalósítása, de közben egy picit próbáltam behozni azt a technológiai dolgot is, ami őket nyilván érdekli, vagy úgy fenntartja az ő figyelmüket, vagy hogy amire azt mondják reménység szerint, hogy wow, hogy ez így meg tud valósulni.
0: Most azon gondolkodtam, hogy az idősebbek, akik nem értenek ehhez a technikához, azok akkor kicsit elveszettebbek ilyen szempontból? Vagy ez nem igaz, hogy a gyerekeket megnyerjék, fiatalokat?
1: Erre azért nehéz válaszolni, mert hogy én nyilván a fiatal szemével nézek most ebben a történetben. Vagy erre a kérdésre. Én azt látom, vagy azt érzékelem, hogy az időseknél, vagy az idősebb lelkészeknél, ami nagyon nagy lehetőség lehet, amikor egy idősebb ember mellé úgy letelepedünk, és meghallgatjuk, amit ő mond.
0: Mint egy nagyszülő.
1: Mint egy nagyszülő, igen. Ez egy jó kép, igen, mint egy nagyszülő. Mert nekem voltak olyan lelkészek az életemben, akik ilyen nagyszülő, úgymond nagyszülőként voltak a szolgálatuk által jelen az én életemben, és az is nagyon értékes volt. Azt tapasztaltam meg valóban nagyon sokszor, hogy az idősebb lelkészeknél az az élettapasztalat, az a lelki tapasztalat, az nagyon sokat tud adni. Mind a mellett, hogy lehet, hogy van egy ilyen nagyon energikus fiatal lelkész is, de ő lehet, hogy más szemszögből tekint a bizonyos dolgokra, mint mondjuk egy idősebb.

0: Holó evangélikus műsor vendége Kassa Gábor, Györkönyi és Bikács evangélikus lelkésze. A Györkönybikácsi Társult Evangélikus Egyházközség honlapján feltűnt nekem, hogy kiemelitek, hogy az egyházközség életének középpontjában Krisztus követésének kell állnia. Tehát Jézus Krisztus követése és az evangélium hirdetése, tehát róla való beszéd, erre fut ki minden, ha jól érzem. Erre gondoltál, amikor ezt fontosnak tartottátok kiírni a honlapra?
1: Pár héttel vagy hónappal ezelőtt prédikáltam egy igéről, és amikor prédikálok, akkor próbálok mindig valamilyen képet hozni a prédikáció bevezetésében. És már egy ideje nagyon érdekelt engem az, hogy amikor a műkorcsolyázók így pörögnek, forognak, akkor hogy nem szédülnek el? És ha az ember megnézi, hogy milyen ugrásokat tudnak egy ilyen pörgés után megvalósítani, hát nyilván ez fizikai kérdés is, meg gyakorlás kérdés is, én tudom, de hogy alapvetően hogy nem szédülnek el? És hogy azt találtam, hogy mikor befejeznek egy forgást, akkor mindig egy irányba néznek, mindig kinéznek egy pontot, és oda néznek. És azt gondolom, hogy a Krisztus követés az ilyen szempontból egy nagyon fontos példát talál ebben az ember, hogy az élet nehézségei meg kihívásai közepette, de még az örömöket is természetesen ide kell említeni, ezek között, a megélt dolgok között, hogyha az ember egy pontra tud figyelni, és itt Krisztusra tud figyelni, akkor az örömeiben, a nehézségeiben, a kihívásaiban is meg tud maradni az Úristen által kijelölt úton. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tanúság mindenki számára, és Györkönyben, illetve Bikácson én remélem, hogy erről tudunk bizonyságot tenni.
0: Milyen érdekes módjai vannak a te szolgálatodban a megvalósításnak? Meséltél nekem a temetőbeli projektről, mitől lelki vagy lelkészi munka, még ez is?
1: Hát, hogy első körben ne a temetővel kezdjem, ami számomra egy ilyen nagyon nagy élmény, vagy nagyon nagy izgalommal tölt el, hogy ugye egyrészt járok az óviba is, az iskolába is, és az óviban a gyerekekkel leülünk, és akkor elkezdődik a úgymond hittanóra, de hát nyilván ott még nem a tanon van a lényeg, hanem az, hogy ez egy ilyen szeretett közösség legyen. Igyekszem velük énekelni, de az éneklésben is úgy szoktam velük énekelni, hogy vannak olyan énekeink, vagy olyan dalaink, amiben van mozgás. És hogy visszacsatoljak, tehát hogy ezeket én is ugyanígy tapasztaltam meg annak idején gyerekként. A másik dolog, hogy amit nagyon szeretnek, és amit nagyon élveznek, hogy minden alkalom, amikor így oda megyek hozzájuk, akkor viszem a dínos állítatokat, és akkor a dínos állítatokból felolvasok nekik. És el szoktam nekik azt mondani, hogy ezt az állítatot két okból olvasom föl. Nyilván az első sorban az, hogy az Úristen igéivel találkozunk, és a másik, hogy amikor ők eljönnek majd a templomba, anyával, apával, családdal, akkor ne lepődjenek meg azon, hogy a Gábor bácsi beszél. Kezdődjön el az a folyamat, hogy amikor megérkeznek majd az Isten tiszteletre, és találkoznak azzal a formával, ami meglepetés lesz számukra, mert a Gábor bácsi nem így szokott az oviban lenni, vagy nem így szokta a hittanúrát tartani, mint amilyen mondjuk egy Isten tisztelet, hát nyilván, de hogy akkor úgy egy picit talán rá tudnak kapcsolódni, hogy igen, a Gábor bácsi arról beszélt, hogy majd egy kicsit más lesz ott, vagy máshogy fog majd hozzánk szólni ott. Egyrészt ez egy nagyon nagy élmény számomra is, és várják magát ezeket a dínos állítatokat. Utána mindig van egy bibliai történet, amit földolgozunk. Én úgy látom, hogy ez a forma bejön nekik.
0: Azt a dínos áhítatot, ezt mondd el egy mondatban, hogy mi, mert én nem tudom.
1: A Luther kiadó adta ki ezt a bizonyos dínos áhítatot. Mindig van egy bizonyos dínó, mondjuk a T-rex, és akkor arról bizonyos információkat elmondanak, és utána az ige és a példa által van egy kis áhítat. Most nem is emlékszem, hogy melyik dínóról, de ez volt a cím, hogy ne légy lusta dög. Mert hogy az a bizonyos dínó nagyon lusta volt, és hogy alapvetően mi is nagyon sokszor el tudunk lustulni, de hogy az Úristen meg azt várja tőlünk, hogy szófogadók legyünk, hogy odafigyeljünk, és hogy az ő útmutatása szerint éljünk, de ehhez nem lehetünk lusták. Mert hogyha lusták vagyunk, akkor az valahol akadályoz minket bizonyos dolgoknak a kiteljesedésében. Ezeket a lehetőségeket lehetőség szerint, aki tudja, meg aki akarja, meg aki úgy érzi, hogy számára ez jó, már lelkészként, akkor fel kell használni, be kell vonni. De azt is tudom, és azzal is nagyon tisztában vagyok, hogy lehet, hogy ez 10 év múlva már nem fog működni. És azoknak a gyerekeknek, akik majd akkor lesznek 15-16 évesek, ez egy nagyon nagy élmény lesz, hogy a Gábor bácsi hozta dínos állítatokat, de lehet, hogy az ő mondjuk 20-30 éves korukban, amikor az ő nekik megszületik majd a gyermekük, akkor ő nekik ez már nem lesz élmény.
0: No, és akkor mi történt ott az evangélikus temetőben nálatok Győrkönyvben?
1: Igen, a tavalyi évben elkezdtük a sírhelyeknek az újraváltásának a rendszerét bevezetni. Ennek az volt az előzménye, hogy elkészítettem a temetőnek a sírhely könyveit, mert elég sok ilyen jellegű adatot kellett földolgozni, és ez úgy valósult meg, hogy ennek van papíralapú formája is, illetve tabletre, illetve laptopra is megvannak ezek a képek, és most már ott tartunk, hogy egy ilyen internetes felületre is felkerültek. Ebben már van egy segítségem, egy gyülekezeti tag, aki segít ebben, és hát ennek az lett a következménye, hogy saját forrásból úgymond a temetőbe, tehát az út ott eléggé rossz volt, és ilyen földes út volt, és akkor most ott egy 50 méter hosszú utat, ilyen térköves utat ki tudtuk alakítani. Amikor temetés szokott lenni, akkor el szoktam azt mondani, hogy ez itt nem az út vége. Mi hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus által van feltámadás és élet. Viszont azt is látom, és azt is érzékelem, hogy temető fenntartóként az egy nagyon fontos feladat, hogy azt a környezetet is olyanra alakítsuk ki, ami elősegíti azt, hogy a mi bizonságtételünk az valóban el tudjon hozzáérni. Azt gondolom, hogy az egyháznak abban nagyon nagy felelőssége van, hogy amikor vannak ilyen infrastruktúrái, akkor ott egy olyan környezetet alakítson ki, ami segíti azokat, akik a nehézségükkel, a fájdalmukkal, a gyászukkal megérkeznek.

0: Azt is olvastam a honlapotokon, hogy a gyülekezet és a lelkész közös felelőssége és feladata az evangélium hirdetése, közvetítése. Ezt hogy érted? Akkor ennek fényében is, amit elmondtál, hogy még egy temetőbe való bejutás is egy jel lehet, ha jól értem, arról, hogy Isten szeretete ott munkálkodik az életekbe.
1: Az egyháztagoknak azt meg kell érteni, hogy nyilván van a lelkész, meg van a felügyelő, meg van a presbitérium, de hogyha nem érkezik meg az az önkéntes szolgálat a gyülekezeti tagok részéről, bármilyen tekintetben, akkor egyre nehezebb lesz hatást gyakorolni, vagy azokat elérni, akik alapvetően nem kapcsolódnak az egyházhoz. Tehát a gyülekezeti tagokra ebben nagyon nagy szükség van. Abban a tekintetben is nyilván, hogy ha mondjuk csak abba gondol bele az ember, hogy mondjuk kidül egy fa, bárhol, a templom közelébe, akár a temetőbe, vagy mondjuk bent a parókián, akkor ott van a lelkész fel tudja emelni azt a fát, de hát hogyha ketten, hárman, négyen, öten még odajönnek, akkor együtt sokkal könnyebben. Ugyanez az evangélium hirdetésében is megvan, hogy ott van a lelkész, és ott van a gyülekezet, aki pedig azt, amit az Úristen által a lelkész átad a gyülekezetnek, azt pedig viszi tovább, és ő is az Úristen által viszi tovább azoknak, akik nem biztos, hogy kapcsolódnak az egyházhoz, bármilyen okból kifolyólag.
0: Mit gondolsz, hogy mi a legfőbb útja annak akkor, hogy jól hasson a kereszténység ebben a közegben, ahol egyrészt Isten nélkül akarnak boldogulni, vagy lehet, hogy még ellenérzés is van sokakban? Mostanában olvastam az egyik általunk közölt napi áhítat alatt. Ennyit írt egy kommentelő, hogy Isten csak az emberek fejében létezik, tehát hogy az emberek találták ki. Mi a reménységünk, hogy elérhetjük őket is?
1: Én abban nagyon nagy lehetőséget látok, hogyha együtt tudunk bizonyságot tenni. Nem feltétlenül kell mindenkinek lelkésznek lennie, hanem egy hiteles élet is tud bizonyságot tenni. De az egyház számára az egy nagyon nagy nehézség, amikor valakiről azt gondolják, hogy hiteles az élete, és utána kiderül, hogy nem hiteles. Az, amit én megtapasztaltam gyermekként, amiről az elején beszéltem, az a szeretet, amit megtapasztaltam a lelkészek szolgálata által. Lehet, hogy aki ezt a kommentet írta, ő neki nem volt esélye arra, hogy megtapasztalja ezt a szeretetet. És hogyha lett volna rá esélye, akkor lehet, hogy másképp élni az életét. Nem szabad elítélőnek lenni, hanem próbálkozni kell. Én is látom azt, hogy ez a próbálkozás nagyon sokszor nem úgy valósul meg, amire számítunk, vagy amire akár a gyülekezetek számítanak, vagy amire én számítok. De mégis próbálkozni kell.
0: Mit jelent szerinted akkor ma kereszténynek lenni a világban? Magyarországra vagy Európára kitágítva is a kereszténységet, mint fogalmat és mint jelenlétét Istennek az emberek felé. Hogyan lehetünk ennek a részesei, és mi a helyünk vagy dolgunk ebben leginkább?
1: Amikor szoktam a konfirmandusoknak tanítani a konfirmációval kapcsolatos dolgokat, akkor igyekszem nekik mindig elmondani azt, hogy ha van valami olyan dolog, amit nem értenek, akkor kérdezzenek vissza. Mert hogy tudnak a lelkészek vagy az egyház olyan választ adni, ami alapvetően válasz, csak annak, aki ott áll vele szemben, nem tud vele mit kezdeni. A kereszténységnek az egy nagyon fontos feladata, hogy úgy tudjon jelen lenni a világban, hogy azzal tudjanak valamit kezdeni, hogy érthetővé váljon. És a misszió szempontjából szerintem az egy nagyon fontos feladat, hogy olyan tartalmakat biztosítani számukra, ami számukra érdekes. Gondolok itt mondjuk akár a dínos áhítatra. Gondolok itt mondjuk arra, hogy akár valamilyen rádióműsor vagy podcast műsor, ahol akkor abban a pillanatban, amikor neki szüksége van rá, tudjon igei tartalomhoz jutni, vagy valamilyen informatív jellegű dologhoz az egyházzal kapcsolatban. Ezek szerintem nagyon nagy lehetőségek. A technika ilyen szempontból nagyon nagy lehetőségek adott az egyháznak a kezébe, hogy megszólítsunk. De ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy nyilván nagyon jó lehetőség az, hogy én mondjuk este 11-kor bekapcsolok egy YouTube-os műsort, és meghallgatom, vagy egy podcast műsort, de hogy azt is megértetni azokkal, akik ezeket a műsorokat hallgatják, mert nem feltétlenül biztos, hogy gyülekezeti tag, hogy csatlakozzon a közösséghez. Tehát, hogy a közösségbe lépjen be, mert hogy a közösség által is tud épülni. És hogy ő is tud a közösségnek része lenni, és ezáltal ő is tud töltekezni. Tehát ez a kettő, ez nagyon fontos, hogy próbáljunk meg olyan lehetőségeket, amik lehetőségekként ott vannak, akár ilyen műsorok tekintetében is eljutni az emberekhez, de hogy utána ők is jussanak el az egyház berkein belülre. Ez egy nagyon fontos lehetőség és feladat. Nyilván lehetőség az egyház számára, hogy megszólítsuk őket, őnekik pedig egy ilyen értelemben feladat, hogy utána rácsatlakozzanak a wifire. Most akkor mondjuk így.
0: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora. Mai két vendégünk Bősze Veronika és Kassa Gábor evangélikus lelkészek, személyes hitre jutásuk és elhívásuk történeteit, valamint szolgálatuk, örömeit, mindennapjait tárták hallgatóink elé. Interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján is. A http://missio.luteran.hu rádiómenüje alatt. Visszajelezhet nekünk a műsorral kapcsolatban e-mailen az evmis@luteran.hu címre, vagy SMS üzenetben a 0620 620 36 79-es számra. Szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól a lélekhangolóval. Erős vár a mi Istenünk!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet. A mai ige, Példabeszédek 8. fejezet 17. verse. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gondolatok az ígéről. A bölcsesség azokat szereti, akik azt szeretik, és azokat keresi, akik azt keresik. Aki igyekszik bölcs lenni, az már is bölcs, aki pedig szorgalmasan keresi a bölcsességet, már csak nem megtalálja azt. Ami általában érvényes a bölcsességre, az kiváltképpen érvényes a mi Urunk Jézus Krisztus testet öltött bölcsességére. Őt kell szeretnünk és keresnünk, akkor meg fogjuk tapasztalni szeretetét, és megtaláljuk őt, magát is. Keressük őt már ifjúságunk idején. Boldogok azok az ifjak, akik életük reggelét az Úr Jézussal töltik. Sohasem kereshetjük őt túl korán, de aki korán keresi, bizonyosan megtalálja. A szorgos kereskedők általában koránkelők, a szorgalmas hívő is korán kezdi keresni az Urat. Mindenki, aki már megtalálta Krisztusban a gazdagságot, teljes szívvel kereste őt. Először őt kell keresnünk, előbb, mint bármi mást. Krisztusé legyen az őt megillető első hely. A keresésben az az öröm, hogy meg is találjuk őt. Ahogyan keressük, egyre világosabban megmutatjuk magát, egyre szorosabb közösségbe von önmagával. Boldogok az őt keresők, mert ha egyszer megtalálták, velük marad mindörökké, és egyre drágább kincs lesz szívük és értelmük számára. Felföldi László a Kovász Fesztiválon. Nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécsett, a Püspöki Palotától a Rózsakertig elterülő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-ai városi ünnepségnek is helyet adott, majd a Szent István napi szentmisével zárult, melyet Földi László pécsi megyés püspök mutatott be a Székesegyházban. Változatos és gazdag programokat kínáltak a családoknak. Földi László a fesztivál megnyitó beszédében a családokhoz szólt. A püspök a koncerebrált szentmise bevezetőjében kiemelte: nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk. Szeptemberben, a nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a Kelenföldi Barokk Esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a Kelenföldi Református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista, Svájcban, Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Tölts időt Isten jelenlétében.

Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát Isten imádásában töltöttem.

Jézus a 12 apostol kiválasztása előtt egész éjszaka a mennyei atya jelenlétében volt. Tőle várt ugyanis eligazítást, útmutatást annak kapcsán, hogy kiket válasszon. Mi sem tehetünk másként. Nem spórolhatjuk meg az imára szánt időt egyetlen nap sem, de különösen akkor nem, amikor egy fontos, életünk további alakulását meghatározó döntés előtt állunk. Manapság gyakran lehet hallani keresztényektől, hogy ők a napi munkájukat, tevékenységeiket Isten dicsőségére végzik, és így gyakorlatilag az egész napjuk imádsággá válik. Természetesen rendkívül fontos, hogy mindennel, amit teszünk vagy mondunk, Istent dicsőítsük. Hogy életünk folyamatos Isten előtti jelenlétben teljen. De arra is szükség van, hogy a hétköznapok forgatagából kivonulva rendszeresen időt töltsünk az Úrral egy csendes helyen. Ha Jézusnak szüksége volt erre, mennyivel inkább nekünk?

Isten a csend barátja. Az Úr mindig a csendben vár ránk, és ebben a csendben megszólítja a lelkünk. A csendben meghalljuk a hangját. A csendből új erőt meríthetünk, és igazi egységre találunk. Isten maga biztosítja számunkra erejét, hogy jól végezzük a ránk bízott feladatokat, gondolatainknak és az ő gondolatainak, imáinknak és az ő imáinak, cselekedeteinknek és az ő cselekedeteinek, létezésünknek és az ő létezésének egységében.

Csendre van szükséged ahhoz, hogy megérinthesd elsősorban a saját lelkedet, majd a szeretteid lelkét. Hogy megérinthesd Istent, és megtapasztalhasd az ő jelenlétét. Az ő közelségében másképp kezded látni az életedet. Másfajta rálátást nyersz a problémáidra. Csak így lesz egyenessé, sima úttá életedben, ami göröngyös. Csak így leled meg igazán a békességedet.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 23-a. Galatákhoz írt levél 3. fejezet, 23-tól 29. versig. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. A név kötelez, tartja a közmondás, ami szerint egy nagymúltú név viselője nem hozhat szégyent arra a névre, amit visel. Minket, Krisztus hívőket keresztényeknek hívnak, azaz krisztusiaknak. Mi sem hozhatunk szégyent mesterünkre, azaz életünknek a messiásra kell mutatnia, és őt bemutatnia. Ennek a hozzáállásnak a törvénytől függetlenül igaznak kell lennie. Azaz a keresztény nem azért él Krisztushoz méltó életet, mert a törvényt betartja, hanem mert a szívében benne van az akarás, hogy az életével az Istent dicsőítse. Ennek minden Krisztus követőre igaznak kell lennie, mert megszentelt életre hívott el Isten. Ez a minimum azért a megmentő szeretetért, amit a Krisztusban kaptunk. Ugye így van? Vagy az egész ige szakaszból az ragadott meg, hogy már nem vagyunk a törvény alá vetve? Most már minden szabad? Úgy is hitből üdvözülünk. Ha ezek a gondolatok vannak bennünk, és a szívünk nem jelezne, de hálával tartozunk Istennek, akkor baj van. Talán át sem éltük azt, hogy a bűn milyen áthidalhatatlanul elszakított Istentől, és mennyire menthetetlen állapotban vagyunk Isten kegyelme nélkül. Ha átéltük, akkor a mérhetetlen hála indít arra, hogy méltók legyünk elhívásunkhoz. Keresztények vagyunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Schaerman Henrik írta Pécsről, Magyarországról. Élmény a hangversenyen. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 15. fejezetének 7. verse. Nemrég egy nagyon színvonalas hangversenyen vettünk részt. A felhangzó gyönyörű harmóniák feltételei talán analógia lehet a gyülekezeti közösségre nézve is. A zeneélvezet alapja egy jókotta, amelyhez a zenekar tagjai, de a karmester is tartja magát. A zenekarban teljesen eltérő hangszereken játszó művészek összjátéka adja ezt a harmóniát. Úgy hallatják hangjukat, ahogyan az ezen szerző azt előírta, és ahogy a karmester azt vezényli. A közösség jó lelkületének alapját is azok az isteni törvények jelentik, amiket a Biblia ismertet velünk. A közösség minden tagja e kotta szerint, a kapott talentuma szerint játszik. Gondosan követi a kottát és a karmester intéseit. A szólistának már nagyobb a felelőssége az önálló játékra, de nagyobb a felelőssége is. Játékának hibái azonnal kiderülnek, nem bújhat el a tömegben. Végül a karmester meghajolva fogadta az ünneplést, és a zenekar felé mutatott. Ezzel elismerve, hogy a zenekar nélkül értelmetlen lett volna csupán csak dirigálnia. A gyülekezeti közösségben is akkor tudunk olyan harmóniához jutni, amely magunknak és környezetünknek is örömet okoz, ha mindnyájan azt a szerepet töltjük be, amelyet az Úr szánt nekünk. Ha egymásra és vezetőinkre tisztelettel és szeretettel figyelünk, eredményeinknek pedig együtt örülhetünk. Urunk, add, hogy szent lelked által neked tetsző és a külvilág számára vonzó harmóniában tudjunk szolgálni a te dicsőségedre. Amen. Napi gondolat. A Szentlélek összhangot teremt közöttünk. Imádkozzunk a gyülekezetek harmonikus működéséért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1991. augusztus 23-án ment el e földi síkról Nemes Nagy Ágnes, költő, író, műfordító, esszéista, pedagógus. A régi Bármadasban érettségizett, majd latin-magyar szakon végzett. Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas alkotó, az Új Hold című folyóirat alapítója a Babicsi eszmeiség jegyében. Igen jelentősek, értő, érző műelemzései is.

Nemes nagy Ágnes, Paradicsomkert, második. A hűvös pára földre cseppen. Egy angyal jár az éji kertben. Csuhája a bokrokhoz ér, sutrálja őket, mint a szél. Aztán megáll. Embernyi botja végét befúrja a homokba, két tenyerét a bot fejére támasztja, állát a kezére. Két lombszelet közt messze láthat. A földi téren árnyra árnyat. S ha lefoszt egy-egy ánypihét, alatt a tömérdek újabb árny szakad ki, de nem, elég, elég a kép. Jöjjön helyette más alak, s látja a földet, mint halat, az úr vizéből gömbölyű fényes hátát kidugja, pára lövel belőle fölzihálva a léttelen jeges vizeken. Mi lesz a vérrel? Szólt az angyal, mely már zubog, hallod, uram? Én, aki élek hangtalan, én, ki haránt meredeken fúródom át a tereken, talptól szemöldökig sötét, deres szárnyamba burkolózva, én mit bánom? De őt, a két félre hasadt vérjárta formát, őt mire szántad? Mire néki a testelemből testbe lépni? Mire gömbnyi szemében úszva a fennszáguldó esti ég? A drótvilágon miért fennakadni? Mire a benti boltozat a csont alatt? A halvány idegekkel osztott, eleven hálós végtelen, a belülre felrajzolt horoszkóp. Mire a lét alatti lét? Az állatrend, a fű család, a kövek, palák, hiszen tiéd az irgalom. Így szólt az angyal. Válla mellett némán himbált egy bodzág, foszforos fényű tenyerén tartva derengő illatát. Így szólt, míg földre hult a hold, az is kerek tenyérnyi folt. Így szólt, míg fönt lent sűrűsödve szitált a fény a lomb közögbe, s már milliom kartalan fehér világító ezüst tenyér hullámlott. Így szólt, s elhallgatott az angyal.

0: látogassuk meg az özvegyeket és árvákat.
1: Jézus nyomában járva. A tiszta és szereplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az özvegyeket és árvákat nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Jakab 1.27. Gondolatok az ígéről. Mindazok közül, akiknek szükségük van a figyelmességünkre, az özvegyekről és árvákról kellene leginkább gondoskodnunk, szeretettel és együttérzéssel. Az apa, aki hitt Isten ígéreteinek, bízott abban, hogy halála után az Úr gondoskodni fog szeretteiről. Vajon hogyan gondoskodik Isten az elhagyottakról? Nem tesz csodát, hogy mannát küldjön a mennyből, sem hollókat, hogy eledelt hozzanak neki, hanem az emberek szívében tesz csodát. Elűzi az önzést a lélekből, és megnyitja a jótékonyság forrását. Megpróbálja a szeretetünket azáltal, hogy könyörületességünkre bízza a szenvedőket, megfosztottakat, szegényeket és árvákat. Isten felszólít bennünket, hogy amennyiben tehetjük, pótoljuk az árva gyermekek számára az apai gondoskodás hiányát. Igyekezzünk segíteni a gondterhelt édesanyákat. Krisztus a parancsolat megtartóinak ismeri el azokat, akik együttérzéssel és segítőkészen fordulnak az özvegyek és árvák felé, s ezért örök élettel ajándékozza meg őket.

0: A gyógyító szó.
1: Az Úristen adott nekem ügyes nyelvet, hogy tudjam szóval felvidítani azt, akit a bánat összetört. Felébreszt minden reggel, felébreszti a fülemet, hogy úgy hallgassak, ahogy a tanítványok hallgatnak. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet 4. vers. A 2020-ra a depresszió világszerte több mint 250 millió embert érint. Szakmai tanulmányok szerint a depresszió legfontosabb előrejelzője a diszfunkcionális család. Azok az emberek, akiknek a családjában konfliktus, az empátia és a kommunikáció hiánya, valamint az érzelmi támogatás hiánya tapasztalható, háromszor nagyobb valószínűséggel szenvedtek depresszióban, mint a funkcionális családokból származó emberek. Az érzelmi támogatás, az empátia és az együttérzés biztosítása nagyon fontos a kapcsolataink minősége szempontjából, ami viszont hatással van az egészségünkre és a jólétünkre. És a család ideális hely ezen értékek ápolására. Keresztényként arra vagyunk hivatottak, hogy bátorítsuk és építsük egymást, amikor nehéz tapasztalatokon megyünk keresztül. Az, hogy hogyan viszonyulunk embertársainkhoz, meghatározó lesz az utolsó ítéletben. A bátorítás legjobb példáját maga az Úr Jézus Krisztus adja, akinek szüntelenül az volt a feladata, hogy vigaszt és reményt nyújtson a betegeknek, elnyomottaknak és rászorulóknak. Bár Jézus Isten volt, minden reggelt az Atyával, a végtelen szeretet forrásával való közösségben kezdte, hogy engedelmeskedhessen az ő akaratának, és betölthesse küldetését, hogy felemelje a megtörteket, meggyógyítsa a betegeket és felszabadítsa a bűn fogjait. Vannak napok, amikor a lélek súlya alatt még a lélegzet is nehéz. A remény elhalványul és a világ színei szürkévé válnak. Ilyenkor sokan úgy érzik, hogy egyedül vannak. Még Istent is távolinak érzik. De az igazság az, hogy sosem vagyunk egyedül. Azok, akik depresszióval küzdenek, gyakran elutasítottnak, vagy meg nem értetnek érzik magukat. Ezért különösen fontos, hogy egymást is meghallgassuk. Krisztus szolgáinak úgy kell szeretniük, mint ahogyan ő szeretett. Sokan vannak, akik szomjúhozzák a szeretetet, de senki sem hallgatja meg őket. A meghallgatás isteni ajándék, amikor valóban figyelünk, akkor Krisztus szeretetét közvetítjük. Lehet, hogy nem tudjuk azonnal elűzni a fájdalmat, de a jelenlétünk, az együttérzésünk és a bátorító szavaink eszközök lehetnek Isten kezében. Ha ma nehéz terhet hordozol, tudd, Isten nem távoli néző. Ő szeretettel hajol hozzád, meghallgat és megerősít. És ha valakit ismersz, aki ilyen terhet hordoz, legyél számára az a csendes, türelmes hang, amely tükrözi Isten szeretetét. Atyánk arra buzdít, hogy naponta hallgassuk a bibliai tanítást, tanulmányozzuk, és imádkozzunk, hogy Isten ápolja bennünk a képességet, hogy segítséget nyújtsunk a szomorúaknak és szenvedőknek. Egy nagyon hatékony és praktikus módja annak, hogy segítsünk valakinek, aki rászorul, az őszinte hallgatás. Ma tervez időt arra, hogy meghallgatsz és bátorítasz egy családtagot, vagy szerettedet, aki nehéz időszakon megy keresztül. Imádkozz együtt azzal a személlyel.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 23-án így szól Isten igéje. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. 103. Zsoltár 2. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Efézus beliekhez írt levél 5. fejezet 20. verse. Eszembe jut Pál Feri atya előadása a nyíregyházi Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóról. Többek között arról beszélt, hogy az ember az egyik legcsodálatosabb teremtmény, abban a tekintetben is, hogy miként tud még a legszélsőségesebb helyzetekhez is alkalmazkodni. A gulágot hozta példaként, ahol voltak olyan hidegek, amikor a lovakat már nem lehetett kivinni, de az ember megfelelő tudatossággal, felkészültséggel még ki tudott menni. Persze, mint mindennek, ennek a képességnek is két arca van. Mert nem csak a rosszhoz adaptálódunk, de könnyen igazodunk az ideális körülményekhez is. Megszokjuk a jót, s mindig több, mindig jobb, mindig különlegesebb kell. Az ókori ember nagyon is jól ismerte ezt az érzést. A bibliai bölcsesség más útra hív bennünket. Nagyon tudatos, Isten ajándékait számon tartó, azokból élő, hálás életre. Ezért a felszólító mód a buzdítás, amellyel a mindenkori imádkozó saját magát emlékezteti. Áldjad, el ne feledd! Pál szavai az esküvői liturgiából lehetnek ismerősek, ahol a házastársakat hívják hálás, Isten dicsőítő életre. Ezen az úton meglepetés, hála és motiváció kíséri az embert. Rádöbbenhetünk arra, mennyi ajándékkal halmoz el bennünket Isten. Ebből meríthetünk erőt a hétköznapokhoz, így járhatunk vele életünk útján. Imádkozzunk! Szerető mennyei Atyám, hálás szívvel köszönöm meg a Te igédet, amely tanít, emlékeztet és erőt ad. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólam. Ellátsz testi, szellemi és lelki eledellel. A mai napon adj nekem nyitott szemet, hogy észrevegyem jóságod jeleit az életemben, és adj hálás szívet, hogy akaratodat követve köszönhessem meg ezeket neked. Amen. Kecó Pál áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Az új szövetség igénk pedig így szól. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében.

Noémi egy átlagos reggelen ébredt, telefonja ébresztője kegyetlenül hasított bele a hajnalba. Óvodapedagógusként minden napja rohanással indult. Reggeli készítés a két kisgyereknek, öltöztetés, majd harc a reggeli dugóban, hogy időben beérjenek. Esténként, mikor a gyerekek végre elaludtak, Noémi már csak arra vágyott, hogy csendben megnézzen egy filmet, vagy egyszerűen csak bámulja a plafont. Valaha, mesélte a barátnőjének, el sem tudta képzelni az életét Biblia nélkül. Tinédzserként és fiatal felnőttként a Szentírás volt a menedéke, a tanítója, és igen, a legjobb barátja is. Akkoriban hosszú órákat töltött a lapjai felett, jegyzetelt, gondolkodott, és úgy érezte, minden egyes szó mélyen beleívódik. De aztán jött a házasság, a gyerekek, a munka, és az idő hirtelen értékesebb lett az aranynál. Egy-két bibliai fejezet elolvasása már valóságos teljesítménynek számított. Gyakran az óráját figyelte, miközben próbálta megérteni a szöveget, de gondolatai azonnal elkalandoztak a másnapi teendőkre, a bevásárló listára, vagy a délutáni szülői értekezletre. Bűntudatot érzett, amiért nem tud annyi időt szentelni Isten igéjének, mint régen. Úgy érezte, elszakadt attól a mély, örömteli függőségtől, ami valaha jellemezte a Biblia tanulmányozását.

kérlek, segíts nekem, hogy újra megtapasztaljam azt az örömteli kapcsolatot, amit valaha éreztem. Noémi e szavak után becsukta a szemét, és mélyen elgondolkodott arról, hogy Isten vágyik a velünk való kapcsolatra, és készen áll segíteni nekünk, még akkor is, ha az életünk tele van kihívásokkal. Azt is megértette, hogy a Biblia tanulmányozása nem feltétlenül jelenti azt, hogy órákat kell a lapok felett töltenie. A minőség fontosabb, mint a mennyiség.

Másnap reggel, miközben a gyerekek még aludtak, Noémi felkel 10 perccel korábban. Ahelyett, hogy azonnal a kávéfőzőhöz ment volna, kinyitotta a Bibliáját. Csak egyetlen verset olvasott el a Zsoltárok könyvéből. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem elemezte, nem jegyzetel, csak hagyta, hogy a szavak átjárják. Lélegzett, és érezte, ahogy egy pici béke tölti el.

az elkövetkező hetekben kísérletezni kezdett. Noémi néha csak egy percet tudott szánni a Bibliára, miközben sorba állt a boltban, vagy a gyerekeket várta az iskola előtt. Néha hangos könyvként hallgatta a bibliai történeteket, miközben főzött. Máskor, ha a gyerekek valahogy hamarabb elaludtak, 10 percig elmélyedt egy-egy rövidebb fejezetben. A lényeg, hogy folyamatosan kereste a lehetőségeket.

Lassan, de biztosan, Noémi újra megtapasztalta azt az örömteli függőséget, amire annyira vágyott. Nem a megszokott, hosszú órákig tartó tanulmányozás volt ez, hanem kisebb, de rendszeres találkozások az igével. Rájött, hogy Isten nem vár tőle tökéletességet, csupán őszinte vágyat és odaadást. A Biblia a mennyei oktató anyag. Ott volt a számára, és várta, hogy felfedezze újra a saját ritmusában.

Noémi története azt mutatja, hogy Isten igéjének tanulmányozása nem luxus, hanem szükséglet, és nem feltétlenül kell órákat rászánnunk. A lényeg az őszinte szív, a kitartás, és az a felismerés, hogy Isten vár ránk, és segít megtalálni az időt és a módot, hogy kapcsolatba kerülhessünk vele. Mindezt az ő szent igéjén keresztül, amely mennyei oktatóanyag, és mindenki számára elérhető, aki őszintén keresi.

Ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Példabeszédek könyve, 2. fejezet, 3.-tól 5.-ig terjedő versek.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét, a keresztény Európát keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés. Mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből nem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart minket, ha életünké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot fel lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelkitartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. A világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára, üzeni Leó pápa. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. Ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Beszédében a szervezet idei találkozójának emberi méltóság és mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és ellenőrzés címéhez csatlakozott. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azon erkölcsi kérdés elé helyezi az emberséget, azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. Leó a vatikáni Kelemen teremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz ismét Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. A lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Ezt mondta az Úr. Menj el a fazekashoz, és vegyél tőle egy cserépkorsót. Azután védj magad mellé néhány embert, a nép és a papok vénei közül, és menj ki a Ben-Hinnom völgyébe, a fazekasok kapujának bejáratához, és hirdesd ott azokat az ígéket, amelyeket én mondok neked. Ezt mondd: halljátok az Úr ígéjét, Júda királyai és Jeruzsálem lakói. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Én veszedelmet hozok erre a helyre, aki csak hallja, belecsendül a füle, mert elhagytak engem. Ezt a helyet pedig idegenné tették számomra azzal, hogy más isteneknek tömjéneznek benne, akiket nem ismertek sem ők, sem őseik, sem Júda királyai. Sok ártatlan vért is ontottak ezen a helyen. Áldozóhalmokat is építettek a Baálnak, és elégették fiaikat égő áldozatul a Baálnak, amit én nem parancsoltam, nem rendeltem, sőt, eszembe sem jutott. Ezért eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem Tófetnek vagy Ben-Hinnom völgyének nevezik már ezt a helyet, hanem Öldöklés völgyének. Meghiúsítom ezen a helyen Júda és Jeruzsálem terveit. Odaadom ellenségeiknek és azoknak, akik az életükre törnek, hogy fegyverrel ejtsék el őket. Holttestüket pedig az ég madarainak és a föld állatainak adom eledelül. Ezt a várost pusztává és iszonyatossá teszem, és aki csak erre jár, megborzad és iszonyat fogja el, látva a várost ért mindenféle csapást. Megetetem velük fiaik és leányaik húsát, egyik ember megeszi a másiknak a húsát az ostrom nyomorúsága idején, amikor ostromolják őket ellenségeik, akik az életükre törnek. Ezután törd össze a korsót azoknak a férfiaknak szeme láttára, akik veled mentek, és mondd nekik, hogy így szól a seregek ura. Úgy összetöröm ezt a népet és ezt a várost, ahogyan összetörik a cserépedényt, úgyhogy nem lehet többé éppé tenni. A Tófetben pedig temetni fognak, mert másütt nem lesz elég hely a temetkezéshez. Így cselekszem ezzel a hellyel és lakóival. Így szól az Úr. A Tófethez teszem hasonlóvá ezt a várost. Jeruzsálem házai és a júdai királyok palotái olyan tisztátalanok lesznek, mint az egész Tófet, mindazokkal a házakkal együtt, amelyeknek a tetején az ég egész seregének tömjéneztek, és ital áldozatokat mutattak be más isteneknek. Jeremiás könyve 19. fejezet 1-től 13-ig.

0: minden intés ellenére.
1: Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik, tartja egy régi közmondás. Gyakran láthatjuk, hogy vannak emberek, akik minden figyelmeztetés ellenére sem változtatnak megszokott viselkedésükön, még akkor sem, ha csúnya következményekkel kell számolniuk. Eszembe jut például egy fiatal ember, aki többszöri figyelmeztetés után is lógott a szakmunkásképzőből, míg a végén eltanácsolták onnan. De eszemben van egy ismerősöm is, akit nem lehetett eltántorítani attól, hogy ittasan üljön volánhoz, míg nem súlyos balesetet okozott. Vagy az a hölgy, aki újra és újra félrelépett egy régi barátjával, de aztán kitudódott a dolog, és elhagyta a férje. A Biblia szemünk elé tárja, hogy a viselkedése miatt hogyan pusztul el egy egész nép. Oly sokszor figyelmeztette és intette Isten őket a prófétákon keresztül, ám tartós megtérésre mégsem került sor soha. Ehelyett az emberek egyre jobban belesüppettek bűneikbe és vétkeikbe. Szörnyű dolgokat követtek el. Ezért Jeremiás szó szerint is összetöri a korsót, hogy ezzel jelezze, így nem mehet tovább. Közel a szomorú vég. Az, hogy valaki nyíltan a vesztébe rohan, ahelyett, hogy a megtérés esélyét kihasználná, sajátságos viselkedés. De őrizkedjünk a gőgösségtől. Mindannyiunk méltók lennénk arra, hogy a történetünk szomorúan végződjék, ha Jézus az ő kereszthalálával nem fordította volna el tőlünk Isten ítéletét.

ha bármikor rosszul döntesz, és megtapasztaltad következményeit, tudni fogod, hogy melyik a következő jó választás. Tudni fogod, csak vedd figyelembe a sürgető belső hangot, a lelki ismeretét.

0: Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket.
1: Imádkozzunk!

Istenem, jó atyám! Ezen a reggelen eltölt a hála mindenért, ami tőled jön. Amit adtál, ez a minden, az élet, az irgalom és a szeretet. Kérlek, ha lehet, adj továbbra is ilyen nyugalmas éjt a pihenésre, a lelki békességre. És továbbra is, ha lehet, kérlek, a sűrű nappalokban adj türelmet a küzdelmekhez, a mindennapok céljaiért. Adj, kérlek, erőt, kitartást, ha vállamra rakott terhek szenvedéssel járnak. Kérlek, segíts, hogy az esetleg félresiklott cselekedeteim, nem tökéletesen végzett munkám következményei ne másra háruljanak. Adj, kérlek, családomnak, társaimnak is tiszta életet, megbocsájtó erős lelket, hogy szeretetben egymásnak támaszai lehessünk a szükségben, felhőtlenül együtt örvendők a jó sorsban. Köszönöm az életet, amiben eddig részem lehetett. És add, hogy bízhassak rád minden fontosat, kitartva a nálad remélt hazáig, hiszen a lelkem csöndben hozzád vágyik.

0: közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 23-a. Somlyói Bátori Zsófia II. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége, apósa első Rákóczi György kívánságára a katolikus vallásról csak hamar áttért a református hitre. Azonban férje halála után 1660-ban fiával, első Rákóczi Ferenccel együtt visszatért a római katolikus egyházba, és magyarországi birtokaira költözött. A jezsuiták befolyására a Rákóczi birtokokon üldözte a protestáns prédikátorokat, majd a protestáns jobbágyságot is. 1671-ben a Sárospataki Református Kollégium is bujdosásra kényszerült, mert a jezsuitáknak ajándékozta. A diákokat elűzték, Debrecenben Marosvásárhelyre, Gyulafehérvárra menekítették fölszereléseiket, könyveiket. 1682-ben térhettek vissza Patakra.
2: Az első unitárius templom és székház Budapesten a hajdani Kohári és Alkotmány út a mai Nagy Ignác utcában épült föl. Az impozáns épület, amely egyúttal a püspöki palota funkcióit is betölti, Székely Ferenc közbenjárására Petsz Samu tervei alapján 1888 és 1890 között épült a főváros által adományozott telken. Az épület magában foglalja a templomot és a budapesti unitárius egyházközség lelkészi hivatalát is.
1: Fábri Zoltán 1917 és 1994 között élt. Háromszoros Kossuth-díjas, film- és színházi rendező, színész, díszlettervező, forgatókönyvíró, festőművész, grafikus. 1941-ben végzett a színművészeti főiskolán. Dolgozott a Nemzeti Színháznál színészként, díszlettervezőként és játékmesterként. Ezután a Víg Színház, majd a Művész Színház tagja volt. A Hunnia filmgyárban művészeti igazgató és filmrendező. Közel negyed századon át a Magyar Film és Televízió Művészeti Szövetség elnöke. Bacsó Péter kultuszfilmjében a Tanúban a miniszter szerepét játszotta. 1970-től mindvégig tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Közel 20 színpadi rendezés, 60 díszletterv, hiszen képzőművészetit is végzett, és 25 film őrzi művészetét. Például Körhinta, Édes Anna, 20 óra, A Pál utcai fiúk, Isten hozta őrnagyúr, Az ötödik pecsét, Magyarok, Fábián Bálint találkozása Istennel.
2: Debrecenben megrendezték az első református világtalálkozót 1938-ban. Augusztus 23-án 10 órakor a debreceni református nagy templomban fölcsendült a 90. Genfi Zsoltár dallama Te benned bíztunk elejétől fogva. Az ige hirdetés után a világgyűlés teljes egyetértéssel és nagy lelkesedéssel különböző határozatokat fogadott el. Első. A Presbiteri Világszövetség keretein belül megalakítják a Magyar Reformátusok Világszövetségét. Második. Ennek szervezeti és alapszabályi rendjének kidolgozására bizottságot küldenek ki. Harmadik. A tagszervezetek vállalják, hogy önmaguk között liturgikus, istentiszteleti és énekeskönyvi egységet hoznak létre. Az ünnepségen a reformátusoknak a magyar nemzeteszme alakulásában és a magyar nyelvű kultúra fejlődésében betöltött szerepe lett a hangsúlyos. Az egybegyűlt ezrek a magyarországiakon kívül a világ 33 országának magyar reformátusságát képviselték. A világgyűlést, a "Mondd el, hogy megláttad atyáid földjét" motto jegyében rendezték. Az imák, igefelolvasások és magyarázatok, köszöntések, áldások végzőit úgy válogatták ki, hogy megjelenítsék a magyar reformátusság földrajzi sokszínűségét. A második református világtalálkozót 1991. júniusában Debrecenben tartották, míg a következőket 1996-ban, 2000-ben, 2006-ban és 2014-ben rendezték meg.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Példabeszédek könyve 13. fejezet, 17. vers.

Most egy hosszabb igeszakaszt szeretnék idézni neked a mai verssel kapcsolatban. Ezt az igesort Dávid király, Salamon édesapja tanácsolta mindazoknak, akik a Zsoltárát olvassák. Ez a pár ige megmagyarázza, mit is jelent, amit Salamon egy mondatban foglalt össze. Miért nem helyes, és miért nincs értelme irigykedni a másikra, és miért kérlel arra, hogy teljes szívvel tiszteld és szeresd Istent, és mi vár az ő hűséges követőire?

0: Így szól az idézet Zsoltárok könyvéből. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést. Ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A kereszt által megérthetjük a természet titkait.
1: A mai ige, Korintusi második levél, 9:15. Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Gondolatok az ígéről. Az előtte lévő öröm helyett Krisztus keresztet szenvedett, és megvetve a gyalázatot, mindörökre az Isten királyi székének jobbjára ült. A világért hozott áldozatként halt meg a kereszten, és ezen áldozat által érkezik hozzánk a legnagyobb áldás, amelyet Isten csak adhat, a Szentlélek ajándéka. Ez az áldás mindenkié, aki elfogadja Krisztust. Az elbukott világ a legnagyobb csatamező, amelyet a mennyei világegyetem és a földi hatalmak valaha is megismertek. Az egész világ színpada, a jó és gonosz, a menny és pokol közötti nagy harc színtere. Minden egyes ember részt vesz ebben a küzdelemben. Senki nem állhat semleges oldalra. Az emberek vagy elfogadják, vagy visszautasítják a világ megváltóját. Mindenki tanúbizonyságot tesz Krisztus mellett, vagy ellene. Krisztus felszólítja a zászlaja alatt állókat, hogy hűséges katonáiként vegyenek részt mellette a harcban, hogy elnyerhessék az élet koronáját. Isten fiaivá és leányaivá fogadta őket. Krisztus nekik hagyta biztos ígéretét, hogy nagy lesz a jutalma a mennyek országában azoknak, akik megaláztatásának és szenvedéseinek részesei lesznek az igazságért. A Kálvária keresztje kihívást intéz minden földi és pokoli hatalom felé, és végül le is győzi őket. A keresztben összpontosul minden befolyás, minden vonzerő innen árad ki, mert Krisztus itt adta életét az emberiségért. Azért ajánlotta fel áldozatát, hogy az embert eredeti tökéletességébe állítsa vissza. Sőt, mi több, azért áldozta fel magát, hogy teljes jellem átalakulást adjon nekünk. Győzteseknél nagyobbá tegyen minket. Azok, akik Krisztus ereje által legyőzik Isten és ember nagy ellenségét, azokat Isten a mennyei udvarokban a soha el nem bukott angyalok fölé fogja helyezni.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bízd rám szeretteidet. Engedd át őket oltalmazó szeretetemnek. Sokkal nagyobb biztonságban vannak nálam, mint a te kezeid szorításában. Ha engeded, hogy egy szeretted bálványá váljon a szívedben, veszélyezteted őt és saját magadat is. Tartsd észben, hogy milyen rendkívüli mércét alkalmaztam Ábrahám és Izsák esetében. Izsákot a halál küszöbéig engedtem eljutni, hogy Ábrahámot szabaddá tegyem a fiú imádat alól. Ábrahámnak és Izsáknak is rettenetes szenvedést okoztak az apa zabolátlan érzelmei. Gyűlölöm a bálványimádást, még ha az a szülői szeretet formájában nyilvánul is meg. Amikor szeretteidet átengeded nekem, akkor szabad vagy arra, hogy az én kezembe kapaszkodj. Ahogy az én gondjaimra bízol másokat, szabad vagyok, hogy rájuk árasszam áldásaimat. Velük megy jelenlétem, akárhová mennek, és nyugalmat adok nekik. Ugyanez a jelenlét marad veled is, amikor megpihensz és belém veted a bizalmadat. Légy éber, hogy lásd, amit cselekedni fogok.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes első könyve 22. fejezet 9-től 12. versekig terjedő részek. Efézusbeliekhez írott levél 3. fejezet 20. vers. Mózes második könyve 33. fejezet, 14. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ezékiel könyve, 19. rész. Jelképes gyászének Júda két királyáról. Te pedig kezd siratóinekbe Izrael fejedelmeiről, és mond. Mi pompás oroszlán volt anyád a többi oroszlán között? Ifjú oroszlánok közt hevert, ott nevelte föl kölykeit. Nagyra nevelte egyik kölykét, ifjú oroszlán lett belőle, megtanult zsákmányt ejteni, embert is evett. De összehívták ellene a népeket, és foglyul ejtették vermükben, láncra verve vitték el Egyiptom földjére. Amikor anyja látta, hogy hiába várja, és már nincsen remény, fogta egy másik kölykét, és azt tette ifjú oroszlánnál. Ez járt kelt az oroszlánok között, ifjú oroszlán lett belőle, megtanult zsákmányt ejteni, embert is evett. Lerontotta palotáikat, romhalmazzá tette városaikat, rettegett az egész ország hangos ordításától. De összefogtak ellene a környező tartományok népei, kivetették rá hálójukat, foglyul ejtették vermükben. Láncra verve ketrecbe zárták, és elvitték Babilónia királyához, elvitték a börtönbe, hogy ne hallják többé a hangját Izrael hegyein. A pusztába kitelepített szőlőtőke. Olyan volt anyád, mint egy szőlőtő a szőlős kertben, amelyet víz mellé ültettek. Termékeny volt, számtalan hajtása lett a sok víztől. Erős vesszői nőttek, királyi pálcának valók, magasra nyúlt, kiemelkedett a fák lombjai közül, kitűnt magasságával és sok levelével. De aztán dühösen kitépték, földre terítették, a keleti szél leszárította gyümölcsét, erős vesszői letöredeztek, elszáradtak, tűz emésztette meg őket. Most a pusztába van ültetve, a szikkadt és szomjú földbe. Tűz csapott ki vesszőjéből, megemésztette hajtásait és gyümölcsét. Nincs rajta több erős vessző, királyi pálca, siratóének ez, siratóének lett.

0: Mai szakasz, Ezékiel 19. rész. Ezékiel könyvének 19. fejezetében az író Júda uralkodóinak bukása, Júda népének fogságba vitele és a földek pusztulása miatt kesereg. Verses formában íródott, és két részre bomlik. Az első rész, az 1-től 9. versig, Júda utolsó két királyának tragédiáját meséli el. A versek Júdát, mint nőstény oroszlánt jelenítik meg, ahogy kölykeit neveli. Az első, Jóakhász király apja, aki Jósiás halála után foglalta el a trónt. Összesen 3 hónapja uralkodott, amikor második Nékó Krisztus előtt 609-ben elfogta és láncba verve vitte Egyiptomba, ahol a fogságban halt meg. A második úgynevezett kölyök Jójákén volt, akit rövid 3 hónapos uralkodása után hurcoltak el Babilonba, Krisztus előtt 597-ben. De lehetett Sedékiás is, akit megvakítottak, és bronzbilincsekbe verve Babilonba vittek, Krisztus előtt 586-ban. A fejezet másik fele, a 10-től 14. versig, Júdát, mint népet gyászolja. Júdát egy nemes szőlőtőkéhez hasonlítja, a királyokat pedig annak termékeny vesszőihez. Azonban a szőlőtőke kiszaggattaték Isten haragja által, és a földre vetteték, jelképezve ezzel a föld pusztulását és lakosainak elhurcolását Babilonba. Ezek Júda utolsó 3 királyának uralkodása alatt történtek. Először Jójákim fordult szembe Nabukodonozorral, Babilon királyával, aki Krisztus előtt 605-ben fölvonult ellene, és elvitte fogságba Jeruzsálem népét a királyi család tagjaival és a nemesekkel együtt, ahogyan áll a Dániel 1:3-ban. Másodszor Jójákim fia babiloni fogságba kerül Krisztus előtt 597-ben, és elhurcolta az egész Jeruzsálemet, összes fejedelmeit és minden vitézeit, 10,000 foglyot, és elvitte onnét az úrházának minden kincsét és a királyházának kincsét. Királyok második könyve, 24. rész, 13-14. A harmadik eset, amikor Sedékiás, aki Jójákén után uralkodott, szintén babiloni fogságba került a nép maradékával Krisztus előtt 586-ban. Ez volt Júda utolsó bukása. A föld kietlenné vált. Jeruzsálem a templommal együtt leégett, a város falakat lerombolták. Sedékiás király elhurcolásával pedig a Dávidé királyi vonal véget ért. Abban az időben, amikor Ezékiel a könyvet írta, Júda földjének teljes kipusztulása és Sedékiás király elmozdítása a trónról még nem következett be. Ha Sedékiás tanult volna elődjeinek hibáiból, és figyelembe vette volna Isten szavát, Jeruzsálem városa és a templom nem pusztult volna el. De makacs ellenállása Júda bukását eredményezte, és a királyság végét. Soha sem éri meg kitartani a bűn mellett, mert a vége mindig pusztulás.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig került, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. Az úrszolgájának pedig nem kell torzsalkodni,

pedig a lelki dolgokat csak lelkileg lehet megítélni. Ezek az emberek mindig készen állnak, hogy szembeszegüljenek bármivel, ami ellenkezik vélekedéseikkel. Balgán kezelik az írásokat, és énjüket mindenbe belekeverik. Azért tolakodott be a vita szelleme, hogy átvegye Isten lelkének helyét. Embereket emelnek oda, ahol Istennek kellene lennie. Helytelenítjük azt a nevelést, amely az emberekből vitatkozókat képez. Nem szabad vitázó lelkülettel vizsgálni a Szentírást. Akik így nevelték magukat, azok annyira megnövelték harciasságukat, hogy még Isten szavával is készek szembeszegülni, és ellenezni mindent, ami nem egyezik az elképzeléseikkel és véleményükkel. Akkor vannak elemükben, amikor nyílik arra alkalom, hogy kérdésessé tegyenek valamit, hogy gáncsoskodjanak. Játszanak a szavakkal, félremagyarázzák és elferdítik azokat. Az ilyen emberek kezében semmi sincs biztonságban. Az Úr azt szeretné, hogy azok, akik ilyen állapotban vannak, újonnan térjenek meg, és olyanná legyenek, mint a kisgyermekek. Őszinték, egyszerűek, szelidek, taníthatók és Krisztusiak.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ölelés. Az ölelés gyógyír a léleknek. Az ölelés, amelyben lehet barátság, lehet szeretet, lehet szerelem, lehet élet. Az ölelés, amely mindig készen áll, hogy fölmelegítsen. Csitári Hog Tamás.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Te készen állnál? Az úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt. Íme itt vagyok, uram. Apostolok cselekedetei 9. fejezet, 10. vers. Vajon miért épp Anániás közreműködésével vezette Isten Krisztushoz a tarzuszi Sault? Mert ő volt a megfelelő ember, aki a megfelelő időben, a megfelelő üzenettel és a megfelelő hozzáállással a megfelelő helyen volt. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt, íme itt vagyok, uram. Az úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, mert íme imádkozik. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta. Testvérem, Saul. Apostolok cselekedetei 9. fejezet, 10. verstől a 11. versig és a 17. vers. A kérdés a következő. Ha Isten veled akarna elvégeztetni valami fontosat, vajon készen állnál rá? Hajlandó lennél engedelmeskedni? Anániás

Nem könnyű megbízatást kapott, mivel Saul köztudottan börtönbe záratta és halálra juttatta a keresztényeket. Anániás mégis hitt és engedelmeskedett az Úrnak, amikor az így szólt hozzá: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek elé. Figyeld meg ezeket a szavakat. Rátette a kezét, és ezt mondta: testvérem, Saul. Anániásnak minden oka meglett volna arra, hogy féljen Saultól, és elítélje őt, ám ehelyett testvérnek nevezte. Ezzel mintegy elismerve, hogy a hívek korábbi ellensége immár a megváltottak családjához tartozik. Neked is meg kell ezt tanulnod. Amikor Isten a gyermekének nevez valakit, szeretned kell őt. El kell fogadnod, és úgy kell bánnod vele, mint aki Krisztusban a testvéred. De térjünk vissza a fenti kérdéshez. Ha Isten ma arra kérne, hogy tegyél meg érte valamit, készen állnál? Készen kell állnod.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagy templom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászló felvonással, amit a kenyérszentelés követett. Itt Fekete Károly püspök kiemelte, hogy az új kenyér nem csak étel, hanem az életünkről is üzen. Az elkészítésben benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség, mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. A nagy kilengések intőjelek, a kenyér figyelmeztető üzenet, hogy kezdjünk el egymás életőivé válni. Tegyük fele barátivá a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és adjunk azoknak is belőle, akiknek kevesebb jut, hangsúlyozta. Ezt követően Palánki Ferenc, római katolikus megyéspüspök könyörgésében kért arra áldást az új kenyérre, ami, mint mondta, életünk és a békesség szimbóluma is. Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Benyik György az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várhatók biblikusok. Munkaévkezdő konferenciák. A Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület holnaptól, augusztus 24-től 25-ig Kőszegen tartja meg munkaévkezdő konferenciáját a Harangtorony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület szintén holnaptól, de 3 napig, augusztus 24-én hétfőtől augusztus 26-án szerdáig tartja a munkaévkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszón, Jókai Mór út 41. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Tölts időt Isten jelenlétében.

Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát Isten imádásában töltöttem.

Jézus a 12 apostol kiválasztása előtt egész éjszaka a mennyei atya jelenlétében volt. Tőle várt ugyanis eligazítást, útmutatást annak kapcsán, hogy kiket válasszon. Mi sem tehetünk másként. Nem spórolhatjuk meg az imára szánt időt egyetlen nap sem, de különösen akkor nem, amikor egy fontos, életünk további alakulását meghatározó döntés előtt állunk. Manapság gyakran lehet hallani keresztényektől, hogy ők a napi munkájukat, tevékenységeiket Isten dicsőségére végzik, és így gyakorlatilag az egész napjuk imádsággá válik. Természetesen rendkívül fontos, hogy mindennel, amit teszünk vagy mondunk, Istent dicsőítsük. Hogy életünk folyamatos Isten előtti jelenlétben teljen. De arra is szükség van, hogy a hétköznapok forgatagából kivonulva rendszeresen időt töltsünk az Úrral egy csendes helyen. Ha Jézusnak szüksége volt erre, mennyivel inkább nekünk?

Isten a csend barátja. Az Úr mindig a csendben vár ránk, és ebben a csendben megszólítja a lelkünk. A csendben meghalljuk a hangját. A csendből új erőt meríthetünk, és igazi egységre találunk. Isten maga biztosítja számunkra erejét, hogy jól végezzük a ránk bízott feladatokat, gondolatainknak és az ő gondolatainak, imáinknak és az ő imáinak, cselekedeteinknek és az ő cselekedeteinek, létezésünknek és az ő létezésének egységében.

Csendre van szükséged ahhoz, hogy megérinthesd elsősorban a saját lelkedet, majd a szeretteid lelkét. Hogy megérinthesd Istent, és megtapasztalhast az ő jelenlétét. Az ő közelségében másképp kezded látni az életedet. Másfajta rálátást nyersz a problémáidra. Csak így lesz egyenessé, sima utta életedben, ami göröngyös. Csak így leled meg igazán a békességedet.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 23-a. Galatákhoz írt levél 3. fejezet, 23-tól 29. versig. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. A név kötelez, tartja a közmondás, ami szerint egy nagymúltú név viselője nem hozhat szégyent arra a névre, amit visel. Minket Krisztus hívőket keresztényeknek hívnak, azaz krisztusiaknak. Mi sem hozhatunk szégyent mesterünkre, azaz életünknek a messiásra kell mutatnia, és őt bemutatnia. Ennek a hozzáállásnak a törvénytől függetlenül igaznak kell lennie. Azaz a keresztény nem azért él Krisztushoz méltó életet, mert a törvényt betartja, hanem mert a szívében benne van az akarás, hogy az életével az Istent dicsőítse. Ennek minden Krisztus követőre igaznak kell lennie, mert megszentelt életre hívott el Isten. Ez a minimum azért a megmentő szeretetért, amit a Krisztusban kaptunk. Ugye így van? Vagy az egész ige szakaszból az ragadott meg, hogy már nem vagyunk a törvény alá vetve? Most már minden szabad? Új is hitből üdvözülünk. Ha ezek a gondolatok vannak bennünk, és a szívünk nem jelezne, de hálával tartozunk Istennek, akkor baj van. Talán át sem éltük azt, hogy a bűn milyen áthidalhatatlanul elszakított Istentől, és mennyire menthetetlen állapotban vagyunk Isten kegyelme nélkül. Ha átéltük, akkor a mérhetetlen hála indít arra, hogy méltók legyünk elhívásunkhoz. Keresztények vagyunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Schuermann Henrik írta Pécsről, Magyarországról. Élmény a hangversenyen. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 15. fejezetének 7. verse. Nemrég egy nagyon színvonalas hangversenyen vettünk részt. A felhangzó gyönyörű harmóniák feltételei talán analógia lehet a gyülekezeti közösségre nézve is. A zeneélvezet alapja egy jókotta, amelyhez a zenekar tagjai, de a karmester is tartja magát. A zenekarban teljesen eltérő hangszereken játszó művészek összjátéka adja ezt a harmóniát. Úgy hallatják hangjukat, ahogyan a zene szerző azt előírta, és ahogy a karmester azt vezényli. A közösség jó lelkületének alapját is azok az isteni törvények jelentik, amiket a Biblia ismertet velünk. A közösség minden tagja e kotta szerint, a kapott talentuma szerint játszik. Gondosan követi a kottát és a karmester intéseit. A szólistának már nagyobb a felelőssége az önálló játékra, de nagyobb a felelőssége is. Játékának hibái azonnal kiderülnek, nem bújhat el a tömegben. Végül a karmester meghajolva fogadta az ünneplést, és a zenekar felé mutatott. Ezzel elismerve, hogy a zenekar nélkül értelmetlen lett volna csupán csak dirigálnia. A gyülekezeti közösségben is akkor tudunk olyan harmóniához jutni, amely magunknak és környezetünknek is örömet okoz, ha mindnyájan azt a szerepet töltjük be, amelyet az Úr szánt nekünk. Ha egymásra és vezetőinkre tisztelettel és szeretettel figyelünk, eredményeinknek pedig együtt örülhetünk. Urunk, add, hogy szent lelked által neked tetsző és a külvilág számára vonzó harmóniában tudjunk szolgálni a te dicsőségedre. Amen. Napi gondolat. A Szentlélek összhangot teremt közöttünk. Imádkozzunk a gyülekezetek harmonikus működéséért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1991. augusztus 23-án ment el e földi síkról Nemes Nagy Ágnes, költő, író, műfordító, esszéista, pedagógus. A régi Bármadasban érettségizett, majd latin-magyar szakon végzett. Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas alkotó, az Új Hold című folyóirat alapítója a Babicsi eszmeiség jegyében. Igen jelentősek, értő, érző műelemzései is.

Nemes nagy Ágnes, Paradicsomkert, második. A hűvös pára földre cseppen. Egy angyal jár az éji kertben. Csuhája a bokrokhoz ér, sutrálja őket, mint a szél. Aztán megáll. Embernyi botja végét befúrja a homokba, két tenyerét a bot fejére támasztja, állát a kezére. Két lombszelet közt messze láthat. A földi téren árnyra árnyat. S ha lefoszt egy-egy ánypihét, alatt a tömérdek újabb árny szakad ki, de nem, elég, elég a kép. Jöjjön helyette más alak, s látja a földet, mint halat, az úr vizéből gömbölyű fényes hátát kidugja, pára lövel belőle fölzihálva a léttelen jeges vizeken. Mi lesz a vérrel? Szólt az angyal, mely már zubog, hallod, uram? Én, aki élek hangtalan, én, ki haránt meredeken fúródom át a tereken, talptól szemöldökig sötét, deres szárnyamba burkolózva, én mit bánom? De őt, a két félre hasadt vérjárta formát, őt mire szántad? Mire néki a testelemből testbe lépni? Mire gömbnyi szemében úszva a fennszáguldó esti ég? A drótvilágon miért fennakadni? Mire a benti boltozat a csont alatt? A halvány idegekkel osztott, eleven hálós végtelen, a belülre felrajzolt horoszkóp. Mire a lét alatti lét? Az állatrend, a fű család, a kövek, palák, hiszen tiéd az irgalom. Így szólt az angyal. Válla mellett némán himbált egy bodzág, foszforos fényű tenyerén tartva derengő illatát. Így szólt, míg földre hult a hold, az is kerek tenyérnyi folt. Így szólt, míg fönt lent sűrűsödve szitált a fény a lomb közögbe, s már milliom kartalan fehér világító ezüst tenyér hullámlott. Így szólt, s elhallgatott az angyal.

0: látogassuk meg az özvegyeket és árvákat.
1: Jézus nyomában járva. A tiszta és szereplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az özvegyeket és árvákat nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Jakab 1.27. Gondolatok az ígéről. Mindazok közül, akiknek szükségük van a figyelmességünkre, az özvegyekről és árvákról kellene leginkább gondoskodnunk, szeretettel és együttérzéssel. Az apa, aki hitt Isten ígéreteinek, bízott abban, hogy halála után az Úr gondoskodni fog szeretteiről. Vajon hogyan gondoskodik Isten az elhagyottakról? Nem tesz csodát, hogy mannát küldjön a mennyből, sem hollókat, hogy eledelt hozzanak neki, hanem az emberek szívében tesz csodát. Elűzi az önzést a lélekből, és megnyitja a jótékonyság forrását. Megpróbálja a szeretetünket azáltal, hogy könyörületességünkre bízza a szenvedőket, megfosztottakat, szegényeket és árvákat. Isten felszólít bennünket, hogy amennyiben tehetjük, pótoljuk az árva gyermekek számára az apai gondoskodás hiányát. Igyekezzünk segíteni a gondterhelt édesanyákat. Krisztus a parancsolat megtartóinak ismeri el azokat, akik együttérzéssel és segítőkészen fordulnak az özvegyek és árvák felé, s ezért örök élettel ajándékozza meg őket.

0: A gyógyító szó.
1: Az Úristen adott nekem ügyes nyelvet, hogy tudjam szóval felvidítani azt, akit a bánat összetört. Felébreszt minden reggel, felébreszti a fülemet, hogy úgy hallgassak, ahogy a tanítványok hallgatnak. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet 4. vers. A 2020-ra a depresszió világszerte több mint 250 millió embert érint. Szakmai tanulmányok szerint a depresszió legfontosabb előrejelzője a diszfunkcionális család. Azok az emberek, akiknek a családjában konfliktus, az empátia és a kommunikáció hiánya, valamint az érzelmi támogatás hiánya tapasztalható, háromszor nagyobb valószínűséggel szenvedtek depresszióban, mint a funkcionális családokból származó emberek. Az érzelmi támogatás, az empátia és az együttérzés biztosítása nagyon fontos a kapcsolataink minősége szempontjából, ami viszont hatással van az egészségünkre és a jólétünkre. És a család ideális hely ezen értékek ápolására. Keresztényként arra vagyunk hivatottak, hogy bátorítsuk és építsük egymást, amikor nehéz tapasztalatokon megyünk keresztül. Az, hogy hogyan viszonyulunk embertársainkhoz, meghatározó lesz az utolsó ítéletben. A bátorítás legjobb példáját maga az Úr Jézus Krisztus adja, akinek szüntelenül az volt a feladata, hogy vigaszt és reményt nyújtson a betegeknek, elnyomottaknak és rászorulóknak. Bár Jézus Isten volt, minden reggelt az Atyával, a végtelen szeretet forrásával való közösségben kezdte, hogy engedelmeskedhessen az ő akaratának, és betölthesse küldetését, hogy felemelje a megtörteket, meggyógyítsa a betegeket és felszabadítsa a bűn foglyait. Vannak napok, amikor a lélek súlya alatt még a lélegzet is nehéz. A remény elhalványul és a világ színei szürkévé válnak. Ilyenkor sokan úgy érzik, hogy egyedül vannak. Még Istent is távolinak érzik. De az igazság az, hogy sosem vagyunk egyedül. Azok, akik depresszióval küzdenek, gyakran elutasítottnak, vagy meg nem értetnek érzik magukat. Ezért különösen fontos, hogy egymást is meghallgassuk. Krisztus szolgáinak úgy kell szeretniük, mint ahogyan ő szeretett. Sokan vannak, akik szomjúhozzák a szeretetet, de senki sem hallgatja meg őket. A meghallgatás isteni ajándék, amikor valóban figyelünk, akkor Krisztus szeretetét közvetítjük. Lehet, hogy nem tudjuk azonnal elűzni a fájdalmat, de a jelenlétünk, az együttérzésünk és a bátorító szavaink eszközök lehetnek Isten kezében. Ha ma nehéz terhet hordozol, tudd, Isten nem távoli néző. Ő szeretettel hajol hozzád, meghallgat és megerősít. És ha valakit ismersz, aki ilyen terhet hordoz, legyél számára az a csendes, türelmes hang, amely tükrözi Isten szeretetét. Atyánk arra buzdít, hogy naponta hallgassuk a bibliai tanítást, tanulmányozzuk, és imádkozzunk, hogy Isten ápolja bennünk a képességet, hogy segítséget nyújtsunk a szomorúaknak és szenvedőknek. Egy nagyon hatékony és praktikus módja annak, hogy segítsünk valakinek, aki rászorul, az őszinte hallgatás. Ma tervez időt arra, hogy meghallgatsz és bátorítasz egy családtagot, vagy szerettedet, aki nehéz időszakon megy keresztül. Imádkozz együtt azzal a személlyel.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 23-án így szól Isten igéje. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. 103. Zsoltár 2. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezet 20. verse. Eszembe jut Pál Feri atya előadása a nyíregyházi Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóról. Többek között arról beszélt, hogy az ember az egyik legcsodálatosabb teremtmény, abban a tekintetben is, hogy miként tud még a legszélsőségesebb helyzetekhez is alkalmazkodni. A gulágot hozta példaként, ahol voltak olyan hidegek, amikor a lovakat már nem lehetett kivinni, de az ember megfelelő tudatossággal, felkészültséggel még ki tudott menni. Persze, mint mindennek, ennek a képességnek is két arca van. Mert nem csak a rosszhoz adaptálódunk, de könnyen igazodunk az ideális körülményekhez is. Megszokjuk a jót, s mindig több, mindig jobb, mindig különlegesebb kell. Az ókori ember nagyon is jól ismerte ezt az érzést. A bibliai bölcsesség más útra hív bennünket. Nagyon tudatos, Isten ajándékait számon tartó, azokból élő, hálás életre. Ezért a felszólító mód a buzdítás, amellyel a mindenkori imádkozó saját magát emlékezteti. Áldjad, el ne feledd! Pál szavai az esküvői liturgiából lehetnek ismerősek, ahol a házastársakat hívják hálás, Isten dicsőítő életre. Ezen az úton meglepetés, hála és motiváció kíséri az embert. Rádöbbenhetünk arra, mennyi ajándékkal halmoz el bennünket Isten. Ebből meríthetünk erőt a hétköznapokhoz, így járhatunk vele életünk útján. Imádkozzunk! Szerető mennyei Atyám, hálás szívvel köszönöm meg a Te igédet, amely tanít, emlékeztet és erőt ad. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólam. Ellátsz testi, szellemi és lelki eledellel. A mai napon adj nekem nyitott szemet, hogy észrevegyem jóságod jeleit az életemben, és adj hálás szívet, hogy akaratodat követve köszönhessem meg ezeket neked. Amen. Kecó Pál áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Az új szövetség igénk pedig így szól. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében.

Noémi egy átlagos reggelen ébredt, telefonja ébresztője kegyetlenül hasított bele a hajnalba. Óvodapedagógusként minden napja rohanással indult. Reggeli készítés a két kisgyereknek, öltöztetés, majd harc a reggeli dugóban, hogy időben beérjenek. Esténként, mikor a gyerekek végre elaludtak, Noémi már csak arra vágyott, hogy csendben megnézzen egy filmet, vagy egyszerűen csak bámulja a plafont. Valaha, mesélte a barátnőjének, el sem tudta képzelni az életét Biblia nélkül. Tinédzserként és fiatal felnőttként a Szentírás volt a menedéke, a tanítója, és igen, a legjobb barátja is. Akkoriban hosszú órákat töltött a lapjai felett, jegyzetelt, gondolkodott, és úgy érezte, minden egyes szó mélyen beleívódik. De aztán jött a házasság, a gyerekek, a munka, és az idő hirtelen értékesebb lett az aranynál. Egy-két bibliai fejezet elolvasása már valóságos teljesítménynek számított. Gyakran az óráját figyelte, miközben próbálta megérteni a szöveget, de gondolatai azonnal elkalandoztak a másnapi teendőkre, a bevásárló listára, vagy a délutáni szülői értekezletre. Bűntudatot érzett, amiért nem tud annyi időt szentelni Isten igéjének, mint régen. Úgy érezte, elszakadt attól a mély, örömteli függőségtől, ami valaha jellemezte a Biblia tanulmányozását.

Egyik este teljesen kimerülten, de belülről sürgető vágyjal leült az asztalhoz, kinyitotta

szavak után becsukta a szemét, és mélyen elgondolkodott arról, hogy Isten vágyik a velünk való kapcsolatra, és készen áll segíteni nekünk, még akkor is, ha az életünk tele van kihívásokkal. Azt is megértette, hogy a Biblia tanulmányozása nem feltétlenül jelenti azt, hogy órákat kell a lapok felett töltenie. A minőség fontosabb, mint a mennyiség.

Másnap reggel, miközben a gyerekek még aludtak, Noémi felkelt 10 perccel korábban. Ahelyett, hogy azonnal a kávéfőzőhöz ment volna, kinyitotta a Bibliáját. Csak egyetlen verset olvasott el a Zsoltárok könyvéből. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem elemezte, nem jegyzetel, csak hagyta, hogy a szavak átjárják. Lélegzett, és érezte, ahogy egy pici béke tölti el.

Az elkövetkező hetekben kísérletezni kezdett. Noémi néha csak egy percet tudott szánni a Bibliára, miközben sorba állt a boltban, vagy a gyerekeket várta az iskola előtt. Néha hangos könyvként hallgatta a bibliai történeteket, miközben főzött. Máskor, ha a gyerekek valahogy hamarabb elaludtak, 10 percig elmélyedt egy-egy rövidebb fejezetben. A lényeg, hogy folyamatosan kereste a lehetőségeket.

Lassan, de biztosan, Noémi újra megtapasztalta azt az örömteli függőséget, amire annyira vágyott. Nem a megszokott, hosszú órákig tartó tanulmányozás volt ez, hanem kisebb, de rendszeres találkozások az igével. Rájött, hogy Isten nem vár tőle tökéletességet, csupán őszinte vágyat és odaadást. A Biblia a mennyei oktató anyag. Ott volt a számára, és várta, hogy felfedezze újra a saját ritmusában.

Noémi története azt mutatja, hogy Isten igéjének tanulmányozása nem luxus, hanem szükséglet, és nem feltétlenül kell órákat rászánnunk. A lényeg az őszinte szív, a kitartás, és az a felismerés, hogy Isten vár ránk, és segít megtalálni az időt és a módot, hogy kapcsolatba kerülhessünk vele. Mindezt az ő szent igéjén keresztül, amely mennyei oktatóanyag, és mindenki számára elérhető, aki őszintén keresi.

Ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Példabeszédek könyve, 2. fejezet, 3.-tól 5.-ig terjedő versek.

0: hír összeállításunk következik.
1: Nyugalmat, közösséget és lelki töltekezést adott a leveleki tábor a kelet-ukrajnai gyermekeknek. 28 ukrán gyermek, 4 felnőtt kísérő és 6 animátor töltötte a nyári szünet egy részét a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki szabadidős tábor helyén. A csoport augusztus 13-a és 21-e között kapcsolódhatott ki békés, biztonságos környezetben. Az idei táborozók többsége Kelet-Ukrajnából, Harkivból érkezett. A résztvevők döntő többsége nagy családból származik, sokuk szülei a fronton harcolnak, vagy hadirokkantak, mások abból az oktatási intézményből jöttek, amelyet 2023-ban rakétatámadás ért. Bár az akkori gyors evakuálásnak köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg, az intézményt azóta is folyamatosan támogatják a segítők. A 8 nap során a gyermekek végre nyugodtan alhattak. Mennyei dallamok a szegedi dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged-Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel 2 évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, idén szeptember 20-a és 30-a között rendezi meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével idén is a Szegedi Dón ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László szegedcsanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántorszakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncert életet. Számos részében pedig a magyar orgona építés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kardékán helyettese is, az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykörösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmarad a sötét barma kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria. Egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Velünk van Springer Norbert. Mielőtt ismertetni a mai tematikánkat, amiben beszélgetni fogunk, arra kérünk, hogy mutatkozz be, mondj néhány szót magadról, életedről.
4: Magamról röviden annyit, hogy nem nőttem fel egy vallásos családban, soha nem hallottam Istenről, soha nem kaptam egy olyan irányvonalat így az életemre kapcsolódóan, amit követnem kellett volna, maximum annyit, amennyit a világban is látunk, hogyan tékozoljuk el az életünket, hogyan éljünk egy istentelen életet, és ebben fekete öves voltam, hogy úgy mondjam. Minden nap részegség egyik ágyból a másikba ugráltam, és nem láttam, hogy értelme lenne az életemnek. Viszont volt egy radikális találkozásom így az Úr Jézussal, ahol elkezdtem hallani az ő hangját, elkezdtem hallani az ő vezetését. Természetesen elsősorban embereken keresztül, elsősorban olyan élő hitű keresztényeken keresztül, akik egészen addig nem tudom, hol voltak. Mai napig nem találkoztam rajtuk kívül, se az utcán nem állítottak meg, se nem alakultak így olyan komoly beszélgetések, tehát remélem akár majd ez a podcast így bátorít minket arra, hogy éljünk egy olyan radikális életet, amit az igében is látunk, és hirdessük az evangéliumot, mert nekem az életemet megmentette ez, amikor hallottam.

0: ma már erről szól az életem, hogy hirdetem az igét, hirdetem az evangéliumot. Ilyesmi terveink vannak most így a közeljövőben.
1: Szegedről érkeztél?
0: Szeged.
1: Ott élsz. Ezzel azzal sem esültem, én is olyan háttérből jövök, ahol nem igazán volt részem mély keresztény nevelésben, inkább vallásos nevelésben. És akkor tudatosult bennem, hogy az igét kellene is olvasni, akkor ez egy nagyon nagy felismerés volt. És azon túl, hogy a népegyházakban azt látjuk, hogy a tagok kevésbé olvasnak igét, egyre inkább jellemző az a tendencia azért a mi gyülekezeteinkre is, vagy a napprotestánsokra is, hogy nem nagyon olvassák a Bibliát. Már a lelkészénk fedeznek fel egy elsőt, hogy bibliai analfabetizmus, hogy nem is ismerik az igét, de most nem erről szeretnénk beszélni, hanem kimondottan ezt, ha érintenénk meg ezt járnánk körbe ezt a kérdéskört, hogy manapság miért nem olvassák az emberek a Bibliát. Norbi, ha egy olyan emberrel találkozol, vagy találkoznál, aki hitetlen háttérből jön, akinek nem mond semmit a Biblia, hogyan mutatnád be neki a Bibliát? Mit mondanál neki a Bibliáról?
0: Vannak ilyen nagyon frappáns kis megfogalmazásai mindig így az igével kapcsolatban. Először szeretem azt nagyon használni, hogy az ige az olyan, mint egy ilyen használati útmutató az életünkhöz, használati utasítás az emberekhez, és amit látunk a világban, ugye jó férfiak, nagyon okosak, nagyon tudják, hogy kell összeszerelni IKEA bútorokat a leírás nélkül, meg is csináljuk, de aztán látjuk, hogy lehet, hogy éppen az eleje van hátul, vagy feje lefelé, vagy egy fiókot rosszul raktam be. És picit az emberek is ezt csinálják az életükkel, hogy a használati utasítás útmutató nélkül próbálják összerakni az életüket, és emiatt olyan is, amilyen. Lehet építeni az életünket az ige nélkül, Isten beszéde nélkül, de az olyan lesz, amilyen. És nyilván mindemellett is rengeteg fantasztikus képet használ az ige magáról, Jézus magáról, ugye Jézus maga az ige, tehát ahogyan olvassuk a Bibliát, egyenesen az ő gondolatait olvassuk, nem csak egy könyvet, amit Isten adott, és akkor tessék, ezt kell megcsinálni, mint a törvény volt, a törvénykönyv, hanem ez egyenesen Istennek az a legbensőbb lénye, meg akarja eleveníteni, ahogyan emberekkel bánunk, beszélünk, ezért is fontos, hogy éljünk általa, hallgassuk, legyünk vele közösségben, napi szinten, ne csak egy ilyen teher legyen az életünkben, hanem értsük meg azt, hogy ez a legbensőbb lénye az Istennek, és ő ezen keresztül akar az életünkben munkálkodni. Alapelveket ad, hogy mi alapján érdemes akár párválasztás, hogyan érdemes ezekben is így eljárni, és ahogy ezeket elkezdjük alkalmazni, azt láthatjuk szerintem, hogy kivétel nélkül működik az ige, működik az, amit előbb vagy utóbb az Úr Jézus megígérte, hogy amit arra építünk, az nem fog összeomlani.

0: Igen, ezek mind nagyon jó válaszok, és én is valahogy így szoktam megközelíteni. Viszont amit még úgy kiszoktam emelni, hogy mégis miért fontos ugye Bibliát olvasni. Mert hogy manapság is rengeteg úgymond filozófiai kérdést tesznek fel az emberek magukban, amit te is említettél, hogy hol tanuljak, kivel nősüljek meg, mi dolgozzak, mi az élet értelme, van élet a halál után, és emberek ezen törik a fejüket, közben van egy könyv, amiben megvan a válasz mindebben. Tehát a Biblia úgymond tényleg választ ad az élet minden egyes kérdésére. Rengeteg cross-reference van benne, tehát mutatnak egymásra az igék előre-hátra, és ugye ezt már bizonyították, hogy nagyon nehéz megírni egy olyan könyvet, ahol ennyi rámutatás, ennyi jóslás legyen, és ez mind beteljesüljön.
1: És az a durva, hogy ezek térben és időben is távoltak egymástól. Tehát egyébként, de ez kell, amit Norbert mond. Tehát próbáld ki, és látni fogod, hogy a Biblia szavai életre kelnek. Tehát megismered, meghallod belőle Istennek a szavát. És azon túl, hogy alapelveket mutat, nagyon konkrét helyzetekben teljesen személyesé tud válni, és konkrétá tud neked válni. És hogy ennyire kifonul az ízlésed, a hallásod Isten iránt, hogy te magad leszel Isten akaratának a teljesítője, de leginkább az össze, ahol ismerheted meg. Bocs, Márka, szabad vágtam, folytasd.
0: Nem, nagyon jó, amit mondtál. Illetve a másik ok, amiért fontos olvasni Bibliát, szerintem, hogy nem elavult. Tehát annak ellenére, hogy több ezer éves könyv, Isten ugyanaz, akiről olvasunk benne, Jézus, a Biblia főszereplője ugyanaz benne, sőt, az emberi problémák is ugyanazok. Tehát ugye azt gondolnák, hogy most milyen fejlettek vagyunk, meg mennyire modernek, közben pont ugyanazokkal a gondokkal küzdködünk, ugyanazokkal a bűnökben kavargunk, és forgatjuk egymást, a sátán ugyanazzal kísért minket, és amennyire aktuális volt akkor a Biblia, amikor íródott, ugyanannyira aktuális most is.
2: És picit még kapcsolódnék ahhoz, amit kezdtünk pedzegetni, hogy miért nehéz olvasni, vagy miért nem akarják az emberek olvasni, és erre reflektálva, hogy mivel az ember nagyon azt gondolja, hogy ő már nagyon tudja, ő már nagyon fejlett, nagyon modern, itt van a zsebünkben az internet, a telefon, minden, és pont ezért talán kicsit nehezebb is azt a minőségű, mennyiségű időt az Úrnak adni, amit akár az igében látunk. De ez a digitális világ, a sok reklám, meg mindenféle zaj, ami van főleg a fiatalok életében, szerintem nagyon megnehezíti, és ezért veszik rá nehezebben magukat arra, hogy akkor oké, most oda szentelem az időm egy részét, arra, hogy én akkor ezen keresztül az Istennel kapcsolatban vagyok, mert inkább a Instagram, inkább a TikTok, és én sem vagyok tökéletes, én is van, hogy azon kapom magam, hogy fú, inkább már fél órája ötleteket gyűjtök a videóimhoz, persze csak megmagyarázom, és ugyanúgy böngészgetek, meg ugyanúgy tékozom az időmet, de ebben is profik vagyunk, hogy megmagyarázzuk, hogy miért nem olvassuk az igét, mert olyan érdekes, hogy ez az internet, ez hasonló érzéseket vált ki az emberben, mint a drog, vagy az alkohol, hogy ezt a dopamin szintet növeli fel, és olyan magasan van már ez a dopamin szint az életünkben, ugye ez a folyamatos készenlét, amit a telefon is okoz az életünkben, hogy már nem vágyunk rá, nem vagyunk résen, akkor nagyon könnyen így megöli a vágyat a szívünkbe Istennek az igéje iránt. Tehát ha akár egy tanácsot így adhatunk a fiataloknak, vagy magunknak is, az, hogy kezdjük el azt a minőségi időt az Úrnak adni, ne pedig az internetnek, meg nyilván tudjuk, hogy emögött az ördög munkálkodik sokszor, nem mondjuk, hogy az internet az egy rossz dolog önmagában, de hogy egy elképesztő eszköze az ördögnek is arra, hogy a vágyat a szívünkbe kiölje.
1: Hát ez teljesen igaz, hogy ki kell kapcsolódni ebből, hogy bekapcsolódj Istenhez. Hát már, és ez önfegyelem kérdés, és itt nem moralizálni akarunk, de nagyon kell erre figyeljünk. És tényleg ez van. Tehát ez a multitasking is egyébként. Állandóan pörögnek a dolgok, kicsi, egy rövidigevers, rövid üzenettel, rövid képbejátszással. Isten meg gyakran úgy érthetjük meg, hogy leülsz, és van időd rá, és tényleg figyelsz, tanulmányozod, meghallod a hangját. Van úgy, hogy egy 5 másodperces TikTok videóból is szólt hozzád egy igeversen keresztül, én ezt nem tartom kizártnak, de úgy gondolom, nem erre kell felépítsük az életünket.
2: Tehát, igen.
1: Mint hogy a házastársunkkal se, én házas vagyok, nem úgy ápolok kapcsolatot, hogy ilyen rövid videóüzenetekben, meg ilyen 5 másodperci tartó dolgokban, és aztán megyünk tovább, hanem minőségi időt kell tölteni. Okay. Úgy gondolom, hogy így van ez Istennel is.

0: És hogyan látjátok, milyen okok vannak, amiért az emberek nem szeretik olvasni a Bibliát, hogy mi a legnagyobb kihívás az életünkben? Ugye itt említettünk két okot, az egyik ugye, hogy nagyon fel vagyunk pörögve, és nagyon szükségünk van ezekre az instant dolgokra. És a másik, amit megemlítenék, és mondta te is az elén, ez a bibliai analfabetizmus, vagy hogy olvasunk valamit, de nem értjük. És sokszor sokan elkövetik azt a hibát is, hogy elkezdik a Mózes könyvénél olvasni, elérnek a Szent Sátorhoz, stb. És ez kit érdekel? És így abba hagyják. De hogy nem ez a Bibliának az egész lényege. És ahhoz kell egy mélyebb megértés, hogy lássuk, hogy a Biblia az első laptól az utolsóig mind Jézusra mutat. És sokszor ezt nem veszük észre, hogyha kezdjük az ilyen száraz technikai dolgoknál, hogy ezt most így fogalmazzam, hanem azért, hogy milyen elműjek Istenbe, és hogy beszélgessek is rajta, és mondta, egy kapcsolatot ápoljak Istennel. Viszont nagyon fontos, hogy tudjunk félretenni konkrétan egy időt erre. Ha te csak úgy mondod, hogy hát jól lenne többet olvasni, akármit, most konkrétan Bibliát, viszont ezért nem teszel meg konkrét lépéseket, akkor sose fog valóra válni. Tehát tudatosítani kell magunkba ezt is. De nincsenek meg a konkrét lépéseink felé. Szóval én ezt is mondanám, hogy ez egyik nagy kihívása még.
1: Én röviden még azt fűzném hozzá, teljesen azonosul tudok azokkal a válaszokkal, amit mondtam már, hogy én visszagondolok arra, amikor megtértem és elkezdtem Istennek az igét olvasni, hogy szívtam magamba, tehát hogy élveztem az aktualitását, hogy nekem úgy szólt bele, hogy parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ a való barátság ellenségeskedés az Istennel. Tehát így mentett ki a bulikból, így mentett ki a világnak a kínálatából. Tehát, hogy éreztem, meg tapasztaltam, hogy az Isten igéje aktuális, és azt mondtam, fáj, ha ma aktuális volt, akkor holnap is az lesz, akkor két hét ma is az lesz, két hónap ma is, és 25-26 éve ezt élvezem. Tehát, hogy tényleg bennünk legyen az a tapasztalat, meg az a tapasztalati éjség, hogy ha tegnap előtt meg eddig aktuális volt, akkor most is az lesz, és hol figyelmeztet, hol int, hol helyreigazít, hol rámutat egy bűnömre, hol bátorít Istennek az igéje. Tehát, hogy bennünk legyen ez a tudat, ez a hozzáállás, hogy igen, én azért olvasom, mert nekem szükségem van rá, és tényleg Isten vele fog szólni az élet körülményeibe.
2: Meg akár ami még egy ilyen valós probléma lehet, az, hogy vagy a mi szívünk nincs a helyén, vagy akár az, akinek a prédikációját hallgatjuk, mert szerintem ezt már így láthatjuk mind az egyházban, mind a világban is. Rengeteg ember meg akarja mondani a tutit, mindenki life coach akar lenni, meg professzor, meg tréner, meg pásztor ugye a mi körünkben, de az, hogy valaki a valós igét hirdeti, ami tényleg a testélet ige már az emberben, nagyon kevés van szerintem, és nyilván ez gyülekezet válogatja, vagy felekezet, bár én hiszek abban, hogy Jézus nem azt fogja keresni, hogy ki milyen felekezetben van, hanem ugye, hogy talál-e hitet a Földön, talál olyan gyülekezeteket, ahol az ő élő igéje szólt, és megélték azt, amit ő nekünk ugye példának adott, és hogy ez egy biztos probléma lehet, hogy sok ember akár tiszta szívvel ott van egy ige hirdetésen, de inkább csak egy ilyen, hát még tanításnak sem mondható dolgot, de valamit hallgat, ami akár egy podcast adás, de amikor mondjuk vasárnap ott vagyunk a pulpituson, ott Isten elég komolyan számít ránk, hogy ott az igéjét hirdessük, és ne a személyes jó gondolatainkat, vagy ha mondunk is bizonságot, mondunk személyes tapasztalatokat, de az át kell, hogy legyen itatva az igével. És én ezért szerettem nagyon mindig az élő közvetítéseket is a Bibliával a kezemben csinálni, folyamatosan csak igét olvasom, mert tudom azt, hogy Isten ezen keresztül eleveníti meg az én részemet. És akkor ott van a másik rész, ugye a hallgatónak a része, hogy van-e bármi keserűség a szívébe, van-e bármi olyan dolog, ami meg tudja folytani az igét, ugye, mint a magvetőnek a példázata, hogyha rossz helyre esik, akkor hiába van az a prédikált ige kiszólva annak az embernek az életébe, ha a világ gazdagsága, csábítása, vagy milyen okok vannak még ott, ugye biztos tudjátok.
1: A gondok.
2: Gondok, világgondjai, bajai.
1: Hogy jön az ördög is elragadja.
2: Igen, és hogyha erre nem figyel a hallgató, akkor nagyon könnyen az ige hatástalan lesz az életébe, pedig azt mondja az ige magáról, hogy Istennek a beszéde élő és ható, élesebb minden két élő kardnál. Ugye Efézus 6-ban Pál apostol megint csak a kard fogalmat használja, ugye a szellemnek a kardja, az Istennek a beszéde. És hogy miért van az, hogyha ez tényleg egy olyan kard, amivel le tudjuk rombolni az ördög hazugságait, akkor miért nem használják sokan, vagy miért nem tudják azt, hogy ez egy kard, és ezt használjon is kéne.
1: Ezek szerint úgy látod, Norbi, csak visszakérdezek, hogy jól értelek-e, hogy nekünk, akik veteránabb hívők vagyunk, és akár az igével szolgálunk mások előtt, felelősségünk az, hogy vonzóvá, érthetővé, aktuálissá tegyük, ne tegyük, rávilágítsunk erre, hogy az ige az táplál, hogy ez neked szükséged van.
2: Abszolút. Szóval. És hogy ezt mondod, mert erre ki is akartam térni picit, hogy táplál. Ugye, hogy mit mond az ige még magáról, hogy egyrészt ugye kard, amit mondtunk, és hogy kenyér. Tehát sok embernek akár még ezért kihívás olvasni a Bibliát, mert nem tudja azt, hogy ez az egyetlen kaja, amivel a szellemünk megelégedik. Persze közösség, persze szeretet, persze ezek a dolgok fontosak, de Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, akkor egyenesen az igével táplálkozunk. Tehát annyi, de annyi kép van így, amit fontos megérteni ahhoz, hogy legyen akár ez a fajta vágy, ez a fajta tűz bennünk ahhoz, hogy a Biblia olvasás ne csak egy teher legyen, hanem tényleg úgy nyissuk ki, hogy Uram, ez az egyetlen reményem, hogy nekem ebben a földi életben valaha is lesz egy kiegyensúlyozott, áldott, győzelmekben gazdag életem, mert ha az igém nincs a szíved, az igéd nincs a szívembe, akkor végem, elúsztam,

De nézzük meg Jézusnak az életét. Ha még maga Jézus is az igével állt ellen, akkor kik vagyunk mi egyszerű emberekként, nyilván a Szent Szellem által, de Jézushoz képest azért van még növekedni valunk. Tehát ha Jézus az igével állt ellen, akkor nekünk is ezt gyakorolni kell, nekünk is át kell vinni a gyakorlatba, hogy amikor jön az ördög támadni, használni ezt a kardot, és akkor fog elszaladni, nem akkor, amikor ilyen gumikarddal hadonászunk az ördögnek, mert attól ő nem fél, attól nem fél, amikor csak dobálunk neki szavakat, de amikor kimondjuk, hogy megvan írva, hogy én igaz vagyok Krisztusban, nem számít, hogy mi az, ami történt az elmúlt pár napban, ez nem befolyásolta azt, hogy én megigazultam kegyelemből, hit által, és ugyanígy, amikor a vállalkozásunkat építjük, és nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, megvan írva, hogy Isten áldottá teszi a kezem munkáját, gyümölcsöket fogok teremni, hogyha nyilván az ő szíve szerint csináljuk azokat a dolgokat, amire ő elhívott, de hogy nyilván fontos szerepe van az életünkben, hogy ha már van kijelentés, ezeket ugye megvallani, csak úgy, ahogy az üdvösségünket is, hogy ugye higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, de mondja Pál apostol, hogy szívvel hiszünk, és szájjal teszünk megvallást, ugye. Tehát, hogyha valakinek igazi hit, az igazi mag, az ige ott van a szívébe, akkor akár ilyen podcasteken, vagy akár bárhol vagyunk az utcán, az ige fog kijönni, mert az van a szívünkben. Tehát sokszor látom azt, hogy elkövetik azt a hibát, akár így, főleg karizmatikusabb gyülekezetekben, nyilván már nehéz így általánosítani, mert mindenhol vannak kivételek, meg mindenhol nagy káosz látható sokszor, de hogy ráerőltetik az emberekre az igét, úgy, hogy mondogasd magadnak, így mantrázd magadnak, holott az embernek még nincsen kijelentése azokról az alap dolgokról, amiket akár azt gondoltuk, hogy van, de mivel így nem tapasztaljuk az életünkbe, ezért elfáradunk, és csak belelankadnak az emberek abba, hogy tovább olvassák az igét.

0: Márk, már említetted, vannak olyan szakaszok a Bibliában, ami kevésbé pesdít fel bennünket, kevésbé érthetők, kevésbé kötnek le bennünket, abár a komolyabb Biblia tudósok vagy Biblia tanulmányozók azt mondják, hogy óriási kincsek vannak a nemzetségtáblázatokban, vagy éppen Szent Sátor, hogy hogyan épül fel, meg mennyire figyelt Isten ott a részletekre, hogy mégis mit tegyünk az ilyen részekkel, vagy válogassunk a bibliai könyvei részei között, és azokat olvassuk, amelyek számunkra kedvezők, hogy mit tegyünk az ilyen kevésbé vonzó részekkel, mit tanácsolná Norbert?
1: Hát én mindenképpen élnék Pál apostol szavaival, hisz ő mondta, hogy a teljes írás Istentől ihletett, tehát hogyha ezek a sorok igazak, akkor valószínű a Mózestől a jelenésekig Istennek a beszédei ezek, és számomra legtöbbet mostanában az Úr az Ószövetségen keresztül szól, és nem azért, mert vissza akarnék menni a törvény alá, hanem pont azért, mert látom azt, hogy emberek, vissza a témához ugye Dávid, a törvény alatt hogyan meg tudta élni az Istennel való kapcsolatát, pedig nem volt megváltva, nem volt megigazulva, de ismerte Istent. Tehát sokan mondják ezt ugye, hogy az Ószövetség meg az Új Szövetség Istene valami teljesen más, az Ószövetségben látjuk a kemény diktátort, az Új Szövetségben meg a haver Jézus, aki tök jó fej volt, mondta, hogy szeretet, peace, meg minden, és tehát nagyon sokféleképpen értelmezik az Ó és az Új Szövetség.
0: Ezek végletek.
1: Végletek, igen. De ahogy én látom az igében, hogy ugyanaz a kegyelmes Isten van az Ószövetségben is. Tehát én mondjuk Sodománál és Gomoránál biztos, hogy nem vártam volna olyan sokáig. Vagy amikor látjuk Istennek azokat a döntéseit, amire a világ most próbál mutogatni, hogy na Isten, hogy tehet ilyet? Milyen Isten egy ilyen Isten, aki ezeket meg azokat teszi? Azt mondom neki, figyelj, én nem vártam volna olyan sokáig, hogy szerencsétek van, hogy nem én vagyok Isten, mert én nem bírtam volna olyan türelmes, olyan kegyelmes, olyan szeretetteljes lenni, mint ahogyan Isten várt. Ugye mindig ezt látjuk, hogy csiki-csukizik a saját népe vele, visszamennek a bűnökbe, aztán megint Istenhez, amikor már látják, hogy szúr a szeg, és hogy Isten mindig kegyelmes volt, Isten mindig szeretetteljes. Tehát ezért nagyon fontos szerintem saját magunknak olvasni az Ószövetséget is, hogy le tudja az Úr rombolni azokat a hazugságokat, amiket az ördög sokszor próbál így a hívők fejében elültetni, és akár ezért sem megint ugye a kérdéshez visszacsatolva nincs bennük vágy, hogy olvassák az Ószövetséget, pedig fantasztikus részek vannak abban is. Az Új Szövetség ugye ez pedig adotta, hogy Pál apostol kifejti, mit jelent, hogy megigazultunk, evangéliumokat, ahogyan láthatjuk Jézus életét, ahogyan élt, mozgott, amiket tanított, hogy komolyan mondom, nekem nincs, nyilván a nemzetség táblázatokat még emészgettem, de összességében nem mondanám azt, hogy van olyan ige rész a Bibliában, amit azt mondom, hogy fú, hát ez nagyon kemény, vagy én nem tudom, hogy Isten miért így csinálta. Tehát abszolút én azt látom, hogy Isten igazságosan döntött minden helyzetben, és minden egyes döntéséből mi nagyon sokat tudunk tanulni, szóval mindenképpen érdemes az egész Bibliát olvasni.

0: Itt viszont hozzátennék egy annyit is, hogy azért különbség van keresztény és keresztény között. Tehát abszolút. Különbség van a között a keresztény között, aki most ismerte meg Isten, most kezd barátkozni a kereszténységgel, és ezek számára nagyon fontos megemlíteni, hogy a Biblia az nem egy átlagos könyv. A Biblia ugye a néve is adja, hogy könyveknek a gyűjteménye. És nem, éppen ezért nem úgy kell olvasni egy átlagos könyvet, hogy borítótól borítóig. Vagyis lehet úgy is, nyilván, de sokkal könnyebb, hogyha ugye az evangéliumokkal kezdjük. Ezt is szokták ajánlani friss keresztényeknek, hogy kezdjék az evangéliumokkal, esetleg zsoltárokkal, utána pedig ott vannak az episztolák, ugye Pálnak a levelei, vagy különböző levelek, amik megmutatják, hogy hogyan kell éljük az életünket, mi mint keresztények, a társadalomban, a gyülekezetben, és ezek nagyon hasznosak lehetnek számunkra, keresztények számára. Viszont én úgy fogalmaznám meg a Bibliát, hogy kicsit olyan, mint egy koncentrátum. Tehát ő nagyon sűrűn beadja neked, hogy mégis milyen Isten, milyen Jézus, és hogy hogyan éld meg a keresztény életedet. És vannak nyilván olyan dolgok, amik első rálátásra nem tűnnek olyan vonzónak. Viszont, ahogy írja az ige is, hogy minden vesző, minden pont direkt lett oda téve. És hogyha kicsit utána nézünk, és kicsit elkezdjük emészgetni, vagy meglátjuk, hogy az adott kultúrában mit jelentett az a bizonyos anyagnak a használata, vagy aznak a nemzetségtáblázatnak a jelentése, akkor egy teljesen új világ megnyílt előttünk. És akkor észreveszünk azt, hogy azok a dolgok tényleg szándékosan lettek oda téve, és hogyha megértjük ezt, akkor tényleg egy sokkal szebb és tisztább képet tudunk Istenről látni.
1: Én azt szoktam mondani a fiataloknak, de magamnak is, hogy Isten nem azért adta nekünk az ő igét, hogy undasson vele. És ha kinyitom a szívem, akkor tényleg nem fog untatni, hanem tehát egyszerűen rá fog csodálkozni. Én számomra ez egy misztérium, és az is. Tehát, hogy tudja ezt Isten megtenni, hogy nekem, az amerikainak, az ázsiainak, az afrikainak, a 20 évesnek, a 17 évesnek, a 47 évesnek és a 92-nek aktuális legyen a szava. Tehát ez döbbenet, tehát ez egy óriási dolog, és nem csak most a 21. században, hanem ez volt a 17. században, és így tovább. Tehát, hogy ez egy fantasztikus, tehát nincs olyan könyv, ami ezt megteszi, nyilván ez Istennek a szava, és ez a hozzáállás kell bennünk legyen. A beszélgetésünk vége fele, ha még tudnánk arra szállni időt, hogy mondjuk egy néhány példát arra nézve, hogy a bibliaolvasás hogyan tudja megváltoztatni az életünket, vagy milyen módon tud ránk hatni, ha egy-két gyakorlati dolgot mondanátok az életetekből, ezt megköszönném.
2: Hát amit én látok így a személyes életemben is, meg magában az igében, akár a körülöttem élők életében, hogy az ige mindenképpen gyógyít. Tehát ha akarunk szabadulni függőségekből, lelkisebekből, berögzült, családi, öröklődött dolgokból, akkor elengedhetetlen ahhoz, hogy az igét ehhez ismerjük, olvassuk, és persze megéljük, ami nem azt jelenti, hogy rá erőszakolom magam, hogy igen, ezt mondja a 10 parancsolat, akkor én így élek, különben elkárhozok, hanem ahogyan vizsgálom Jézusnak az életét, és látom azt, hogy ez nála mit eredményezett, látjuk azt, hogy nála milyen csodák voltak, gyógyulások, milyen élet pezsgett mindig Jézus körül, hogy mentek az emberek, a sokasság követte őt, akkor ez felbátorít engem, hogy fú, Uram, hát lehet így is élni, hogy egyszerű szakmunkásként, ácsként fel lehet forgatni a világot, és ez talán sokunk számára bátorítás, hogy nem kell feltétlenül valakinek lennünk úgymond a világ szemében, nem kellene diplomák, egyetem vagy nem is tudom milyen végzettség ahhoz, hogy én egy értékes ember legyek, hanem én csak adhatom magamat, mint egy edényt az Istennek, aki az ő igéjét belétölti, és ezen keresztül ki tud jönni mindaz a fantasztikus dolog, amit Jézus életében is láttunk. Tehát ez engem mindenképpen bátorít, és már érzem, hogy rengeteg dolgot elvégzett a szívembe, az életembe, gyógyított, de órákig lehetne még beszélni arról tényleg, hogy Isten milyen fantasztikus dolgokat el tud végezni egy ember életébe, ahogy te is mondtad, hogyha átadjuk magunkat, átadjuk a szívünket neki és az ő beszédének.
1: De ezt aláhúzhatjuk, hogy gyógyít és szabadít.
2: Igen.
0: Abszolút. És ugye az ige olvasás maga az, hogy leülünk és olvasunk napi szinten, már csak az is egy lelki gyakorlat számunkra, ami jót tesz nekünk. És az én életemben is volt egy olyan időszak, mikor még friss keresztényként úgy elhagytam az ige olvasást, az imádkozást, és ugye a kereszténység az sose stagnál. Az vagy felfele megy, vagy lefele megy. És én is elkezdtem egyre mélyebbre és mélyebbre zűredni, és nem jött el addig a változás az életembe, ameddig én oda nem tettem magam, hogy minden nap olvasom az igét. És már csak ez is, hogy egy ilyen rendszerességet bevezettem az életembe, pláne, hogy a bibliaolvasás volt az, és napi szinten mutatott rá Isten a bűneimre, meg hogy mibe kell változzak, ez rengeteget változtatott az életemben. És van egy olyan mondás, ami nagyon megtetszett, hogy az emberek nem azért utasítják el a Bibliát, mert ellentmond önmagának, hanem mert ellentmond nekik. Tehát hozzányúlunk, és úgymond megvág minket, mint egy kart. De ez folyamatosan azért kell, hogy rámutasson, hogy az, amit a világ kínál, az, amit az óemberünk mond nekünk, az mind-mind hazugság, az mind-mind hamis, és hogyha azt fogjuk követni, akkor egy déli bábot fogunk követni igazából. És ezt csak az ige által fogjuk tudni megérteni.
1: Nagyon jó.
2: Amen.
1: Azzal kezdtük, hogy miért nem olvassák az emberek a Bibliát. Azzal fejezzük be, hogy miért olvassák az emberek a Bibliát. Srácok, köszönöm ezt a beszélgetést. Isten áldjon titeket. Sziasztok.
0: Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
3: Minden részben szeretnénk tabu nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már? Majd meg fogod.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Te készen állnál? Az úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt. Íme itt vagyok, uram. Apostolok cselekedetei 9. fejezet, 10. vers. Vajon miért épp Anániás közreműködésével vezette Isten Krisztushoz a tarzuszi Sault? Mert ő volt a megfelelő ember, aki a megfelelő időben, a megfelelő üzenettel és a megfelelő hozzáállással a megfelelő helyen volt. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt, íme itt vagyok, uram. Az úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, mert íme imádkozik. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta. Testvérem, Saul. Apostolok cselekedetei 9. fejezet, 10. verstől a 11. versig és a 17. vers. A kérdés a következő. Ha Isten veled akarna elvégeztetni valami fontosat, vajon készen állnál rá? Hajlandó lennél engedelmeskedni? Anániás nem könnyű megbízatást kapott, mivel Saul köztudottan börtönbe záratta és halálra juttatta a keresztényeket. Anániás mégis hitt és engedelmeskedett az úrnak, amikor az így szólt hozzá. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek elé. Figyeld meg ezeket a szavakat. Rátette a kezét, és ezt mondta, testvérem, Saul. Anániásnak minden oka meglett volna arra, hogy féljen Saultól, és elítélje őt, ám ehelyett testvérnek nevezte. Ezzel mintegy elismerve, hogy a hívek korábbi ellensége immár a megváltottak családjához tartozik. Neked is meg kell ezt tanulnod. Amikor Isten a gyermekének nevez valakit, szeretned kell őt. El kell fogadnod, és úgy kell bánnod vele, mint aki Krisztusban a testvéred. De térjünk vissza a fenti kérdéshez. Ha Isten ma arra kérne, hogy tegyél meg érte valamit, készen állnál? Készen kell állnod.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Van egy zsoltár a Bibliában, amelyik már önmagában is néha elrémíti a hívőket a hosszával. 22x8 versszak. Ez azért 22x8, mert a héber ABC betűivel kezdődik egy-egy szúra, mármint hogy egy-egy 8 versszaknyi szakasz, és bizony ez 176, akárhogy is osztjuk, szorozzuk. De a 119. zsoltárnak nem ez a leglényegesebb része. Ez a zsoltár végig vallomás Istenről, az ő igéjéről, és vallomás a vajúdó emberi lélekről. Én most csak egy néhány sort fogok belőle kivenni, az utolsó három versszakból, illetve hát szakaszból, ilyen 8-as szakaszból, de gondolom, hogy akik vajúdnak lelkükben, tudnak majd azonosulni ezekkel az ige szakaszokkal. Tessék csak hallgatni! Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem felejtettem el törvényedet. Pereld peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet. Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel. Nagy a te irgalmad, Uram, döntéseiddel éltess engem. Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, intelmeittől mégsem fordultam el. A közepéig jutottunk ennek a különleges szakasznak, ami a 153. verssel kezdődik, és úgy tűnik, hogy ez egy teljesen kiszolgáltatott élethelyzetben levő ember. Igen, vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember ilyen kiszolgáltatottnak érzi magát. És lehet, hogy azt mondja valaki erre, hogy na de kérem szépen, ez az Ószövetség. Az Új Szövetségben már nincsenek ilyenek, itt csak öröm van, boldogság van, hiszen az Úr Jézus Krisztusnak a váltságműve mindent elhárított, mindent félretett. De tessék mondani, ezt meg Bibliából tetszett olvasni. Pál apostol tele van vajúdással, tele van harcokkal. Ha a római levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. Ha a kolossai levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. Ha Timóteushoz írt második levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. És újra az apostolok cselekedeteiben Lukács is beszámol nekünk arról, hogy Pál nagyon mély és komoly imaharcban állt a gyülekezetekért. A korintusi levélből, a második levélből különösen kitűnik ez. Rossz keresztény lett volna? Nem gondolom. Tessék csak arra gondolni, hogy az Úr Jézus mennyit vajúdott és mennyit vívódott. Volt olyan, amikor éppen a megdicsőlés hegyéről jött lefele, ahol Mózessel és Illéssel arról beszélt, hogyan fogja majd a váltságmunkát elvégezni, és miközben tanítványai beleszédültek abba a csodába, hogy ott van Mózes, Illés és Jézus, de amikor lejön a hegyről Jézus, és éppen vitatkozva találja a tanítványt,

annyira, hogy a homlokáról úgy csöpög le az izzadság, keveredve a megpattant erekből származó vérrel, mint hatalmas vércseppek. A keresztény az nem valaki, aki fölül van a világon. Tetszett hallani, mit mondott a Zsoltáros? Miközben körülvettek az ellenségeim, miközben rengetegen vannak, nem felejtettem el igédet. De nem hagyja itt, abba tessék csak hallgatni. Láttam a hűtleneket, és megundorodtam. Nincs is ilyen a Bibliában, ugye? Ilyet nem mondhat egy hívő ember. Miért nem mondhatná? Amikor kifordulnak emberek önmagukból, megtagadják a hitüket, vagy annak az értékeit, az alapértékeit, akkor ezt nem kell megünnepelni. Találkoztam már jó párszor azzal a magyarázattal, hogy de a szeretet himnusza nem erről szól, nem. Nincs benne véletlenül. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mert amikor együtt tud örülni a hamissággal is, akkor nincs igazság utána, csak gazság. Láttam a hűtleneket, megundorodtam, mert nem tartották meg beszédedet. Lásd, mennyire szeretem utasításaidat. Uram, tartsd meg életemet kegyelmesen. Igéd tartalma maradandó, és minden döntésed örökre szól. Legyen ez üzenet azoknak is, akik arról beszélnek sokszor, hogy a mai időben a Szentírás tanítása, a Szentírás szavai, Istennek az igéje már vagy nem úgy értendő, vagy túlhaladott álláspont. Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak ígéd rettentheti meg. Elképesztő ez a mondat. 3000 év távlatából szól, és nem tudom, hogy megrezegteti a dobhártyán túl a szívünket. Mert hogy ez a mondat egybeesik azzal, amit az Úr Jézus így mondott, ne azoktól féljetek, akik megölhetik a testet, hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti a gyehenna tüzében. Olyan pedig csak egyetlen egy van, mert ilyen ítélet csak az élő Isten kezében van. Mit jelent az, hogy megrettent engem a te igéd, Uram? Hát, hogy szembesülök vele, és látom azt, hogy ha más irányba megyek, mint amit a te igéd tanít, akkor az végzetes lesz. Tetszik tudni? Van egy szép magyar kifejezés, a visszahőköl. Már alig használjuk, alig van, aki egyáltalán ismeri a kifejezést, pedig amikor az ember a szakadék szélére ér, visszahőköl, mert látja maga előtt a mélységet, és majdnem beleestem. Na ez a bizonyos szívemet csak igéd rettentheti meg, ez ennek az élménye. Amikor az ember visszakapja a fejét, és azt mondja, hogy majdnem beleléptem, majdnem oda mentem, ahova csak az életem veszélyeztetésével mehetek. Úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. A hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem. Tessék mondani, mikor tetszett utoljára végigolvasni a 119. Zsoltárt? Jó, hosszú, ugye? De ha javasolhatok valamit, ha másképp nem, 22 napra való áhítatanyag, 8 versenként. És talán érdemes nem csak beleolvasgatni, hanem azt a bizonyos 8 verset olyan különös, szinte havi áhítatként újra és újra végig gondolni. Gyűlölöm a hazugságot. Szeretem-e Isten igényét? Ha valaki erre azt válaszolja, hogy ó, mind a kettő,

0: Őt, ezt én össze tudom egyeztetni, akkor valami nagy baj van. A Szentírás azt mondja, hogy egy forrásból nem folyhat édes és keserű. De vajon megrettente már, meghőkölte már annyira az életünk, hogy ne csak vissza tántorodjunk a bűn szakadéka előtt, hanem oda rodjunk a kereszt alá, és azt mondjuk, nekem szükségem van az Isten kegyelmére. Tudják, amikor a tékozó fiú elindult otthonról, ő volt a király. Vagy legalábbis annak érezte magát. Pénz van, szabadság van, kontroll nincs, teszem, amit akarok, úgy, ahogy akarom, akkor, amikor akarom. És a Biblia nem köti az orrunkra, hogy mennyi idő telt el. Amikor egyszer csak pénz elfogyott, barátok eltűntek, maradt a disznyónyáj, meg az üres korgógyomor. És akkor jutott el arra az állapotra, hogy azt mondja, az én atyám házában van kenyér. És lehet, hogy én onnan elkívánkoztam. De ha már nem akartam ott fiú lenni, milyen jó lenne most ott béresnek lenni. Ez a visszatántorodás, a visszahőkölés. Ha megtéréshez veszed. Mert ha nem, akkor dühöt romboláshoz, tagadáshoz. Mondjuk ki, a teizmushoz vezet. Hadd hívják most mindenkit imádkozni. Bár csak elmondhatnánk néhány sorát, amolyan hitvallásként együtt. Örülök beszédednek. Mint aki nagy zsákmányra talált, a hazugságot gyűlölöm, utálom. Törvényedet azonban szeretem. Imádkozzunk. Uram, az a bizonyos törvény, a te igéd nem csak írásba tétetett, hanem egyszer az ige testé lett és itt lakott közöttünk. És mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És mégis, miközben a te fiad értünk adta az életét, értünk ontotta ki a vérét, és sokszor megpróbáljuk valahogy összeegyeztetni, harmonizálni a hazugságot és az igazságot. És ott, ahol állást foglalni kéne, sokszor csak a vállunkat húzogatjuk, vagy befogjuk a szánkat. Könyörülj rajtunk, Urunk! És bárcsak igaz lenne a te gyermekeidre, a te népedre, hogy mindennél inkább ragaszkodnak hozzád, és ehhez a te igédben keresik az útmutatást, a receptet. Amen.
1: Mécses.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet. A mai ige, Példabeszédek 8. fejezet, 17. verse. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gondolatok az ígéről. A bölcsesség azokat szereti, akik azt szeretik, és azokat keresi, akik azt keresik. Aki igyekszik bölcs lenni, az már is bölcs, aki pedig szorgalmasan keresi a bölcsességet, már csak nem megtalálja azt. Ami általában érvényes a bölcsességre, az kiváltképpen érvényes a mi Urunk Jézus Krisztus testet öltött bölcsességére. Őt kell szeretnünk és keresnünk, akkor meg fogjuk tapasztalni szeretetét, és megtaláljuk őt, magát is. Keressük őt már ifjúságunk idején. Boldogok azok az ifjak, akik életük reggelét az Úr Jézussal töltik. Sohasem kereshetjük őt túl korán, de aki korán keresi, bizonyosan megtalálja. A szorgos kereskedők általában koránkelők, a szorgalmas hívő is korán kezdi keresni az Urat. Mindenki, aki már megtalálta Krisztusban a gazdagságot, teljes szívvel kereste őt. Először őt kell keresnünk, előbb, mint bármi mást. Krisztusé legyen az őt megillető első hely. A keresésben az az öröm, hogy meg is találjuk őt. Ahogyan keressük, egyre világosabban megmutatjuk magát, egyre szorosabb közösségbe von önmagával. Boldogok az őt keresők, mert ha egyszer megtalálták, velük marad mindörökké, és egyre drágább kincs lesz szívük és értelmük számára. Felföldi László a Kovász Fesztiválon. Nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécsett, a Püspöki Palotától a Rózsakertig elterülő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-ai városi ünnepségnek is helyet adott, majd a Szent István napi szentmisével zárult, melyet Földi László pécsi megyés püspök mutatott be a Székesegyházban. Változatos és gazdag programokat kínáltak a családoknak. Földi László a fesztivál megnyitó beszédében a családokhoz szólt. A püspök a koncerebrált szentmise bevezetőjében kiemelte: nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk. Szeptemberben, a nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a Kelenföldi Barokk Esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a Kelenföldi Református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista, Svájcban, Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányást kívánok. Ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Tesszalóniakhoz írt első levélben, és itt a 4. fejezet 13. versétől a 17. versig terjedően a következőképpen. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakkal is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteleig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusba elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadhatunk a fellőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

0: Kedves Urunk, Te tudod, hogy olyan mennyiségű információ szakad ránk ezekben az időszakokban, hogy sokszor csak a lényeges dolgokat felejtjük el igazán. És olyan sok mindenre kell készülnünk, reagálnunk, választ adnunk, hogy talán elmarad az, hogy a központi, a leglényegesebb, hogy hogy is van a mi üdvösségünkkel, az örök életünkkel, nem foglalkozunk. Kérünk téged, segíts azt a reménységet, amit a te igéd úgy fejez ki, hogy a feltámadásnak az ereje. Nem csak emlegetni néha, hanem megragadni, és abban a bizodalomban lenni, hogy amit te megígértél, az úgy is lesz. És aki megnyitotta az üdvösség kapuját, és aki a saját élete árán szabadított meg minket a halálfélelemtől, ami miatt egész életünkben raboknak kellett volna lennünk, őhozzá jöhetünk újra és újra, megköszönve azt a különleges ajándékot, hogy mennyei polgárjogunk van. Áldott legyen ezért a te neved. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is megkülönböztetett szeretettel köszöntjük, akik az internet segítségével hétről hétre itt vannak együtt velünk. Köszönjük a bátorításukat. Elérkeztünk 8. Biblia tanulmányunkhoz, Krisztus feltámadásának erejéhez. Jézus feltámadása nem volt magától értetődő, sőt, a tanítványok, amikor legelőször hallották az üres sírt, akkor nem arra gondoltak, hogy feltámadt Jézus, hanem valami gyalázat, valami lopás történt a halotti testtel. Aztán szép lassan hozzászoktak a gondolathoz, és amikor Jézus megjelent nekik, aztán később több mint 500 embernek megjelent, akkor már elhitték. És ez a feltámadás erővé vált, ez a kereszténységnek a motorja, ez az ereje, ez ami meghajt bennünket, ez ami elmozdít bennünket attól, hogy úgyis minden vége lesz, és minden egyszer véget ér. És a görög gondolatvilágba, a hellén kultúrába ez az egy volt, ami nem nagyon fért bele a feltámadás, mert ők úgy gondolták, hogy élünk, meghalunk, és aztán kész, visszatérünk a nagy nihilbe. És Pál apostol pontosan a korintusiaknak mondja el, hogy igen, a messiás feltámadt, és ez egy erőt kell, hogy adjon, mert ha csak mi is a evangélium tanítására hallgatunk, de Jézus nem támad fel, akkor reménytelen helyzetben vagyunk. Újból és újból nekünk, 21. századi keresztényeknek, újból és újból gondolkodásunknak mércéjévé, központjává, fajsúlyává kell tenni Krisztus feltámadását, és azt, hogy mi is fel fogunk támadni. Hirdetni Krisztus feltámadását, Korintusi első levél 15. fejezet első versétől a 8. verséig. Mit mond számunkra az ige, Székely Marika?
2: Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torz szülöttnek, megjelent nekem is.
1: Igen, szépen fogalmazjam, kedvesem. Legutoljára, egy másik fordítás azt mondja, mint idétlennek. Igen, tehát megjelent, és mi is ilyen idétlenek vagyunk, ilyen 21. századi torszülöttek vagyunk, de Krisztus tesz bennünket valamivé, valakivé. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Anikó?
3: Azzal kezdted, hogy a görög kultúrában ez nehezen értelmezhető, vagy elfogadható volt a feltámadás ténye. Ez a gondolat úgy bennem maradt, és én hozzámerem tenni, hogy szerintem a 21. században is ez ugyanúgy probléma, sőt, tovább megyek. Nagyon sokszor még a úgymond keresztény gyülekezetekben sem annyira triviális. Az állításomat azzal szeretném alátámasztani szomorú szívvel, hogy részt vettem egyszer egy női alkalmon, és hát az egyik testvérnő valami könyvről számolt be, amit olvasott, és nagy lelkesedéssel mondta és ajánlotta a környezetnek, a többi asszonynak, hogy hát olvasott egy olyan könyvet, amelyben ilyen beszámolók vannak olyanoktól, akik visszajöttek úgymond klinikai halálon túli életből. És hát ez még létezik is, hiszen voltak ilyen sikerkönyvek már a mi gyerek fiatalkorunkban is, akár az élet után, stb. De ami miatt ezt elmondtam, belém ragadt egy mondata az ismertetőből, miszerint ezek szerint mégiscsak igaz a Biblia, mert hogy van élet a halál után. És hát ez nekem, hogy is mondjam, elég furcsán esett, mert, mint mondom, ez egy keresztény női alkalom lett volna eredetileg, és ő ezt ilyen nagy meggyőződéssel mondta. Hát ha nekünk csak az jelent bizonyosságot, vagy az segít elhinni, hogy igaz a Biblia, ha ilyen beszámolókat olvasunk, akkor szerintem elég nagy bajban vagyunk, hiszen Pál apostol, akár amit most Marika felolvasott, tényszerű adatokat közöl, hogy kik azok, akik, ha úgymond egy ember beszámolójára azt mondom, hogy halucinált, mesél, stb., de sorolja föl azokat a testvéreket, sőt, még azt mondja, hogy az 500 közül még sokan máig is élnek, tehát mondja a korintusiaknak, hogy ha akarjátok, ellenőrizzétek, menjetek oda, beszéljetek velük. Sőt, a János első levelében úgy kezdi a levelét az apostol, hogy amit láttunk, hallottunk, kezünkkel megtapasztaltunk, azt hirdetjük nektek az élet igéjéből. Tehát itt hiteles tanúk beszámolója alapján állítják az apostolok, állítja Isten igéje, hogy Krisztus feltámadta halottak közül, és bocsánat, miért kellett pénzt adni azoknak az őrző katonáknak, hogy mást mondjanak? Ha tudták, hogy ellopták Jézus testét, akkor nem kell azért pénzt adni, hogy az igazságot hirdessék. Mindig akkor kell megvesztegetést csinálni, ha tudom, hogy valami csúnyaság van a háttérben. Magyarul nem az igazságot kell, hogy képviseljék azok, akik állítanak. Tehát Krisztus feltámadásának nagyon-nagyon sok tanúja volt. Ő élő úr és megtapasztalható, mint ahogy Pál is megtapasztalta. Ma is lehet vele találkozni, na nem fizikailag, de szellemben új életet lehet tőle kapni. Tehát ha egy embernek úgymond csak egy ilyen beszámoló segít abban, hogy ő elhiggye, hogy Isten igéje igaz, akkor ott a hittel van az alapvető probléma, és az Úrral való kapcsolatban. És én úgy gondolom, hogy érdemes ilyen szempontból is vizsgálni az életünket. Igen, a racionális rész azt mondja, hogy temetőből nincs visszaút, de Isten pedig azt mondja, hogy Jézus Krisztus utat nyitott, és ezért lehet nekünk is reménységünk, örök életünk majd, és bizalmunk benne, hogy ő nem csapott be bennünket, hanem átsegít minket a halálból, ebből a földi életből, majd az örök életbe, ahol már nem lesz se fájdalom, se szenvedés, se halál.
1: Köszönjük, Tibor.
0: Azt hiszem, hogy itt a tényszerűség rendkívül fontos, és azok a tények, amikre Pál hivatkozik, nem véletlen mondja, hogy neki mint egy idétlennek, vagy egy torszülöttnek jelent meg, hiszen sokféle hibája lehet az embernek. Pálnak az egyik problémája az elvakultság volt. Ő egészen biztosan meg volt arról győződve, hogy a tanítványok hazudnak. És éppen ezért egészen biztosan meg volt arra győződve, hogy az, amit kereszténységnek neveznek, az egy torz, vallási szekta, amit minden eszközzel meg kell akadályozni. Csak hogy szembe jött vele a feltámadt Krisztus. És ez a feltámadt Krisztussal való találkozás, ez lerombolt benne mindent. De nem lehetett azt mondani, hogy Pál hitre jutott. Nem hitre jutott ilyen értelemben, hanem a mennyei Isten kész tények elé állította, ezt nem elhinni kellett Pál apostolnak, hanem ott volt az óra előtt. Hát ha előttem áll valaki, akkor nagyon nehezen mondom, hogy most már elhiszem, hogy létezik. Hát ezen nincs mit elhinni vagy nem hinni, ez olyan, mint a villanyoszlop, hogyha az ember neki gyalogol, akkor nem mondhatja, hogy most már elhiszem, hogy van villanyoszlop. Hát eddig is ott volt. És annyira világos és egyértelmű, hogy Pálnak utána a hitre jutáshoz az kellett, hogy rendeződjenek benne a proféciák. Mindaz, amit addig korábban ismert. És tessék csak arra gondolni, hogy itt elsorolja a tényeket. Az előbb Anikó valami olyasmit mondott, hogy mintha azt mondta volna a korintusiaknak, hogy akár oda is lehet menni és megkérdezni. Egy valakit biztosan tudunk, aki, ha nem is volt korintusi, de ettől a páli mondástól, vagy ettől a páli sugallattól biztos, hogy kapott egy ihletet, úgy hívták, hogy Lukács. Mert amíg Pál apostol Cézáreában fogságban volt, ő lejárta az egész területet, és megkeresett minden szemtanút a gyógyításokra, a feltámadt Krisztussal való találkozásra, és ő mondja, így kezdi az evangéliumát is, hogy minek utána mindennek sorjában utána jártam, leírom neked is, derék Teofilusz, hogy megtudd kétségtelen valóságot azokról a dolgokról, amelyeket hirdettek neked. És ez nekünk rendkívül fontos, hogy Isten tényekre alapítja az evangéliumot. És óriási katasztrófa, amikor ez filozófiai rendszerré, vagy egyszerűen ideológiává silányul, mert akkor pont az élő Úr fog belőle hiányozni, aki nem hiányozhat.
1: Köszönjük szépen, Apa László.
4: A kereszténységnek és a keresztény embereknek kellene, nekünk keresztényeknek a világon a legboldogabb embereknek lennünk. Örömteli arccal, fénylő arccal, és boldogan kellene mennünk és járnunk a világot, és hirdetnünk azt, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki visszajött a halálból. És én azt gondolom, hogy ezt a kereszténység nem tudta kellő módon, és nem tudja kellő módon megtenni ma, ez a kereszténység, és ez bármilyen vallást beleértve, a legnagyobb tragédiája. Ez a mi legnagyobb tragédiánk, ha ezt nem tudjuk megtenni. És ha nem tudjuk megtenni, akkor fel kell tegyük azt a kérdést, hogy miért nem tudjuk megtenni. És a legnagyobb probléma talán az, hogy Krisztus lehet, hogy feltámadt 2000 évvel ezelőtt, és kijött a sírból, a sátán nagy szomorúságára, a tanítványok nagy boldogságára. De ez mit sem ér, ha ma nem támad fel az én életemben. Tehát nagyon fontos az, hogy az élő Krisztus, az ma az én életembe fel tudjon támadni. Hogy valósággá váljon az én életemben az ő feltámadása. Hogy én feltámadjak a halálból. Hogy úgy, ahogy ő kijött a sírból, én is ki tudjak jönni a halálnak sírá. És nem egyszer. Pál apostol azt mondja, hogy naponként halál révén állok. Naponta. Naponta kell feltámadni a Krisztusnak bennem. Minden nap. Minden nap meg kell élnem ezt a csodát. És fénylő arccal és boldogan kell tudom ezt hirdetni, hogy lássák rólam, hogy az értelme az életnek, az tulajdonképpen óriási akkor, ha Krisztus él benne. Ezt sátán igyekszik ellopni tőlünk. Igyekszik meglopni ezt tőlünk. Ezt az érzést, ezt a csodát igyekszik elvenni tőlünk. Viszont a jó hír az, hogy Isten lelke, a Szentlélek Isten pontosan ezt akarja csúcsra vinni az utolsó idők népében, a kereszténység, az utolsó idők keresztényeiben.
1: Köszönöm, István.
5: Egy kicsit visszalapozzék a történetbe. Engem nagyon foglalkoztatott abba az a gondolat, hogy Jézus nyíltan beszélt halálról és feltámadásáról. Tehát ez nem valami véletlenszerű esemény volt. Sőt, az is furdatta kíváncsiságomat, hogy mind a Máté, Márk, Lukács evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus először beszélt haláláról és feltámadásáról, Jézus másodszor beszélt, Jézus harmadszor beszélt feltámadásáról. Tehát ez emberileg nézve van egy nagyon rossz kimetet ennek a gondolkodásmóda, mert hát lehet azt mondani, hogyha a feltámadásom volna, meghal, de feltámadott. Ha fel fog támadni, akkor nem fogok, nem ez a fókuszom, hanem a feltámadás. De ezt mindig hangsúlyozni szeretném, hogy a halál és a feltámadása elválaszthatatlan egymást hozott. Tehát összefügg a kettő egymással. És azt is szeretném még mondani, hogy ott a kérdések tömkelege jön ebből a gondolkodási módból, hogy ilyen halál, ilyen megalázó, ilyen körülmények között. A másik kérdésem az, aki semmiféle bűnt nem követett el, tehát nem volt indoka ennek. Tehát kérdés hátán van. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a halálát és a feltámadását összefüggésbe együtt értékeljük, és ez a keresztény reménységünknek tulajdonképpen az alapja. Ez a cél tulajdonképpen.
1: Köszönöm, Jakó Gyula.
6: Én azt mondom, hogy ha tagadjuk a feltámadás reményét, akkor nem hiszük el az Isten hatalmát, hogy ő képes újra a halottból feltámasztani bennünket a halálunkból. És hát gondoljuk végig a teremtés történeté, a legvégső nagy-nagy feltámadásra, amikor végérvényesen a Jóisten elrendez mindenkibe mindent. Hát aki nem tudja ezt elfogadni, az az Isten hatalmát is tagadja.
1: Köszönöm szépen. László.
7: A Biblia felváltva használja, hogy Isten feltámasztotta Krisztus, meg azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt. A kettő között az a különbség, hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten feltámasztotta, akkor gyakorlatilag Jézus Krisztusnak az ember voltán van a hangsúly. Amikor meg föltámadt, akkor az Istenségén, hiszen önmagában élete van. Na most, a másik mondani valómnak egy részét elmondta az István, akkor, amikor nyomatékosította, hogy Jézus Krisztusnak a halála és a feltámadása elválaszthatatlan egymástól. Miért? Mert a mi szempontokból, bár rendkívül fontos, hogy föltámadt, mert ez ad nekünk reménységet a jövőre, hogy mi is föl fogunk támadni. De a mi szempontunkból sokkal fontosabb a halála, mert a megváltásunkat a halálával szerezte meg. Ha nem halt volna meg, akkor az üdvösség az csak szóbeszéd lenne. Tehát nem hogy elválaszthatatlan, hanem a jelentőségüket is megfelelően kell lenni. Mert ha nem halt volna meg, akkor nem lenne üdvösségünk.
1: Röviden.
8: És hogyha nem támad föl, akkor nem lép életbe az üdvösségünk. És azért kértem még szót, mert amit István mondott, ahhoz az is hozzátartozik, hogy az Úr Jézus számon is kérte a tanítványaitól a feltámadása után azonnal, hogy miért nem hitték el, hogy föl fog támadni. Számon kérte az emmausiaktól, méghozzá meglehetősen kemény szavakkal, számon kérte utána az első találkozásnál az összes jelenlévő tanítványtól, hogy miért voltak hitetlenek, és ezt nem lehet számon kérni akkor, hogyha nem volt alaposan előkészítve a közösség, de elő voltak készítve.
1: Köszönjük, Marika.
2: Ugye fontos, hogy Krisztus a mi bűneinkért halt meg, és nem közönséges ember fiaként halt meg, hanem Isten fiaként is. És a bűn eltörlésének a rendezése az csak úgy lehetséges, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. És ha mi bűnbánatot tartunk, akkor Jézus Krisztus tud megigazítani bennünket a bűntől. Ha nem támad föl, akkor a bűnünkbe maradunk, és úgy távozunk el. De ez volt a bűn elrendezésének az egyetlen módja.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Feltámadt Krisztus az egyetlen reményünk. Korintusi első levél, 15. fejezet, 9. versétől a 19. verséig. Apa László.
4: Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és így lettetek hívőkké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadtak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
3: Én szeretnék egy gondolkodásra hívni benneteket. Az apostolok, Jézus tanítványai egytől egyik az életüket adták Krisztusért. Ha ők nem lettek volna 100%-ig meggyőződve arról, hogy nekik egy élő uruk van, aki legyőzte a halált és feltámadt, én nem gondolnám, hogy mindnyájan annyira fanatikusak lettek volna, hogy önként vállalják a halált és a szenvedést. De ők olyan szinten meg voltak győződve arról, hogy nekik élő uruk van, és ha Krisztus föltámadt, akkor ők is föl fognak támadni, hogy ezért nem számoltak semmivel, hanem mind halálig hűségesen tanúskodtak erről. Tehát, ha már bocsánat, csak logikai úton próbálunk egy kicsit gondolkodni, és itt Pál is végülis egy logikai érvelést mond, ír le a testvéreknek, akkor is odáig kell eljutnunk, hogy bár a racionális jelen tudásunk alapján nagyon keveset tudunk, ha bár azért már DNS-ekkel kísérletezünk, hogy föltámasztunk olyan elhunyt, nem tudom én mikor ért állatokat maradványokból, tehát azért már egy picit mi is próbálkozunk ilyen istenkedéssel, vagy nem tudom én minek nevezzem, de itt olyan meggyőződés áll az apostolok szívében, életében, és olyan szilárd hitről tesznek tanúságot, ami szerintem egy gondolkodó embert is muszáj, hogy megállásra kényszerítsen, és hogy elgondolkodjon.
1: Tukics Marika, köszönjük szépen!
9: A tanulmányunkban egy nagyon szép szemléltető példa van arra vonatkozóan, a Krisztus feltámadására vonatkozóan. Így hangzik. Egy kislány figyelte, ahogy a nagymamája tulipánhagymákat ültet a kertben. Zavartan megkérdezte. Nagyi, miért temeted el a teljesen jó hagymákat? A nagymama ezt válaszolta. De hiszen ezek tulipánok. Most eltemettem azokat, és tavasszal, amikor előbújnak, gyönyörűek lesznek. A kislány csodálkozva méregette a hagymákat. Tényleg ezek a furcsa hagymák meghalnak, aztán szépek lesznek, amikor előjönnek. Pontosan, mondta a nagymama neki. A kislány egy pillanatra elgondolkozott, majd megszólalt. Ez fog történni velünk is, amikor Jézus Krisztus feltámaszt a halálból. Úgy értem, Nagyi, hogy mi is szebbek leszünk.
1: Aranyos, igen, köszönöm szépen. Marika, és aztán menjünk tovább.
2: Tulajdonképpen, ha Krisztussal megtörtént a halál és feltámadás, ez egy példa, hogy velünk is ugyanez fog megtörténni. És nem lehet alá akárhogy. isteni képesség kell hozzá, hogy mi feltámadjunk. Magunknak vagy a tudománynak bármilyen ága ezt soha nem fogja tudni megvalósítani. És egy másik fontos dolog, hogy ne csak a földi életbe vágyódjunk Krisztus után, hanem egy kicsit túllátni a menny felé, mert akkor maradunk mellette.
1: Köszönöm szépen, és nézzük a következőt. Krisztus az első zsenge, Korintusi első levél 15. fejezet 20. versétől a 23. verséig. Kulcsára, Anikó.
10: Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek, mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
8: Ez az ám, de ez nagyon hangsúlyos, és azt hiszem, ezt mindenkinek a szívére tehetjük. Tessék csak arra gondolni, hogy melyik a jobb híd, amelyik ugye a folyónak a 60%-át éri át, vagy amelyik a 98%-at. Hát nem bánnám, ha túlérne, nem? Na most ez pontosan ilyen. Pál apostol azt mondja, hogy ha valaki a világból bolondnak meg őrültnek nevezi a keresztényeket, akik hisznek a feltámadásban, akkor ennél rosszabb a helyzet. Mert hogyha nem történt volna meg, akkor mi minden prédikációban hazudunk, akkor nincs bűnbocsánat, nincs reménység, nincs üdvösség, nincs örök élet. Tehát akkor nem kell azt mondani, hogy de azért filozófiának nem olyan rossz, és ez mégiscsak mennyivel jobb így élni. Akkor semmi értelme. Azt mondja Pál apostol, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Pont. Ám de. És ez az ám de szemben mindazzal, amit mondanak és állítanak, mivel mi egy tényre alapozzuk a hitünket, és ez a tény Krisztus feltámadása, innentől kezdve teljes nyugalommal hallgatjuk, hogy miket mondanak, mert nem vagyunk nyomorultak, nem vagyunk hiszékenyek, mi egy élő Úrhoz tettük az életünket, és éppen ezért nekem nagyon fontos az a tudat, hogy ahogy Krisztus első zsengeként, úgy jövünk mi is sorra. 4 évvel ezelőtt, amikor úgy nézett ki, hogy véget ér a földi életem, az utolsónak gondolt órákban, ez nagyon foglalkoztatott. Ám de Krisztus föltámadt a halálból. És ezért van örök életem, mert ő föltámadt, és én is fölfogok. Ilyen egyszerű a képlet, amikor úgy élesre fordul a dolog.
1: És jó, hogy élesre fordult, mármint utána, hogy volt megoldása a betegségednek. Itt csak egy szót szeretnék kiemelni, a zsenge. Azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy fantasztikus teológiai hídverés volt, mert a zsengét általában valamilyen terményre, ha már állatra, akkor az első szülött volt. A magyar kifejezésben a zsenge az valami nagyon friss, a legelső. A héberben ez a bikurim, ez a legfinomabb, legjobb, legszebbet takarta. Egy picit a magyar zsengében is van, és a halottak feltámadásának a zsengéje a Krisztus feltámadása. Fantasztikus teológiai mélységet jelent számunkra. Anikó?
10: Én egy kicsit Tibor gondolatát folytatnám, nem beszéltünk össze, de nekem eszembe jutottak olyan idős testvérek, akiknek az ágya mellett álltunk az utolsó napokban, percekben. Az az igazság, hogy egész más, hogy készül valaki arra, hogy távozni kell ebből az életből, ha ott van a szívében az a bizonyosság, hogy ám de Krisztus feltámadt, és ezért mi is feltámadunk. Egyszer megtörtént, hogy Tiborhoz odament egy doktornő, és mondta, hogy hát beszéljen már a báránykájával, mert így nem fogom tudni meggyógyítani, mert mindig azt mondja nekem, hogy nem baj, doktornő, nem lesz probléma, hogyha nem sikerül a műtét, vagy bármi, mert én tudom, hogy hova megyek, én tudom, hogy nekem van örök életem. És kérdezte a doktornő, hogy hát most nincs, valami életuncság van a bácsin, és mondta Tibor, nem életuncság van, teljes békessége van. Isten máshogy rendezte, tehát még kapott folytatást, de hogy más... Látszik azokon, akinek a szívében ez a bizonyosság ott van, és azokon is, akik nem, és rettegve, félve, hát sokszor szinte teljesen kiborulva, vagy, bocsánat, kerülgettem a szót, szinte őrjöngve gondolnak arra, hogy el kell menni, mert mi lesz utána.
1: Köszönöm szépen. Egy szó, Laci bácsi.
7: Rövid leszek. Nagyon sok az életükben ateista személy a halála előtt papot kért. Egy valakit említek meg, aki azt mondta, hogy 100 év múlva már se fogják tudni, hogy volt-e valaha Biblia. Meg Isten, Voltaire. A nagy Voltaire a halála előtt papot kért. Mert meg akart békülni Istennel.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Feltámadott test. Korintusi első levél 15. fejezet 35. versétől a 44. verséig. Tokics Marika.
9: De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen. Amit elvetsz, nem kell életre, míg előbb meg nem hal, és amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán a búzáért, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a napfényessége, más a holdfényessége, és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényességében különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik a földi test, feltámasztatik lelki test. Ha van földi test, van lelki test is.
1: Köszönöm szépen. Laci?
4: Engedjétek meg, hogy egy kicsit egy kis kanyart írjak le ebben az egész beszélgetésünkben, hiszen azért mi itt most olyan dologról beszélünk és beszélgetünk, ami az emberiség életében és sok ember életében egyik legnehezebb élettapasztalat, ha lehet így mondani. Hiszen a halál rengeteg embernek a rettegés és a félelem érzetét kelt és hozza el az életében. És mi most pont a kedves nézőknek is, és mi magunknak is azt szeretnénk átadni, hogy a Biblia és Isten maga ebben segíteni akar nekünk, hogy ezt a nehéz pillanatot, ami a halál, ezt úgy tudjuk fogadni, úgy tudjuk elfogadni, hogy van ebből visszatérés testileg. Testileg vissza fogunk térni ebből a halálból. Nem a lelkünk fog visszatérni csupán ebből a halálból, hanem a testünk. Hiszen Jézus Krisztus testben támad fel. Testben jött ki a sírból. Amikor a hitetlen Tamásnak azt mondja, hogy tedd rá a kezed az én testemre, érints meg engem, hogy nézd meg, hogy én vagyok az. Ez döbbenetes. És engedjétek meg, hogy még egy gondolatot elmondjak, hogy amikor Jézus Lázár sírjánál áll, és kihívja Lázárt a sírból, És Jézus sírva fakad. És azt mondják az emberek, hogy Jézus mennyire szerette Lázárt, valójában szerette Lázárt. De Jézus nem csak Lázár miatt sírt akkor ott a sírnál, hanem Jézus sírt az ott lévő emberek miatt is, az élők miatt is. És én szeretném elmondani azt, hogy nagyon fontos, hogy mi hogyan állunk a halottainkhoz. Ezért nagyon fontos tisztelettel temessük el a szeretteinket, a hozzánk tartozóinkat. De nagyon fontos az, hogy amíg az út elvezet a halálig, addig hogyan állunk egymáshoz. Hogyan viseljük gondját az idős anyukánknak, apukánknak, hogyan gondozzuk a beteg gyermekünket, hogyan, mit teszünk azokra, akik éppen a halál előtt állnak. Döbbenetes, talán vannak itt közöttünk is, akik erről többet tudnának elmondani. Itt vannak Rózsikáik, akik erről sokkal többet, hiszen átélték és megélték azt, hogy mit jelent azt, amikor elveszítünk valakit, akinek még itt kéne lenni közöttünk, és elveszítjük. És mit jelent az, hogy várjuk azt a pillanatot, hogyan várjuk azt, hogy jöjjön Jézus, és hozza azokat a szeretteinket, akik feltámadtak felünk, és átadja a karjainkban. Az édesanyáknak visszaadja az elhunyt kisgyermeküket. Annyira csodálatos ez, annyira reménykeltő, annyira boldogító. Nincs ennél örömtelibb üzenet ezen a világon.
1: Köszönöm szépen, László.
7: Én csak egy dologra hívnám föl a figyelmet. Azzal fejezte be a Marika a felolvasást, hogy van lelki test. De ebből nem lehet a lélek halhatatlanságát levezetni.
1: Köszönöm szépen, ez így van. Igen.
8: Én pedig egy rövid dolgot hadd mondjak. A Biblia nem azt mondja, hogy barátkozz meg a halállal. Azt mondja, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a határ. Tehát semmi probléma, ezt valaki ellenségnek érzi. Akkor van probléma, ha nem tudom, hogy mi van azután. És hogyha tudom, hogy én mennyei polgárjogot kaptam, tudom, hogy Krisztussal leszek, Krisztusnál leszek, együtt az én drága megváltómmal, és azokkal, akik hittek, akkor ez békességet hoz.
1: Gyula?
6: Nincs ünnepélyesebb pillanat, amikor eljön a feltámadás nagy napja, és két tábor lesz ott, azok is szembesülnek, akik tagadták a feltámadást.
1: Köszönjük szépen. Varga Gyöngyike, Korintusi első levél, 15. fejezet 54. versétől 57. vers.

0: bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Az az érdekes, hogy a feltámadt testünk, hát ugye a mi elképzeléseink az biztos, hogy helytelenek, de valami módon hasonlítani fogunk, mert hogy egymást megismerjük. De hát ki akarna öregen, ráncosan, csúnyán, betegen föltámadni? És Jézus Krisztus a kereszten, hát szenvedett, és minden rajta volt, a korbácsütés és minden. És amikor kijött a sírból, akkor nem ilyen testben jött ki, hanem egy dicsőséges testbe, de ott voltak a nyomai a kereszthalálának.
1: Köszönöm szépen, Rózsika, összefoglalás, honnan hoztad?
3: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, 141. oldal. A kegyelem a Jézus által biztosított új kezdős lehetősége, pótvizsga alkalom arra, hogy az ő ereje által győzzünk a bűn felett. A bűn feletti győzelmet nem azért kapjuk, mert jobbak vagyunk másoknál, hanem Isten kegyelméből. Nem kiérdemelt jutalomból engedi el Isten bűneink vétkes tartozását, hanem Jézus lesz győztes bűneink felett. Ezért mi újra dönthetünk engedelmesen az élet mellett. Az újjászületés Isten újjáteremtő a bűntől és a haláltól megszabadító munkájának a kezdete a kereszténység életében. Amíg a Szentlélek összekapcsolja az embert Istennel, addig élete van. Ha ez a kapcsolat tönkre megy, mert az ember a bűn lázadásának útját választja, a halál erői lesznek úrrá életén. Ezért nekünk kell dönteni, és így lehet élni a kegyelemmel. Így lehet győzni a halálon. Meg kell, hogy szülessen bennünk az az új ember, akiben Jézus ereje helyreállítja a bűn által megtört harmónia.
1: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, az összefoglalást. Mindenkit hívunk és várunk. Folytatjuk a 9. tanulmányunkkal, szolgálat szeretettel. Most pedig egy imával fejezzük be. Édesatyánk, te néked köszönjük meg, hogy te valóban első zsenge voltál a halottak közül, hogy te feltámadtál, élsz. Mi, akik az életet csak töredékesen tudjuk birtokolni, te pedig az élet forrása vagy. Sokszor mi vitatkozunk azon, hogy te élsz-e, létezel vagy-e, bocsásd ezt meg nekünk. Adj hitet, reményt, szeretetet és feltámadásba vetett reménységet az életünkbe. Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét, a keresztény Európát keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés. Mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből nem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart minket, ha életünké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot fel lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelkitartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. A világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára, üzeni Leó pápa. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. Ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Beszédében a szervezet idei találkozójának emberi méltóság és mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és ellenőrzés címéhez csatlakozott. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azon erkölcsi kérdés elé helyezi az emberséget, azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. Leó a vatikáni Kelemen teremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz ismét Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. A lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották. Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Az apa fáradtan tér haza a munkahelyéről, és leroskod a fotelbe. 7 éves kisfia jön oda hozzá, és megkérdezi. Mondd, apa, neked mennyi az órabéred? Az apja haragra gerjed. Miért kérded? Csak nem valami hülye játékot akarsz megvetetni velem? Azonnal mars a szobádba. A kisfiú szemébe könnyek jelennek meg, de illedelmesen felmegy a szobába, és becsukja maga mögött az ajtót. Ahogy az apa ül a fotelben, még forrongnak benne a nap eseményei, ahogy a főnöke megint újraíratta vele a prezentációját, ahogy a kollégája 3 nappal a projekt vége előtt elment betegállományba, kezébe temeti az arcát. Mikor lesz ennek vége? Kérdezi magától. Aztán eszébe jut a gyerek. Talán nem kellett volna így bánnom vele. Lehet, hogy csak egy ártatlan kérdés volt, és én értettem félre. Azért, mert úgy érzem, a környezetemben már mindenki rajtam élősködik, gondolja magában, és elindul felfele a lépcső. Benyit a gyermek szobájába, ahol a fia földön kuporogva játszik magában. A fiú felnéz, és újra megkérdezi. Apa, neked mennyi az órabéred? 4 dollár, fiam. És tudnál nekem adni 2 dollárt? Az apa gyanakvó tekintettel ránéz a fiára, és azon töpreng. Remélem, nem valami játékot akar venni belőle magának. Majd meg is kérdezi tőle. Mire kellene neked az a 2 dollár? Mindjárt megmutatom, mondja a gyermek sejtelmes mosolyal az arcán. Apja előveszi a 2 dollárt, és odaadja a fiának. Mire a fiú benyúl a takarója alá, és előveszi a spórolt pénzét. Elkezdi összerakosgatni az aprót, ami összesen 2 dollárra jön ki. Hozzáteszi a most kapott másik 2 dollárt, és boldogan az apja felé nyújtja. Apa, most, hogy kifizetem neked, tudsz velem is tölteni 1 órát, hogy együtt játszunk? Néhány évvel ezelőtt beszélgettem egy igazán gazdag emberrel, aki a következőt mondta nekem, ami alapjában megváltoztatta a gondolkodásomat. Bármit megtehetek, amit csak akarok. Illetve 1 dolgot mégsem. A 22 éves lányomat már nem tudom visszaültetni a hintába, hogy játszhassak vele.

Az új nyolc boldogság. Boldog, ki nem hajszol szünetlenül téged, szomjat nem oltó gyönyörűség. Ki mértéket tart, higgadtan hevül, s járt utadon halad középszerűség. Boldog, ki tröpkevér, híg, agyvelő, eszmék lidérsz nyomásitól megóvnak. Ki a gyönyör kertjében vakmerő, közelségét sem sejtve a kígyónak. Boldog, ki mint az óra szerkezet szabályszerűen jár le minden órát, egyformán ütve delet, éjfelet, mert gép törvénye hajtja mutatóját. Boldog, kinek nyugvást jelent az éj, ha rendben van veséje, mája, gyomra. Kinek, mint kit természet olta bé, fogékonysága sincs más fájdalomra. Boldog, ki csak nősz, alszik és emészt, vak ösztönét követve, mint az állat, és nem vesz ama küzdelembe részt, mely új bábeltornyot építni fárad. Boldog, ki elveket könnyen cserél, igazságot tipor, ha ez a haszna, ki megfogadja, hogy szemet szemér, s a sértést kamatostul visszaadja. Boldog, ki cudarok közt cudarabb, s tanulva emberek rossz fajzatától, magának utat fölfelé harap furfangosan, fortélyosan, falánkul. Ó, boldog, aki mer, boldog, aki mar, lehetsz igaz, lehetsz bölcs, jó, erényes, önzés az élet, háború, vihar, s pusztítnod kell a gyöngébbet, hogy élhess.

Ruth Bader Meyer, a szavak, ablakok vagy falak. Szavaid ostorként csattannak lelkemen, kettőnk közé éket ver ítéleted. Mielőtt végleg eltávolodnánk, mondd, amit hallok, azt szó szerint értsem-e? Mielőtt pajzsot rántanék magam elé, s megszólalna fájdalmam vagy félelmem, mielőtt szavammal falat építenék, mondd, amit hallok, azt szó szerint értsem-e? A szavak, ablakok vagy falak elítélnek vagy felszabadítanak. Célom úgy szólni és úgy figyelni, ami mindenkinek a szeretetet jelenti. Tudod, van, amit el kell mondanom, mert az igen fontos nekem. Ha szavaim nem tükrözik szándékaim, szabadnak maradnom, segítesz-e? Ha úgy tűnik, mintha szídnálak, ha úgy éreznéd, nem szeretlek, kérlek, ne a szavaimra figyelj, hanem a mögöttük megbújó érzésre.

Szeretetet lehet adni és lehet kapni. Csak egyet nem lehet. Szeretetet zsarolni. És ezt legtöbbször nem tudják azok a szegények és szerencsétlenek, akik szeretetre éhesek. Nyilvánvaló, hogy vagy szeret az ember, vagy szeretik. Az összhang legtökéletesebb és legszerencsésebb formája, mikor az egyik különösebb lázadozás nélkül tűri, hogy a másik szeresse. A természet végül is kegyes. Igaz, soha nem adja meg, hogy azt szeressen, akitől ezt reméljük. De módot ad arra, hogy korlátlanul szeressük azt is, aki bennünket nem szeret. Csak egyre nem ad módot, hogy könyörgéssel, váddal, támadással vagy esdekléssel mástól szeretetet zsaroljunk. Még gyöngétséget és szenvedélyt is lehet zsarolni, de a szeretet szuverén.

0: Mezei Katalin, boldog. Boldog, akinek nem rongyos a lelke, de fényes, mint a nehéz selyem. Aki hiszi is, amit mondott, akit nem zsarol a félelem. Boldog, akit nem az önérdek kormányoz, hanem önként szolgál. Adósait nem tartja számon, görbeutakon titkon sem jár. Boldog, akinek láthatatlan púpként a múlt nem ül a hátán, nem üzletel gazemberekkel, árnyékán nem táncol a sátán. Akinek a szemén kifénylik, hogy süt benne az Isten napja, akinek lelke nehéz sejmét magasságos szél lobogtatja.
1: A kudarc nem azt jelenti, hogy selejt vagyok, hanem azt, hogy nem arattam sikert. A kudarc nem azt jelenti, hogy nem értem el semmit, hanem azt, hogy tanultam valamit. Kudarc nem azt jelenti, hogy bolond voltam, hanem azt, hogy volt bennem hit a kísérletezéshez. A kudarc nem azt jelenti, hogy dicstelenné váltam, hanem azt, hogy volt merszem próbálkozni. A kudarc nem azt jelenti, hogy nem értettem a lényeget, hanem azt, hogy valamit másképp kell csinálnom. A kudarc nem azt jelenti, hogy alávaló vagyok, hanem azt, hogy nem vagyok tökéletes. A kudarc nem azt jelenti, hogy elvesztegettem az időt, hanem azt, hogy van ürügyem az újrakezdéshez. A kudarc nem azt jelenti, hogy fel kell adnom, hanem azt, hogy még jobban kell igyekeznem. A kudarc nem azt jelenti, hogy sohasem fog sikerülni, hanem azt, hogy türelmesebbnek kell lennem. A kudarc nem azt jelenti, hogy Istenem, elhagytál engem, hanem azt, hogy neked bizonyosan van egy jobb ötleted.

Az ima a hívő számára a lélek lélegzetvétele. Ez a titka a lelki erőnek. Az ima táplálja a lélek életét. A hittel mondott ima olyan fegyver, mely által az ellenség minden támadását sikeresen visszaverhetjük. Kettős életet kell élnünk. Az elmélkedés és cselekvés, a csendes ima és a komoly munka életét. Ima és erőfeszítés, erőfeszítés és ima legyen életed dolga. Úgy kell imádkoznod, mintha az eredmény és a dicséret mind Istennek köszönhető. És úgy kell dolgoznod, mintha a kötelesség a tied volna. Egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban ima nélkül. Naponta szállnak fel imák Istenhez ezen ígéret teljesedéséért, és egyetlen hittel mondott ima sem marad figyelmen kívül. Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a Földön semmilyen hatalom nem képes. A szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak. Ez az ima. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy így módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel ő hozzá. Az ima kulcsa hit kezében, amely megnyithatja a mennyei tárház ajtaját, ahol a mindenható kincseinek forrásai vannak. Ha ima által közösségünk van Istennel, szellemi és erkölcsi képességeink fejlődnek. Az elmélkedés és az ima megóv attól, hogy önkéntelenül is veszélyes utakra térjünk. Így sok vereségtől megmenekülhetünk. Az ima a menny elrendelt eszköze, hogy a bűn ellen sikeresen küzdjünk, s keresztényi jellemet fejlesszünk. Az ifjak egyenlő biztonsága a szüntelen éberség és az alázatos ima. Ne áltassák magukat azzal, hogy ezek nélkül is keresztények lehetnek. Az egyesült ima nagy fontossággal bír, amikor közös célért imádkozunk. Isten meghallgatja az egyének imáit, azonban ebben az esetben meg kell egyeznünk azokban a dolgokban, amelyeket kérnek és amelyekért imádkoznak. Az ima ne csak egy tévedő ember kívánsága és kérése legyen, hanem több személynek ugyanazon dologra irányuló óhaja. Az ima a lélek legszentebb gyakorlata. Az ima elhanyagolása arra vezeti az embert, hogy saját erejére támaszkodjék, ami által megnyitja az ajtót a kísértések előtt. Az ima mennyei tudomány. Az ima erőt ad, hogy ismét felvegyük a harcot a sötétség hatalmaival, türelmesen szenvedjük el a próbákat, és, mint Krisztus jó katonái, elviseljük a nehézségeket. Nincs egyetlen ima, ha dadogva hangzik is, nincs egyetlen könycsebb, ha titkon hull is, nincs egyetlen őszinte vágy Isten után, ha gyenge is, amellyel Isten lelke ne azonosulna. Sőt, még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív sóvárgása kifejezésre jut, Krisztus lelki erőt küld annak az embernek, akinek szívét kegyelme érintette. Az ima egyé kovácsol minket egymással és Istennel. Az ima Jézust társunkká teszi. Minden hitből fakadó komoly ima meghallgatásra talál. Nem akkor fog jönni a teljesítés, mikor várjuk, hanem akkor, mikor a legnagyobb a szükségünk.

Egyszer egy öreg rabbi megkérdezte a gyerekeket, hogyan lehet megállapítani, hogy melyik órában ér véget az éjszaka, és kezdődik meg a nappal. Talán akkor, mikor már messziről meg lehet különböztetni a kutyát és a bárányt? Kérdezte az egyik gyerek. Nem, felelte a rabbi. Talán akkor, mikor messziről meg lehet különböztetni a datoja és a pálmafát? Kérdezte valaki más. Nem, hangzott újra a válasz. Hát akkor hogyan? Kérdezték tanácstalanul a gyerekek. Akkor veszi kezdetét a nappal, mikor akármelyik ember arcában nézel, testvéredet ismered fel benne. Addig tart az éjszaka.

0: Áprili Lajos, lassú szárnyakon. Uram, a két szárnyam nehéz. Hozzád emelkedni ma nem mer. Ne bilincselj meg, és ne bánts nagy súlyoddal, a félelemmel. Te nagy völgyedben ne legyek, énekre béna, hitre gyáva. Úgy kapaszkodjam, kéz, beléd, mint kicsi koromban, anyámba. Hívott erőseid, dalos lakomáján mindig ne késsem. Kaputtól ne térítsen el, utat veszítő szédülésem. Viharszeles mélyed felett, meredekedett bízva járjam. Sziklafalon hajnalmadár, örömpiros legyen a szárnyam. És hogyha mégis hullanék sugaradban, vagy sűrű hóban, sohasem látott arcodat láthassam egyszer zuhanóban.
1: Erdániel Irén, kérdezek. Voltál már megvetett? Voltál már félretett? Voltál már feledett? Senki sem keresett, senki sem csöngetett, senki nem szeretett? Volt, akit lenéztél? Volt, akit mellőztél? Volt, akit feledtél? Hány embert kerestél? Hány embert mentettél? Hány embert szerettél? Kérdeztél? Kérdezzél?

Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel. És van, aki majd játszik, és sose nő fel. De van, aki majd ír, és lesz, aki zenél. És van, aki majd bátran és okosan él. Akinek szeme van, látja. A kor a szemetet gyártja, miközben gépet gyúr az emberből, ki csak a pénzt, meg őt imádja.

0: Egy éjjel az édesapa meghallotta, hogy a fia imádkozik. Édes Istenem, add, hogy olyan ember legyek, mint amilyen az édesapám. Mikor az édesapa ezt meghallotta, egy könycsepp csordult végig arcán, és így kezdett el imádkozni. Jó Uram, add, hogy olyan ember legyek, mint amilyennek a fiam lát engem.
1: Füle Lajos, egy pár centi. Egy pár centi volt csak tőle, az az éles vasdarab. Szinte horzsolta a bőre, de a szeme épp maradt. Egy pár centi, ennyi minden. Lépcső sarka, tüske, kő. Ennyire a veszély innen, mely rálesz és egyre nő. Egy pár centi, így kíséred át a földi életen. Köszönöm ezt a pár centit, csodás védelem.

0: Reményik Sándor, Tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál hosszan, térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül ős erdő, ős bozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be, csak az a kérdés, hogy oda találsz-e. Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja két csodálkozó szemed. Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok, s megnyitod szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa, vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell! Jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet! S botlasz újra, sok rögös, buta úton. De mindegy, egyszer fenn voltál a csúcson.
1: Egy csapat diák azt a feladatot kapta, hogy készítsenek egy listát arról, mit tekintenek most a világ hét csodájának. Valószínűleg némi eltéréssel, de a következők kapták a legtöbb szavazatot. 1. Az egyiptomi nagy piramisok. 2. A Taj Mahal. 3. A Grand Canyon. 4. A Panama csatorna. 5. Az Empire State Building. 6. A Szent Péter székesegyház. És 7. A kínai nagyfal. Amikor a tanár összeszedte a szavazatokat, észrevette, hogy egy diák még nem végzett a listájával. Így megkérdezte a lányt, hogy talán problémája van a lista elkészítésével. A lány azt felelte. Igen, egy kicsit. Nem teljesen tudom eldönteni, mert olyan sok van. A tanár azt mondta. Rendben, hozd meg velünk, amit már van, talán tudunk segíteni befejezni. A lány hezitált, de aztán felolvasta. Szerintem a világ hét csodája a következő. 1. Látni. 2. Hallani. 3. Tapintani. 4. Ízlelni. 5. Érezni. 6. Nevetni. És 7. Szeretni. A teremben olyan csend lett, hogy a légy zümmögését is hallani lehetett volna.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagy templom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászló felvonással, amit a kenyérszentelés követett. Itt Fekete Károly püspök kiemelte, hogy az új kenyér nem csak étel, hanem az életünkről is üzen. Az elkészítésben benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség, mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. A nagy kilengések intőjelek, a kenyér figyelmeztető üzenet, hogy kezdjünk el egymás életőivé válni. Tegyük fele barátivá a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és adjunk azoknak is belőle, akiknek kevesebb jut, hangsúlyozta. Ezt követően Palánki Ferenc, római katolikus megyéspüspök könyörgésében kért arra áldást az új kenyérre, ami, mint mondta, életünk és a békesség szimbóluma is. Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Benyik György az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a 3 napos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várhatók biblikusok. Munkaévkezdő konferenciák. A Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület holnaptól, augusztus 24-től 25-ig Kőszegen tartja meg munkaévkezdő konferenciáját a Harangtorony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület szintén holnaptól, de 3 napig, augusztus 24-én hétfőtől augusztus 26-án szerdáig tartja a munkaévkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszón, Jókai Mór út 41. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóim, most metodista istentiszteletet közvetítünk a Magyarországi Metodista Egyházkerület Miskolci gyülekezetének templomából. Igét hirdet Szuhánszki István lelkész.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit a Metodista Egyház nevében. Az anglikán gyökerű Metodista Egyház közel 3 évszázados múltra tekint vissza. Az a lelki megújulási mozgalom, amelyből később az egyház szerveződött, John Wesley nevéhez fűződik, aki a formális vallásosságból a Biblia szerinti élet hangsúlyozásával igyekezett felrázni a korabeli Angliát. Alapvető tanítása máig a Biblia szerinti élet, a megtérés lehetőségét és szükségességét hirdeti, bátorítva mindenkit a keresztény életszentségre való törekvésben. A metodizmus nem a vallásos tanokban, hanem az életgyakorlat megreformálásában hozott újat. Magyarországra több mint 100 éve érkezett a metodista misszió. Dél-Dunántúlon alakultak az első gyülekezetek, főleg németajkú községekben és Budapesten. Az ország keleti régiójában egy lelki ébredés nyomán jöttek létre metodista közösségek. Az anglikán gyökereinket nem megtagadva, többnyire angolszász énekkincsel a lelkünkben, missziós elkötelezettséggel szolgálunk Jézus szava szerint, menjetek el szélese világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A miskolci gyülekezetünk közel 90 éve alakult meg itt a városban. A körzethez tartozó Kistokajban és Alsó-Zsolcán tartunk heti rendszerességgel istentiszteleteket és bibliaórákat, de missziós szolgálatainkkal számos kisebb településen, falvakban is hirdetjük Istenünk szabadító szeretetét. A kezdetektől mindig figyelmet fordítottunk az evangéliumnak az egyház zenében való megjelenítésére, a kórus éneklésre. A mai istentiszteleten is az Eszterházi kórusunk szolgálatát hallhatják. Igét hirdet Szuhánszki István, a gyülekezet lelki pásztora.

Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, és szenteljétek meg a szíveteket. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ma énekeljük a 321. ének első három versét, mely így kezdődik: Nagy irgalomban részesedtem.

Az útmutató szerint erre a hétre szóró jelige Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében található. Az 5. fejezet 8. versét olvasom. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Most pedig a 294. ének 1. és 4. versét énekeljük, mely így kezdődik, az írás széjjel tépve, szabad vagyok, szabad.

Ézsaiás próféta könyvéből olvassunk az Úr szenvedő szolgájáról. Az 50. fejezet 4. versétől a 10. versig terjedő igéket. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel felébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köbdösés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem. Ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmálanak, mint a ruha. Moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére.

0: Most pedig meghajtjuk fejünket, és imádkozunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy a böjt idején még közelebb kerülhetünk hozzád. Köszönjük Szent Fiad, Jézus Krisztus példáját, aki úgy böjtölt, hogy ezzel legyőzhette a kísértéseket és a kísértőt. Így egészen odaszentelhette magát a tőled kapott küldetésének. Megvalljuk, hogy mi még sokat harcolunk a régi, önző természetünk ellen, amely a Szent Lelked és annak munkája ellen törekszik. Ezért kapnak sokszor teret saját indulataink. Bocsásd meg, hogy nem figyeltünk a te akaratodra, és elmentünk embertársaink szükségei és nyomorúságai mellett. Használj fel bennünket az ő szenvedéseik enyhítésére. Segíts Szent Lelked által áldozatot vállalni, készségesen és önzetlenül, a Krisztus indulatával szeretni. Úr Jézus Krisztus, készek vagyunk bűneinket megvallani, letenni, és felvévén a keresztet követni téged. Amen.
1: Balogh Miklós, szeret az Isten. Két iszonyú nagy háború emlékének a súlya, Auschwitztól Hiroshimáig remegő nyomorának roppant terhe, megölte az emberiségben az Isten irgalmába vetett hitet, ám de ma mégis előtör, mint a sötét felhők közül a nap örök ragyogása. Mert megelőző szent szeretettel ölelte csodásan, és öleli ma is át a világot a végtelen Isten. Lényege a szeretet. Oka nincs. Nem az emberi érdem. Még mielőtt a világ őskezdete benne valósult, Szent Fia áldozatát beleszerkesztette a tervbe, abba az isteni nagy végzésbe, mely üdvözülésre szánta az embert, boldog örök lét birtokosává. S hosszan tűr a világért, mert nem akarja a vesztét. Drága szerelme előlegez újra meg újra kegyelmet. Így szeret Isten, előlegező szeretettel. A példát ő állítja eléd. Te se várd el, mindig a másik kezdje a jót veled el, hanem add oda önmagad érte, tőle tanult megelőző mozdulatával a szívnek. Szenved az ős szeretet bűnünk sokasága miatt, hisz azt a szabadságot, mit az ember tőle kapott meg, felhasználta, de rosszra a kezdeti bűnbeeséssel. Ó, hogy fájt ez az Úrnak! Válasza mégsem a bosszú, sőt, egy ígéret. Megváltót fog küldeni hozzánk, s adta nekünk ő benne magát, hogy fájva szeressen, földi keserve cserélve dicső örömét az egeknek, élete kezdete istáló és vége bitófa. Közben, amíg itt élte gonosz nemzet közepette, napról napra gyötörte igaz lelkét szeretetből, elszenvedve övéinek is minden tagadását, végül a bűn iszonyú zsoldját vállalva magára, ment szeretetből kint sokasító szörnyű halálba. Ó, rárezdüle fásult lelked ez égi titokra! Ez áldotta erővel a mártírok millióit, ez vértesz fel téged is áldozatos szeretetre, mert ahol ez nincs, nincs szeretet se, csupán színes önzés. A szeretet nagyságát mindig az áldozat adja. És ez az isteni nagy szeretet, mely tartja a földet, víg lakodalmas öröm ugyanakkor. A betlemi égen nem gyászének bánata búg az angyali karban, boldog örömnek a himnusza harsan, imádva az Istent. Tudta a mennyei nép sokasága a Szent Fiú sorsát, mégsem akadt el a földi utak keserű mocsaránál. Hitt a csodás szabadítás vég akkor, s még itt járt a világban Jézus az isteni küldött. Mindaz, amit mondott vagy tett, a nyitott szívű embert szent vigalomra ragadta. Királyi uralma ím eljött az örök Istennek e világra, hogy általa éljen. Nyílik a vak szeme, és a süket füle hallja a jó hírt, szökken a sánta, a béna, a bűnbe bukott is előről kezdheti rontott élete útját új születéssel, gyógyul az aszkóros beteg és a tudathasadásos, lelke elől menekülnek az ördögök, és a halál is meghátrál, végső vereséget tudott dolog immár, s mindez a sok csoda jel, mit az Úr bemutat mesiásként, záloga itt a dicső örök élet örök örömének. Hirdest hát te is ezt az örömhírt boldog örömmel, mint akinek jelenébe világít ez égi jövendő, mint aki látja előre az Úrnak örök diadalmát, s mint aki már is hallja a sáfársága jutalmát. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bizatsz ezután, menj hát be Urad örömébe.

határ Isten és ember között? Nincs. Mármint, hogy határ Isten és ember között. Határtalan az Isten. Ha mégis valamiféle határokat látunk, azok a mi emberi határaink. Pontosabban korlátaink. Nem varhatjuk az ő nyakába őket. Ha határokat húzunk, határsértővé válik az Isten. Mert őt nem kötik az általunk meghúzott határok, és nem korlátozzák a mi korlátaink. Ott, ahol Isten határtalansága a mi korlátainkba ütközik, ott áll a kereszt. Jézus átlépett minden az ő korában szent és sérthetetlen határt. Nem feltűnési viszketegség gyötörte, nem provokálni akarta a környezetét, hanem mert a határtalan Isten követe volt. Átlépett, átszakított minden határt, és ráadásul az így módon megnyíló határokon át messzire ment, túl messzire ment, és embereket hozott át az életbe, kiterjesztve rájuk Isten határtalan szeretetét. Átlépte a határt férfi és nő között. Még a tanítványai is megbotránkoztak rajta, hogy asszonnyal beszél. Átlépte a határt bűnös és bűntelen között. Megbotránkoztak rajta a rendes emberek, hogy bűnösökkel ül asztalhoz. Átlépte a határt hívő és hitetlen között. Botrány volt, hogy nála a megvetett samáriai a zsidó számára követendő példaként állhatott elő. Átlépte a határt gyermek és felnőtt között. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Átlépte a határt törvény szerint élő és törvényen kívüli között. Nála a vámszedő megigazulva ment ki a templomból, nem úgy a farizeus. Átlépte a határt tiszta és tisztátalan között. Törvény szerint neki magának kellett volna követelnie az őt megérintő vérfolyásos asszony megkövezését, ő pedig gyógyulást adott neki. Átlépte a határt méltó és méltatlan között. Nem kis felháborodást okozva engedte, hogy egy parázna nő a lábait csókolgassa. Sorozatos határsértéseinek helyein most nagy vallásos tisztelettel övezett és védett határkövek állnak, mint stációk a kereszt felé vezető úton. Hirdetik, hogy itt valamikor valaki átlépte a határt és messzire ment. S talán azt is, hogy mi is bátran lépjük át őket.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Olvassuk Isten igéjét, a Máté evangélium a 15. fejezet 21-től a 28. versig terjedő szakasz szerint. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony! Nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya, még abban az órában.

Jézus pogány lakta területre érkezik, talán elege lett a farizeusok áskálódásaiból, törvényeskedéseiből, vitáiból. Egy a zsidók által lenézett pogány asszony a választott népet megszégyenítő hittel kiállt utána, és kéri Jézus gyógyító segítségét a démoni megszállottságában gyötrődő lánya számára. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Valahonnan ismeri ez az asszony Jézust, vagy lehetséges, hogy csak másoktól hallott róla, de pogány létére mégis nagy hittel fordul hozzá, Dávid fiának, Mesiásnak nevezi őt. Jézus azonban nem válaszol neki egy szót sem. Nagy próba ez. Bántóbb, mint az elutasítás. Majd persze ki fog derülni, hogy mi volt ezzel Jézus szava. Minden esetre Jézus lelkében gyönyörködött az asszony hitén. A hallgatása nem visszautasítás, csupán provokatív. Azt akarja, hogy az asszony hitének szépsége és ereje még inkább láthatóvá váljon. Jézus hallgat, vár. De az igazi hitet nem lehet elhallgattatni. Még a tanítványok elutasítása sem törheti meg, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. Sőt, Jézus válasza is elutasítónak látszik. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. A hallgatás, majd az elutasítás igazán nagy próba. Az asszony megsértődhetne, visszahúzódhatna. A hit azonban azért hit, hogy harcoljon. Jézus elutasítónak tűnő szavai vonzák tulajdonképpen egyre közelebb ezt az asszonyt. A hit megsejt valamit abból, hogy Isten kegyelme nem korlátozódhat egy területre vagy egy népre. Az asszony odaérve leborult, Uram, segíts rajtam! Nem vitatkozik, nem magyarázkodik, nem érvel, hanem kér. Jézus válasza, nem jó a gyermeke kenyerét elvenni, és oda dobni a kutyáknak. Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból. Meglepő Jézus keménysége, de az asszony kitartása is, hiszen három próbát is kiállt. Jézus hallgatását, elutasítását, majd szinte bántóan alkalmazott képes hasonlatát a kutyákra utalva. A kutyák akkor még vadon kószáltak gazdátlanul, elkergették, mint tisztátalan állatot. A méltatlanság, a gazdátlanság, a hazátlanság fogalma társul hozzájuk. Ebben az igében is jelképesen olyan valakit jelöl, aki nem méltó az asztalhoz, akinek nincs joga, része a fiak kenyerében. Az Ószövetség idejében a pogányokat ebeknek nevezték. Isten választott népe pedig voltak a fiak. Jézus magára mondja, én vagyok az élet kenyere, amely a mennyből szállt alá. Jézust senki sem sajátíthatja ki. Milyen visszatetsző, amikor az egyházak, közösségek teszik ezt. Vitákat, sőt konferenciákat rendeztek már azért, hogy eldöntsék, kik számítanak választottnak, és kik kirekesztetnek? Ez az ítélkező lelkület sajnálatosan végig húzódik az egész egyház történelmünkön, az első jeruzsálemi nagygyűlés óta napjainkig. Mikor fogjuk megérteni, hogy Isten az egész világot úgy szerette, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy tőle nem választhat el dogma, rítus, szertartás, liturgia, még a keresztség sem, egymástól azonban sajnos igen. Erről mi tehetünk? A meggyőződésnek titulált, kirekesztő gondolkodásunk a bűnös. Bár csak adhatna az Úr egymást megérteni igyekvő, odahajló szívet nekünk. Hogy feltételezni tudnánk mindenkiről a jó szándékot, és ahogy Luther mondja, egymás hibáját is igyekeznénk javára magyarázni. Ettől változhatna a világ körülöttünk. Mindezek után különösen hangzanak Jézus szavai, finoman szólva meghökkentőek, hogy ne mondjam, megbotránkoztatóak. Mi finomabban utasítottunk volna valakit vissza, de hát ő tudja. És valóban ő tudja. Sokszor szól az Isten másképpen is.
mint ahogy mi várnánk is. Szavai ellenérzést, vagy ellenállást, értetlenséget, netán szorongást váltanak ki belőlünk. Ennek a pogány asszonynak megingathatatlan a Jézusba vetett bizalma. Isten gyermekeinek az életében is lehetnek olyan időszakok, amikor kételkednek, lázadnak, értetlenkednek, keseregnek Istennel szemben. Egy ilyen helyzetben fogalmazza meg önkritikusan a zsoltáros Aszáf az Úr felé: ha keseregne a szívem, olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Valljuk meg, bizony előfordulhat a mi életünkben is ez. Élhetnénk az Isten gyermekeinek méltóságával, de mi mégis elcsavargunk, megyünk a magunk feje után. Úgy nézünk ki, mint egy gazdátlan ebb. Jézus beszél a tékozló fiúról, aki lázadásában egészen a disznó vájúig jutott, ott kezd csak eszmélni: nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az igazi hit képes megalázkodni is. Amikor az ember Istennel találkozik, nem is tehet mást. A Bibliában mindenütt erről olvasunk. Amikor az ember hallja az Úr szavát, vagy olvassa, amikor Isten szeretete utoléri és legyőzi, ez önátadásra késztet. El kell ismernie, hogy Isten kegyelme nélkül még a kutyáknál is rosszabb a helyzete, ahogy Pál apostol írja az efézusiaknak: titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Uram, legalább mint egy kutyán könyörülj rajtam, elég egy morzsányi is a te gazdagságodból, a te kegyelmedből. A hit nem sértődik meg. Az asszony belekapaszkodik Jézus szavaiba, és igen ügyesen fordítva azon, Jézust a saját szavaival készteti segítségre. Igen, Uram, én kutya vagyok, de te ide jöttél, pogányokat is felkerestél. Nyilván azért jöttél ide, hogy jusson nekünk is morzsa az élet kenyeréből. Az asszony nem a gyermekek kenyerét kéri, hanem csak a morzsát a gyermekek kenyeréből. Alázata és hite valóban térdet és fejet hajt Jézus előtt. Az emberi büszkeség de nehezen teszi ezt meg. Hol marad az emberi méltóság, a nagy öntudat? Jézus viszont ezt az őszinte megalázkodást nem hagyhatja válasz nélkül. A kipróbált hit meghallgatást érdemel. Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. Íme a hit győz. Nem hátrált meg, hanem életet nyert. A lánya életét, de ő maga is elismerést nyert Jézustól, dicséretet, megbecsülést. Persze, sokszor nem így hallgat meg Isten. Azt gondoljuk bizalmas imáinkban, hogy kéréseink jogosságáról meg is tudjuk győzni őt, és add meg, Uram Isten, de mindjárt meg is hallgatja és be is teljesíti kéréseinket. De persze úgy, ahogy mi szeretnénk. A minap hallgattam a rádióban Böjte Csaba testvér előadását. Az ima meghallgatással kapcsolatban beszélt arról, hogy amikor mi jó papokat, alkalmas embereket kérünk az egyház vezetésébe, a politikába és különböző társadalmi posztokra, akkor az Úristen, meghallgatva imáinkat, becsomagol egy kisgyermeket és elküldi nekünk. Tessék, neveld fel, ő majd alkalmas lesz. És Böjte Csaba így tekint a kis csiszolatlan gyémántokra, akiket befogadott. Hozzáteszem, én nem így gondoltam. Ennyi időnk nincsen. Ne felejtsük el, az Úristen nemzedékekben gondolkozik. Az asszony elismeri Jézus igazát, akik felismerik Jézusban az Isten fiát, a mesiást, azok számára természetes ez a leborulás. Nincs több próbatétel. Jézusból előtör az őszinte elismerés. Az édesanyja megvívta a hitharcát, nehéz harcát, és győzött. Így lett a kitartó hit példájává. Ez az asszony a gyermekéért járta végig a megalázkodásnak ezt az útját. Nem volt hajlandó lemondani a lánya meggyógyulásáról. Íme mire képes az anyai szeretet?
De ez a történet megkérdez minket is. Mit teszünk gyermekeinkért? Hogy gondolkodunk gyermekeink veszélyeztetettségéről? A gonosz erők egyre nagyobb teret hódítanak. Jósok, látnokok, horoszkópok, babonák, kábítószerek és szabadosság, durvaság és erőszak között nő fel egy újabb nemzedék. Úgy érezzük, hiába írunk alá nagy közös nyilatkozatokat az erőszakmentes képernyőért, a hit reneszánszát éli. Senki nem mondhatja, hogy a mai ember nem hívő, dehogy nem. Csak az a kérdés, hogy miben, kiben hisz. Látjuk-e azokat a káros szellemi irányzatokat, amiknek gyermekeink tudatlanul és válogatás nélkül kiszolgáltatják magukat, ráadásul védtelenek, mivel a legtöbbször hiányzik az a családi háttér, szülői tekintély, bizalom, ahol ezekről a kérdésekről megnyugtatóan beszélgetni lehetne. Mit tehetünk gyermekeinkért? Ha csak a bajt látjuk, mit segít ez nekünk? De mit segít ez rajtuk? Akarunk-e változni, változtatni? Az első lépés a megalázkodás. Nem megvédenünk kell a helyzetünket, vagy megmagyarázni a bizonyítványunkat, hanem bevallani, hogy részese, netán okozója vagyunk ennek a kialakult áldatlan állapotnak. Hogy is mondta az asszony? Jézus, könyörülj rajtam! A másokra mutogatás, bűnbak keresés semmit nem old meg. Helyzetelemzésnek jó, de nem segít rajtunk. A megalázkodás igen. Bizonyos értelemben én is okozója vagyok a kialakult helyzetnek. Könyörülj rajtam, Istenem! A gyógyulás csak így kezdődhet el. Ennek az asszonynak a lánya meggyógyult, és az édesanyja szeretete elérkezett az Úr Jézushoz. Dávid fia, nem tartozom népedhez, de beteg a lányom. Gonosz lélek gyötri, tépi, füllet napokon, lázas éjszakákon, tudom, nem segít rajta senki. Hiszek te benned. Pogány vagyok, jogcímem semmi. A kegyelemnek annyi morzsáját juttasd, mint az ebeknek. Mélyre lenyúl a kegyelem, s magasba emel. Asszony, nagy a te hited, Jézus így felel. Meggyógyul a beteg lány nyomban egészen. Ahol hittel várnak rám, ott az én népem. Így lehetünk Isten népévé, gyermekeivé, mi magunk is. Mert ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért volt kész az Úr Jézus átlépni határokat, és nem simult az emberek elvárásaihoz. Böjt második vasárnapja van. Jézus indul a Golgota felé, hogy megszabadítson bűneinkből, a sátán hatalmából, álságos konvenciunktól, hamis gátlásokból, a megfelelni akarás kényszerétől, hogy úgy utat nyisson az Atyához nekünk, hogy rehabilitáljon, hogy egészséges, felszabadult lélekkel, örömmel szolgáljunk neki és embertársainknak. Csak így fogjuk tudni hordozni a családunk terhét felelősséggel, megtapasztalva Isten gyógyító, gondoskodó szeretetét. Átéljük, hogy van értelme az imádkozásnak. Az Istenre hagyatkozás gondtalanságával nyerjük meg lelkünk nyugalmát, és derűsen tudunk a holnap elé nézni. Lelkünk felszabadultságával példát adunk, irányt mutatunk sok bizonytalan embertársunknak. Miközben haladunk drága mesterünkkel a böjt nehéz útjain, úgy tekintsünk rá, mint a győztesre. Mert az a mérhetetlen szenvedés, amit vállalni volt kész, az a mi békességünknek az ára. Késztesse szívünket az őszinte hódolatra és alázatra. Ő pedig kész megajándékozni minket mennyei világának
minden áldásával. Amen.

Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Atyánk, Istenünk, hogy nekünk elveszett bűnösöknek fiadat, az Úr Jézus Krisztust ajándékoztad. Köszönjük, hogy te nem arra nézel, hogy miben vagyunk, hanem arra tekintesz, akik vagyunk, és amilyenné teszel majd bennünket. Magasztalunk téged, hogy bennünket is gyermekeiddé fogadtál Jézusért. Köszönjük, hogy segítettél nekünk is megalázkodni, hogy minket is gyermeki hittel ajándékoztál meg. Köszönjük azt, amikor velünk is keményen beszéltél, de azért tetted, hogy felismerjük, hogy ki vagy te, és kik vagyunk mi te előtted. Magasztalunk téged, hogy még a kemény beszédben is ott van a kegyelem. Köszönjük, hogy meghallgattad már annyiszor a mi könyörgésünket. Segíts nekünk, Urunk, kitartóan imádkozni. Amikor hallgatsz, akkor is taníts meg türelmet.

hogy közben másoknak is beszélhetünk rólad, és elmondhatjuk a téged nem ismerőknek, hogy milyen nagy az Isten kegyelme. Segíts abban, Urunk, hogy a családban is, munkánk során is hadd tudjunk téged így képviselni. Könyörgünk, Urunk, hogy ne a mi érdemeink szerint, hanem a te irgalmad és kegyelmed szerint gondoskodj magyar népünkről. Könyörülj meg rajtunk, hiszen annyi a pogányság, gonoszság, hamisság. Kérünk, adj megtérést népünknek. Gondoskodj a határon túl élő magyar nemzetünkről is. Urunk, te elé tesszük le a választásokat előkészítő időszakot, és majd a választásokat is. Hadd történjen minden a te akaratod szerint. Szeretnénk, Urunk, azt az alázatot elkérni tőled, amely kimeri mondani, hogy legyen meg a te akaratod, hogy te is elmondhass nekünk, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. Köszönjük, Urunk, hogy te ilyen kegyelmes és irgalmas vagy irántunk. Amen. Most pedig az Úrtól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te neved. Jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Végezetül vegyétek az áldást. Áldjon az Úr keze téged, s őrizzen meg a bajtól. Sőt, ha reát tör, akkor is abban is azzal is áldjon. Orszájának a fénye ragyogjon rád szeretettel, és könyörüljön rajtad esendő gyermeke lévén. Orszáját fordítsa felét hű gondviselése, s békéjének a gazdagságát adja örökre. Amen. Befejezésül a 84. éneket énekeljük, ennek az éneknek az első versét, mely így kezdődik, rád tekint már hitem.

Isten tiszteletünk végén megköszönő megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. Az Isten tiszteletünk liturgiai szolgálatait a Miskolci gyülekezet tagjai végezték. Az énekzene szolgálatot az Eszterházi kórustól hallhatták, Szuhánszky Tamás és Szuhánszky Bocsi Erzsébet karnagyok vezényletével. Örüljetek az Urban címmel metodista fél órával legközelebb április 2-án nagypénteken jelentkezünk az MR1 Kossuth Rádió hullámhosszán. A felelős szerkesztő Kis Péter Ernő, munkatársa Hegyi Gyöngyi, és a közvetítést segítő Gajárszky Zsolt, Mayer Viktor és Voj Károly nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Sztupkai Mihály. Isten áldása kísérje életünket!

Metodista Isten tiszteletet közvetítettünk a Magyarországi Metodista Egyházkerület Miskolci gyülekezetének templomából. Igét hirdetett Szuhánszki István lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet. A mai ige, Példabeszédek 8. fejezet, 17. verse. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gondolatok az ígéről. A bölcsesség azokat szereti, akik azt szeretik, és azokat keresi, akik azt keresik. Aki igyekszik bölcs lenni, az már is bölcs, aki pedig szorgalmasan keresi a bölcsességet, már csak nem megtalálja azt. Ami általában érvényes a bölcsességre, az kiváltképpen érvényes a mi Urunk Jézus Krisztus testet öltött bölcsességére. Őt kell szeretnünk és keresnünk, akkor meg fogjuk tapasztalni szeretetét, és megtaláljuk őt, magát is. Keressük őt már ifjúságunk idején. Boldogok azok az ifjak, akik életük reggelét az Úr Jézussal töltik. Sohasem kereshetjük őt túl korán, de aki korán keresi, bizonyosan megtalálja. A szorgos kereskedők általában korán kelők, a szorgalmas hívő is korán kezdi keresni az Urat, mindenki, aki már megtalálta Krisztusban a gazdagságot, teljes szívvel kereste őt. Először őt kell keresnünk, előbb, mint bármi mást. Krisztusé legyen az őt megillető első hely. A keresésben az az öröm, hogy meg is találjuk őt. Ahogyan keressük, egyre világosabban megmutatjuk magát, egyre szorosabb közösségbe von önmagával. Boldogok az őt keresők, mert ha egyszer megtalálták, velük marad mindörökké, és egyre drágább kincs lesz szívük és értelmük számára. Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét, a keresztény Európát keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés. Mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakat jól ma, úgy a tegnapi hitből nem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart minket, ha életünké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot fel lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelkitartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. A világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára, üzeni Leó pápa. a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. Ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Beszédében a szervezet idei találkozójának emberi méltóság és mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és ellenőrzés címéhez csatlakozott. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azon erkölcsi kérdés elé helyezi az emberséget, azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. Leó a vatikáni Kelemen teremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót.
1: Kulturális programajánló.
2: Mennyei dallamok a szegedi dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, idén szeptember 20-a és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével idén is a Szegedi Dón ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester, és Kis Rigó László, szegedcsanádi püspök alapította, azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántos szakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncert életet. Számos részében pedig a magyar orgona építés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kardékán helyettese is, az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykörösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmarad a sötét barma kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden. Agresszió és vallási fanatizmus. címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Benyik György az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várhatók biblikusok. Az idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a fogadalmi templomban adják át Gottfried Szymanowski német protestáns teológusnak.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Nyugalmat, közösséget és lelki töltekezést adott a leveleki tábor a kelet-ukrajnai gyermekeknek. 28 ukrán gyermek, 4 felnőtt kísérő és 6 animátor töltötte a nyári szünet egy részét a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki szabadidős tábor helyén. A csoport augusztus 13-a és 21-e között kapcsolódhatott ki békés, biztonságos környezetben. Az idei táborozók többsége Kelet-Ukrajnából, Harkivból érkezett. A résztvevők döntő többsége nagy családból származik, sokuk szülei a fronton harcolnak, vagy hadirokkantak, mások abból az oktatási intézményből jöttek, amelyet 2023-ban rakétatámadás ért. Bár az akkori gyors evakuálásnak köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg, az intézményt azóta is folyamatosan támogatják a segítők. A 8 nap során a gyermekek végre nyugodtan alhattak, távol a légiriadótól és a repülők zajától. A gyermekeket a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidő központja mellett a leveleki görögkatolikus közösség és Kanyó Árpád esperes parókus is szeretettel fogadta. A helyiek aktívan bevonták a fiatalokat a hitéleti programokba. A tábor idei tematikája Jézus érzelmeit helyezte a középpontba. Az időjárásról marad a sok napsütés, visszatér a meleg és a száraz idő. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható. A következő napokban egy tőlünk északnyugatra vagy északra lévő anticiklon hatása alá kerülünk, így visszatér a meleg és a szárazság.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ölelés. Az ölelés gyógyír a léleknek. Az ölelés, amelyben lehet barátság, lehet szeretet, lehet szerelem, lehet élet. Az ölelés, amely mindig készen áll, hogy fölmelegítsen. Csitári Hog Tamás.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Augustus.

Horváth István, Az volt a szép részlet. Hegyek, völgyek mind alattam váltakoztak szakadatlan, mint egy tenger, mely a véget kapott parancsot az égtől, hogy így buzogja a szépsége. Itt egy domb, miként egy kenyér, ott egy völgy, kinyújtott tenyér, tart két-három falut szépen, mint gyermek ki madarat lel, s őrzi együtt a fészekkel. A hegy, a völgy és a lanka, erdők ezer húrú lantja más-más formában tündököl. Lábam előtt búza rengett, fölöttem pacsirt az enget, bogár zsongott, illat porzott, jó kolompja harangozott. Kaszám ott várt, földre vetett, míg a szépség elrengetett. Kitárt karral, széllel szemben, kérgeskező áldozó pap, öleltem a végtelenbe. Lelkem szent mámor töltötte, mint az úrasztali kelyhet. Most is áldom azt a helyet.

0: Augusztus az év 8. hónapja a Gergely naptárban, és 31 napos. Nevét a híres római császárról, Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap különös módon a július után szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a Julius Cézárról elnevezett júliusban van.
1: Szabó Lőrinc, Augustus. Részlet. Tikka, tikkasztó napverésben trónol fölöttem a diadalmas és könyörtelen nyár, s a lankás búzaföldek, erdők és folyamok ringató mozdulatlansága konok megadással tűri az egek lángoló villanyzuhanyát. A föld szíve majd kicsatta. A gyilkos forróság barna sebeket mart a homokba. Megállt az élet, és áll az idő. A kétségbejtő döbbenésben robbanásig feszül a reszkető, ideges csönd. És hull a fény. Nagy sárga foltok zuhannak át a kék teren. Izzó öntvények folynak a fénybe merett tavak mélyén. A vakító víztükrön szinte hallani tűzzápor monoton kopogását.

0: Augusztus 1. A forint bevezetésének napja. A világ történelem egyik legnagyobb inflációját az 1946. augusztus 1-én bevezetett forint zárta le. 1946. júliusában 1 dollár 4.600.000 kvadrillió pengő volt, ami a 10-27. Hatványa. A magyar történelemben korábban elsőként Károly Róbert veretett forintot 1325-ben korabeli firenzei liliomos aranypénznek mintájára, Fiorino d'Oro. A forint neve ebből az olasz kifejezésből ered. Az 1946-ban bevezetett forint fedezetéül a Magyar Nemzeti Bank nyilasok által nyugatra hurcolt 28 tonna aranytartaléka szolgált fedezetül, amit az amerikai hadsereg 1946. augusztus 6-án visszaszolgáltatott a magyar államnak.
1: Augusztus 6. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-i moszkvai ülésszaka augusztus 6-át a hiroshimai atombomba támadás évfordulóját, a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánította.
0: Augusztus 10. A tűzoltóság napja.
2: Augusztus 12-e. Nemzetközi ifjúsági nap. 1999. decemberében az ENSZ közgyűlése jóváhagyta a fiatalok ügyeiért felelős miniszterek világkonferenciájának azt a javaslatát, hogy augusztus 12 legyen a Nemzetközi Ifjúság napja. Célja, hogy fölhívják a figyelmet a generációk közötti szolidaritásra a családban, a közösségekben, a nemzetek egészében.

Juhász Gyula, ifjúság. Ti vagytok az enyémek, fiatalság. A dalomat én nektek dalolom, felétek fordítom reményem arcát, elétek lengetem a lobogóm, a rút rossz véneknek ellenében hozzátok pártól csüggedő hitem, s a hajnalló jövő piros ködében a koszorúm mind hozzátok viszem.

0: Augusztus 13. A balkezesek világnapja. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Napjainkban már több számukra készült használati tárgy van forgalomban.
1: Augusztus 15-e nagy boldogasszony, nagyasszony napja. A hagyomány Szent Gellért püspöknek tulajdonítja, hogy Jézus anyja nálunk a boldogasszony nevet kapta. A kutatók többsége megegyezik abban, hogy a velencei Gellért képviselte idegen egyház az ősvallásunk istenasszonya iránti hódulatot aknázta ki ezzel a gesztussal, a keresztény eszmék gyorsabb elfogadtatása érdekében.
2: Augusztus 20-a. Szent István király, valamint az alkotmányosság, a jogállamiság napja, és az új kenyér ünnepe.
3: Bálint Sándor, ünnepi kalendárium, részlet. István ott áll két világ határán, a pogány Isten királyság és az Ószövetségtől ihletett Isten kedvező kegyelméből való uralkodói méltóság az ő hatalmas, mítikussá vált alakjában ötvöződik össze. Pogány nemzetségek totemisztikus eredet hagyománya, választottsága az Árpádház szentségi tekintélyében él tovább. Bár pogány, mégis méltónak találtatott a Szentlélek ajándékára. Az Árpádok kihalása után is mindig ügyeltek a származás folytonosságára, és hivatkoztak arra, hogy a király egészen IV. Károlyig Árpád, illetőleg Szent István véréből származott.

0: Augusztus 29. A magyar fotográfia napja. 1840. augusztus 29-én a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni a fénysugarak segítségével fényérzékeny nyersanyagon.
1: Szabó Lőrinc, A nyár végi naphoz. Részlet. Ne menj le, szép nap! Igazi nagy nyarunk úgyis csak emlék. És ha kihunysz, a gyors esték már rögtön őt idézik, az öregen születő irigy őszt. Ne menj le, ami hátra van, oly kevés a boldogság, hogy már neki fájdalom nélkül örülni sem tudunk. És mégis ez az a kevés a kincsünk. Ezt szeretném menteni, nyújtani a fény utolsó csókjait, és velük az ifjúságot, melynek eddig soha se hittem az elmúlását.

0: kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László,
1: Nyári István
0: és Török Attila.
2: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
3: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Hála mennyei édesatyánknak, hogy hosszú idő óta tartó lehetőséget adott nekünk a rádiós találkozásra, hogy megértsük mennyei atyánk üzenetét, szívünkbe zárjuk, és aszerint éljünk, már ha boldogok akarunk lenni. Nos, de hát szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten mondani valója. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Ezeket azért osztom meg veletek előre, hogy tudjatok gondolkodni rajta. Föllapozni a Bibliátokat, válaszokat keresni rá, önállóan dolgozni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most húsvétot várva arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus urunk, hogy megszabaduljunk bűneink, rossz dolgaink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Ez neki nagyon sok lemondásba került. Ezt az időszakot nagy bőtnek nevezzük. Ezért javaslom, hogy egy-egy lemondással ti is tiszteljétek meg az Urat, és építsetek önuralmat. Le lehet mondani egy-egy kedves időtöltésről egy-két hétig, vagy imádkozzatok azokért, akiket nem szerettek, vagy figyeljetek, hogy ne beszéljetek csúnyán, vagy tegyetek sok-sok szeretetteljes dolgot. Mindenkinek a saját szívére bízom. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen. Hát akkor kezdhetünk is.

No, akkor idézzük csak föl a múlt heti válaszainkat, persze csak úgy lerövidítve, hiszen ezekkel már a húsvét csodájára készülünk. És akkor ime maradjunk a báránykáknál húsvét jegyében. Az 532., 33. és 34. kérdések ez volt. Keres még három témát a bárányjal kapcsolatban a Bibliából. Hát akkor nézzük. Az 532. kérdése legyen ez a válasz. Lapozzuk fel Mózes első könyvének 21. fejezetét, és egy érdekes dolgot találunk, ahol a bárány ismét a béke jelképe lett. Nos, egy nap megérkezett Ábrahám a filiszteusok földjére, és nem akarta a helybéli pásztorok kutyát használni a rengeteg állat itatásához, ezért ásott magának egy új kutat. De a filiszteusok elvették. Ábrahám mindig is a béke embere volt, és nem harcolt. Tovább ment, és ismét ásott egy kutat. De a helyzet megint ugyanaz lett. Ábrahám így gondolkodott. Ezt a hatalmas nyájat az Úr adta nekem ajándékba. Akkor egészen biztos, hogy nem hagyja őket szomjan veszni. Megyek, tovább keresek, mert tudom, látom és érzem, hogy velem van az Úr, bármihez fogok, az sikeres. És, ha hiszitek, ha nem, ezt a pogányok is észrevették. Mert ha Ábrahám már az első kútnál fegyveresen ellenáll, azt mondhatták volna, hogy jól van, na hát szerencséje volt, tehát talált egy föld alatti forrást, azt annyi. De hogy háromszor egymás után, az már nem az ő, hanem az ő Istenének a dicsősége lett. És hol van itt a bárány? Ábrahám békét kötött a királlyal, és 7 szép bárányt adott neki ajándékba. Ez volt a szövetség mellett a béke ajándéka is. Az 533. kérdésünkre legyen a válasz Mózes első könyvének 22. fejezetéből, amikor Isten egy szörnyen nehéz dolgot kér Ábrahámtól. Ő, az Úr ígérete szerint, 25 éven át várt Izsák születésére, akkor már 100 éves lett. És akkor egyszer csak, úgy 10 év után, Isten megszólítja az édesapát, és ezt mondja neki. Fogd meg a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el a Móriá földjére, a mai Jeruzsálem, és áldozz fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmutatok neked. Hát Ábrahám szíve majd megszakadt, de ezt mondta. Megteszem, mert Isten vissza tudja adni nekem a gyermekemet. És amikor engedelmeskedni akart, akkor nagy hirtelen megjelent neki az Úr angyala, egy bárányt mutatott, és ezt mondta. Ez az áldozati bárány, és nem a fiad. Isten csak próbára tette Ábrahám szívét. Ki van benne az első helyen? Isten, vagy az Isten által neki ajándékba adott ember. Ábrahám atyánk szívében Isten volt az első, és ezért megáldotta őt az Úr minden ígéretével, amit csak mondott neki. A te utódaid által nyer áldást az egész föld, és így is lett Jézusunk személyében, aki Ábrahám leszármazottja lett testi formában. A 531. kérdésünkre legyen a válasz ez a történet. Jézus így szólt földtámadása után Péterhez. Legeltesd az én bárányaimat. Mit jelent ez? Mindnyájunkat Péterre és utódaira bízott Jézus itt a földön. Na de hogy lehet ez, amikor mi nem vagyunk bárányok?
Nos, Jézus nagyon sokszor mondta, hogy a mi kapcsolatunk vele olyan, mint a báránykáknak a pásztorral, aki gondoskodik róluk mindenben, ők ismerik a hangját, csak a saját pásztorukat követik, más nem. Péter apostol továbbadta a tanítást hűségesen. Leveleket írt, missziós utolját, föl is áldozta az életét ezért a megbízatásért. Tehát mi, a mai báránykák is Jézus követhetjük, mert az apostolok mindent elmondtak az utókornak, ami hasznunkra van. A kérdés már csak az, meghalljuk-e, akarjuk-e ezt az életet? Javaslom, hogy a válaszunk igen legyen. És akkor térjünk át az eheti kérdéseinkre, természetesen ismét a húsvét jegyében. 535., 36. és 37. összevont kérdéseink voltak. Mondjatok három esetet, amikor a bibliai személyek békét kötöttek, mert a béke hatalmas kincs Isten útján. Az 535. kérdése a válasz. A Galata levélben Pál apostol ezt írja. Amikor pedig Péter Antiochiába jött, ahol én is szolgáltam, olyat tett, hogy meg kellett szidnom. Ugyanis az történt, hogy nyugodtan együttevet a pogányokból lett hívőkkel, aztán meg oda jöttek néhányan Jeruzsálemből, akkor meg visszahúzóckodott és elkülönült, mert félt ezektől. Mármint Pál apostol így gondolta. De Péter nem félt, hanem a békesség útját kereste. Nem akart vitába keveredni. A gond ugyanis az volt, hogy mit és hogyan ehetnek. Ebben ugyanis még viták voltak a korai keresztények között, de Péter apostol mást látott helyesnek, és egészen mást Pál. És tudod, hogy mi a szép az egészben? Pál nyilvánosan megszitta ugyan Pétert, de ő nem vágott vissza, hanem a dolgot később megbeszélték és elrendezték. Így jó példát adtak a híveknek, hiszen békével és nem veszekedésre zárták ezt a nézeteltérést. . 536. válaszunk. Aztán volt Pálnak egy másik esete is. Emlékeztek egy kamasz fiúra, aki János Márk volt. Az ő édesanyjáé volt az a ház, ahol Jézus és a tanítványok gyakran megfordultak, és ott tartották az utolsó vacsorát is. Amikor pedig Jézus és a tanítványok kimentek ezután a Gecsemáné kertbe, ahol aztán Jézust elfogták, János is velük ment, hiszen az a kert is az anyukája tulajdona volt, tehát senki se küldhette el. Aztán, amikor Jézust elfogták, minden tanítványa elmenekült. De róla ezt olvassuk. Egy fiatal fiú viszont nem szaladt el, hanem követte Jézust. Amikor észrevették a katonák, őt is üldözébe vették, és már majdnem elfogták, hiszen megragadták a ruháját, de ő kiszakadt belőle, és elrohant. Nos, ennek a fiatalembernek volt a nagybácsikája Barnabás, aki később Pál apostollal járt a missziós utakon, ahol tanították a népnek Jézus beszédét és annak értelmezését. Egy alkalommal, amikor János Márk már idősebb lett, nagybácsikája elvitte magával, hogy tanuljon az úton. Velük volt Pál is, de aztán egyszer csak a fiatal ember úgy érezte, hogy ez most neki még sok, és visszafordult. Na, ekkor Pál apostol nagyon megharagudott rá, mert azt gondolta, hogy megbízhatatlan. Pedig nem az volt, csak még túl fiatal. Később dolgozott János Márk a nagybátyjával, Barnabással, és igen dicséretes volt. Aztán, amikor már megérett a munkára,
Pál apostol is elismerte szolgálatát, és béke lett köztük. Ő írta meg a Márk evangéliumát is. Az 537. kérdésre ez a válasz. Most javaslom, hogy nyissuk ki a Jelenések könyvét, mert ott nagyon sok utalást találunk a bárányra, illetve azzal kapcsolatban. Ilyet például a bárány könyve, a bárány trónja, a bárány személye. Nos, kezdjük a végén. Ki a bárány? Már tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya, aki saját maga elvállalta a földön élt minden ember bűnének büntetését, már ha az ember ezt elfogadja. Ő volt az áldozati bárány, akit keresztre is feszítettek, de föltámadt, és dicső öt sebével ma a mennyek országában él emberi testben. Aztán, mit jelent a bárány könyve? Nos, ez egy följegyzés minden emberről a mennyek országában. Ki, mikor, mit és miért csinált? Mindenkiről, aki csak a földön élt. Ezt úgy is szokta emlegetni a Biblia, hogy az élet könyve. Mert akinek a neve ebbe be van írva, azok a hívő és tiszta lelkű emberek, akik majd öröklik a mennyek országát. Akiknek a neve oda nincs beírva, az azt jelenti, hogy egész földi életében Jézus Krisztus ellensége volt. Nem azt tette, amit az Úr kért, hanem mindig csak azt, amit ő akart. Őket kemény büntetés várja az örökké valóságban. Aztán ott van a bárány trónja. Ez Jézus Krisztus trónja a mennyek országában. Nos, sok ilyen kép van még a Bibliában. Keresd meg, és értelmezd. Ígérem, nagyon izgalmas lesz. Most pedig jöjjön a következő három kérdés a következő hétre. 538. Kicsoda nekünk Jézus? 539. Miért halt meg a kereszten Jézus helyettünk? 540. Van-e a húsvéti történetnek mai hatása? És akkor, mivel most a nagy hét következik, a húsvéti történetek napjai, emlékezzünk meg ennek lényegéről Cseri Kálmán híres református lelkipásztor szavaival. Figyeljük és jegyezzük meg. Jó lenne, ha a húsvét lényegéhez így is közelebb juthatnánk. Gyerekek, a húsvét lényegét ti is megérthetitek. Nem kell azt gondolni, hogy az csak a felnőttek dolga. Hát akkor hallgassuk. Kicsoda nekünk Jézus? Egy ember? Egy jobb sorsra érdemes fiatal ember, akinek pompás gondolatai voltak, de sajnos ideje korán kivégezték? Vagy egy nagy proféta, ahogy némely pogány vallás is vallja róla? Vagy pedig az Isten fia, aki nem maradhatott a halálban, mert ő Isten öröktől fogva él mindörökké? És ha még emlékszünk a tanultakra, nála vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Számíthatok rá. Ő az, aki megígérte. Helyet készít nekem is a mennyben. Egy ilyen nyomorultnak, mindazok ellenére, amiket cselekedtem, amivel megbántottam őt, és ígéri, velem van minden napon a világ végezetéig. De hogyan tart számot engem a sok milliárd élő és már holt ember között? Úgy, hogy fontosak vagyunk neki minnyájan. Ő az Isten fia, akihez érdemes imádkozni, mert él és hallja. Sőt, ő maga mondta, szüntelenül esedezik értünk az atyánál. Ha senki nem lenne ezen a világon, aki a mindenható Isten előtt hordozza a sorsunkat,
Jézus Krisztus az. Szeretetben él, és néki adatot minden hatalom menjen és földön. Tulajdonképpen azt kéne mondanunk, hogy szégyellje magát, aki ezek után fél, aggodalmaskodik, kétségbe esik, elcsüked. És mégis fogunk félni, és aggodalmaskodunk, és megtámad minket a csüggedés, és elveszítjük a reményünket, de a húsvét fénye újra és újra erre, a diadalmas Krisztusra irányítja a figyelmünket, és gyermeki félelmeinkből, aggodásainkból, csüggedéseinkből is újra és újra hozzá kiálthatunk, és áthatjuk őt, hogy meghallgat. Eközben eljutunk oda, hogy nem csak énekeljük, hanem valóság lesz a szívünkben. Örvendezzünk, vigadunk, mert Krisztus lett a vigaszunk. De olyan szépen mutatja ez a húsvéti történet és a kérdés a lényeget. Értjük már? Nos, aki elakad a felszínen, nem jut el a lényegé. Aki azt gondolja, hogy ő megoldja ezt az ember feletti rejtét, annak örök titok marad az, ami pedig kijelentetett nekünk, és egyértelmű igazság azok számára, akik hisznek Jézusban. De aki keresi, kutatja a húsvét mondani valóját, olyan kedves lesz az Úrnak, mint János apostol az üres sírnál. Először nem mondott neki semmit a látvány, de visszament, még egyszer. És közben a Szentlélek dolgozni kezdett a lelkében, az ige eszébe jutott, és elhitte az ígéretet. Van feltámadás. Isten szava igaz. És itt most ezt kell komolyan vennünk. Akkor

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig tudunk együtt maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton, délután 2 órakor, na pár percet talán később, tehát szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val. Áldott húsvét ünnepeket kívánunk. Ígérhettem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: hír összeállításunk következik.
1: Nyugalmat, közösséget és lelki töltekezést adott a leveleki tábor a kelet-ukrajnai gyermekeknek. 28 ukrán gyermek, 4 felnőtt kísérő és 6 animátor töltötte a nyári szünet egy részét a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki szabadidős tábor helyén. A csoport augusztus 13-a és 21-e között kapcsolódhatott ki békés, biztonságos környezetben. Az idei táborozók többsége Kelet-Ukrajnából, Harkivból érkezett. A résztvevők döntő többsége nagy családból származik, sokuk szülei a fronton harcolnak, vagy hadirokkantak, mások abból az oktatási intézményből jöttek, amelyet 2023-ban rakétatámadás ért. Bár az akkori gyors evakuálásnak köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg, az intézményt azóta is folyamatosan támogatják a segítők. A 8 nap során a gyermekek végre nyugodtan alhattak. Mennyei dallamok a szegedi dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged-Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel 2 évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, idén szeptember 20-a és 30-a között rendezi meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével idén is a Szegedi Dón ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László szegedcsanádi püspök alapította, azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántos szakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncert életet. Számos részében pedig a magyar orgona építés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kardékán helyettese is, az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykörösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmarad a sötét barma kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe a sávásság. Előadó dr. Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, televízió nézőket. Mai alkalommal Isten igéből egyetlen verset szeretnék olvasni, ahogy azt írva találjuk Péter első levelének 4. fejezetének 10. versében. Így szól ez az ige. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha a sáfárságról beszélünk, akkor legtöbb ember pénzre gondol. Pedig a sáfárság az nem pénzügyi kérdés. Valami más, valami több. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy Istennek a jövedelmünkből adni kell valamit. A Biblia nem ezt tanítja. A Biblia fordítva gondolkodik. Isten a jövedelmünket adja nekünk. Nem mi vagyunk az ajándékozók, hanem mi vagyunk a megajándékozottak. És pontosan ez az az elv, amit meg kell érteni, ez a sáfárság elve. Ezt az elvet szeretném, hogyha egy kicsit körüljárnánk, és egy kicsit jobban megértenénk a Biblia és az anyagiak kérdését. Azért fontos ez, mert a 21. századi ember egy új materializmus korában él. Ez a materializmus nem az elméleti materializmus, hogy csak az anyag van, az anyag létezik, az anyag fölött nincsen más szellemi hatalom, hanem ez egy olyan szellemi hatalom, aminek a lényege pontosan az, hogy az ember boldogságát, lelki életét, mindenét, egész valóját a GDP fejezi ki, vagyis pénzügyileg lehet mobilizálni az embert, és azt gondoljuk, hogy a boldogságra bizonyos pénz kell, és ezzel ki lehet fizetni azt, amit boldogságnak hívunk. És ez egy alapvető tévedés. Ez az új materializmus teszi boldogtalanná az embereket. Az új materializmusnak pontosan az a lényege, hogy az ember ne értse azt, hogy mi is tulajdonképpen az élet lényege. Nem a pénzzel van a baj. Az vagy van, vagy nincs, vagy kevés, vagy sok. Mind a kettő baj lehet. Nem erről szól az élet. A pénz egy eszköz. Az eszközeinkhez való viszonyunk helytelen, az eszközeinkhez való viszonyunkat kellene újra gondolni, ahhoz, hogy eljussunk ahhoz az alapelvhez, amit a Biblia a sáfárság elvének mond. Ahogy említettem, nem mi adunk az Istennek, hanem mi vagyunk a megajándékozottak. És hogyha arra gondolunk, hogy mi adakozunk, arra gondolunk, hogy a Biblia tanácsa alapján a tized fizetését szorgalmazzuk, akkor tulajdonképpen azt kellene látni, hogy mi visszaadunk valamit az Istennek. És ennek a visszaadásnak az etikáját, erkölcsi hátterét, alapját kell megérteni ahhoz, hogy mi értsük igazán, hogy mi is a sáfárságnak az igazi elve. És emögött van egy olyan szó, amit mi nem olyan értelemben használunk, mint ahogyan a Biblia használta ezt annak idején. És ez az a szó, a hála szava. Mi a hála szót nagyon sokszor a hálálkodásra értjük. Azt jelenti, hogy kaptunk valamit, és akkor elkezdünk hálálkodni, ó, nagyszerű, jaj, de jó, de aranyos vagy, hogy ezt adtad, és szép vagy, jó vagy, mindent mondunk. A Bibliában nem ez a hála. A Bibliában a hála mindig megelőzi azt, amit az Isten ad. Mert a hála, a Biblia szerint, az azt jelenti, hogy én rádöbbenek arra, hogy minden dolog mögött Isten van. A hála annak az észrevevése, hogy nem véletlenül történnek körülöttem a dolgok. A hála annak az észrevevése, hogy az anyagi világ sem úgy mozog, hogy hát Isten valami különleges eszközzel éppen nekem ad, hanem az egész világ úgy működik, hogy Isten van a dolgok mögött, és a hála az annak a felismerése, hogy Isten tenyerén tart engem, és nincsen véletlen az én életemben. Szoktam volt mondani, hogy a keresztény ember életében lehet jó is, meg rossz is. Vannak nem szeretem napok, és vannak olyan napok, amikor Isten örömet ad nékünk. De egy nincsen. Ez az egy valami a véletlen. És a hála pontosan az az eszköz, ami ezt a véletlent szűri ki az én életemből. Ennek az előrebocsájtása, ami a lényege ennek az egész bibliai tanítási rendszernek, ezután meg kell kérdeznünk azt, hogy mit is jelent ez a szó, hogy sáfár, mert ezt a szót már csak a Biblia nyelvén használjuk, és a mai ember nem használja ezt a szót, hogy sáfár. A sáfárság az egy teljesen idegen fogalom, ami ilyen régies egy kicsit, és nem is nagyon értjük. A sáfár az ókori világban, amikor a Biblia íródott, akkor a háznak vagy a vagyonnak a gondozó felügyelője, az, aki a vagyonról gondot viselt. Ezt hívják úgy, hogy sáfár. Tehát a sáfár nem egy jószágkormányzó, nem egy gyárigazgató, hanem a sáfár az, aki annak a tudatában van, hogy ami felett rendelkezik, az nem az övé, de ami felett rendelkezik, azért felelős ő. És itt van a sáfárság gondolatának az egyik legfontosabb része. Az Úr ad valamit a sáfárnak, egy óriási lehetőséget. Egy lehetőséggel lehet sáfárkodni. Lehet ez a lehetőség egy vagyon, lehet ez a lehetőség sok minden más. De ezzel a lehetőséggel, mivel nem a sáfáré az, ami felett rendelkezik, ezzel a lehetőséggel el kell számolni. Jézus idejében ez egy nagyon közkeletű gondolat volt. Ugye a zsidóságnak a kétharmada az nem Palesztinába ért Jézus századában, hanem valahol a diaszpórába. És minden diaszpóra lakos arra törekedett, hogy öreg napjait majd a Szentföldön tölti el, hogyha vallásos ember volt. Éppen ezért, mivel a diaszpóra zsidók akkor meglehetősen gazdagok voltak, hiszen a tengeri kereskedelemben, az iparban nagyon jelentős szerepet játszottak, ezért még a római császárok is nagyon sokszor irigyek voltak a vagyonukra, például Claudius császár, Orosius jegyzi ezt fel, a zsidókat azért tűzte ki Rómából, hogy megkaparintsa a vagyonukat, mert ez annyira jelentős volt, hogy a császár számára is csábító kincs volt a zsidóság vagyona. Ezt a vagyont általában beszokták fektetni, a nyereséget beszokták fektetni a külföldön élő, diaszporában élő zsidók. És ezt úgy tették, hogy vettek egy birtokrészt Palesztinában. Ezt a birtokrészt rábízták egy sáfárra. Ez a birtokrészhez tartoztak munkások, ez a birtokrészhez tartozott sok minden felszerelés, berendezési tárgy, és a sáfároknak az volt a feladata, hogy ezt a birtokot fenntartsák, virágoztassák a szó legszorosabb értelmébe, a lehető legtöbb jövedelmet hozzák ki ebből, és a sáfárral megalkudott a gazda, hogy mennyi az a nyereség, amire ő számít. Ezt a nyereséget elküldte mindig az urának a sáfár, vagy nagyon sokszor nem küldte el, hanem ott tartotta, és a sáfár jött, akkor váratlanul akkor elszámoltak egymással. Itt tehát teljesen szabadon, önként gazdálkodhatott ezen a birtokon a sáfár. Nem kötötte meg semmi, nem szólt bele senki abba, hogy ezt csináld, azt csináld, így csináld, úgy csináld, de a sáfár ugyan rendelkezett a javak fölött, de mindig tudnia kellett, hogy ez nem az övé. A sáfár a nyereség kialkudott részével mindig el kellett, hogy számoljon a gazdának, de a nyereség e fölötti részét ő magára felhasználhatta. Ez volt a jövedelme. Viszont a sáfár nem zsákmányolhatta ki a birtokot, se úgy, hogy mondjuk tönkretette az állatokat, tönkretette a termőföldet azért, mert kapzsi volt, mert ezért rögtön azonnali hatállyal elzavarták a sáfárt, és semmiféle jövedelme nem maradt a sáfárnak. De úgyse garázdálkodhatott, hogy agyonhajtotta az embereket, és ezek az agyonhajtott emberek tönkrementek a kemény munkától. Éppen ezért a sáfár, és én mondok egy szót, felelősen kellett, hogy gazdálkodjon azzal, amit a keze alá kapott. És ez a felelősség több irányú volt. Egyrészt a gazda felé, másrészt felelős volt a munkatársai felé, hiszen ő is egy munkása volt a gazdának, felelős volt az emberekért, felelősséget hordozott az anyagi javakért, tehát egy felelős életet jelentett a sáfárság. Nézzük ezt a Biblia alapján. Jézus ezt a képet, ami az ókorban működött, ami az ókori világnak egy természetes gazdasági rendje volt, Jézus ezt a képet felhasználja nagyon sok példázatában, és a Biblia Ó- és Újszövetségi része a sáfárság gondolatát újra és újra elénk hozza. A Bibliának van egy egyértelmű tanítása. Én, mint ember, a körülöttem lévő világ, mint Isten teremtménye, az Isten tulajdonába van. Nekem önmagamban nincs életem. Az élet is ajándék. Az életet fenntartó természet is ajándék. Isten teremtménye, és Isten fenntartja a tulajdonjogát. 24. Zsoltár azt mondja, az Úré a föld, és annak teljessége. Ez a gondolat az Ószövetség alapja. Ezt úgy lehet 21. századira lefordítani, hogy amin van, vagy amink van, és ez az aminkben benne van az egész emberiség, az az Istené. Na de akkor mi az enyém? Én ennek az Isteninek a megbízott sáfára vagyok. És éppen ezért, mivel megbízott sáfára vagyok, ezért én felelős vagyok. És ez a felelősség, ez két oldalon mutatkozik meg. Egyrészt úgy mutatkozik meg, hogy a sáfárnak mindig a kialkudott bért, azt a jövedelmet, amit elvárt a gazda, azt pontosan teljesíteni kellett. Ez volt az első része annak a jövedelemnek, ami a sáfár kezéhez jutott. Ugyanakkor abban is részem van, hogy az Istentől nekem adott javakat, legyen ez akár fizikai, akár lelki természetű jó, legyen ez az idő, legyen ez a képesség, legyen ez bármi, ezzel én felelős vagyok a gazdámnak. Sajnos a 21. századi ember életéből, és ezért kell a sáfársággal foglalkozni, ez a szó kopott ki, hogy felelősség. Én évek óta nézem a tévét, hallgatom a híreket, én még olyan nyilatkozót nem láttam, aki azt mondta volna, hogy én felelős vagyok. Ez az egyes szám első szemébe kivesző magyar szó. Helyette mindig felelősek ők, erről hallok állandóan, hogy ők felelősek. Most ez a sáfárság alapvető elvének a megtagadása. A sáfár azt látja, hogy én alkalmakat, lehetőségeket kapok az Istentől, és én nekem ezekben a lehetőségekben helyt kell állnom, a talentumok példázatát hadd hívjam segítségül, nem szabad elásnom ezt a talentumot, mert a lehetőség a talentum, az nem egyszerűen pénz, az lehetőség a talentum. Ezzel a lehetőséggel élnem kell a másik ember javára, a másik ember áldására, de úgy, hogy az Istentől kapott javakat nem teszem tönkre. Tehát nem teszem tönkre a földet, nem teszem tönkre az emberek életét, nem teszem tönkre a másik ember jó életét. És ha így gondolkodunk, akkor rádöbbennünk arra, hogy a 21. századi embernek pontosan az a legnagyobb baja, hogy ez a gondolkodási mód, hogy én sáfár vagyok, és amit kaptam az Istentől, annak nem csak az, azzal nem csak az Istennek vagyok felelős, hanem felelős vagyok a másik ember életében is azért a jóért, ez a gondolat meghalt. Ez a gondolat nincs. Nagyon sok ember úgy gondolja, keresztény emberek is úgy gondolkodunk, hogy hát igen, vagyunk ezen a nyomorúságos földön, bárcsak magasabb lenne a GDP, több pénzem lenne, persze hát ebből adok a feleslegemből valamit az Istennek is, mert hát azért a templomokat is föl kell építeni, meg hát az is kell, hogy hát ugye legyen valami lelki élet, meg azért hát ugye zsebemben nyúlok néha is odalökök valamit valakinek, akár koldusnak, akárki valaki másnak. Csak ez nem a sáfárság. A sáfárság az, hogy mindenem, amin van, az az Istené. Mindenem, amin van, legyen az nem csak pénz, hanem idő, képesség, tehetség. Mindenem az Istené. Isten nekem adta, én teljesen szabad gazdája vagyok, én azt csinálok vele, amit akarok, csak hogy ezért, amit csinálok vele, nekem Isten előtt az ítéletben felelnem kell. Ez a felelősségtudat tört össze az emberbe, amikor a felvilágosodás után ugye bezárult az ég. Van a fenti világ, és vagyunk mi itt, és mi majd itt megcsináljuk a mi kis magunk maszek mennyországát, mert ugye, ha majd a jognak asztalánál, megint lehet Petőfit idézni, mindenki egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Tehát megcsináltuk a Kánaánt. Csak hogy ez pontosan a sáfárság alapvető elvének a tagadása. Nem azt élem meg, hogy kaptam valamit az Istentől, hanem azt élem meg, hogy néha odalökök valamit az Istennek is még. Mert amin van, az az enyém, és ahhoz másnak semmi köze nincs. És így jutunk el odáig, hogy magát az életet is önmagunknak tulajdonítjuk. Nagyon sokszor hívő emberekkel beszélgetve rádöbbennek arra, hogy mi hívő emberek sem nagyon értjük azt, hogy az élet az nem a mi tulajdonunk. Mi az életet is ajándékba kaptuk. A képességeink sem a mi tulajdonaink. Azt is ajándékba kaptuk. És hogy élünk ezzel az ajándékkal? Ha most egy kicsit tovább gondolkodunk, akkor azt lehetne mondani, hogy ez az elv lényegében a teremtés óta az ember életében van. Nézzük csak, hogy is van ez. Isten megteremti az embert maga képére és hasonlatosságára, belehelyezi egy gondosan megművelt kertbe, egy olyan gondosan megművelt kertbe, aminek a lényege az, az, hogy minden szép, minden jó, minden tökéletes, és a bűntől semmi sem, a bűn semmiben nem rontotta el az életet. És ugyanakkor azt mondja az embernek, hogy itt van ez a szép kert, és mond egy parancsolatot. Ez az első parancsolat a Bibliában, ami le van írva. Hogy mit kell csinálni ezzel a kerttel? Művelni és őrizni, igaz? Azt mondja, parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fáról bátran egyél, köszönöm szépen, elnézést kérek. Kert minden fáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Van a művelés és őrizés, és Isten erre a művelésre és őrizésre úgy tanítja az embert, hogy egy részt visszakér abból, amit az embernek adott. Adott egy gyönyörű kertet, ami minden nagyon szép, négy folyó öntözi, ugye ez az ókori embernek, a folyamközi kultúrákban élő embernek, ez a bőségnek a mintaképe volt, És az Isten azt mondja, ez az egy fa, ami az enyém. Vagy miért teszi ezt az Isten? Azért, mert az az egy fára neki szüksége volt? Hát akkor miért nem teremtett egy külön földet, vagy egy külön világot, és arra a földre csupa ilyen fát ültetett volna az Isten egyetlen egy parancsszavával, és akkor kírja mondjuk azt, hogy idegeneknek tilos a bemenet, és akkor oda nem mehetett volna be az ember. Miért nem így csinált? Azért, mert erre az egy fára nem az Istennek volt szüksége, hanem pontosan nekünk. És itt van a sáfárság elvének az első nagyon érdekes fogódzópontja. Isten ad, és Isten ebből az adottból visszakér egy részt. Miért? Azért, mert hogyha ezt nem tenné, ha nekem nem kellene valamit visszaadni abból, amit az Isten adott, akkor nem lenne erkölcsi kérdés az, amin van. Márpedig az az érdekes, hogy amink van, az egész világ, az újra és újra erkölcsi kérdés. Tessék érdekesen végig gondolni azt. Felfedezünk valamit, mondjuk felfedeztük a maghasadást. Ez egy óriási felfedezés volt, nem? A rádióaktivitásnak a felfedezése. És hogy felfedeztük, rögtön ott van két lehetőség. Vagy pusztítok vele, vagy gyógyítok vele. Felfedeztük a génmanipulációt. Vagy pusztítok vele, vagy gyógyítok vele. Vagy felfedeztük, egyszerűbbet mondok, a puskaport. Vagy a bányászatba használom, és óriási nagyszerű dolgokat tudok létrehozni. Ugye Marco Polo volt az, aki elhozta Kínából a puskaport, és Velence márvány csodáinál el szoktunk felejtkezni arról, hogy az isztriai hegyekben mindig fűrészelnék a márvány lapokat a munkások, hogyha kézzel kellene ezt csinálni. A robbantással óriási előrehaladást lehetett ezzel biztosítani. Ugye egy felfedezés, amit tudok, az is kétféle lehet. Jó vagy rossz? Dönteni ezért az etikának, az emberi erkölcsnek az alapja. Isten azért kérte el ezt az egy fát, mert azt akarta, hogy a többit is hálás szívvel fogadjam el, és az én hálámat úgy fejezem ki, hogy azt az egyet, amire nem volt rászoruló az ember, a kertnek rengeteg fája volt, nem annak az egy fának a gyümölcse kellett az embernek, hiszen nem éhezett az ember, és nem volt hiánya az embernek, a kert egy csodálatos kert volt, de ennek az egy fának a tiszteletben tartásával elmondom azt, hogy amin van, az az Istené. Ugyanígy tett Isten az idővel is, nem? Megteremtette az időt, az időbe kiszabta az ember életét. Mindjárt életének van egy határa. Nem tudjuk, hogy mi ez a határ, megszülettünk egyszer, azt tudjuk. Remélem, még emlékezünk rá, hogy mikor születtünk, legalábbis a papírokból. De nem tudjuk, hogy mikor szólít vissza bennünket az Isten. De ebből az időből az egy heted részt az Isten visszakéri magának. Hat nap után a hetediket, nem? Miért? Az Istennek kell ez? Hát Istennél nincs idő. Neki a tegnap annyi, mint a holnap. Ő a kezdet és a vég. Ő örökké való, az örökké valóságban nincs idő. Miért kérte vissza Isten ezt az egy heted részt? Értem. Úgy alkotott meg engem, hogy szüksége van az Istennek, vagy szüksége van az embernek, hogy mondjam? Szüksége van az embernek, és Istennek is ezért van szüksége, hogy én igazán elvégezzem az én életemnek a legmélyebb részében is azt, ami az Isten szándéka. Ez a kapcsolatépítés Istennel, minden hetedik nap ez, a másik emberrel, ezért mondja az Ószövetség, hogy Szent Gyülekezés napja ez, aztán a teremtett világgal, ezért a teremtés emlékünnepe, sőt önmagammal is, mert ekkor megnyugodok minden fáradozásaimtól, a kapcsolatépítést. Ezért én úgy szoktam mondani egy modern szóval, hogy a hetedik nap az nem más, mint a TMK a gyárban, a tervszerű megelőző karbantartás. Így leszek ember. Itt is ez az elv van, hogy Isten ad, és Isten visszakér. Ugyanez van az anyagi javainknál is. Az egész Biblián áthúzódik az, hogy Isten adja az anyagi javakat. Az ő áldása nélkül nincsen semmi. Csak a 21. század ember hiszi azt, igen, az az enyém, mert megdolgoztam, és honnan van az erőd? És honnan van az a nyereség, ami az életedben van? Hát nem Isten áldása? Hogy ezt el ne felejtsem, ezért itt is van egy tervszerű megelőző karbantartás. Isten az én jövedelem első tized részét visszakéri. Ahogy a jó és gonosz tudásának fáját elkérte az embertől, az embernek adott kertből, érdekes módon ezt nem a kerten kívül valahol elültette, és azt mondta, hogy oda ne menjél. Ez a kert közepén van, azt olvassuk. Ahogyan az időmnek is az egyhetedét elkéri, úgy a jövedelmem egy tized részét is elkéri, és azt mondja, ez az enyém. Ez az az bibliai elv, amire a sáfárság ráépül. Ezek mind-mind olyan figyelmeztető jelek, amelyek arra tanítanak bennünket, hogy amink van, az nem egyszerűen azért a miénk, mert mi olyan nagyszerű emberek vagyunk és megdolgoztunk érte, hanem amink van, az tulajdonképpen nem más, mint egy kicsi mása az édenkertnek, amit Isten adott nékünk, kicsi mása az időnknek, amit Isten adott nékünk, és minden anyagi javunk az Isten ajándéka, mert az Úr a föld és annak teljessége. Mi is úgy vagyunk, mint az ókori sáfárok, aki egyszerűen a gazda azt mondta, na itt ez a birtok, ez a tied, csak az én részemet add meg belőle, és szabadon, önként gazdálkodjál vele. Ez tulajdonképpen a sáfárság elve, az anyagi javak területén is. Ha most egy kicsikét tovább megyünk, azt kellene megnézni, bár erre többször utaltam már, hogy mi az, amivel sáfárkodnunk kell. Ugye nagyon sok ember azt gondolja, csak a pénzünkkel, ez jellegzetesen egy ilyen 21. századi gondolat, mert ugye a legfontosabb az, ami tulajdonunk, ez a pénz. Mindent pénzbe fejezünk ki. A pénz lett ez a bálvány, amit mindenhez hozzámérünk. Most már minden pénzzel működik. A művészettől kezdve, az irodalmon keresztül, a szellemi dolgokig, mindent pénzzel fejezünk ki. És ez a pénzközpontuság az, ami bennünket rabigába hajt. Természetesen a pénz az egy eszköz, és nekem semmi bajom nincs a pénzzel. Csak nem cél. És a baj ott lesz, hogyha az eszközből cél lesz. Ezt hívja úgy a Biblia, nagyon egyszerűen, hogy bálvány. Calvin azt mondja, hogy nem a művészeti tárgy a bálvány, egy szobor bálvány. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. A pénz bálvány. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Mi a bálvány? Egy ember bálvány? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. A bálvány bennünk van. Ha én Isten elé odahelyezek valamit, vagy valakit, akkor az bálvány. Mert elszigetel engem az Istentől. Na most, éppen ezért, ha nem a pénzbe gondolkodunk csak, akkor sok mindent fel lehet sorolni arra, hogy mi az, amivel sáfárkodni kell. Nem nagyon szoktunk gondolkodni, de például sáfárkodni kell az élettel, a mi életünkkel. Az élet az az Isten ajándéka, és ezért a testünkkel is sáfárkodni kell. A Biblia egyenesen azt mondja, hogy a testünk Isten temploma. Na most, ezt nagyon jól kell érteni. Tudnilik, mi az, hogy templom? Mi egy tornyos épületet gondolunk, és ezt is templomnak mondjuk, ahol most vagyunk. Ez az Ószövetség értelmében, vagyis abban a korban, amikor ezt leírja az Új Szövetség, ez egy zsinagóga volt legfeljebb, nem templom. A templom az, ahol Isten lakik. Ilyen templom csak a jeruzsálemi templom volt, ezért Krisztus után 70 óta a zsidóságnak nincsen temploma. Zsinagógái vannak, gyönyörű szépek, de temploma nincsen. Illetve az Új Szövetség azt tanítja, hogy mégis van. És ez a templom nem más, mint az Isten temploma, az ember testi élete. Ez is egy sáfárkodásra váró ajándék, ami testünkkel is felelősek vagyunk, ami testünkért is felelősek vagyunk. Hogy gazdálkodsz magaddal? Hogy teszed tönkre magadat? És lehetne beszélni különböző szenvedélybetegségekről, stb. Más alkalommal fogunk beszélni. De végig kell gondolni, a sáfárságba beletartozik az is, hogy én az testi életemért felelek az Isten előtt, azután. Sáfársághoz tartozik a mi képességeinkkel való sáfárkodás. Ugye ezt a Biblia úgy mondja Jézusnak a példázata, hogy talentumokat adott nékünk az Isten. Az előbb említettem a talentumok példázatát. Nagyon jó, hogyha egy kicsit átgondoljuk ezt a példát. Miről van benne szó? Van egy gazda, van egy hatalmas vagyona. És különböző mérjetekben szétoszta ezt a vagyonát a sáfárok között. Van, aki 5-öt kapott, van, aki 1-et kapott. Különböző méretekben. Miért adta ezt a talentumot a gazda? Első pillanatra azt gondolnánk azért, hogy megőrizze. Ha így lenne, akkor az igazi, nagyszerű sáfár az az egy talentumos. Mert ez az egy talentumos a kor szokása szerint a legnagyszerűbb módon megőrizte ezt a talentumot. Elásta. És ebből a talentumból senkinek semmi haszna nem volt, se ő neki, se a környezetében élő embereknek, se a gazdának. Ez a talentum csak volt. És a talentum önmagában nem érték. Nagyon érdekes, hogy a talentumokat különböző művészeti képességekre is szoktuk általában a mindennapi beszédben használni. Nem a legjobb hallású emberekből lesznek a legjobb zeneszerzők. Nem a legtehetségesebb rajzolókból lesznek a legjobb festőművészek. Nem a legjobb fejű emberekből lesznek a legnagyobb tudósok. Valami más kell hozzá még. Az, ami a talentumok lényege. Amin van, és ez anyagiakra, lelki kincsekre, mindenre vonatkozik, abban fel kell fedeznem azt, hogy amin van, abban része van a másiknak. Én valamit kaptam az Istentől, érted? De te is kaptál valamit az Istentől, értem. És azzal kell elszámolni, amit az Istentől kaptam, mert az Isten megkérdezi azt, hogy amit én neked adtam, avval hogyan használtál? Amit én neked adtam, azt mire használtad? Adtál-e vele valamit a másiknak? Továbbadtad-e azt, amit van? Mert mindenben, amin van, ott van a másik képe is. A másikért kaptam mindent. Ezért szoktam mondani, hogy a keresztény ember, ha felismeri a sáfárság elvét, akkor ismeri fel azt az alapvető igazságot, hogy a keresztény ember a másikért itt élő ember. A másikért itt élő ember. Mert ez a sáfárság alapvető elve. Én tudom azt, hogy ez a mai ember gondolkodásával teljesen ellentétes. Vagyok én, és a többi nem számít. Ez a mai ember gondolkodásának a lényege. Vagyok én, az Isten áldjon engem, én és az Isten elintézem a dolgomat, a többi meg mindenki maga viszi a bőrét a vásárra, így szoktuk mondani. Holott a sáfárságnak pontosan az az elve, hogy megjelenik mindenben, amin van a másik ember, a felebarát. A felebarát az az ember, nem az a felebarát, aki félig barát, félig ellenség, szokták viccesen ezt így mondani. A fele barát az azt jelenti, az az ember, aki éppen mellettem van. Az az ember, aki koldusa, hogy így mondjam, annak, amit én az Istentől kaptam. Mert az Isten nekem adta azt, amiben őt részeltetnem kell. De ő is kapott valamit, aminek én vagyok a koldusa. És ez az, ami összekapcsolja az embert. Nagyon sokszor beszélnek ma az egységről, hogy milyen jó lenne, hogyha egységesebb lenne a világ, nem az ember-ember farkasa lenne. Ezt nagyon sokszor leírják, elmondják. És ebben az a baj, hogy nem veszik észre, hogy hol van a kapcsolópont. A kapcsolópont pontosan itt van, hogy Isten ad nekem valamit, érted. De te is kaptál valamit, értem. És hogyha ezt kicseréljük, én szolgálok neked, te szolgálsz nekem, akkor ez az, amit szívet a szívvel, embert az emberrel összeköt. Lépjünk tovább. Az anyagi javainkkal is szolgálni kell. Többször említettem már ezt a pénzközpontú világot, amiben élünk. Itt hát a pénzünkkel is szolgálni kell, mert nem az eszközben van a baj, hanem az eszközhöz való viszonyunkban van a baj. Hogyan? Az Ószövetségben ennek egy pontos leírását találjuk, ezt úgy hívjuk, hogy a tizedrendszer. Az ószövetségi ember a jövedelmének az első tizedét odaadta az Úrnak. Na jó, hát hogy? Hát kilőtték Sputnikba, vagy fellőtték a mennybe, vagy hogy adta oda az Úrnak? Úgy, hogy az első tized rész a lévitáké volt. Azoké, akik a lelki szolgálatot végezték Izraelben. A lévitáknak is oda kellett adni az első tized részt, mert ez egy általános elv volt. Mindenkinek látni kellett azt, hogy amin van, annak az első tizede nem az enyém, hanem az Istené. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában legalább kettő, de van, aki három tizedről tud, mert a Bibliában más szó is jelezi a héberben. Egy másik tizedrészt arra tettek félre, hogy például az ünnepre fel lehessen utazni. Hogy az ünnepen ne érezzen senki se hiányt. Erre is félretették a másik tizedrészt. Elkezdtek gazdálkodni, hogy így mondjam, elkezdték használni azt, amit az Isten adott. Lényegében az Istennek az a célja, hogy amit nekünk adott, azt használjuk, de mindig tudatában legyünk annak, hogy ez Istentől van. És az érdekes az, hogy ezt a tizedet, amit minden zsidó ember, a lévitáknak adta az első tizedet, ezt az első tizedet is az Isten értem használta, nem? Mert nem angyalok vitték el a földről, hanem a lévitáknak ez volt a lehetősége arra, hogy, így mondom most modern szóval, korabeli emberek lelki gondozását végezzék, hogy az áldozat bemutatását végezzék, hogy a hitre való tanítást végezzék, ami mind a léviták kötelessége volt, és a papok kötelessége, hogy az Istennel való kapcsolat erősödjön. Erre nem Istennek volt szüksége, hanem Isten visszaforgatta ezt az emberek életében, de úgy, hogy nekem adni kellett. Nézzük meg, ugyanígy van az idővel is. A hetedik napnak, a szombatnak nem Istennek van rá szüksége, nekem van rá szükségem. Ha én nem érzem az áldását, akkor nem ér semmit ez a nap. Ha nem érzem azt, hogy Isten visszaforgatta, én értem ezt a napot, akkor nem ér semmit. A kertben is, a jó és gonosz tudásának fájára az embernek volt szüksége, hogy hálás szívvel tudja elfogadni azt, amit az Isten adott. És ez az, amit nagyon világosan kell látni. Nem én adok az Istennek, én vagyok a megajándékozott. Ezt újra és újra elmondom azért, hogy ezt nagyon világosan lássuk. Ugyanakkor már az Ószövetség idején is, ez az alapelv megvolt, hogyha én úgy éreztem, hogy az Isten felettébb megáldott engem, akkor a hálámat úgy fejeztem ki, hogy adtam. Megosztottam a másikkal. Megosztottam az üggyel, Isten ügyével. És ez a adni a másiknak, ez egy megint nagyon fontos alapelv. Miért? Mert ezzel gyakorlom be, hogy amin van a tulajdonommal, én felelős vagyok a másik emberért is. A másiknak is része van abban, ami az enyém. Mert én nekem is részem van abban, ami a másiké. Ez az, ami kapcsolópont megint összekapcsol engem a másikkal. És hogyha ezt az alapelvet nem látjuk, akkor ebből mindenféle baj, mindenféle rossz származik. Ezért Istennek ma is az a akarata, hogy a jövedelmem egy tized része, nem a vagyonom, a jövedelmem egy tized része, az őt illeti. Minden évben, minden hónapban, minden nap, minden héten az egy tized az övé. Mert ennek az egy tizednek a tiszteletben tartásával mondom el azt, hogy a másiké is, az egész az az Istené. Én csak sáfár vagyok. Én vagyok a megajándékozott, nem én vagyok az ajándékozó. Elismerem azt, hogy az Úré a Föld és annak teljessége. Elismerem azt, hogy az élet az övé, és az életet is tőle kaptam. Elismerem azt, hogy a képességeim az övéké, és ezt a övé, és ezekkel a képességekkel nekem újra és újra bánnom kell, ezekkel a képességekkel újra és újra, kimondom a szót, szolgálnom kell. Mert a másiknak Isten rajtam keresztül akar adni. És ez egy nagyon fontos gondolat. Az ember az élet értelmét úgy találja meg, hogyha rádöbben arra, hogy rajtam keresztül az Isten a másik embernek adni akar. És rajta keresztül nekem az Isten adni akar valamit. Kicsit kell beszélni a megmaradt részről is. Mi mindig arra szoktunk koncentrálni csak, hogy mi az, amit nekem kell adni. És most éppen megtanultuk azt, hogy nem én adok, hanem az Isten ad 9 tized részt cserébe az 1 tizedért. Ez még bótnak is jó lenne, nem? Hogy 1 forintot adok, és akkor 9-et kapok vissza. De az Istennél nem ilyen üzleti logika van. Az Isten mindig emberbe gondolkodik. És pontosan a mi emberi életünknek az a lényege, hogy van egy nagy betegségünk. Ez a betegség az aggodalmaskodás. Hogy jaj, mi lesz? Érdekes módon, és ezt megfigyelték a pszichológusok, nem az éhező ember aggódik. Egy ENSZ felmérést olvastam nem régen. A legkiegyensúlyozottabb és legkevésbé aggódó emberek, tudjátok, hol élnek? Afrikába, az éhségzónába. Sokkal jobban aggódik az amerikai milliómos, hogy mi lesz a pénzzel. Mi nem a mindennapi kenyérért, legfeljebb a mindennapi kalácsért szoktunk aggódni, de azért se nagyon. Csak úgy általában aggódunk. És ez az aggodalmaskodás, ez a lélek mérge. A tizedfizetés pontosan arra jó, hogy én kifejezem, gyakorlati módon megvallom ezzel, hogy az Istené minden, és a tizedfizetésnek nem az a lényeg, hogy én adtam, hanem elkezdek hálás lenni a 9 tizedért, amit én kaptam. Nagyon sokszor, amikor elmondom ezt embereknek, akkor hitetlenkedve néznek rám. Mindig azt szoktam mondani, ne tessék ebből semmit elfogadni, egészen addig, hanem amíg egyszer ki nem tetszik próbálni. Érdekes módon senki nem jött még vissza hozzám, hogy na ez rossz. Vagy nekem nem jött be ez a próba. Az Isten gondoskodik arról, hogy ebben a próbában én mindig áldást kapjak. Ezért hát, végezetre összefoglalva, mit mondhatok? A sáfárságnak 3 területen van áldása. Elég sokat beszéltem a személyes életemben az áldásról. De hadd soroljam fel néhány gondolatot csak. A személyes életemben úgy tapasztalom, hogy a tulajdonhoz való viszonyom megváltozik. Nem ez a görcsös, jaj, az enyém. Györcsös kaparás lesz a lényeg, hogy kaparj kurta magadnak, ahogy szokták mondani, hanem a tulajdon egyszerre csak egy egészen más fényben kezd csillogni, hogy ezzel én szolgálhatok. Az Istennel való helyes kapcsolatom is kialakul, hogy Isten az nem a ja Istenem Istene, hogy csak akkor kell, hogyha anyagi bajom van, üres a zsebem, akkor ja Istenem, most tegyél bele egy kis pénzt, hanem az Istennel való viszonyom az valami más lesz. Egyszerre csak rájövök arra, hogy Isten ad, lehetőségeket teremt, alkalmakat teremt az én életemben, és várja, hogy ezekkel az alkalmakkal éljek, azért, hogy én tapasztaljam, hogy ő ma is jelen van. A mai kereszténységnek egy baja van. Így lehetne mondani, egy baja van a sok közül. Isten jelenlétének a tudata veszett el. Márpedig a sáfárság az az eszköz, amivel Isten az ő jelenlétének tudatát erősíti. Ez az, ami korunk divatos bűne, a kapzsiság ellen a legjobb gyógyszer. Kapzsi ember az magát akarja biztosítani. A sáfár pedig Istenben bizakodik. Vagy kapzsi vagy, vagy sáfár vagy. Ez a választás. Ugyanakkor a közösségnek is áldás, nem csak az egyénnek, ha a sáfárság elvét elfogadom. Egyszerre tartalmat kap a másik emberért való szolgálat. Ha én mindent, amit kapok az Istentől talentumnak tekintem, abban a pillanatban az a csoda történik, hogy egyszerre értelmet kap az életem. Tessék megnézni, már nem élünk nyomorba, persze nehézségeink vannak, mert mindenütt vannak, az amerikai milliómosnak is óriási nehézsége van. De most mosolyogtok, és azt mondjátok, hogy szeretném én azt a nehézséget. Hát nehézsége van, de egy valami nem világos. Ez pedig az, hogy az igazi öröm az nem abban van, amin van, hanem abban van, amivel szolgálok. Ezért van az, hogy rengeteg ember úgy érzi, hogy felesleges az élete. Ha végig mennék a nagykörúton, és megkérdezném, hogy tudod, hogy mi az életed értelme? Tudod, hogy mi az életed értelme? Akkor mindenütt csak így ráznák a fejüket, hogy nem. A sáfárság elve arra jó, hogy az élet értelmére tanít bennünket. És a szeretet gyakorlásának a gyakorlati oldalára. Mert ezért lett a szeretetből valami ilyen szép érzés. A szép lelkek érzése. A sáfár az tudja azt, hogy a szeretet az gyakorlat. És végül a sáfárság elve áldás az egyháznak is. Azért, mert a gyülekezet kezdi érezni, hogy mi végre vagyok itt a világon. Kezdjük érezni, hogy nekünk van szolgálatunk. Kezdjük érezni azt, hogy nem az anyagiak irányítják,

0: ezt magamévá teszem, akkor boldogabb ember leszek. És ehhez a boldogsághoz én kívánok mindenkinek, úgy a televíziónézőknek, mind azoknak, akik itt voltak, sok-sok örömet. Isten áldjon meg bennünket. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Heinz Rolf Luisa, Hála. Fordította Túrmezei Erzsébet. Uram, a szívem háladalba fog. Megköszönök neked minden napot, melyen szereteted érezhetem. Minden parányi fényt az életen. Minden vigaszt sivatagút alatt. Minden mosolygó meleg sugarat. Vihart ígérők bár a holnapok, te vagy, aki szívem bíztatod. Ha ma egy porszem terhet hordozok, talán te holnap le is oldozod. S hogy adjak hálát, hogy te szüntelen, amerre járok, ott vagy én velem. Minden kicsi madárka énekét, minden bajt, mert hozzád visz közelebb. Minden egyes nyugalmas percemet, tovasuhanó minden felleget, cseppecske boldogságot, örömöt. Újongó háladalban köszönök. Minden egyes meleg tekintetet, minden egyes virághintő kezet, minden testvér szívet, felém verőt, közösen hívő, hordozó erőt, mindazt az üdvöt, itt és odafönt. Köszönöm. Mindörökké. Köszönöm.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet. A mai ige, Példabeszédek 8. fejezet, 17. verse. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gondolatok az ígéről. A bölcsesség azokat szereti, akik azt szeretik, és azokat keresi, akik azt keresik. Aki igyekszik bölcs lenni, az már is bölcs, aki pedig szorgalmasan keresi a bölcsességet, már csak nem megtalálja azt. Ami általában érvényes a bölcsességre, az kiváltképpen érvényes a mi Urunk Jézus Krisztus testet öltött bölcsességére. Őt kell szeretnünk és keresnünk, akkor meg fogjuk tapasztalni szeretetét, és megtaláljuk őt, magát is. Keressük őt már ifjúságunk idején. Boldogok azok az ifjak, akik életük reggelét az Úr Jézussal töltik. Sohasem kereshetjük őt túl korán, de aki korán keresi, bizonyosan megtalálja. A szorgos kereskedők általában koránkelők, a szorgalmas hívő is korán kezdi keresni az Urat. Mindenki, aki már megtalálta Krisztusban a gazdagságot, teljes szívvel kereste őt. Először őt kell keresnünk, előbb, mint bármi mást. Krisztusé legyen az őt megillető első hely. A keresésben az az öröm, hogy meg is találjuk őt. Ahogyan keressük, egyre világosabban megmutatjuk magát, egyre szorosabb közösségbe von önmagával. Boldogok az őt keresők, mert ha egyszer megtalálták, velük marad mindörökké, és egyre drágább kincs lesz szívük és értelmük számára. Felföldi László a Kovász Fesztiválon. Nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécsett, a Püspöki Palotától a Rózsakertig elterülő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-ai városi ünnepségnek is helyet adott, majd a Szent István napi szentmisével zárult, melyet Földi László pécsi megyés püspök mutatott be a Székesegyházban. Változatos és gazdag programokat kínáltak a családoknak. Földi László a fesztivál megnyitó beszédében a családokhoz szólt. A püspök a koncerebrált szentmise bevezetőjében kiemelte: nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk. Szeptemberben, a nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a Kelenföldi Barokk Esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a Kelenföldi Református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista, Svájcban, Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Egy egészen fantasztikus műsort fogunk ma lejátszani önöknek. Helyszínen vagyunk, szokásunkhoz képest helyszíni felvételeket csinálunk, és egy erdei méhészetet fogunk bemutatni vizuálisan a kedves hallgatóknak. Két beszélgető partnerom van, és de a két beszélgető partner a méheknek a tulajdonosával fogjuk lefolytatni ezt a műsorunkat. Bemutatkoznál kedves hallgatóknak egy pár mondatot?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kovács Andris vagyok, a Mézerdő méhészet megálmodója és társtulajdonosa, és méhésze.
0: Te is bemutatkoznál?
2: Szervusztok, Varsanyi Zoltán vagyok, szintén a Mézerdő méhészet megálmodója, társtulajdonosa és méhésze.
0: Hát, nem illik háttal kezdeni a mondatot, de teljesen el vagyok ámulva és teljesen elérzékenyültem, hogy fiatalok, tehetségesek megálmodtak valamit és megcsinálták. Hány kaptárral gazdálkodtok jelen pillanatban?
1: Jelen pillanatban 54 családunk van itt a méhészetünkben. Legelőször három családdal kezdtük, és így szépen így három év alatt felfejlesztettük 53 az összes családunk, ugye Zoli?
2: 53. Igen, 53 van most.
0: Mióta foglalkoztok ezzel tulajdonképpen, és mi volt az inspiráció, hogy méhekkel kezdtek el foglalkozni?
2: Inspirációnk nem volt. Három éve foglalkozunk a méhekkel. Egy véletlen során, a Covid alatt elkezdtünk terepfutni, és Andris befutott egy méhészetbe. Kipróbálta, szerelemet első látásra, nagyon megtetszett neki, aztán lelkesen felhívott engem is, hogy ez valami olyan, amit lehet, hogy ki kéne próbálni, azonnal rácsaptam én is, úgyhogy pillanatokon belül már ott találtuk magunkat egy OK-es méhész tanfolyamon, és aztán tett, követett, és hirtelen már vettünk is egy méhészetet, és neki is kezdtünk, be is ugrattunk a mélyvízbe egyből.
1: Igen, azt kell tudni, hogy Zolival mind a ketten az online világban dolgozunk marketing területen, és már nagyon régóta hiányzott valami kézzel fogható produktum. Ugye a munkánkban az eredményeink azok nem kézzel foghatóak, kapunk egy riportot, hogy jól dolgoztunk vagy nem, de hogy nem látjuk így a munkánknak az eredményét. És régóta gondolkoztunk már azon, hogy valami természetközeli állatokkal kapcsolatos hobbink vagy szerelemprojektünk legyen, de egy az életmódunk se volt arra alkalmas, hogy állatokat tartsunk, mondjuk birkákat vagy teheneket, meg egyikünk se az a nagyon korán kerül alkat úgy alapból. Úgyhogy tényleg jártuk nagyon a természetet, ilyen hosszú távú futásokat, terep kirándulásokat csináltunk, és akkor ez a csoda szembe jött, tehát két méhésszel találkoztam az erdőbe, a Pilisbe, beöltöztettek, megmutatták, hogy mi van a kaptáron belül, addig életemben nem láttam, hogy mi van a kaptáron belül, és nagyon megtetszett, hogy itt a szép levegőn, egy erdő közepén méhekkel együtt dolgozni, hát lehet ennél jobb, és hát azóta kiderült, hogy nincs ennél jobb. Úgyhogy hát 4 évvel ezelőtt kezdtük el így az egészet, hogy egyáltalán tanulni a méhekről. De elvégeztük az OKJ tanfolyamot, de az inkább egy ilyen elméleti tudást ad, az még jobban kedvet csinálta a méhészet, ezt gyakoroljuk. És akkor szerencsénkre találkoztunk egy nagyon kedves méhész házaspárral a Bakonyba, akik a szárnyaik alá vettek minket, türelmesen tanítottak minket, és akkor amit ott csináltunk a bakonyi méhesbe, azt itt elkezdtük létrehozni itt Budapest határába, a Budai Egységbe. Azt vettük észre, hogy ahogy mi rákattantunk a méhekre, bevonzott ez a csodálatos világ, és ahogy beszéltünk másoknak erről, egyre jobban érdekelte a többieket is körülöttünk, a családtagjainkat, barátainkat. Úgyhogy így született meg végül is a Facebook oldalunk is, ami egy ilyen edukációs oldal a méhek méhészet világáról. És hát így kezdtük el itt megcsinálni a Budaiba méhesünket, hogy ide másokat is be tudjunk hívni, meg tudjuk mutatni másoknak, mert azt vettük, hogy mindenki ismeri a mézet, vagy tudja, hogy hogy készül a méz, de aztán mégse tudja, mert mi se tudtuk. És hogyha ezt tényleg látják, átérik itt családok együtt, vagy iskolák, akkor az egy életre szóló élmény, hogy kiveszünk egy kaptárból egy keret mézet, azt együtt feldolgozzuk, és akár már kóstoljuk, üvegezzük. És közben szerintem az, hogy egy kis állatot így bemutatunk másoknak, mert tényleg egy apró kis rovarról beszélünk, mi bogárnak hívjuk, de biológia ugye rovar, de hát bogárkának becézzük a méheket, Tehát, hogy egy ilyen pici állatra oda tudunk figyelni, és másoknak a figyelmét is rá tudjuk világítani, akkor a többi állatra is, meg a növényre is jobban fognak figyelni. Ezt magamon vettem észre, hogy én nagyon nagy pecás voltam, és amiatt a méhészkedek, igazából nem horgáztam, mert úgy már sajnálom a halakat is úgy kifogni. Úgyhogy ez például egy ilyen, amit észrevettem, amiatt a méhészkedek máshogy, még jobban máshogy állok az állatokhoz.
0: A család mit szól ehhez a...
2: Nagyon támogatóak. Abszolút támogatóak. Nekem szokott is kijárni a családom ide segíteni, pergetni. Andrisnak is volt már kinn a családja, illetve neki a kedvese is nagyon aktívan segít nekünk. Ő egy író, ír nekünk mesekönyveket, úgyhogy megnyitottuk így a gyerekek irányába a Mézerdő lakói mesesorozatot is. Tehát...
1: Elején jól megmosolyogtak minket, szerintem. Hogy
2: elején nem hitték el, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, és tényleg csinálni fogjuk.
1: Tehát városi most gyerekek már... vagyunk, tehát tényleg a mezőgazdasághoz így nekem a nagyapám, talán ő az egyetlen kapcsolatom, hogy neki voltak állatai, és gondozta őket, de hogy tényleg mi nem ebben nőttünk föl. Talán ezért is ilyen csodálatos nekünk, hogy ezért tudjuk ennyire lelkesen élvezni azokkal szemben, akik mondjuk egy több generációs méhészetben nőttek föl. De minden héten van valami új, amit tanulunk róluk, vagy megfigyelünk, nagyon sokat figyeljük őket, ugye próbáljuk bemutatni az embereknek is egy nagyon közeli videókon keresztül a méheket is, hogy ez egy nagyon cuki állat, egy nagyon okos állat, egy nagyon összetett világban, a családban élnek. Úgyhogy a család inkább azt mondja, hogy most már a hobbi helyett ők azt mondanak talán, hogy megszállottság, így jó értelemben, de tényleg mind a kettőnknek nagyon támogatóak mindenki, bármiben kell segítség, akkor mind a két oldalról tudunk.
0: Hát pár mondatban akkor én rátérnék arra, hogy a méhek milyen termékeket állítanak elő. A méhészetben ezt úgy emlegetik, hogy kaptártermékek. És az volna a kérdésem majd, miután elmondtam a ide tartozó kis történetemet, hogy akkor ti ezeket a kaptártermékeket minőségi formátumban tudjátok előállítani, illetve tudjátok értékesíteni, és a kedves hallgatókat ez érdekelni, akkor erdei méhészet?
1: Mézerdő méhészet.
0: Bocsánat, Mézerdő méhészet,
1: igen.
0: Így keressenek
1: így rá a Facebookon. Mézerdő.hu. Megtalálnak minket. Tényleg nagy közösségünk
0: méhez,
1: van már így.
0: Méhez. Tehát a kaptártermékek, ugye a méz, a legelső, amit mindenki ismer és mindenki tud. Mézet kizárólag csak a méhek tudnak előállítani, meg a kínaiak.
1: Meg a hangyák, van egy mézelő hangyafa is egyébként.
0: Van egy mézelő hangyafa is, így van. Hát a következő, ami kaptártermék, az a méhviasz, a virágpor, a méhméreg,
1: propolis,
0: és a propolis.
1: Illetve még a méhpempő.
0: Ezek mind a összes terméket lehet tőletek rendelni?
1: Rendelni lehet, nem mindegyiket gyűjtjük csak mi. Tehát főleg mi mézzel és méhviasszal foglalkozunk. Ugye 50 család az inkább azt mondja, az egy ilyen közepes kisméretű méhészet. Tehát hogy mi nem ezek a nagyon nagyok vagyunk. Ezért virágport mi külön nem gyűjtünk be a méhektől. Be tudnánk, de hagyjuk nekik szépen, mert virágport úgy lehet begyűjteni egyébként, hogy a bejárathoz raknak a méhészek egy ilyen szűkített bejárót, ahol ugye hozzák a méhecskék a két kis lábukon ezeket a virágporos batyukat, és ha szűkebb a bejáró, akkor az egyik batyú leesik a lábáról, ahogy ő beérkezik, és egy ilyen virágporgyűjtő tárolóba pottyan. És ezt minden nap begyűjtik a méhészek, mert ugye ezt be kell gyűjteni, mert vizet is tartalmaz, tehát ne romoljon meg. Viszont ez nagyon fontos jelensége a méhecskéknek, meg az új generációnak. Úgyhogy ezt azt szokták, hogy egy napig fölrakják az egyik kaptár, aztán szépen cserélik, és akkor így hagynak is elég virágport a méheknek, de el is tudnak menni. Úgyhogy mi ezt itt helyben nem gyűjtjük, de gyűjthetnénk. Virágport mi más méhésztől szerzünk be, és akkor úgy elérhető az is a weboldalunkon. Saját mézeink vannak, tehát itt a vegyes virágmézzel kezdjük a tavasz, kétfajta tavaszi vegyes virágmézzel vagyunk, az egyik ugye itt a környékünkön rengeteg a gyümölcsfa is, úgyhogy most tavasszal minden ráadásul egyre nyírt, úgyhogy két hét eltéréssel pergettünk, és két teljesen más ízvilágú és más textúrájú mézet is kaptunk. A koratavaszi az egy ilyen sötétebb igazi erdei méz lett, az még viszonylag folyékony is, amit nem régen pergettünk, az akáciát, az meg egy jó sűrű, már gyorsan kristályosodó igaz ilyen tömény méz lett, és akkor hát ugye most az akác. Lesz még hársmézünk, mert nem sokára itt ugye körbevesznek minket, egy nagyon sok hárserdő van. hásmézzünk, és lesz még egy nyári vegyes virágmézzünk itt, és az évet mi a napra forgó mézzel zárjuk. Ugye még a repceméz, amit kihagytam, az még itt a koratavaszi
2: mézzünk. Igen, de az nekünk most nem volt, mert itt a környéken nincsenek olyan nagy repcetáblák. Úgyhogy egy nagyon kevés repcenészünk jött csak össze. Igen.
1: Propoliszt ugye még lehet gyűjteni, ugye a méhek a propolisztás két dologra használják, az első az, hogy szigetelnek vele, tehát ők minden kis lyukat betömnek a propoliszra, mindent össze propoliszoznak, hogy ne jöjjön be szellő a kaptárba, ne borítsa fel a hőháztartásukat, nem szeretik a szelet, illetve fertőtlenítésre használják a propoliszt, és ezért izgalmas az emberek számára is a propoliszt. Ha bármi bekerül a kaptárba, most mondok egy nagyon durva példát, például télen bemegy egy egér, hogy megdizsmálja a kaptárat, azt a méhek mondjuk esetleg elpusztítják benne, de ugye kivinni nem tudják a tetemet, és hogy az ott ne rohadjon el, ne fertőzze be a méheknek a levegőjét, illetve a kaptárt, szépen az egész tetemet bevonják propolisszal, és akkor az úgy teljesen steril marad.
0: Tehát egy szarkofágot
1: csinál. Így van, pontosan. Így van, végülis egy szarkofág, és ez a természetben megtalált egyik legerősebb antibiotikum is egyébként, ugye a propoliszt azt mindenképpen ajánljuk mindenkinek fogyasztásra. Kevésbé ismerik Magyarországon még, de már egyre többen. Leginkább ebbe a propolis tinktúra formátumban lehet vele találkozni, alkoholos vagy alkoholmentes változatban. Ők is kaphatóak a shopunkba, de ezt is olyan méhészettől szerezzük be, akik erre rá vannak specializálódva. Úgyhogy itt a mi méheinktől mi csak saját felhasználásra gyűjtünk propoliszt. Lehet nyersen is fogyasztani, ez ilyen kis barna, sötét, barna, sárgás, ilyen kis gyurmaszerű anyag, nagyon ragad, úgyhogy azt szoktuk, hogy a nyelv alá be, és akkor el lehet
2: szokogatni. Igen, véletlenül se kezdjék el rágni, mert soha többet nem szedik ki a fogukból.
1: Nehezen, és az nem néz ki jól a fogon, egy barna kis trutyi. Úgyhogy a propolisz meg a virágporról beszéltünk, mi nagyon fontos termékek. Ezen kívül még ugye a méhviaszt, és azzal foglalkozunk, ugye mindent újra hasznosítunk a méhesbe, és a régi kereteket, amik benn vannak a kaptárakban, azokat is cseréljük folyamatosan, illetve hát amikor fedelezzük le a mézet, akkor is nagyon sok viaszt ugye bontunk le a keretekről, és ezeket szépen leolvasztjuk, és akkor ilyen nagy viasz korongokat csinálunk belőle, úgy néz ki, mint egy ilyen nagy kerek sajt, és akkor azokból vagy gyertyát öntünk, illetve most már van egy nagyon kedves viaszművész pártoló barátja a mézerdőnknek, aki megsegít nekünk csinálni rendes szép gyertyákat belőle, illetve az új kereteket magát ebből a viaszból újra tudjuk hasznosítani, és akkor nyomnak belőle ilyen viaszlapokat, amit berakunk a keretbe, és akkor a méhecskék azt építik ki szépen, és kezdik el gyűjteni a mézet bele. Még a méhpempő van, amiről szerintem nem beszéltünk, talán az a legkevésbé ismert méhészeti termék. Nagyon sok kutatás folyik most róla, mert rengeteg mindent tud. Ugye ilyen tökéletes élelmiszer, ilyen superfoodnak ismeri most már az emberiség. Leginkább a gyerekáldásnál terápiaként szokták használni nőknek, mert nagyon erős ilyen női hormonokra való hatása van, és nagyon nagy sikerrel. De illetve most én például immunerősítésnek szoktam néha ilyen kúraszerűen az ősszel egy-egy ilyen 100 g-os adagot enni.
0: Igen, ezek így vannak, de csak óvatosan a méhpempővel, mert a méhpempő az egy totipotens őssejt kategóriába tartozó, tehát az emberi szervezet például előállít őssejtet, nanopotens és totipotens, ez mondjuk két fő terület. A nanopotens az kifejezetten csontra, csontvelőre, májra, vesére, tehát egy bizonyos szerveknek a regenerálására állít elő a szervezetünk ősejtet, a totipotens, az pedig nevében is benne van, totálisan mindenre alkalmas. Most a bölcsöt, amikor megcsinálják a méhek, beleraknak egy petét, és elkezdenek királynőt nevelni. A királynő nevelés a bölcsőbe gyűjtik össze a méhpempőt, és a királynő a bőrén keresztül átdiffundálódik a méhpempő, és így tudja magát felépíteni. Ez mit jelent, hogy totálisan mindenre alkalmas. Itt, amit említettél, hogy csak kúrészerűen szabad használni, nagyon helyes, csak kúrészerűen azért, mert bármilyen emberi szervezetben vagy testben, hogyha a sejtbúrjánzást elősegítő anyagok vannak, szépen óvatosan fogalmaztam meg. Mondjuk egy mióma nagyon könnyen be lehet durrantani, nagyon könnyen bedurrantja, és nagyon könnyen akár még rossz indulatúvá is válhat ez a sejtbúrjánzásos történetünk. A méhek esetében egészen másképpen zajlik le. A propolisznak a gyógyhatása francia kutatások alapján történt, hogy a húgyutakra van nagyon jótékony hatással, ezt a franciák fedezték fel valamikor a 10-es 20-as években. Méhméreg, és esetleg mi az, amit még meg tudtok osztani a hallgatókkal?
1: A méhméreg, most pont jókat kérdezem, mert teljesen másképp reagálunk mind a ketten a méheknek a szúrására. Én abszolút immunis vagyok, nem zavar, nem dagad be, semmi nem fáj annyira. A Zoli meg valószínűleg egy kisebb allergiája is van, mert ő be kell neki úgy öltözni, mert ha megszúrja a méhecske, akkor elég szépen belegan meg napokig, azért érzi. A méhméreg, aki nem allergiás rá, annak az egy nagyon egészséges szer. Ugye már a kozmetikában is előszeretettel használják krémeknek az alapanyaga. Ízületi és reumatológiai fájdalmakra már régóta ismeretes a jótékony hatása, tehát ilyen mély szúrásos terápiákat is szoktak alkalmazni. Ugye a méhecske sajnos belepusztul, hogyha megszúr minket, a fullánkja bele szorul a bőrünkbe, és amikor ő elrepülne, akkor kiszakad a potroha, ezért elpusztul. Úgyhogy ezért most már méhmérget kifejlesztettek, olyan hát ilyen kis szerkezetet, amivel úgy lehet gyűjteni, hogy a méhecske nem pusztul el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kapter bejáratához leraknak egy ilyen kis hártyaszerű anyagot, amiben elektromos pulzusokat lüktetnek. Ez idegesíti a méheket, hogy a bejáratnál van ez elektromos pulzus, és elkezdik megszúrni ezt a kis hártyát. Viszont ebből a hártyából ki tudják húzni a fullánkjukat, így akkor be lehet gyűjteni viszonylag gyorsan és hatékony módon a méhmérget. Immunerősítő hatása is van a méhméregnek, most már azt is tudjuk, hogy a rákutatásban is elkezdték sokkal nagyobb dózisban alkalmazni, és vannak jó kutatások, meg pozitív eredmények, reméljük, hogy egyre több. Hát aki allergiás, ott annak azért ez egy nagyon komoly dolog, úgyhogy ott egyből aki a szúrás kapott kórházba, vagy mentő is viszi el őket, vagy igyekezni is kell, hogy eljussanak a megfelelő helyre, mivel egy fulladásos, allergiás reakciót tud kiváltani. De egyébként, aki meg nem allergiás és megszúrja a méhecske, az ne bánkodjon, mert tényleg egy nagyon jó bőrre is nagyon jó hatása van. Zoli,
2: igen, kollagén tartalmaz, ugyebár rengeteg bőrgyógyászati terméknek az alapja a méhméreg, kisimítja a ráncokat. Vannak egyes országok, ahol ezt kúraszerűen is csinálják, hogy a homlokukat és a szemük mögött följebb szokták megszuratni a nők, mert gyakorlatilag ez olyan, mint egy biobotox kúra, szépen elsimítja a ráncokat.
1: Igen, azt tudjuk még, hogy körülbelül a kobra mérgével egy ilyen értékű, vagy talán még erősebb is, de ugye hát nagyon kis dózisban található meg a méhecskében ez az anyag. De ezzel is most nagyon izgalmas kutatások folynak még, úgyhogy mi is várjuk, de én azt tudom kb. Mondani, hogy aki méhészkedik, elég sokáig él, tehát nagyon sok idős méhészt látunk, meg méhészsel beszélünk, de tényleg ilyen 80 fölött is a 20-30 kilós mézes kereteket, mézes dobozokat úgy hordják, mint a 40 vagy 30 éves férfiak. Úgyhogy biztos vagy benne, hogy számít az, hogy azért kapunk mészúrást, méhészeti termékeket eszünk, mézet, propolisz, mert én például miatt a méhészkedünk szentonál is voltam beteg egyáltalán.
0: Méhnek a gyógyító hatásáról még nem beszéltetek, illetve nem beszéltünk.
1: Fú, rengeteg
0: van. Ki mit tud hozzátenni ez a témakörhöz?
1: Hát én abból imádom a mézet, tehát ez az egy, ami a mézet, ez szerintem megvolt, hogy mindig is gyerekkorom óta nagyon szerettem. Családunkban mindig volt méz, szüleim mindig méhésztől vettek jófajta mézeket. Úgyhogy nálunk igazából mindent, amit cukorral édesítenek mások, az mézzel volt édesítve, tehát a kávé, a tea, limonádék, tehát a legtöbb dolgot mi mézzel ettük. Hát az immunerősítése mindenképpen, tehát nagyon sok antioxidáns van, ásványi anyagok vannak a mézben, És ugye maga a méz az egy jó minőségű cukor, gyümölcscukor és szőlőcukornak a keveréke.
2: De nem is tipikus cukor egyébként, mert ez egy hosszan felszívódó cukor, tehát ez az úgynevezett, vagy hát ha lehet ilyet mondani, hogy egészségesebb cukrokba tartozó fajta. Diétákhoz is alkalmas egyébként, mivel a méz az terítettségérzetet küld egyből az agyba, és mivel lassan felszívódó, ezért abszolút alkalmas különböző ilyen diétás kúrák.
1: Igen, például az esti nasit szerintem nagyon kiváltja, ezt személyes tapasztalatként tudom mondani, hogy ha van ilyen rám, én azt, hogy olyan csokizhatnék.
2: Hajnali kertes csokizás, igen, ez kiváltja a méz.
1: Akkor tényleg elég egy két kanál méz, és megszűnik ez a vágyam. Úgyhogy erre is nagyon jó, de visszatérve az összes légúti problémára kifejezetten jó hatása van a méznek. És akkor azért nehéz szerintem erre a kérdésre még úgy válaszolni, mert ugye sokfajta méz van, és mindig, hogyha mézről beszélünk, az emberek fejében az ilyen egy mézről, mint hogyha lenne egy méz. Közben inkább mi a borokhoz szeretnénk pozícionálni a mézeket is. De nagyon sokfajta méz van, ízvilágban is teljesen mások a mézek, színbe, textúrába, hatásba is. Tehát, hogy például melyik mézet mire használjuk. Hogyha én beteg kezdek lenni, vagy érzem, hogy kezdek megfázni, akkor tudja, hogy a hársméz az első, amihez nyúlok, mert az a legjobb az összes ilyen légúti torok problémára. Hogyha például gyomor bajom van, akkor a repceméz az első, amihez nyúlok, mert az egy lugos méz, az a refluxra, meg a gyomorsav túltengésre kiváló. Ha nem tudok aludni, akkor például este akácmézet eszem, egy pár kanálam az akácmézbe, segíti az alvást. Úgyhogy nagyon-nagyon sok fajta.
2: Télen meg vegyes virágmézzel érdemes erősíteni a szervezetünket, mert ugyebár abban van a legtöbb vitamin, különböző aminósav, tehát ásványi anyag, tehát
1: igen, amikor kérdezik, hogy melyik mézet ajánljuk, akkor ezért nehéz. Tehát, hogyha most ajánlhatnánk mézet, hogy mire, akkor meg lenne, hogy mire. De hogyha tényleg az lenne a kérdés, hogy csak egy mézet kell kiválasztanunk, akkor melyik lenne az, akkor mindenképpen mi a vegyes virágmézet szoktuk ajánlani.
2: Csak ott is ugyebár a vegyes virág és vegyes virág között is rengeteg különbség van, mert nincs két ugyanolyan vegyes virágméz két méhészetből, ami ugyanazt tartalmazná. Tehát ez nagyon függ attól, hogy milyen tájegységen vagyunk, milyen időszakban vagyunk, amikor a méhek gyűjtötték a mézet.
1: Mikor lett lepergetve. Nálunk is van. Tavasszal két fantasztikus vízvilágú, de teljesen különböző tavaszi virág, vegyes virágmézünk lett. Úgyhogy minél több virág van benne, annál több, annál jobban hasznosulhatnak a virágokból szerzett nektárba lévő anyagok.
0: A méznek a tartósító tulajdonságáról csak két gondolatot szeretnék elmondani. Egy tanulmányban olvastam, hogy 2000 évvel ezelőtti a mumiák fáraóknak a sírkamrájába előkerültek edények, adagedények mézzel. És kedves hallgatóim, most kapaszkodjanak meg, a 2000 éves méznek volt még aminosav és vitamin tartalma. Miről beszélek pontosan? Egy tál gyümölcset kirakunk az asztalra, annak a gyümölcsnek van vitamin és aminosav tartalma. Egy-két hét múlva ez szépen lebomlik a gyümölcsökbe, és elbomlanak ezek az anyagok. A méz ez nem ilyen, ez meg tudja tartani a vitamin és aminosav tartalmát 2000 év után is. Egy kínai hercegnőnek a történetét mondanám el nagyon-nagyon gyorsan. Eltemették a hölgyet, de úgy temették el, hogy a koporsót feltöltötték langyos mézzel, tehát a teljesen fölvette a struktúráit. Több mint 2500 évvel ezelőtt történt ez a temetési szertartás, és az arcának a bőrének a struktúráját, illetve az arcvonásait tökéletesen megőrződtek, és teljes mértékben felismerhető volt a kínai hölgy. Hát ennyit röviden a mézről, illetve még csak annyit tennék hozzá, hogy honnan lehet megismerni, hogy hamisított mézet.
2: Több módszer is van. Az egyik a vízteszt, ugyanis hogyha egyszerűen elkezdjük csorgatni a mézet egy pohár vízbe, akkor a hamis méz az egyből fel fog oldódni, az igazi méz az pedig szépen elkezd lecsorogni az aljára, és ugyanúgy ott elkezd egy ilyen gyűrű formában felgyűrűződni. Ez az egyik. Andris?
1: Van ugyanez vízzel, még lehet azt is, hogy egy üres pohárba mézet rakunk, egy kis vizet ráöntünk, és elkezdjük lögybölni. A cukrozott víz, meg cukrozott szirup az szét fog esni. A méz meg elkezd ilyen kis formák kirajzolódni rajta, mint hogy ilyen hadszögletek, de nem jön ki teljesen hadszög. De sajnos azt kell mondanom, hogy ma már nagyon nehéz, mert ezeket a hamis mézeket ne úgy képzeljük el, hogy a méhész otthon összerak valamit, hanem ezeket már laboratóriumokba, gyárakba állítják elő. Úgyhogy tartalmaznak, tehát ezt úgy csinálják, hogy ilyen kukoricaszirupokat előállítanak hatalmas mennyiségbe, ezeket behozzák mondjuk az Európai Unióba, itt hozzáöntenek egy kis igazi finom kelet-európai vagy akár magyar mézet, ezt egybe melegítik, hogy egybeálljon, és akkor utána nagyon nehéz megmondani, hogy ez most igazi méz, vagy nem igazi méz, tartalmaz mézet. Ugye laborban lehetne kimutatni, hogy milyen cukor van benne, hogy akkor nem csak gyümölcscukor és szőlőcukor, hanem szaharóz.
0: Összegezve, akkor végül is honnan lehet tudni azt, hogy hamisított mézről beszélünk, hogy nem hamisított mézről? Mit tudtok javasolni a kedves hallgatóknak?
2: Mindenképpen olyan, nézzék meg a származási helyet, ami fel van tüntetve a méz címkéjén, ezt most már kötelező feltüntetni, és ami EU-n kívüli, vagy részben EU-n kívüli, az semmiképpen nem javasoljuk.
1: Mármint az, hogyha az van feltüntetve a címkén, hogy EU-n belül és EU-n kívüli méz keveréke, mert most minek kell keverni egy üveg mézbe EU-n belül és EU-n kívül, tehát ott az egy gyanús, hogy valami más is van benne. A legjobb tippünk az, hogy méhésztől direktbe vegyenek mézet az emberek, igen, illetve piacon méhésszel együttműködő termelőtől vagy üvegezőtől, mert 22 000 méhész van körülbelül Magyarországon, tehát szinte mindenhol az országban felelhető a közelben méhész, az internet segítségével meg nagyon könnyen el is lehet most már őket érni, tehát online is lehet vásárolni, de piacokon is. Hogyha méhésztől vesz az ember mézet, akkor 99,9%-ban az méz lesz.
0: És ha kedves hallgatók virágport szeretnének vásárolni tőletek, akkor ebbe tudtok segíteni?
2: Tudunk segíteni. Igen, van 200 g-os és 500 g-os kiszerelésben is kapható nálunk a webshopon, úgyhogy
1: szárított
2: virágport meg tudják
1: rendelni. Kétfajta virágport lehet vásárolni. A szárított, amit így nagyon sokáig el lehet rakni, szobahőmérsékleten is lehet őrizni, illetve néhány méhészetbe lehet venni friss virágport, de azt mélyütőbe kell tárolni, úgyhogy annak egy kicsit bonyodalmasabb. A kettő között a különbség természetesen a nyersabb, azért még több a tápanyag, de a szárított virágpor, én azt például azt használom minden nap, bárhol tudom tárolni, nagyon jó fehérje tartalma van a virágpornak, mi multivitamin mellett helyett is használjuk, úgyhogy nagyon jó ilyen étrend kiegészítő.
0: Az egyetlen fehérje forrás a méheknek a virágpor, és amilyen tudjuk javasolni a kedves hallgatóknak, de évente kétszerű virágpor kúrát. Hát a virágpor az tulajdonképpen a mennyelev táblázat van benne, kivéve az uránszurokért, az ólom és az ilyen szennyező anyagok nincsenek benne, de a réz, a kobalt, a vas, a mangán, minden benne tartalmaz a virágpor. Tehát én javaslom a kedves hallgatóknak, hogy évente kétszer, ősszel és tavasszal egy-egy ilyen virágpor kúrát mindenképpen. Ami még nagyon fontos a virágpor kúra megelőzése előtt, hogy egy szem virágport szét kell törniük, és a csuklónak a belső részéhez este ragasszák le, ez az allergiateszt, hogy allergiás vagy nem allergiás. Ha valaki bepirosodik a virágpor helyén a bőr, akkor bőrpir keletkezik, akkor allergiás. Az allergiás emberek nem ehetnek virágport. Ez nagyon-nagyon ritka, de nagyon gonosz betegség a virágpor allergia. Tehát aki nem allergiás, az feltétlenül keresse meg a...
1: Sőt, egy nagyon jó reggeli kiegészítő, tehát ilyen reggeli kásába szoktam, vagy a joghurtotba öntök egy kis szárított virágport felkeverve, és akkor egy nagyon jó kis gazdaggá
0: teszem. Kaptáraknak a típusai azok, milyen ez a 54 kaptár, ez mind ti csináltátok?
2: Vagy? Igen, többfajta kaptárunk is van, a legtöbbet egyébként vásároltuk, vagy különböző helyekről gyűjtöttük. Mi most kettő mérettel dolgozunk, van a Dadant, ez egy nemzetközi standard méret, mi ezt szeretjük a legjobban, illetve vannak félbocon méretű kaptáraink is.
1: Ezek a, mi a, ugye a rakodó típusú kaptárak mellett tettük le a voksunkat, ugye kétfajta kaptárrendszert használnak a méhések, az egyik a rakodó, amikor egymásra rakodjuk a különböző plusz métereket, tehát mint egy felhőkarcoló, így növelgetni tudjuk az emeletet, és van a fekvő, az a nagy bocsonádi általában, ott meg egymás mellett vízszintesen vannak csak a keretek egymás mellett. Úgyhogy mi a rakodót szoktuk használni, mert könnyebben tudjuk kezelni, könnyebbek ugye a keretek, kisebbek, igen. Tehát meg ha ne hagy Isten, szeretnénk egyszer valahova vándorolni a méhekkel, akkor sokkal egyszerűbb így őket mozgatni.
0: Tehát akkor ti vándoroltok is? Ami...
2: Nem vándorlunk. Kétfajta méhészet van. Van, aki tájegységek szerint folyamatosan követi azt, hogy hol mi nyílik, és vándorol, és viszi a méheit. Illetve van, aki egy helyben, ez az úgynevezett álló méhészet, nekünk mi az utóbbi vagyunk. A vándorlás egyébként megéri, mert sokszorosát gyűjtött be mézmennyiségben ahhoz képest, amit egy álló méhészetből begyűjtesz, akár háromszorosát, négyszeresét is, viszont elképesztő munka. Hát azt folyamatosan, ilyen 2-3 hetente költöznöd kell, és minden méhedet átvinni. Este lehet a méheket vinni, nem lehet napközben, mert ugyebár a legtöbb, a kaptárnak a nagy része az kirepül és folyamatosan gyűjt, estére gyűlnek vissza, tehát ez egy...
1: Ez egy más fajta, de bennük világ. Van az ilyen kis romantikus vágy, hogy el akarunk kísérni méhészeket vándorolni, mert igen. Ki akarjuk próbálni. Mert azért az is tetszik, hogy egy pár napra kiszabadulni a természetbe méhészekkel méhészkedni, az biztos, hogy egy jó kis táborszerű buli is egybe. De nálunk is például, hogyha pergetés van, hívunk ismerősöket, tehát mint egy kicsit úgy kezeljük, mint a szüretet. Ugye nyílt napokat is szoktunk tartani, itt a méhesbe jönnek iskolák, családok, örökbefogadóink, és akkor együtt szoktuk itt a mézet elvenni és lepergetni, megkóstolni.
0: Fantasztikus, amiket hallok. A méheknek a betegségei, illetve a méheknek a jelentősége jelenleg a emberiség számára. Ugye a nem létező kemtrécsikok, ugye a teljesen ártalmatlan 5G rádiófrekvenciás sugárzások, legalábbis ezt állítják bizonyos médiumok. Éreztettek-e valamilyen, van-e tapasztalatotok erre?
2: Hát nekünk van itt egy adótorony mellettünk, hogyha megnézted a mellettünk lévő telkát, de nem érezzük azt, hogy zavarná a méheket, ugyanakkor nem tudom, hogy az adótorony ez 5G-s.
1: Nem, ez egy átjátszó.
2: Ez egy átjátszó csak.
1: Hát ugye az elektromosságot a méhek teljesen jól érzékelik, úgyhogy ők ezt használják is a navigációjukba. Tehát ők látják ezeket az elektromos tereket, úgyhogy itt például ez a torony valószínű, hogy nekik segít abba, hogy könnyebben hazatalálnak messziről, de nem mintha nekik nagyon kéne. De visszatérve a kérdésedre, azt látjuk, hogy van egy nagyon felelőtlen hozzáállása szerintem így az embereknek a kisebb rovarok, vagy bogarak, vagy ilyen pici állatok felé. Minél nagyobb egy állat, annál jobban szeretjük, vagy annál cukibb, tehát mondjuk egy zsiráfot, vagy egy elefántot nagyon szeretnek, de egy méhecskét még nem tartanak olyan szinten még, ezen dolgozunk. Ugyanígy ez látszik is mondjuk a mezőgazdaságunkon, hogy nincsen egy igazából együttműködés a méhész és a termelők, földművelők között, pedig lehetne egy nagyon jó szinergia. Amerikában, Ausztráliában, egy-két nyugat-európai országban már rájöttek arra, hogy mennyire fontos a méhész, illetve a méhek szerepe. A méhész már ott nem abból él, hogy mézet termel, az neki a bónuszt, ő abból él, hogy beporozza a területeket, tehát mondjuk egy méhész kb. $100 kap kaptáranként beporzásra per virágzás. Mert rájöttek arra, hogy 30-40%-kal jobb a terméshozam, hogyha megfelelő módon van beporozva az adott terület. Viszont itt is, ugye itt meg a posztméheket akarom behozni, hogyha viszont rossz idő van, a méhecskék nem mennek ki dolgozni, tehát hiába vannak kirakva a méhek mondjuk egy mandula mezőre, ami ugye kora tavasszal virágzik, ha hideg van, a méhek nem mennek ki. Ezért használják most már a dongókat, a posztméheket is, ugyanilyen kis kaptárakba kirakják őket. Ők rosszabb időben is kimennek, tehát akár hidegebben, vagy esőben, vagy szelesebb időben is elvégzik a beporzást. Ugye ami a legnagyobb hír, meg most már szerintem sok emberhez is eljutott, hogy a méhek veszélyben vannak. Ugye van egy ilyen fals Einsteinnek tulajdonított mondás is, hogyha nem lennének a méhek, akkor 4 éven, vagy ha kipusztulnak a méhek, akkor 4 éven belül az emberiség is követi. Ezt egyébként nem mondta Einstein, de nagyon jól leírja azt, hogy milyen helyzetben vagyunk most. Nem a mézelő méhek azok, akik kihalásban vannak, mert hála Istennek őket a méhészek karban tudják tartani, szaporítani tudjuk őket, vigyázni tudunk rájuk, látjuk hányan vannak, gyógyítani tudjuk, hogyha baj van, olyan helyre tudjuk őket vinni, hogy ahol jó nekik, viszont a beporzás 60-70%-ára vadméhek is felelnek. Róluk semmit nem tudunk, senki nem regisztrálja őket, hányan vannak, ők azok, amikor azt mondjuk, hogy kipusztulás fenyegeti a méheket, elsősorban rájuk gondolunk. Csak Magyarországon 6-700 fajta vadméhet tartunk számon, ami egy szerintem egy hatalmas szám. Világon meg olyan 16-18 ezer vadméhet tartunk nyilván.
2: Hát méhet.
1: Méhet.
2: Ebből nagyjából olyan 8-10 az, ami a házi méh, a mézelő méhnek a fajtája. Az összes többi az vadon élő méh, ami nem feltétlenül kolóniában él.
1: Így van.
2: A legtöbb méh, ez is például, ez is egy tévhit, a legtöbb méh, az vadon élő és nem kolóniában
1: magányos
2: élő,
1: méhe.
2: Magányos méhecske.
1: Ki azért szoktuk igazából az embereknek azt, mit tehet a mindennapi ember a méhekért vagy a környezetért. Mi 3 dolgot szoktunk kérni, hogy ültessünk minél több virágot adó növényt, ha tehetjük, akkor akár gyümölcsfákat, mert az még gyümölcsöt is, hát még több állatnak, élőlénynek ad jót. Rakjunk ki itatókat, itató lehet bármilyen edény, csak víz legyen benne, tiszta, friss víz, nem kell belerakni semmit, csak fadarabot, köveket, hogy le tudjanak rá szállni a rovarok, bogarak, beporzók, és ne fulladjanak bele. Illetve a harmadik az pedig az, hogy ilyen bogárhoteleket hozzanak létre. Bogárhotel is lehet bármi, amiben lyukak, rések vannak, le tudod elköltözni a vadméh, be tudnak húzódni rossz idő esetén, illetve az utódjaikat is oda rejtik el. Úgyhogy ez a 3, ami szerintem egy bárki, egy átlagos ember, ha már megtesz, akkor több száz, több ezer kis élőlénynek tesz jót.
0: Igen, hát ez így van, de sajnos a második világháború óta 10 olyan betegség, még betegség ütötte fel a fejét, amire olyan nagyon nincsenek felkészülve ezek a kis szerencsétlen jószágok. A legutolsó, valószínűleg ez is egy laboratóriumi termék, a kaptárbogár. A simán, mint a kleptoparazita méhek be tud sétálni, széteszi az egészet úgy, ahogy az elejétől a végéig, és megeszi az álcákat, kieszi a királynőnek a petét, ha nincsen szerencsé, akkor még a királynőt is megeszik. Tehát ezek ilyen minden fogyasztó bogarak, egyelőre senki nem tud tenni ellenük semmit. Városi méhészet, az városi legenda, vagy tud működni szerintetek?
1: Sőt,
2: működik
1: tud.
2: Bizonyítottan, mi van. Bizonyítottuk is. Van jelenleg 2 darab olyan kaptárunk, ami a városban van kihelyezve, az egyik a Szabadság térnél van, a másik az pedig a Robert Károly körútnál.
1: Nem, a Váci Dózsa.
2: Igen, Váci Dózsa. Igen,
1: két irodaháztetén van egy méh családunk, a városi beporzás program keretében működünk együtt egy ilyen ingatlan fenntartó céggel, a Colliers-szel, akiknek fontos volt, hogy így a környezet védelem is megjelenjen, úgyhogy nem azért raktuk ki őket, hogy mézet termeljenek, úgy gondoltuk meg, persze úgy raktuk, hogy átnéztük a területet, körbejártuk Google Maps-el, mindenhol megnéztük, hogy van elég kaja. Úgyhogy abban biztosak voltunk, hogy magunknak elég élelmet tudnak gyűjteni, de azt már nem gondoltuk volna, hogy még elvehető mézet is. De most ott tartunk, hogy most van május, és már 23 kiló mézet el is vettünk tőlük, és még megyünk majd begyűjteni, tehát eszméletlen sok mézet gyűjtöttek. Nagyon
2: tegyük
1: jó
2: hozzá a statisztikához, hogy átlag olyan 20-25 kiló mézet hoz le egy álló méhészetben egy család.
1: Mármint úgy, amit elvehető tőle.
2: Ami elvehető, igen. Összesen 60 és 85 kg közötti mézet termelnek a méhek, és ebből 20-25 kg az, ami elvehető.
1: Hát,
2: a többi az. Többi az.
1: Úgyhogy például ez a két család most messze átlagon felül teljesít, tehát eszméletlen sok mézet gyűjtöttek, nagyon szép, egészségesek, nagyok.
2: És finom a mézet.
1: Úgy, nagyon. És nagyon finom.
0: Kedves
1: nagyon finom
0: hallgatók, mézet. Tudnátok-e olyanba segíteni, hogyha megkeresnek, hogy a városi méhészetet, tehát mondjuk a Kertesövedet, tehát nem egészen arra gondoltam, hogy a Kelet-Pályaudvar és a környékéről bejelentkeznek, hanem mondjuk Budafok, Tétény környékéről, hogyha bejelentkeznek, ha tudtok-e segíteni ebbe, segítséget nyújtani.
1: Mármint, hogy elkezdenének méhészkedni? Aha. Vagy szeretném méheket adni? Hát azt szoktuk először mondani, hogy attól függ, mi a pontos igény, tehát hogyha ő beporzókat szeretne, tehát szeretné, hogy a környezete be legyen porozva, de nem a mézér méhészkedne, akkor nekik elsősorban a dongó családokat szoktuk ajánlani, velük nincsen semmi teendő, őket ki kell rakni egy ilyen dongó kaptárat, a kertbe ők végzik a dolgukat, ők nem termelnek elvehető mézet, ők nem is házi méhek, tehát ők 2-3 hónap múlva kiköltöznek a fészekből, de valahol a közelbe fog az anya föld alatti kis fészket kialakítani a télire. Ha viszont mézet szeretnének termelni, az egy kicsit komolyabb dolog, és a kicsit most itt idézőjelben, tehát sokkal komolyabb, mert ott már méhészkedni is kell, tehát ott már azért el kell sajátítani a méhészeti teendőknek a tudását. Azt szoktuk ajánlani, hogy kezdjék az, hogy keresnek egy közeli méhészt, és ajánlják fel, hogy segítenek szívesen, vagy kijárnának segíteni. Mindig van bőven feladat a méhesbe, általában nem sokan vannak a méhészek, tehát jól jön egy fizikai munka, segítség is, és akkor ha végigcsinál valaki egy szezont, akkor azt mondom, hogy utána már nyugodtan elkezdett méhekkel foglalkozni, mert akkor látja, hogy mi az, amit egy méhész mellett végigcsinált, van kit keresnie, hogyha esetleg szakmai kérdése van, mi is így csináltuk az elején, tehát mindig volt telefonos segítségünk, ha elakadtunk esetleg valahol. De egyébként a szabályozás azt mondja, hogy mindenki tarthat méheket, tehát ugyanúgy, mint csirkét. Be kell jelenteni a helyi kerületi jegyzőnél azt, hogy hány családot tart az ember, de ő igazából ezt elfogadja, nem engedélyezi. Szabály viszont vonatkozik rá, belterületen a szomszédtól 4 méter távolságra kell a kerítéstől, és kell biztosítani egy olyan, mint nálunk is látjátok, egy ilyen gyékényt, hogy a röpmagassága a méheknek fölötte legyen, tehát hogy ne a szomszéd szemmagasságába kezdjenek ezt repülni. El kell fordítani ugye a kaptárat a másik irányba, hogy a nyílás az ne a szomszéd felé legyen. Sok vizet kell biztosítani, mert leginkább azt látjuk, hogy a probléma a méhészek és nem méhészek között abból szokott lenni, hogy a méheknek nem raknak ki elég itatót, így a méhek átjárnak mondjuk a szomszédnak a kutya tálkájából.
2: Vagy a medencéjéből.
1: Vagy a medencéjéből, ami okozhat itt problémát, de egyébként úttól 10 méter, turista úttól 100 méterre kell lennie a méhkaptárnak.
0: Állatorvosnál bejelenteni?
1: Állatorvos, ugye van a hatósági állatorvos is, akivel kapcsolatban vagyunk, illetve van egy méhegészségügyi felelős, és ő ki jön évente egyszer vagy kétszer, jegyzőkönyvezi, átnézi a méhállományt, ugye itt a betegségeket nézi, hát elsősorban, amit te is mondtál, hogy azért van egy-kettő, de nálunk igazából Magyarországon azt mondom, két dologra kell nagyon figyelnünk, így a méhekkel kapcsolatban, az egyik az ugye az atka, a varóatka. Ez egy ilyen kis parazitaszerű kis élőlény, ami a méhekre megy, főleg a fiasítás, tehát a lárvákat támadja meg. Ezt úgy kell elképzelni az atkát, mint hogyha rajtunk lenne egy ilyen cipónyi kullancs, és az így szívna ki az életünket. Úgyhogy ezt az atkát kell nekünk így éríteni, illetve nem engedni, hogy elszaporodjanak. Úgy kell hozzáállni, mert a méhészek azt mondják, hogy sajnos minden családban van atka, csak nem mindegy, hogy mennyi, tehát nem szabad, hogy elbúrjánzom, mert akkor legyengül egy család, és összeomlik a népessége, és el tudnak pusztulni. A másik, ami hála Istennek, az nagyon ritka, de végzetes, ez a költés a rothadásnak hívják. Ez egy gomba spóra alapú betegség, ami hát igazából elkezd rohadni a fiasításra a kaptárba, és ilyenkor nincs is erre semmilyen gyógyszer, az egész állományt azt el szokták égetni, hogyha ez előfordul.
0: A városi méhészet, akkor tudtok segíteni a rádióhallgatóknak, aki jelentkezik, hogy valamilyen formációba egy szoktak kerten lenni belüli méhészetet be tudjon indítani?
1: Abszolút tudunk segíteni az elindulásban, inkább ilyen iránytűként, hogy merre, hova forduljon, mert szerintem a legelején ez volt nekünk is a legnehezebb, hogy összeszedni, hogy akkor milyen szabályozásoknak, mit kell megfelelni, hogyan kell az adminisztrációt, mert ebbe így nagyon nem segített senki, meg nem voltak ilyen iránytűk, úgyhogy ezekbe is abszolút tudunk. Nagyon jó irodalma van a magyar méhészetnek, tehát a magyar méhész kultúra egy nagyon régi, nagyon jól dokumentált, tehát rendkívül jó könyvek is vannak, ahonnan lehet tanulni. Illetve hát mindenképpen azért azt ajánljuk, hogy vagy akár a mi méhészetünkbe, vagy egy közeli méhészetbe kimenni, gyakorolni, segíteni.
0: Adásidőnk lassan lejár, azért még 3 mondatot mondanák a méhekről, a geológiai kialakulása a méheknek. Ez a hangyákból kezdődött el a kialakulás, egy olyan 60-65 millió évvel ezelőtt. A legöregebb mi az gyantába, borostyánba
1: befoglalt méhekkel
0: találkozhatunk.
1: 120 millió
0: olyan 60 millió éves borostyáról beszélünk. A méheknek a túlélési képessége. Föltörténetünk úgy néz ki, hogy kambrium, szilúr, devon, karbon, perma. Devoni kihalás volt a legnagyobb kihalás a föltörténetünk korában. Egy több mint egy millió éven keresztül nem volt semmi. A méhek túlélték, és azért tudták túlélni, mert létezik egy olyan, hogy megakolónia. Ezt Mexikóban találták az első megakolóniát. A templomtorony, harangtoronyból kezdődött el építeni a méh család. De 750 kilométert lapátoltak ki. Sajnos nem volt szakember, aki el tudja dönteni, hogy most ez egy család, vagy két család, vagy hány család csinálta. De ha abból indulunk ki, hogy egy kaptárad úgy néz ki, hogy van a királynő és a lányai. Öt lány, azért ki tud szolgálni egy királynőt. Most ugye 500 kiló méhről beszélünk csak. Hát az biztos, hogy egy millió éven keresztül kellő mennyiségű táplálékot tudott nyújtani annak a mini családnak. Hát kedves hallgatóink, műsorinunk lassan-lassan lejár. Azt szeretném még megkérdezni, hogy van-e olyan történetetek a méhészekkel kapcsolatban, vagy méhészkedéssel kapcsolatban, hogy szívesen megosztanátok a hallgatókkal, vagy megosztanál a hallgatókkal?
1: Talán most nem is tudnék egyet kiemelni, de azt szoktam így még a méhészetről, hogy az emberek még jobban megértsék, hogy talán ez az egyetlen olyan állattartás, ahol ugye az a cél, hogy minél tovább, minél egészségesebben legyen az állat. És szerintem ez filozófiájában teljesen más, mint az összes többi állattartás, és talán emiatt is nagyon tetszik. Illetve az, hogy kerestük az Olival tényleg egy olyan dolgot, ahol a környezetre is jó hatással lehetünk, és azzal, hogy méheket tartunk, ezzel tényleg jó hatással vagyunk a környezetünkre, ugye ők millió-millió virágot beporoznak, amiből gyümölcs lesz, zöldség lesz, vagy csak továbbfejlődik a növény, további millió élőlénynek ezzel biztosítanak túlélést, vagy megfelelő életkörülményt. Itt tényleg egy ilyen varázslatos világ, így a méhek világa, és mindenkinek ajánlom, hogy próbálja meg ezt minél közelebbről megismerni, mert tényleg egy csoda, ami ott van a szemünk előtt, de mivel olyan kis picik, ezért nem feltételezzük róluk ezt a csodát.
0: Hát, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kedves Zoltán, műsoridőnk lassan lejár, de még egy-két percünk van. Van-e olyan története a méhészkedéssel kapcsolatban, amit szívesen megosztana a rádió hallgatókkal?
2: Gyakran csinálunk nyílt napokat. Ilyenkor a leginkább családokat szoktunk várni, olyan 5 és 15 éves gyermekekkel, és egyszer egy olyan család jött ki, egy négy fős család, ahol volt még egy karon ülő gyerek, Csabika. Csabika végig a lányra koncentráltak, mert a lány nagyon félt a méhektől, és egész úton őt puhították, hogy ez mennyire jó lesz. A szülők nagyon szerettek volna méhészkedni,

0: Aztán jött, hogy nem akarja füstölni, esetleg méheket füstölni, de, azt nagyon szeretne, de ahhoz be kell öltözni, Csabika, nem baj. És onnantól kezdve Csabika beöltözött, és jött velünk méhészkedni, úgyhogy itt a füstölő volt a nagy kulcs a történetben, és a végén egy nagyon boldog élménnyel távozott a család.
1: És akkor ez a család, ez családi méhészetet csinált?
0: Nem, ők csak feljöttek. Vannak nyílt napjaink, ahol mi beszoktuk, ahol ki lehet jönni, és ki lehet próbálni a méhészkedést. Van egy ilyen 2 órás túránk, ahol végigvezetjük az összes részén a méhészetnek, és meg lehet tapasztalni, persze kicsiben, hogy milyen méhészkedni, illetve hogy hogyan kerül a keretről az üvegbe a méz, és ezen a túrán vettek részt.
1: Fantasztikus. Kedves hallgatóink, keressék a mézerdő méhészetet, keressenek egy nyílt napos időpontot, és jöjjenek el, látogassák meg azt a kis mézes világot, és barátkozzanak össze a gondolattal, akit ez érdekelne, hogy odahaza méhészkedjen. Még odaadom a mikrofont 3 mondat erejéig egy búcsúzkodásra.
2: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy segítesz megismerteni a méhek csodálatos világát az emberekkel. Mindenkit arra buzdítunk, hogy kóstoljanak meg minél több fajta mézet, kicsit gondoljanak rá úgy, mint a borra, hogy sok fajta méz van, sok fajta ízzel, ráadásul ez egy jótékony hatású finomság, úgyhogy amellett, hogy finom, egészséges is, és vigyük fel a magyarok méz átlagfogyasztását, duplázzuk meg, mert nagyon keveset fogyasztunk.
0: Nekem egy záró gondolatom lenne, talán még ennyit át tudok adni, hogy szeressétek a kristályos mézet. Magyarországon nem szereti, mindenki fél a kristályos méztől, de az egy jó dolog. Először is az mutatja, hogy biztos, hogy igazi a méz, mert a hamis méz nem kristályosodik. Másodszor is ez egy teljesen természetes állapot, nem lesz benne kevesebb vitamin, nyomelem, semmi. Tehát a kristályosodás az egyedül az állag változik, de ha nagyon zavar, akkor tegyük bele kézmeleg vízbe, hagyjuk benne 1 órát, és már is nem kristályos. Semmiképp ne forraljuk fel. Jó? Maradjatok velünk, és szeressétek ti is a méheket. Sziasztok!
1: Kedves hallgatói, műsoridő lejárt. Jövő héten találkozunk. Isten áldja önöket!

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetség.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét, a keresztény Európát keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés. Mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből nem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart minket, ha életünké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot fel lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelkitartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. A világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára, üzeni Leó pápa. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. Ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Beszédében a szervezet idei találkozójának emberi méltóság és mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és ellenőrzés címéhez csatlakozott. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azon erkölcsi kérdés elé helyezi az emberséget, azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. Leó a vatikáni Kelemen teremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz ismét Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. A lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez itt a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Talán észrevették már, hogy igazából ennek a sorozatnak, minthogyha egy belső kis sorozatává vált volna a Timóteus életével foglalkozó néhány fejezet. Ma negyedszer fogunk erre a témára visszatérni, de egyáltalában nem véletlenül. Hiszen Pál apostol munkatársai közül, miközben nagyon sokszor Timóteus nevét csak úgy marginálisan megjegyzik, vagy megemlíti a Szentírás egy-egy levélnél például, de mégis azt lehet mondani, hogy a legszorosabb kapcsolat Pál apostol és Timóteus között jött létre, olyan apa és fiú, lelki értelemben apa és fiú jellegű kapcsolat. Amikor elérkezett az idő, hogy Pál apostolnak át kellett adni a szolgálatát Efézusban, talán a legutóbbi alkalomra visszautalhatok, akkor egy nagyon nehéz időszak volt Pál apostol számára is, hiszen nem úgy készült ő, hogy pillanatok alatt onnan el kell távoznia, de hát mégis így hozta az élet az ötvösök zavargása után, hogy jobbnak látták a testvérek, és Pál apostol is megértette, hogy neki most tovább kell indulni, de akkor viszont az addig nagyon-nagyon sok mindent megtanuló, egyre több feladatot átvevő, nagyon sok gyülekezetben amolyan jószolgálati vagy nagyköveti szerepet betöltő Timóteus egyszer csak az efézusi szolgálatnak a kellős közepén találta magát. Ennek a kapcsán íródott a Timóteushoz írt első levél, amit hogyha valaki végigolvas, akkor részben konkrétan Efézusra vonatkozó utasításokat fog benne találni, részben pedig Timóteusnak, döntő részben Timóteusnak személyes, hitbeli, tanításbeli, teológiai, etikai, egyáltalán életvezetési útmutatásokat lehet benne találni. Magyarul egy teljes keresztmetszeten tanácsolja és segíti őt Pál apostol. Már nem úgy mentorálva, mint korábban, hogy ezt a divató szót említsem, hanem levél útján, de abban a hitben és reménységben, hogy az, aki olyan hűségesen, odaadóan végezte a munkát, amíg Pál apostol közelében élt, vagy Pál apostolnak a személyes irányítása mellett végezhette az ő szolgálatát, az most ugyanúgy fogja majd végezni az ő munkáját Pál apostol teljes távollétében. Ennek egy nagyon-nagyon különleges része az 5. fejezet, amikor már a levél vége felé tartunk, és Pál apostol egy néhány területen nagyon egyértelmű utasítást ad. A 21. verstől ezt olvasom. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél. Mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Ha valaki ezeket végigolvassa, akkor nyugodtan szét lehet szedni. Egyébként tanácsolom is, hogyha valakinek van egy kis ideje, akkor másolja egy biblia programból be a szöveg szerkesztőjébe a Timóteushoz írt első levelet, és próbálja meg témánként szétszedni, hogy vizuálisan is, tehát látható módon is egy kicsit jobban legyen tagolva, és megtetszenek látni, hogy mennyi rendkívül különleges dolog fog majd szembetűnni. Ilyen például ez az utasítássor. Semmi olyasmit nem mondott Pál Timóteusnak, amire ne kellett volna valóban odafigyelnie. Például az előítélet. Mitől támad a szolgálat során valakiben előítélet? Hát ismerve a korábbi életét valakinek, korábbi hibáit, bukásait, bűneit, és hogyha valaki lelki munkában van, és egy gyülekezet élén áll, akkor ez pedig különös kísértésé válik, hogy a korábbi tapasztalatok alapján akár véglegesen lezárjunk, még mielőtt valaki félreért. Ez nem azt jelenti, hogy hát aki lelki munkában áll, az legyen naív, ostoba, félrevezethető, orránál fogva vezethető. Összesen csak arról van szó, hogy azt mondja Pál, nehogy részrehajló légy. Aztán a részrehajlásnak egy másik nagyon jelentős oka az esetleg az érdekeltség. Na hát erről egészen regényeket lehetne mondani, hiszen az efézusi gyülekezetben is bizonyosan jelen voltak azok, akik társadalmi súlyukat tekintve gyakorlatilag nem számítottak, ők voltak a rabszolgák, és azok, akiknek a szava még a külső területeken is jelentős volt. Na, ők voltak a rabszolgatartók, a gazdagok, a megtért gazdagok, meg azok, akiknek ilyen-olyan-amolyan szerepük volt a gazdasági életben, a jobb módú emberek. Észre tetszettek venni, hogy mennyire egyszerűen vihet zátonyra egy gyülekezetet az, amikor ilyen értelmű széttagoltság kezd lenni? Nagyobb szava van annak, akinek több a pénze. Hiszen sokkal jelentősebb módon tud például a gyülekezet fenntartásához hozzájárulni. Azt mondja Pál, állj meg, Timóteus, nehogy az efézusi gyülekezet attól fusson lelkileg zátonyra, hogy a vezetői egyszer csak nem a lelki tartalomra kezdenek figyelni, hanem a várható bevételre, vagy a várható képviseletre, a társadalmi képviseletre, arra, hogy kinek hol, milyen módon esik a szava latba majd egy-egy bizonyos témának a felvetődésénél. Mások bűneiben részes ne légy. Ez egy nagyon-nagyon kijózanító üzenet Páltól. Azt mondja Timóteusnak, hogy most nézd meg, Timóteus, hogyan lehet mások bűneiben részesnek lenni. Vétkesek közt, cinkos, aki néma, mondja a magyar költő, ez se Pál nem ismerhette, se Timóteus, de nagyon reális. Valóban vállaljuk szívesen alkalomattán a cinkosságot? Sokszor a szeretetre hivatkozva azt mondjuk, hogy á, nem, hát igazán testvérek, ebből nem szabad ekkora ügyet csinálni, meg hát most jobb, ha behunjuk a szemünket, nem kell mindent észrevenni, és igazából ne szólj, nem fáj fejem, és jobb nekünk, hogyha nem keveredünk bele, és akár még elő is tudunk szedni mindenféle minket igazoló igéket, csak azért, hogy igazoljuk a hallgatásunkat, gyávaságunkat, némaságunkat. Azt mondja Pál, a részrehajlás az egyik lehetőség, de belekeveredhetsz mások bűneibe, a hallgatás árán is. Istennek a szolgája nem arra van, hogy behunja a szemét ott, ahol Istennek mondani valója van. Ha valaki erről részletesebben akarna olvasni, Ezékiel proféta könyve 33. fejezetét hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe, tudom, hogy ez az Ószövetségben van, de hogy az elhívott szolgának, a profétai küldetéssel bíró embernek a felelőssége mit sem változott, az Új Szövetségben sem, azt az Új Szövetség sok-sok száz igéje fényesen igazolja. Aztán itt van egy másik mondat. Tisztán őrizd meg magad. Nehéz dolog tisztának maradni, hogyha a környezet szennyes, vagy hajlamos a piszkolódásra. Hogy lehet magunkat tisztán megőrizni? Úgy, hogy közel sem megyünk a többiekhez? Hát ettől nem leszünk tisztábbak. A tisztán megőrzés az azt jelenti, hogy miközben tudom, hogy milyen a környezet, közben folyamatosan ott vagyok az Úr előtt, imádkozom, hogy Uram, Te voltál az, aki idejöttél erre a világra, mindenekben kísértést szenvedtél, de nem estél bűnbe. Én nem tudom magamról, hogy olyan erős lennék, mint Te, de Te ugyanolyan erős vagy, mint korábban. És te azt mondtad, hogy te bennem fogsz élni, és ez az egyetlen reménységem arra, hogy tudjak Krisztus követőjeként tisztán megmaradni, szembefordulni a kísértéssel. Mert hogy az álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek, nem valami kegyes maszlag, hanem egy valóságos lehetőség. Nyilván ez harcot jelent. Ezek között a harcok között az ember néha meggyengülhet. És Pál apostol pontosan tudta, hogy Timóteus vívódó ember, harcoló ember, tusakodik belül a külvilágnak és a vallásos, a gyülekezeti külvilágnak mindenféle problémája meglehetősen sok teherként nehezedik rá. És akkor azt mondja neki, tessék csak figyelni, ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomrod gyakori gyengelkedésére való tekintettel, élj egy kevés borral is. Hát Pál apostol, hogy mondhat ilyet? Hát nem azt mondja neki, hogy mivel a gyomrod és egyébként is hajlamos vagy gyengelkedésre, hát tessék még többet imádkozni, meg még annál is többet imádkozni. És hogyha ez nem használ, akkor még többet imádkozni. Hát hogy jön ide a bor? És még mielőtt valaki azt hiszi, hogy hazabeszélek, szeretném mondani, hogy én tökéletesen megértem Timóteust, aki ezek szerint úgy döntött, hogy ő már pedig nem fog bort inni, hiszen nagyon-nagyon sok évtizeden keresztül mondtam azt, hogy egyetlen kortyot sem, amíg egy orvos azt nem mondta, hogy eldönthetem, hogy egész életemben gyógyszert fogok szedni, vagy pedig ha úgy érzem, hogy valami billeg a gyomrom táján, akkor este közvetlenül lefekvés előtt körülbelül 3-4 centiliter, nem vödör meg boros üveg, hanem 3-4 centiliter vörösbort igyak meg, ez nagyon sokat segíthet. Gyógyszerként. Egyébként Pál apostol is gyógyszerként ajánlja. Nem azért, hogy Timóteus rájöjjön, hogy hát kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság, mint ahogy azt valaki egyszer mondta, hanem azért, hogy bizonyos fertőzések, amit úgy látszik, hogy abban a korban is lehetett kapni, gyógyszereként ezt nyugodt szívvel használja. De hát ez nem ellentétes a hitünkkel? Az az igazság, hogy most egy olyan időszakban élünk, amikor újra és újra azt hallgatom, hogy majd az Úr segít bennünket, és ezért például a koronavírus ellen sem kell se oltást kapni, semmit nem kell, mert ha igazán hívők vagyunk, akkor még csak el se kaphatjuk a betegséget. Szeretném mondani, hogy az Isten által adott lehetőségeinknek a használata, ami például a tudományos eredményeknek és kutatásoknak a következményeként rendelkezésre áll, az nem Isten ellenére való dolog. Tudom, hogy valakik azt mondják erre, ők nem hajlandók, semmi mást, csak az imádságot. Ezt elfogadom, tiszteletben is szeretném mindenkinél tartani, de szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor az Isten mindjárt a teremtés elején azt mondta, hogy uralkodjatok a földön, akkor a tudományra is felszólított egyben, és a tudomány az nem Istennek az ellensége, bár azzá is válhat, de eszköze is lehet a mi életünkben. Hadd legyen ez az én véleményem a Biblián alapulva, és azért, hogy még egy megerősítést használjak, amikor azt mondja Jakab apostol, hogyha valaki gyengélkedik, hívja magához a gyülekezet véneit, kenjék meg olajjal, és imádkozzanak érte, és az Úr felsegíti, akkor összesen azt az információt nem szoktuk sokszor elmondani, pedig szószékről illene, hogy abban az időben minden olyan gyógyszer, ami nem a borhoz, tehát a szeszhez kötődött, amit fertőtlenítésre is használtak, ezt tessék nyugodtan megnézni, az irgalmas samaritánus történeténél használja ezt az Úr Jézus maga, hogy borral mosták ki a sebeit, azzal tudott ott hirtelen fertőtleníteni, szóval minden gyógyszer zsírban oldódó, vagy olajban oldódó gyógyszer volt, ebből adódik, ugye a kenőcskészítők ezt használták, Ószövetségben számos esetben lehet ezzel találkozni, de mindenkinek a lelkiismeretét szeretném bátorítani arra, hogy az igének az alapos tanulmányozása mellett tessenek bátran elfogadni azt, ha Isten rendelt valamire egy gyógyszert is. Timóteusnak akkor Pál gyógyszerként ajánlotta azt, hogy egy kevés borral éljen, és nagyon bátorítok mindenkit, aki ellene van a gyógyszereknek, hogy gondolja meg, hogy Isten egyébként azért adta a mentát, a kamillát, és még sok mindent, a természetes gyógynövényi alapú dolgokat is, mert úgy döntött, hogy ha szükségünk van rá, fölhasználhassuk. Talán ezzel egy kicsit túl sok időt töltöttünk el, de talán nem véletlenül. Most viszont hadd kérjek mindenkit arra, hogy lapozzunk a Timóteushoz írt második levélhez. Mert hogy a második levél és az első levél között több mint 15 év eltelik. Csak ugye a mi Bibliánkban egy lapozás. De magának a két levélnek a születése között nagyon-nagyon sok idő van. Közben Pál apostol már visszament Jeruzsálembe, ott fogságba esett, utána bebörtönözték, utána sok minden történt, éveken keresztül hányódott egyik börtönben, másik börtönben, ott Cézáreában és egyéb helyeken, aztán elindult Rómába, és Rómában egyszer már kiszabadult, és aztán visszakerült a fogságba, itt erről a körről nem sok mindent tudunk, de az első védekezésnél fölmentő volt az ítélet, és aztán amikor a Timóteushoz írt második levelet írja, akkor már 67 környékén járunk Krisztus születése után, ami a halálos ítélet kimondása után van, ami azt jelenti, hogy Pár már gyakorlatilag ezt a levelet a síralomházból írja, és azt írja Pál Timóteus fiának, eszembe jutott az édesanyádban és a nagyanyádban levő szeretet, és most hadd olvassam a 6. verstől, amit akár mindenki velem is olvastat, ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját. És amikor az ember idáig eljut, akkor azt mondja, hogy na-na-na, hát mi történt ezzel a Timóteussal? Hát amikor az első fogságból a Filippieknek levelet írt Pál, a 2. fejezethez, ha lapozunk, minnyáján megtaláljuk, akkor még így írt Timóteussal kapcsolatban a 19. verstől, remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjak, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak a dolgaim. Hát ez egy óriási dicséret. Hogy lett ebből az óriási dicséretből ez a ne szégyeld az evangéliumot, ne szégyelj engem se az ő fogját, emlékeztetlek, hogy gerjeszd fel a benned levő kegyelmi ajándékot, mert hogy nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Hát kicsúszott Timóteus lába alól a talaj. Még mielőtt bárki végletes következtetésekre jutna el, hadd mondjam, hogy a hívő ember élete az naponkénti harcokból áll. És Timóteusnak is meg kellett harcolni a harcokat. És abban az időben, amikor a 2. levél íródik, már egy császárváltáson is túl vagyunk, Nérónak hívják az új császárt, kegyetlen, elképesztően goromba, narcisztikus, semmi se szent a számára, és ebben az időben nagyon-nagyon-nagyon sokan megrendülnek. Ha egy picit odébb fogunk lépni ebben a fejezetben, a 15. verset tessenek megnézni. Tehát Timóteushoz írt 2. levél, 1. fejezet, 15. verse. Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. Hát ez nagyon megdöbbentő. Ázsiában nem akarnak gyakorlatilag tudni Pálról. Hát az összes ázsiai gyülekezet, ha nem is direkt módon, de közvetlen módon, legalábbis az alapítójukat kell, hogy tiszteljék Pál apostolban. Hát Efézusból zendült ki az evangélium Ázsiába. Mi történt? Nagyon egyszerű. Amikor a politikai szelek változnak, akkor megváltozhat az emberek hozzáállása is. De hát egy hívő embernek nem változhat meg az hozzáállása. Mit is mondott Timóteusnak? Nekünk nem a félelem lelkét adta Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És hogyha másfajta szelek fújnak, nem fogunk megijedni? Én azt hiszem, kedves testvéreim, hogy nem ártana szembenézni a borotválkozó tükrünkkel, bár itt most valószínűleg a nőtestvérekhez egy kicsit zokon veszik, hogyha ilyesmit mondok. Tehát tessék mindenkinek belenézni alaposan a tükörbe, inkább így mondom, és megkérdezni magunktól, hogy rémültél már meg? Nagyon. Ha ezt valaki azt tudja mondani, hogy ő bizony soha, akkor szeretném megvigasztalni. Majd fog. Ezt a tapasztalatot senki ki nem hagyja, hogy az életének bizonyos időszakában egyszer csak rá kell arra döbbennie, hogy nekem most át vagy bét kell mondanom. Nekem most állást kell foglalnom. Nekem most ki kell mondani, hogy a változó körülmények ellenére akarok Krisztus mellett maradni? És ez azt is jelenteti, hogy és akarok a gyülekezet mellett maradni? Akarok az én testvéreim mellett maradni? Vállalom a közösséget? Milyen sokan vannak, akik átélték már azt, hogy korábban testvérek bizonyos helyzetben meg se ismerték őket. Hát hogy lehet ez? Nagyon egyszerű. Isten időről időre megengedi azt, hogy beinduljon a rosta. És én azt hiszem, hogy most, amikor ezt az ige hirdetést elmondom, éppen elindult a rosta, kedves testvéreim, és elkezdődött az ítélet az Isten házán. És ez nem azt jelenti, hogy egymás után csap a villám a templomokba, lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha ezt így látnánk, hanem kiderül az, hogy kinek mennyit ér a hite. Kiderül az, hogy valaki féli az Istent, szolgálja az Istent, és lehet, hogy potyognak a könnyei, és lehet, hogy remeg a gyomra, de azt mondja, hogy az Úrért megmaradok, az Úr mellett kitartok, ő az én megváltóm. Mert ha nem, akkor menthetetlenül belesodródunk a tagadásba, az egymás elárulásába, minden olyanba, amire nézve az Úr Jézus azt mondta, hogy mielőtt ő visszajön, amolyan ismertető jel lesz, hogy megtagadják egymást az emberek. Ez nem vidám dolog, nem is biztató dolog, na de én azok között leszek, akik megtagadják a testvéreiket? És kedves hallgatóm, ön vagy te, melyik kategóriát fogjuk képviselni? És Pál azt mondja Timóteusnak, ne szégyeld, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért. És utána tovább megy, és azt mondja, hogy erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemmel, ez már második fejezet. És amit tőlem hallottál sok tanúbizonyság mellett, add át másoknak is, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. És ez olyan szempontból is rendkívül fontos, hogy csak ezen az úton lehet megmaradni a hitben. Úgy összegzi ezt a harmadik fejezetben majd Pál apostol, te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiochiában, Ikóniumban, Lisztrában értek, most visszautal Pál apostol egészen a szolgálata kezdetére, amikor még Pál gyermek volt, de azt mondja, hogy te gyermekkorodtól ismered már az írásokat. És az, hogy te közben az én tanítványommá lettél, követőjével lettél mindannak, amit én hiszek és tanítok, ez összekapcsolódik. Fölvetődhet a kérdés, vajon ez a megrázó, felrázó levél mennyire volt hatásos Timóteusra? Örömmel mondom el, hogy egészen biztosan igen jelentős mértékben, hiszen a zsidókhoz írt levél az utolsó fejezet, a 13. fejezet utolsó soraiban, miközben túlságosan sok nevet nem hoz elő ez a levél az akkor élők és szolgálók névsorából, de ezt írja a 13. fejezet 23. versében. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak vele együtt titeket. Milyen megdöbbentő, ez a Timóteus valóban követője lett Pálnak, és amikor mérlegre tette, hogy saját szabadsága, vagy a Krisztus szabadsága mellett döntsön, akkor képes volt hagyni magát veszni, hogy a Krisztusban új reménységet és új áldást találjon, és a gyülekezeteknek is áldásává lett. Tudjuk, hogy Timóteus később Efézusban vértanú halált halt. De azt is tudjuk, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Timóteus élete mindegyikünk számára példa, mert végigment egy olyan úton, amit Páltól látott, de mégis Krisztustól tanulták, mind a ketten. Hadd kívánjak valami hasonlóan gazdag életet mindegyikünknek. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és szeretettel köszöntelek benneteket is, akik a mai Bibliaórában részt vesztek. Azt hiszem, már is el kell mondani azt, hogy nem az a célja ennek a sorozatnak, hogy mire végighallgatjuk, meg végigbeszélgetjük, mindenkiből depressziós keresztényt formáljunk, vagy faragjunk, hanem pontosan az, hogy rávilágítsunk arra, hogy a Szentírás, amikor azt mondta, hogy szoros a kapu és keskeny az az út, ami az életre visz, teljesen valóságos dolgot állított, de ez nem megharcolhatatlan és nem végigjárhatatlan út. Azt mindenképpen szeretném mindenkinek a szívére tenni viszont, hogy amikor a Szentírást és a mai trendet, a mai általában hangzó biztatásokat meghallgatjuk, akkor egy elég nagy szakadék tátong a Szentírás üzenete, meg a mai üzenetek között, és ellentétes a Szentírás üzenetével, a problémamentes, meggazdagodással kecsegtető keresztény üzenet. Mert hogy nem keresztény üzenet. Krisztus üzenete az, hogyha ő szenvedett, nekünk is vállalni kell, de azt ígérte, hogy megtart. Még mielőtt egy újabb ige hirdetésbe bonyolódnék itt az elején, már is továbbadom a szót, és köszönöm, hogy bízhatunk abban, hogy aktívan részt fogtok venni ma is ebben a beszélgetésben.
3: Én most fiatal hallgatóként és bibliaóra résztvevőként szeretnék az idősebbekhez szólni. Ugyanis nemrég az én életemben is volt egy ilyen timóteusi töréspont, ha lehet ezt így fogalmazni, tehát egy kis elcsüggedés, egy nehézség, és szükség van arra, hogy bátorítsatok, erősítsetek minket, hogy újra és újra a sínre állítsatok bennünket, úgyhogy ne hagyjatok minket elveszni fiatalokat, mert bárhogy is duzzadunk az élettől, bizony mi is megállunk. És nagyon sokat számít az, amit a ti életeteken látunk, hogy ahogy Timóteus is tanult Páltól, és látta az ő életét, ahogy a Krisztust jelenítette meg neki Pál, hogy mi mit látunk a ti életeteken, ezt próbáljuk követni, és mi is olyanokká szeretnénk válni, mint ti. És köszönjük, amikor foglalkoztok velünk, és szerettek minket.
2: Hát ez egy nagyon különös bekezdés volt. Erre mi idősebbek szívesebben mondjuk azt, hogy hát nem ér a nevünk, mármint, hogy nem minket kell követni. Ez megint nagyon nem biblikus, mert Pál apostol azt mondta a korintusi gyülekezetnek, legyetek az én követőim, amint én is a Krisztus Jézusé.
4: Ha már így az elején szóba került, hogy Timóteusnak is szüksége volt erre a bátorításra, amit itt a második levélben az apostol hát intéz felé, mert hát igen, vagyunk így hívő emberek, hogy néha elcsüggedünk, néha hajlamosak vagyunk arra, hogy hát a keskeny út szélét próbálgassuk, és hát nagyon fontos ez a bátorítás, és szóba került a ige szolgálatban az a gondolat, hogy hát megváltozott a rendszer, megváltoztak a körülmények, új császár jött, és sokkal rosszabb idők fújtak a keresztényekre, és egy másik aspektus is eszembe jutott, hogy mind a mellett az is igaz, hogy az emberek szeretnek a győztes oldalon állni, és szeretik, hogyha olyan barátaik vannak, vagy olyan lelki gondozók, vagy lelki pásztorok, vagy misszionárisok veszik őt körül, akiknek hát nagy gyülekezetük van, jól megy a szekér, sokan hallgatják a tanítást, és nem egy olyan könnyű dolog fölvállalni akkor is a misszionárussal való közösséget, vagy a lelki pásztorral való közösséget, hogyha ez a személy éppen a hite miatt nagyon komoly veszteségeket él át, bebörtönzéseket, meghurcolásokat. Hallottam én is ilyet az elmúlt rendszerből, és hát szeretünk mi a győztes oldalon állni, szeretünk, hogyha győztesekkel vagyunk körbevéve. Az Úr Jézus meg azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Aztán egy idő múlva pedig a tanítványaihoz úgy szólt, hogy vajon ti is el akartok-e menni. És az Úr Jézus, mikor kezdett közeledni a Golgotai kereszt időpontja, akkor tudjuk, hogy még Péter is megpróbálta őt lebeszélni, hogy nem történhet ez meg vele, nem történhet meg, hogy az ő mestere valahogy vesztes legyen. Jó lenne ebben megerősödni nekünk keresztényeknek, nekem magamnak mondom elsősorban, hogy próbáljak kitartani az Úr Jézus mellett, és azok mellett, a követői mellett, és fölvállalni a sors közösséget azokkal, akiket hát a környezetük adott esetben megvet, kigúnyol, stb. Tehát rossz élethelyzetbe kerül.
5: Hát én Julira szeretnék egy kicsit reagálni, már bocsánat, miközben Béci gondolataival teljes mértékben egyetértek, de egy kicsit visszautalnék még Juli fölvetésére, hogy nagyon szépen köszönjük a biztatást, de mindig kettőn áll a vásár. Annak lehet tanácsot adni, és azt lehet biztatni, aki ezt elfogadja, és aki hajlandó meghallani. Ugyanezt a gondolatot folytatva, viszont azt meg kell, hogy állapítsam, hogy Pál apostol nem ismerte a modern lelki gondozás és a modern tanácsadás szabályait és fortéjait, ugyanis jelenleg szigorúan tilos egy lelki gondozónak direkt, konkrét utasításokat mondani, hanem olyan rávezető kérdésekkel kell támogatni a hozzáfordulót, hogy tulajdonképpen önmagától jöjjön rá arra, hogy mit is kellene tennie. Ezt most már odáig vittük, hogy igazából egy pedagógus sem mondhatja azt a gyereknek, hogy rosszul fogod a tollat, vagy ezt így nem szabad csinálni, mert ez megalázó szegény gyerekre nézve, hanem azt kell kérdezni, hogy nem gondolod, hogy úgy jobb lenne? Na most nem akarok gúnyolódni, de van olyan élethelyzet, és itt most már ez borzasztó komoly, amikor nincs más választás, hanem rövid, célra törő utasításokat kell adni. És itt Pál apostol rövid, célra törő utasításokat ad szeretett fiának. Ugyanis nincs idő, bocsánat, a rávezetgetésre. Ha ég a ház, akkor nincs idő arról beszélni, hogy hát nem gondolod, hogy talán vizet kéne szerezni, vagy hívni a tűzoltókat. Nem, csinálni kell, amit tudsz. És nagyon sokszor ilyen a hívő élet is, és én úgy gondolom, hogy a gyülekezeteknek egyik fő baja az, hogy nem fogadjuk el azt, hogy vannak olyan emberek, lelki atyák, ugye erről beszél a Biblia, akiknek igenis feladatuk az, hogy észrevegyék a bajt, és ha kell, utasításokat adjanak, és legyenek olyanok, akik pedig ezt meghallják és csinálják. Mert a katonaság se úgy működik, hogy mindenki a saját feje után megy, hanem van a parancsnok, és mindenki azt csinálja, amit mond. Vagy a rendőrség, vagy az orvos társadalom is így működik. Amit a főorvos úr mond, csinálja a nővér is, és mindenki. Így kéne működni a gyülekezetnek is, persze isteni vezetés kontrollja alatt.
6: Én Bécihez csatolnék egy kicsit vissza. Ugye van ez a mondás, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar, és ez sajnos a gyülekezetekben is igaz. Nagyon látványos és szórakoztató és megrendítő előadásokat lehet hallani különböző missziómunkásoktól, hogy milyen fantasztikus dolgokat éltek át. Velem is volt, ami magával ragadott, egészen addig, amíg meg nem tudtam, hogy valójában milyen élete van ennek az embernek, és az nagyon kiábrándító volt, és fájdalmas lelkileg. Úgyhogy egyfelől ezzel nagyon vigyáznunk kell, hogy mi az, amivel úgymond a ránk bízottakat, vagy a tanítványainkat szeretnénk megnyerni, hogy hogyan mutatjuk be Istent, hogy mint egy cirkuszi rendezőt, vagy ilyesmi, vagy pedig mint mindenható Istent, aki a mi atyánk. És azt gondolom, hogy Pál apostol munkájában, Timóteus felé végzett szolgálatában ez lehetett az egyik kulcs, hogy hiteles volt. És Timóteus tudta azt, hogy amit Pál mond és ír, az úgy van. És egy másodpercig nem kérdőjelezte meg azt, hogy ez vajon Istentől van-e, vagy hogy ez egy tiszta dolog-e, mert tudta és megélte azt, hogy Pál apostol egy hiteles ember. A mai világban sajnos nagyon kevés ilyen hiteles ember van, de érdemes őket megkeresni és rájuk hallgatni, őket figyelni, az életüket.
7: Nekem a bátorítás, kitartás, megfáradás témakör kapcsán eszembe jutott valami, amit egy számomra nagyon kedves lelkész mondott egyszer nekünk. Azt mondta, hogy ő egy nem hívő környezetben nőtt föl, és miután megtért, ő tudta, hogy elhívás van Istentől, és ő úgy gondolta, hogy rögtön megy a misszióba, ráadásul olyan területre ment, ahol emberileg nézve elég veszélyes, és ő úgy is gondolta, és mártírhalált fog halni egy-két éven belül a mindenhatóért, és akkor ezzel ő befejezte földi pályafutását. És azt mondta, hogy így utólag visszagondolva mindig mosolyog önmagán és a fiatalos lelkesedésén, de neki keményen meg kellett tanulnia azt, amit szeretne nekünk továbbadni, és most készíteni minket arra, hogy a hívő élet az egy maratoni futás. Ahol bizony az elején az ember úgy érzi, hogy szuper, rohanok, van egy csomó energiám, és hogy többször lesznek olyan pillanatok a futás során, amikor az ember úgy érzi, hogy ki van zárva, hogy tovább tudok menni, hogy föl kéne adni, hogy nem kapok levegőt, hogy szúr az oldalam. Most én személy szerint kimondottan szeretek futni, de maratoni távval még soha nem estem kísértésbe megpróbálkozni, de annál jóval rövidebb távnál is tudom, hogy milyen az, amikor az ember föl akarja adni, mert szúr az oldala, vagy úgy érzi, hogy nincs levegője. És ennek kapcsán nekem sokszor úgy kapcsolódik össze ez a történet és a maratoni táv, hogy Pál apostol noha személyesen nem tudott ott lenni, de így a távolból, úgy lelkileg az éppen nagyon-nagyon gyenge, alig tudok tovább menni Timóteusba, egy kicsit belekarolt, hogy segítse a következő pár száz méteren, hogy tovább tudja futni a maratoni távot. Én sokszor gondolkozom azon, hogy mekkora felelősség ez, hogy észrevenni a környezetünkbe azokat a testvéreinket, akik éppen úgymond a maratoni távon egy nagyon nehéz szakaszban vannak. Észrevesszük-e őket, és hogyha úgymond fizikailag nem is vagyunk ott, és valamilyen okból kifolyólag úgymond nincs is lehetőségünk arra, hogy tudassuk velük, hogy támogatjuk, szeretjük őket, segítjük őket, függetlenül ettől vesszük-e úgymond magunknak a fáradtságot, hogy lelkileg alájuk karoljunk, és imádságban próbáljuk őket támogatni. És ez számomra mindig egy nagyon nagy figyelmeztetés, egy először is, hogy legyen nyitva a szemem, vegyem észre a szükséget, másodszor is, hogy legyek kész arra, hogy azon a módon, ami éppen rendelkezésemre áll, segítsem a többiek maratoni távját.
8: Bár én nem a Juli korosztályához tartozom, inkább a nagymamájáéhoz, de azért mégis csak most hálaadással szeretném említeni azokat az előttem járókat, akik annak idején nekem példaképeim voltak, amikor én egy teljesen hitetlen környezetből, ezt tudják rólam többen, eljutottam abba a gyülekezetbe, ahova ma is járok, és ott megtérhettem, és hát egy csetlőbotló emberként kerülhettem össze olyan csodálatos emberekkel, akik még az ébredésnek az átélői és örökösei voltak, csodálatos emberek, nagyon hálás vagyok őértük. Én már azt tapasztalom viszont, hogy a fiatalok között bizony nagyon sokan vannak olyanok, akik már a mai korszellemből adódóan a tekintély ellen és az eddigi alapértékeink ellen lázadoznak és feszegetik a kereteket nagyon, és bizony a gyülekezetben is sok-sok gond van az ifi csoportokban. Mert ők inkább azt a vonalat akarják képviselni, hogy a szeretet mindent elfedez. Ezért értsük meg azt a társunkat, aki nem lánynak akar udvarolni, vagy fordítva, és egyáltalán azért ne tegyük tönkre a barátságunkat, de hogy ne csak a fiatalokról beszéljek. Most folyamatosan téma volt a gyülekezetünkben például az, hogy gondolkozzanak el a szülők, nagyszülők azon, hogy szintén a szeretetre hivatkozva gyáván elhallgatjuk a véleményünket a gyerekeink és unokáink dolgaival kapcsolatban. Mert ha én az unokámnak azt mondom, hogy édes lelkem, én úgy látom, hogy most te nem jó irányba indultál el, hát mit fog ő szólni, ezzel én elveszítem az ő szeretetét, tehát mit teszek? Gyáván meghunyászkodva hallgatok, és végignézem, amit csinál. Mivel én is nagymama vagyok, tudom, hogy ez még inkább jelenlévő probléma, mint ha a gyerekeimre gondolok, mert ők már azért elindultak egy úton. De az unokáinkkal kapcsolatban bizony nagyon magunk elé kell tartani a bibliai tükröt, hogy ne majom szeretettel szeressük őket, még akkor se, ha esetleg éppen fölcsattannak és hátat fordítanak, és egy pár hétig nem jelentkeznek, akkor is nekem igenis kötelességem szeretettel figyelmeztetni őket, hogy valami nagyon nem jó dologba akar belemenni. Úgyhogy erre én szeretném felhívni az idősebb generáció figyelmét, mert mi nagyon szeretjük az unokáinkat, és bizony sokszor elfogultan és majom szeretettel.
5: Timóteusnak szerencséje volt, mert nem állt rokoni kapcsolatban Pállal. Pál nyugodtan ezért elmondhatta mindazt a kívánalmat. Én három kategóriába soroltam ezt be,
9: hogy Timóteus milyen jellemű ember legyen, mint magánember, és mint a gyülekezetben forgolódó, a másik pedig, mint egy másik területe az életének, hogy mint vezető milyen legyen, és a harmadik pedig, hogy mindezek nem csak elméleti dolgok, hanem tovább kell adni, ki kell majd egyszer nevelni neki is az ő utódját. Én nem is gondoltam, hogy egy lelkipásztornak ennyire sok feladata van, és ráadásul olyan erős parancshoz köti a gyülekezet vezetésének a kívánalmait, hogy kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy mindazokat tartsa meg, amiket Pál ajánl. Azt gondolom, hogy ettől erősebb parancs talán nem is létezik, amit Pál elvár tőle, de ha gyenge láncszem vagy tégla van egy gyülekezetben, sajnos az egész közösség nem csak kárát szenvedheti, hanem tudjuk, milyen a romlás, nagy körben is, akár egy egész egyházban is szégyen teljes dolgok jöhetnek, és a missziót sok-sok időre visszaveti. Ezért azt gondolom, hogy mindannyiunknak, mint tagok, kell, hogy imádkozzunk a lelkipásztorért, mint magánemberért, és mint gyülekezetnek a vezetőért, és egyházunknak a tagjáért, hogy azt a feladatot, amit elkezdett, úgy végezze, hogy azt Isten, a Krisztus Jézus és minden levegőbeli hatalmasság is szemlél, mert tudjuk, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk. Ezért biztatok mindenkit imádkozásra.
10: Az Isten szolgáinak az élete olyan, mint a rugó. Háromféle állapotban van a rugó. Van a nyugalmi állapot, aztán valamikor meg van terhelve. Mi volna velünk, hogyha beülünk a kocsiba és nem rugózna? Hordja a terhet, egymás terhét hordozzátok. Jaj, de rázós ez az élet, és mennyire rázósabb lenne, ha nem lenne valaki, aki mindig igyekezne kiegyenlíteni azt, amire szükség van. A harmadik állapot pedig az, amikor ki van feszítve. Hányszor hálát ad az Istennek az ember, hogy de jó, hogy még nem szakadtam széjjel. Gondolom, jártál már így, amikor hogy agyon feszítették az életedet, különféle gondokkal, bajokkal, nem is missziós problémával, de az ember feszíti széjjel. Pál apostol azt mondja, hogy gerjesz fel az Isten kegyelmi ajándékát, mert ami benned van, most úgy látja, hogy nyugalmi állapotban van Timóteus. Hogy szoktunk tüzet gerjeszteni? Lekaparjuk a hamut a parázsról, teszünk rá új anyagot, néha ráfújunk, és úgy fúj ránk a Szentlélek is, aztán lángra lobban, és újra megy az élet tovább. Na most ezt szerette volna elérni Pál apostol Timóteusnak az életébe, hogy ebből az állapotból vagy kisebb legyen, menjen összevállalja a terheket, vagy engedje magát feszíteni és intézze azokat a dolgokat, amiket a gyülekezetekben intézni kell, ami majd rá lesz bízva, akkor amikor már Pál nincs.
11: Ahogy hallgattam az ige magyarázatot meg az eddigi hozzászólásokat, bennem az az ige szólalt meg, hogy bizony elfáradnak az ifjak, ellangadnak a legkülönbek is, de aki az Úrban bízik, annak ereje megújul, és ugye folytatja az igeíró, nem idézném tovább. Nekem ennek kapcsán indult el a gondolatom, hogy ma erről nagyon nem szeretünk beszélni, ugye a kudarcainkról, nehézségeinkről, próbáinkról, de bizony ez a hívő életnek velejárója. Ha úgymond ez ilyen normál állapotban marad, normál terhelési szinten marad, akkor az Istennel való naponkénti kapcsolatunk, csendességünk alatt tudunk újult erőt meríteni az igéből, a vele való közösségből, de vannak olyan élethelyzetek, életszakaszok, amikor olyan szintű plusz túlzott terhelés jön, amikor ez nem elegendő. Itt is egy olyan helyzetet látunk, hogy bizony Timóteusnak szüksége volt Pál apostol bíztatására, megerősítésére, támogatására, hogy valaki álljon mellette. És nagyon örültem az ige magyarázatban, hogy a orvosság, a gyógyszer kérdése is szóba került. Mert lehet akkora támadást kapni a hívő életünk során, hogy már az sem elegendő, hogy áll-e mellettünk hívő testvér, hanem bizony a támadás következtében olyan fizikai sérüléseket is szenvedünk, ami az egészségünkre van hatással, és már orvosilag kimutatható dolgok vannak, és ilyenkor nem hitetlenség kérdése, hogy elfogadjuk-e az orvosi segítséget azért, hogy utána elég fizikai erőnk legyen ahhoz, hogy lelkileg is helyre tudjunk állni. Mert az ördög nagyon durván tudja támadni ilyenkor a hívő embert azzal, hogy te nem is vagy hívő, mert ha elég hited lenne, akkor nem lenne szükséged erre. Nem kéne bevenni azt a gyógyszert, nem kéne elmenni orvoshoz, nem kéne egyéb dolognak lenni, és akkor te nem is vagy hívő. Bíztatni meg bátorítani szeretném azokat a testvéreket, akik most ebben az élethelyzetben vannak, hogy valamikor Isten ezt is eszköznek használja ahhoz, hogy utána helyre tudjon minket állítani, és vissza tudjon helyezni az ő szolgálatába.
12: Én bevallom, ma egy kicsit leakadtam a mások bűneiben részesnél így pontnál, mert azon kezdtem el gondolkozni, hogy biztos nem először a történelemben, de megint egy olyan időt élünk, amikor ez társadalmi szinten intézményesülten részese lehet valaki a bűnnek, mert intézményesülten azt várjuk el, hogy ne tegyük szóvá bizonyos dolgokat, fogadjunk el, és ez begyűrözött a gyülekezeteinkbe is, és egyrésztről Bibliával megtámogatva tényleg, hogy a szeretet meg Istennel kell elrendezni, ne legyetek más dolgába avatkozók, és most nem szeretném tovább sorolni, de most társadalmi szinten is meg van támogatva ez, hogy el kell fogadnunk, ne legyünk kirekesztőek, legyünk befogadóak, és ennek a jegyében olyan dolgokat tűztünk zászlónkra, ami egyértelműen istentelen. És hogy ebben a helyzetben mi, mint egyéni hívő emberek, ha nem is mint egyházak, mert sokszor egyházi szinten sajnos tényleg a hallgatást választjuk, viszont akkor tettes társakká válunk a bűnben, hogy mi, mint egyének a saját környezetünkben fölmerjük-e azt vállalni, hogy ne legyünk részese a környezetünk bűnének, és ez kifejezetten rémisztő is lehet, mint feladat. Viszont szerintem sokkal rémisztőbb, hogy Isten ezt számon kéri rajtunk. És ha végig gondoljuk az Ezékieli igéket, akkor ott azt mondja, hogy nagyon komolyan számon kéri rajtunk, úgy, mintha a mi bűnünk lett volna. És nem csak a saját vesztünket, hanem a környezetünkben elveszett emberek vérét is számon kéri rajtunk, ami, ha az ember belegondol, borzalmasan nagy felelősség. Ez Timóteusnak se volt könnyebb, Pálnak se volt könnyebb, de én nem gondolom, hogy nekünk, akik ma élünk, könnyebb lenne. Nagyon sok imádságra van szükség, mind önmagunkért, mind egymásért, hogy tudjuk egymást abba támogatni, hogy igenis a hit mércéje szerint álljunk meg, és ne cinkosokká váljunk, hanem tényleg testvérekké.
6: Tibornak a tükörbenézéssel kapcsolatos gondolataira reagálva, azt gondolom, hogy ez egy kihagyhatatlan része a hívő életünknek, vagy a valódi megtérésünknek, hogy szembenézzünk azzal, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Ha őszintén akarunk lenni, legalábbis én, van olyan, hogyha belenézik a tükörbe, akkor legszívesebben leköpném magamat, mert olyan vagyok, úgy gondolom rá, hogy esélyem nem lenne Isten előtt megállni. Ugye a zsidókhoz írt levélben is benne olyan rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Ha ezt nem értjük meg, akkor nem értjük meg azt, hogy mit jelent valójában Jézus Krisztus áldozata. Esélyünk nincsen nélküle. Semmi. Semmit nem tudunk tenni, semmit nem tudunk mondani, végünk van nélküle. Úgyhogy ezt a szembenézést ezt mindenkinek meg kell tennie, meg itt a Földön, amíg lehetősége van rá.
5: Én egy kicsit Dórihoz kapcsolódnék vissza, mert a lelkipásztor oldalról, vagy lelkipásztor feleség oldalról kapcsolódnék ehhez a témához, a mások bűnében részes ne légy.

0: a családunk dolgait eltakarni, és itt most úgy gondolom, hogy ez a gyülekezeteknek elég komoly kísértése. A lényeg az, hogy mi látszik, az, hogy mi van, az nem számít. Bűnösök vagyunk, hogyha hallgatunk, és bűnösök vagyunk, hogyha takargatjuk a bűnt. Hogy hosszú távon mekkora kárt okozunk, azt kimondani nem lehet. Például az egyik takargatási pont szerintem, ami itt Timóteusnál elhangzott utasításként, hogy a gyomrodra való tekintettel élj egy kevés borral. Nagyon-nagyon sok gyülekezeti tag, és ezt nagyon fájó szívvel mondom, bizony érintett ebben a kérdésben, és nem úgy, hogy szegény gyomorbeteg és egy nagyon picit iszik, hanem nagyon sokat iszik, és lehet, hogy ezért gyomorbeteg már. Tehát az alkohol kérdés bizony én úgy tapasztaltam, hogy majd minden gyülekezetben nem egy és nem két embert érint. És nagyon sokszor a család falaz, eltakarja, ahelyett, hogy segítséget kérne, mert ebből szabadulni kell. És nem kirakatot rendezni, nem azt mondani, hogy hát szeretet, és csak meg ne tudják, mi tűrjük, hanem Isten szabadulást akar adni, és a családoknak is szabadulást akar adni, mert ez egy ördögi megkötözöttség, és nem kell ezzel együtt élnünk.
1: Egy példát szerettem volna elmondani arra, hogy Klári is említette meg most, Anikó is azt, hogy néha meg kell mondani a másik embernek, hogy valami nincs rendben. Az én legjobb barátnőm, azt hiszem 12-es lehettem, tehát már végzős, amikor egy hitetlen fiúval kezdtem el járni, ő megmondta nekem, hogy ez nem az Úr szerint való dolog, és hagyjam abba. Annak ellenére, hogy nagyon jó barátnők voltunk, és tudta, hogy mennyire szerelmes vagyok ebbe a fiúba. És számomra ez egy vízválasztó volt a barátságunk történetében, ugyanis abban az egy-két évben, amíg azzal a fiúval együtt voltam, én hát igen neheztelve tekintettem erre a barátnőmre, és ha látszólag meg is maradt az a felhőtlen kapcsolat, az a mélyen, mind a ketten tudtuk, hogy egyáltalán nem felhőtlen. Hogyha ez a lány a barátságát és egyetlen hívő barátnőjét az egész iskolában merte figyelmeztetni, és ezáltal föladni azt a szoros közösséget, ami közöttünk volt, akkor ne féljünk szólni a többieknek, bármilyen szoros családtag vagy bárkiről is van szó, mert számomra azóta példa ez a lány azzal, ahogy ő viselkedett egy ilyen helyzetben, és dicsőítem érte az Istent, hogy ő akkor ott szólt, mert lett hatása végül, Istennek hála. Amit még szerettem volna ehhez hozzáfűzni, hogy Pál bár parancsszerűen fogalmaz, egy pillanatig sem érzek parancsolgatást benne, vagy szeretetlenséget, hanem olyan nagyon nagy szeretettel, olyan nagyon nagy alázattal segít, segítve tanácsol, és hogy talán ez az, amit meg kéne tanulnunk, hogy te nem jól csinálod, helyett valami más hang, amit a Krisztusból szól, hogy ezt hogyan lehet mondani.
2: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon sajnálom, hogy most itt be kell, hogy jelentsem, hogy véget ért a Biblia óra mára. Talán mindahhoz, amit Júli mondott, hozzátartozhat még. Pál úgy tudta, hogy ő fronton harcol, és úgy tudta, hogy Timóteus a harcos társa, aki pedig harcos nem elegyedik a mindennapi élet dolgaiba, így fogalmaz a második levél második fejezetében, de tudja azt, hogy meg kell harcolni a hit nemes harcát. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és nektek is a részvételt. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva találkozhatnak ugyanezen a csatornán. Isten békessége legyen mindnyájukkal. Viszont hallásra!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagy templom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászló felvonással, amit a kenyérszentelés követett. Itt Fekete Károly püspök kiemelte, hogy az új kenyér nem csak étel, hanem az életünkről is üzen. Az elkészítésben benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség, mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. A nagy kilengések intőjelek, a kenyér figyelmeztető üzenet, hogy kezdjünk el egymás életőivé válni. Tegyük fele barátivá a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és adjunk azoknak is belőle, akiknek kevesebb jut, hangsúlyozta. Ezt követően Palánki Ferenc, római katolikus megyéspüspök könyörgésében kért arra áldást az új kenyérre, ami, mint mondta, életünk és a békesség szimbóluma is. Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Benyik György az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várhatók biblikusok. Munkaévkezdő konferenciák. A Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület holnaptól, augusztus 24-től 25-ig Kőszegen tartja meg munkaévkezdő konferenciáját a Harangtorony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület szintén holnaptól, de 3 napig, augusztus 24-én hétfőtől augusztus 26-án szerdáig tartja a munkaévkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszón, Jókai Mór út 41. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északias a szél és 24-31 fokunk van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ölelés. Az ölelés gyógyír a léleknek. Az ölelés, amelyben lehet barátság, lehet szeretet, lehet szerelem, lehet élet. Az ölelés, amely mindig készen áll, hogy fölmelegítsen. Csitári Hog Tamás.

0: Nemes Nagy Ágnes életét kijelöli az 1922. január 3-tól 1991. augusztus 23-áig tartó idő. Jeles költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Lengyel Balázzsal alapították az Újhold folyóiratot.
1: Gyere, s valld be, hogy nem szeretsz. Úgy elhiszem, hogy rég szerettél, s ha érzem már, hogy elmehetsz, majd megtudom, hogy itt lehettél.
0: Fáj, fáj. Mi fáj? Nem is tudom. Oly réteges a fájdalom, s egymás fölé gyűrűzve gyűlik. Mit számlálgassam magamon a szomorúság évgyűrűit?
1: Tanulni kell magyarul és világul. Tanulni kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel. Tanulni kell, szeretni kell.
0: Szerelempárti vagyok. Hogy mi a különbség a szerelem nemisége és a puszta nemiség közt, azt annak, aki nem tudja, úgyis hiába magyaráznám. Ha angyaloknak nyelvén szólnék is, akkor sem értené. Az a különbség, ami a marharépa és a manna, a rossz vers és a jó vers között.
1: Mindig is boldog szerelemben kívántam élni. Békés, nyugodt, extatikus, eltéphetetlen kötelékben, hogy azzal foglalkozhassam, ami a dolgom volna. A boldog szerelem létfeltétel és munkafeltétel, mint a kenyér, a toll, a szabadság.
0: Jövendőnk akár csak a gyász, amely már régen megesett. Ismerjük, s helyrehozhatatlan. Mint levelét az ág a fagyban, számlálgatjuk a perceket.
1: Szeretsz, szeretlek. Mély reménytelen.
0: Hova lesz a szerelem? Hova lesz? Tegnap még szeretlek mindörökre, és ez igaz. Holnap már nem szeretlek. Tegnap életemet adnám, börtönbe mennék helyetted. Tegnap te vagy a hazám. Ma más. Ki ez a más? Egy új én? Bárki? Új mulatság? Miért mulatság? Meguntalak? Hogy unhatom meg az életem? Ha úgy váltogatnád hited, elved, politikádat, mint szerelmeidet, ripők volnál, mocskos, jellemtelen. Így nem vagy az? Miért? Hogyan hajlik, csúszik, hamuhodik a szenvedély? Hogyan rongyosodik, roskad le egy égbolt? Hát hová lesz a szerelem? Hová lesz?

0: Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem, nem olyan könnyű, néha lehetetlen. A megbocsátás nem pusztán lelki diszpozíció, erősen függ a körülményektől. Könnyebbé válik, ha a károsodás következményei életünkben megszűntek. Könnyebbé válik akkor is, ha sikerül másban, máshol kárpótolni magunkat. Boldog ember könnyen megbocsájt. Ha pedig ehhez a két lehető körülményhez egy harmadik is járul, most már csak ugyan lelki tényező, az úgynevezett lelkiismeret, a jóvátétel szándéka és cselekvése a vétő részéről, akkor a megbocsájtás természetessé válik. Megkönnyebbülésé, majdnem örömmé, mintha valami fájdalmas betegségből, keserű fekétől szabadultunk volna meg.
1: Szenvedés nélkül nincs emberi ember, anélkül nem tud semmit. Buddha is a szenvedés által lett Buddha. De szenvedésben sosem volt hiány. Inkább azt kell kérdezni, mi a még elviselhető szenvedés?
0: Magam után húzom magam, mint egy csapzott esőköpenyt a földön.
1: Irgalmaz, Istenem! Én nem hiszek te benned. Csak nincs kivel szót váltanom. S lám, már is megadod ezt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom.
0: A rend élteti éltető szemem, s egymásba fonva, ágbogas virágként, isteneit megtermi majd a szándék, te székes egyház, csupa ámulás.
1: Sok fodros angyal, szép tekintetű, s a kupolán fent széttáruló díszlet, nagy oszlopok közt festett ég tüzel. Mit ér nekem, ha vagy, és mégse hiszlek? S mit ér, ha hiszlek, és nem létezel?
0: Mit kéne tennem? Nem tudom. A kezem összekulcsolom, ülök az ágyon szótalan. Hová is ejtettem magam?
1: Összefonom ujjaimat. Ennyi maradt. A mozdulat a hitből és gályára vont őseimből maradt a csont.
0: Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam, keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem.

0: Hajamban ősz száll, a világ haját tavaszi szél zilálja. Hiába, mondom, mind hiába, de mégis moccan, kél a vágy, hogy élni lélegzettelen, hogy élni étlen, egyedül. Méláz az ég, borul, derül. Nem akarok meghalni. Nem.
1: Hová forduljon hát az ész? Pedig jó volna szégyenét a szóval, mely megsejteti, kimondani, s elrejteni.
0: Utálatos a szüntelen panasz, ringy rongyot turva szét. Ahol a dudva kín terem, az enyhülés is gyöngeség.
1: Botul a láb holt ágakon, küszködve ringy-rongy semmi gazzal, a tölgy magasnyi fájdalom önnön magában megvigasztal.
0: Ez a zuhogó némaság, nem is tudom, hogy hallom-e, ez a homályos hófehér, nem is tudom, hogy látom-e, csak egy marad meg, semmi más. A tiszta ismeret.
1: Nem ismeret, csak szomjúság, mely mind felé vezet. Nem szomjúság, csak rettegés, mely oldalamba kap. Rettenthetetlen rettegés. Hegyezd lándzsáidat.
0: A rettegés s az ismeret közt, mint hídbolt görnyedek, rendítenek eleven eszközt a tárgyak, szellemek. A félelem sötét öléből egy hídra vetve rá, fut rajtam nemzet, álom, élő. De mind hová? Hová?

0: Úgy gondolom, az irodalom, a költészet éppen gyöngeségeiben, sokoldalú romlékonyságában rokon igazán azzal, aki létrehozza és él vele a saját hasznára. A költészet, mint művészet, nem tiszta. De hát attól tartok, az ember sem az.
1: A formátlan, a véghetetlen. Belepusztulok, míg mondatomat a végteremből elrekeztem. Homokkal egy vödörnyi óceánt kerítek el a semmi ellen.
0: Valahányszor kezembe vettem egy lefordítandó verset, mindjárt első pillantásra láttam, hogy soha ebben az életben nem fogom tudni lefordítani. Ezen a kezdeti lámpalázon nem segítettek az évek. Nem segített a már lefordított 5000-10000 sor, nem segített, ha szerettem a fordítandó költőt, és nem segített, ha nem szerettem.
1: Mindenki kétségbe vonja a mestersége értelmét egyszer-kétszer életében. Azt hiszem, aki ír, állandóan kétségbe vonja. De persze ír tovább, mert mit tehetne mást? Azért ír, amiért a szél fúj. Hiszen nem célból ír az ember, hanem okból.
0: Korunk gyönyörű természettudományának van egy kellemetlen mellékzöngéje. Nem a közismert veszélyekre gondolok, a természetpusztításra vagy az atomháborúra, hanem egy látszatra sokkal szerényebb jelenségre, holmi apróságra. Ez az elbűvölő, ez a megrázó tudomány leszoktad bennünket arról, hogy higgyünk a saját szemünknek.
1: Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanásnyi égi erdőt. Tanulni kell mézet, diót, jegenyefát és űrhajót, a hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek. Tanulni kell magyarul és világul. Tanulni kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel. Tanulni kell. Szeretni kell.
0: Mesterségem, te gyönyörű, ki elhiteted, fontos élnem. Erkölcs és rémület között, egyszerre fényben, s vaksötétben, erkölcs és rémület között, vagy erkölcstelen rémületben, mesterségem, mégis te vagy, mi méred, ami mérhetetlen.
1: Engedj, zászlórút! Miért markolsz vissza a széltől? Rongy lennél egyedül. Így lobogó, lobogó.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, augusztus 23-a. Galatákhoz írt levél 3. fejezet, 23-tól 29. versig. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. A név kötelez, tartja a közmondás, ami szerint egy nagymúltú név viselője nem hozhat szégyent arra a névre, amit visel. Minket, Krisztus hívőket keresztényeknek hívnak, azaz krisztusiaknak. Mi sem hozhatunk szégyent mesterünkre, azaz életünknek a messiásra kell mutatnia, és őt bemutatnia. Ennek a hozzáállásnak a törvénytől függetlenül igaznak kell lennie. Azaz a keresztény nem azért él Krisztushoz méltó életet, mert a törvényt betartja, hanem mert a szívében benne van az akarás, hogy az életével az Istent dicsőítse. Ennek minden Krisztus követőre igaznak kell lennie, mert megszentelt életre hívott el Isten. Ez a minimum azért a megmentő szeretetért, amit a Krisztusban kaptunk. Ugye így van? Vagy az egész ige szakaszból az ragadott meg, hogy már nem vagyunk a törvény alá vetve? Most már minden szabad? Úgy is hitből üdvözülünk. Ha ezek a gondolatok vannak bennünk, és a szívünk nem jelezne, de hálával tartozunk Istennek, akkor baj van. Talán át sem éltük azt, hogy a bűn milyen áthidalhatatlanul elszakított Istentől, és mennyire menthetetlen állapotban vagyunk Isten kegyelme nélkül. Ha átéltük, akkor a mérhetetlen hála indít arra, hogy méltók legyünk elhívásunkhoz. Keresztények vagyunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Gyere hozzám, terveidet felfüggesztve. Imádj lélekben és igazságban, és engedd, hogy dicsőségem átjárja egész lényedet. Bíz bennem eléggé ahhoz, hogy átvezethesselek ezen a napon, és megvalósíthassam céljaimat az én időzítésemnek megfelelően. Vesd alá milliónyi tervedet az én mestertervemnek. Én szuverén úr vagyok, életed minden területe felett. A szüntelen előtted lévő kihívás az, hogy bízz bennem, és keresd az én utamat minden nap. Ne kövesd vakon a megszokott menetrendet, különben elszalasztod, amit én készítettem neked. Amiképpen magasabbak az egek a földnél, úgy magasabbak az én utaim a te utaidnál, és az én gondolataim a te gondolataidnál.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangélium a 4. fejezet, 24. vers, Ézsaiás könyve 55. fejezet, 8., 9. vers.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket lélekhangoló műsorunkkal. Hogyan hívja magához Isten a sok generáció óta vándoréletet élő cirkuszi artistát, és miként válik Isten folyton úton lévő misszionáriusává? Erről szól következő fél óránkban interjúnk német Kraj Ginával, akivel Szeverényi János beszélget. Tartsanak ma is velünk!

0: Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Németh Kraj Gina artistát. Az interneten ismerkedtünk meg, mégpedig a Facebookon, és minket nem a cirkusz világa hozott össze, hanem az evangélium tulajdonképpen, mert én is közlöm naponta a különböző kis üzeneteket, anyagokat, és akkor reagáltál erre, és közben megtudtam, hogy te egy élőhitű valaki vagy, de ugyanakkor artista is vagy. Hadd kérdezelek arról, hogy a családotokban ez a cirkuszos vonal milyen régi, mióta tudsz te erről, hogy itt egy családotok cirkuszos volt?
1: Legalább 9 generáció, de onnan tudom ugye, hogy Németországban vannak rokonok, és valaki írt ott egy könyvet erről az egész családról, a Picard részről, és akkor hogy a francia forradalomban már volt. Tehát ők onnan származnak.
0: És akkor te ebben nőttél föl?
1: Igen.
0: Tehát egy cirkuszos családban?
1: Igen.
0: Kisgyerekként?
1: Igen,
0: és
1: utaztunk.
0: Hogy éltél? Hogy éltetek?
1: Minden nap másik helyen voltunk, falukat jártuk javarészt, és minden nap máshol jártunk iskolába a testvéreimmel, de mindenki, tehát nem csak mi, az összes cirkuszos így nőtt fel.
0: És már gyerekként is volt feladatod a cirkuszban?
1: Igen, hát mindig is szerettem volna szerepelni. Anyuéknak akkor még nem volt saját cirkuszuk, nagybácsikájánál utaztak, lehet, hogy hallottatok róla, ők a Donnert família, és beengedtek, hogy a 4-5 éves voltam, hogy a kígyó tánccal ott én is szerepeljek, táncolhassak az unokatestvéremmel. Az nagyon nagy boldogság volt, azt apukámmal csináltunk egy ilyen akrobata számot, akkor voltam ilyen 8-10 éves körülbelül, és utána folyamatosan ugye, amit éppen...
0: Mi mindent csináltál? Egy kicsit múlt időben beszélünk, mert előzetesen szót váltottunk, és azt mondtad, hogy 4-5 éve, vagy 5-6 éve ez a hagyományos, klasszikus, cirkuszos, vándorcirkuszos életet most megáll, de más valamit is csinálsz, de a cirkuszos idődben mi mindent csináltál te a cirkuszban?
1: Mondom, ezzel kezdődött, és akkor utána ugye folyamatosan bővült, egy kerekű biciklivel szerepeltünk utána. Bűvészkedtem anyukámmal, amit nagyon nem szerettem, az, de hát megcsináltuk, ugye. Akkor nagyon megtetszett nekem a légtornászkodás, és akkor azt utána kaptam apukámtól egy kötelet, ugye én azon szerepeltem, ez ilyen légi balett, úgy hívják. Azt tanultam meg 13 évesen, és azt nagyon szerettem csinálni. De az mellett megtanultam kézen állni, zsonglőrözni. Igaz, nem léptem fel úgy mond ezekkel úgy komplett számban, de kiegészítőnek beraktuk mindig valahova. Ugye így minden gyereknek általában megvesznek rekvizitákat. Én is mindent kipróbáltam, a lábzsonglőrt, aztán a drótonmenést, de ezek mind olyan kudarcok voltak, hogy nem is mertem még egyszer megpróbálni. Akkor
0: de mégis mi volt az, amit éveken keresztül
1: csináltál? A légtornász, igen,
0: azt
1: nagyon szerettem. Tehát az olyan, mindenkinek van egy tehetsége, és akkor nekem az arra irányult. Minden
0: párban
1: gyereknek.
0: Voltál valakivel fönt?
1: Nem, egyedül szerepeltem.
0: Egyedül.
1: Igen, igen.
0: A felvétel előtt beszélgettünk, rákérdeztem, hogy volt-e baleset? Mondd el, légy szíves, itt a műsorban?
1: Leestem, ugye nem figyeltem, rosszul lett felszerelve ez az egész cucc, és hát elég nagy baleset volt, mert a medencém eltört, a szemérem csontom, a bordáim, a csuklóm az itt fönn volt a könyökömnél valahol.
0: Őrület.
1: És, hát
0: és ez Romániában történt, és akkor hogy reagáltak erre?
1: Műsor alatt történt az egész, előadás közben. Én nem emlékszek ugye semmire. Utána arra eszméltem fel, hogy az autóba berakott a férjem, ugye vitt egyből a kórházba, a szegény lányomnak az ilyet arcára emlékszek a mai napig, és hát akkor itt a balesetibe tettek össze, mert ott Romániában egy kicsi városban voltunk, még röggen se volt a kórházba.
0: De jött volna, érted, egy helikopter?
1: Ami lezuhant. Utólag tudtam meg, a tesóm intézte, hogy akkor minél hamarabb Pestre kerüljek, ugye? De végül mentővel hoztak.
0: És akkor meggyógyítottak, összekalapáltak? Több hét alatt?
1: Ez nagyon nagy szerencsém volt, mert a medencémet nem kellett megoperálni, mert nem mozdult el. Azt mondta az orvos, annyira szerencsém van, hogy az izmok, hogy izmos vagyok, és az izom tartotta össze. Azt mondta, hogy ha kibírom, hogy egy hónapig nem mozdulok, tehát így fekszek, akkor nem kell megműteni. A csuklómat kellett csak operálni, amit sajnos ott Romániába engedtem, hogy hozzányúljanak, mert azt mondták, hogy ők helyre teszik műtét nélkül, és olyan rosszul rakták össze, hogy szegény orvos itt a balesetibe egy csomót szenvedett vele, hogy jó legyen, viszont azt mondta, ha betartom, amit mond, akkor utána teljesen fel tudok épülni, és tudok még dolgozni.
0: És ez meg is történt.
1: Igen, tehát azért volt bennem egy félsz, de mivel nem találtunk akkor éppen másik légtornászt, akkor utána muszáj volt visszamenni.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban német Kraj Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok mindent csináltál, tehát egy kreatív ember vagy, mindig kitaláltál valamit. Volt egy személyes programod, akkor erről is pár szót mondjál, légy szíves meg, amiket most csináltok. Az is egy érdekes dolog, amit hallottam tőled.
2: Igen, most egy tarantula kiállítással utazunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tarantula madárpókokat teráriumokban kiállítjuk, és akkor ezt mi megszervezzük. Lényegében hasonló életforma, mint a cirkusz, csak nem kell előadást csinálni. Ezzel 6. éve utazunk. Van ehhez egy sátor, nyáron sátorban csináljuk, télen meg megyünk plázákba, vagy művelődési házakba, sportcsarnokokba.
1: Más rovarok is vannak ott.
2: Igen, vannak.
1: És akkor bejönnek az emberek, és kiveszitek néha
2: hát
1: őket?
2: A férjem igen, ő kiveszi, meg lehet simogatni a madárpókot, de ugye sokan félnek. Inkább ez a kiállítás a lényeg, hogy meg lehet nézni, az is érdekli az embereket.
1: Meg tudtam tőled, hogy te hitre jutottál. Megtértél körülbelül 6 évvel ezelőtt, 2017-ben. Mondd el, hogy milyen utad volt a megtérésedig.
2: Ugye nagyon rossz állapotban voltam, nagyon rosszul értünk a férjemmel, külön is voltunk, és a nagynénikém szólt, hogy hát Gina, van az Úr Jézussal boldog élet, és hát ugye ez olyan kicsit idegen volt nekem, én... Hozzáteszem, hogy a utazó életben a cirkuszosok azok úgymond vallásosak, de rájöttem utána, amikor már megtértem, hogy inkább babonásak voltunk, vagy hát vagyunk, és ebből is nehéz volt megtérni. De fura volt, amikor mondta nekem, hogy van boldog élet, és ez engem annyira vonzott, mert ugye mindig a boldogság után vágyakoztam.
1: És miért nem voltál boldog?
2: Férjemmel rosszul éltünk, ugye, és ez azért ezért tönkretette egy kicsit az lelkemet is, és minden nagyon Nikémhez jártam oda beszélgetni, nagyon tetszett, ahogy olyan kedvesen beszélgetett, meg ahogy imádkozott, mert akkor én még nem imádkoztam. És akkor egyszer elhívta a lelkészt is, ők Vasadon laknak. Az nagyon megfogott, mikor azt mondta a lelkész, hogy tegyem rendbe az én helyzetemet és életemet Istennel. És akkor utána ő helyre fogja tenni az én életemet, mindent meg fog adni, ami az én szívem kívánsága. Akkor ez elkezdett érdekelni. Kaptam a nagynénikémtől egy Spurgeont, a napi áhítatossat, és én azt elkezdtem olvasni, és úgy a magam módján elkezdtem imádkozni. És utána én eljutottam Biatorbágyra, ott a misszióba, 5 napra, akkor én ott megtértem, az Úr Jézus Krisztust elfogadtam a szívembe, és én olyan boldogságot kaptam, amit soha előtte nem éreztem.
1: Azt mondd el, légy szíves, hogy jelentél ott meg, ez nekem így nagyon tetszett, és hogy fogadtak téged?
2: Nagyon, nagyon kedvesek voltak a biatorbágyiak. Én nem gondoltam, hogy ilyen kedvesség fogott engem várni, meg nem is tudtam, hogy mire számíthatok. Azt tetszett, hogy mondta a nagynénikém, 5 napra lehet menni pihenni ingyen, és hogy ottan a lelkem is helyre fog jönni. És mikor én oda ilyen megérkeztem, én miniszoknya, tűsarkú, műköröm, festett haj, műhaj, és akkor ugye ez nem botránkoztak meg rajtam. Tehát én ahogy ott körülnéztem, ugye nem olyan embereket láttam, és ez annyira megfogott engem, hogy nem azt mondták, hogy na most ez mit keres itt, vagy valami, hanem olyan szeretettel fogadtak, hogy én azt előtte nem is tapasztaltam. És...
1: Hogy lehet megtérni? Tehát ha most én mások nevében is ezt kérdezem, hallgatja valaki ezt a műsort, és akkor azt mondta, hogy megtértél, de ez micsoda?
2: Hát először is rájöttem arra, hogy nem tudom az életemet jó irányba irányítani. Tehát én akkor 42 éves voltam, és rájöttem, hogy elég nagy csődben vagyok. És azt elfogadtam, hogy Isten az, aki tudja az életemet helyre rakni, és boldoggá tenni. Elég sok mindenre rávilágítottak ott Biatorbágyon, hogy ugye mennyire nagy bűn házasságon kívül élni, akkor mennyire nagy bűn, hogy ugye nem úgy viszonyulunk a gyerekeinkhez, a szüleinkhez, a családunkhoz, és hát ezeket én elfogadtam. És akkor azt mondtam, hogy leteszem, hogy akkor oké, én ezt nem jól csináltam, és hogy én kérem az Isten segítségét, és kitisztítottam a szívemet, elmondtam az összes bűnömet az Úr Jézus Krisztusnak, elvette, ami olyan csodálatos volt, hogy fellélegeztem, és utána azt mondták, hogy na, akkor most kérhetjük a Szent Lelket a szívedbe is, és én kértem a Szent Lelket a szívembe is. Igazából, mikor elmondtam azt, hogy az Úr Jézus költözze a szívembe, nem hittem el, hogy ez meg fog történni. De abban a pillanatban, ahogy a kétségeim voltak, abban a pillanatban megkaptam azt a boldogságot, szeretetet, amit nem lehet elmondani. Tehát ezt, hogyha valaki nem éli át, nem tudja, hogy miről marad re. Az élet értelméről marad re, és én ajánlom mindenkinek, hogy ezen az úton elinduljon, mert ettől van boldog élet.

0: Lélekhangoló.
1: Hat év azért eltelt azóta, és ez valóban akkor nem egy ilyen átmeneti élmény volt, ami elmúlt. Hogyan tekintesz vissza erre a hat évre, most itt a hit szempontjából?
2: Hát ott, amikor én eljöttem, akkor én elkezdtem imádkozni egy férjért. Mi akkor az élettársammal külön éltünk, és nem gondoltam volna, hogy ő fog megkeresni engem, hogy ő nem tud nélkülem élni, és nagyon szeret, és el akar venni feleségül, de ezt ugye én nem akartam elhinni. Ugye azt mondták Biatorbágyon, hogyha szeretnék közösségbe járni, hogy akkor menjek a reformátusokhoz, vagy evangélikusokhoz, hogy ottan akkor segítenek nekem így a hitben fejlődni, megmaradni. És ugye akkor egy kérdés előtt álltam, és bementem egy asszony órára Lajos Mizsén, és akkor ott megismertem a Bércesnét, lelkész asszonyt, és akkor én mentem hozzá imádkozni, hogy most akkor ugye mit csináljak, mert nem akarok már úgy élni, ahogy előtte, és hogy én az Úr Jézus szeretném követni. Mondta az Évike, hát Csina, én nem tudom, hogy mit csináljál, de az Úr tudja. És akkor imádkozott velem, és egyszer csak olvastuk az igét, és azt mondta nekem az Úr, hogy ne aggodalmaskodj. És akkor leesett, hogy tényleg én mit aggódok? Most az Úr Jézus, ő a családokat egybe akarja tartani, nem szétzilálni. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor elfogadom azt, hogy a volt párommal akkor újra összejöjjünk, és összeházasodjunk. És tényleg az Úr formálta ezt az egészet, mert nagyon nagy áldások vannak az életemben, vannak nehézségek, de az Úr Jézus mindig ad erre.
1: Mik ezek az áldások?
2: Hát, hogy a férjem is meghallgatja az igét reggel, ez egy nagyon nagy áldás szerintem. Akkor apukám ugye nagyon beteg volt, meghalt, és mikor megtértem rá egy kis időre, még a házból is kizavart, mikor imádkozni akartunk a sógornőmmel, de utána már imádkoztam mellette, megengedte, hogy olvassam neki az igét. És, mert ugye a lelkész asszony biztatására mondta, hogy ne hagyjam abba.
1: Hány évesen hunyt el édesapa?
2: 68. Mi utaztunk is közben, anyuék meg már otthon voltak, az orvos véget, meg minden, és nem utaztak már. De amikor tehettem, meg télen otthon voltunk, akkor mindig én vittem az orvoshoz, akkor imádkoztam mellette. Amikor benn volt a kórházban, megkerestem a diakónusokat, akik oda járnak a kórházba, hogy keressék meg apát. Jó, velem lehet nem beszélget, de ugye nem tudhatjuk, hogy most Kecskeméten is volt kórházban, ott is volt, aki bement hozzá. És ott jó volt, mert egy idős lelkész ment be hozzá, egy nyugdíjas, és ő vele beszélgetett apa. Nagyon jó, hogy az Úr megtartott ebben is, mert apát nagyon szerettem. Nagyon nehezen engedtem el. De az Úr biztatott, mert aznap, amikor meghalt, az volt az ige, hogy levettem a válláról a terheket. És így biztos vagyok benne, hogy az Úr megmentette őt is.
1: De milyen csodálatos ez, hogy mondod, hogy megtérésed után még szinte ki is zavart téged,
2: igen,
1: és akkor te tudtál érte végig imádkozni. Milyen nagy dolog, amikor a gyermekeket is felhasználja Isten a szülők felé, a szülők irányába. Tudom, hogy most egy időt Szlovákiában töltöttetek, tehát ott dolgoztatok. Ez az élet hogy zajlik ilyenkor? Elmentek esetleg valami helyi gyülekezetbe? Ez működik valahogy?
2: Amióta megtértem, én azóta mindig elmegyek, ahol éppen vagyunk, a helyi reformátusokat megkeresem. Volt olyan most Pozsonyban, hogy lerobbant az autó, és benne a belvárosba képzeld el, hogy ott volt egy ilyen polgármesteri hivatal, akitől mi területet akartunk volna bérelni ettől a hivataltól, és hát be kellett menjek személyesen. És egy ilyen nagyon kis eldugott utcába parkoltam, igazából nem volt kiírva, hogy nem lehet parkolni, mindegy, az autóval egész nap ott kellett várjak az autómentőre, amíg jött, és már este 6 óra volt, és nagyon jó volt, mert az autótól így egy olyan 30 méterre volt egy nagyon nagy templom, kiderült, hogy katolikus templom, de magyarul volt az ige hirdetés. Ott megismerkedtem egy asszonnyal, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, szoktunk imádkozni, de ugye utána én elmentem a reformátusokhoz, oda jártam. Hiszem azt, hogy azért kellett bemenjek, hogy ezzel az asszonnyal megismerkedjek. Editnek hívják ott Pozsonyban, és ő is szegény, úgy egyedül van, a gyerekei mindenfele, és azóta együtt jártunk bibliaórára, utána a reformátusokhoz, együtt voltunk Isten tiszteleten. És ez jó volt tényleg így. És mindenhol, például Szlovákiában, Nagymegyeren élőhitű reformátusok vannak, akkor ez a réte, egy pici falu ott Szent mellett, és olyan csodálatos bibliaórán voltam. Vagy például Pécsen egy 4 éve, egy szobába voltunk 4-en, házi bibliaórán. Olyan csodálatos volt.
1: És ezeket így megtalálod, fantasztikus.
2: Hát a neten meg lehet. Igen. Vagy hogyha nincs kiírva, akkor telefonálni szoktam. Uh-huh. Vagy például most a sogornőm is megtért, és a tesóm még Horvátországban dolgoznak a cirkusszal, és Splitten találtak református. Tegnap voltak istentiszteleten.
1: Így a munkád kapcsán mely országokba jártál? Tehát most hallottuk a Szlovákiát, Romániát.
2: Moldáviába és Makedóniába volt. Voltunk még cirkusszal.
1: Tulajdonképpen így is mondhatjuk, hogy a munkatársaknak, a gyülekezetnek, a családnak ilyen misszionárusa is lettél, tehát szépen Isten ebbe belevezetett téged.
2: Próbálom, ugye, amit tudok, mert ez így elég nehéz, ugye, ott Biatorbágyon én kaptam egy olyan igét, hogy az egész Izrael népe meg fog térni, vagy valami ilyesmi volt, és én ezt annyira a szívemre vettem, hogy tényleg az utazóknak kell mondani. Senki nem mondja nekik. Lényegében nagy része a rokonom is, és hát azért így belegondolva, hogy ugye ne vesszenek el, és az Úr Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy megmentse őket, akkor próbálok nekik is.
1: És a lányod felé tudsz elépni, ilyen szempontból ő vele mi van, merre van?
2: Ő 25 éves, Veronába járt artista iskolába, 13 évesen ment el, 18 éves koráig volt ott, és csak ilyen nyári, meg téli szünetekben jöhetett haza. Nehéz volt elengedni, de mivel a jövője volt ezzel, ugye, mert az artista szakmát, ez csak fiatalon lehet. Tehát ezt a ügyességet, meg ezeket a hajlékonyság, ezt nem lehet 20 évesen. Igen.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban német Kraj Ginával Szeverény János beszélget.
1: Te nagyon sokat mozogsz, hasonlóan én is sokat utazok, de talán még közelebb vagy a valósághoz, azokhoz az emberekhez, akik ma élnek mindenfele. Milyen ez a kor? Milyenek az emberek? Hogy látod őket, ezt a mai világot? Hogy érzed a kereszténységnek a felelősségét mindezekben?
2: Hát ez egy elég nehéz dolog, ugye, mert nekem mindig az jut eszembe az a felsorolás, amit a Pál apostol, vagy nem tudom már melyikben mondja, ugye, hogy milyenek lesznek, szeretetlenek, önzőek, pénzsóvárak, és ez sajnos tényleg nagyon így látom, hogy nem néznek nagyon körül, maguk körül. Körülnéznek az emberek, nincs azzal semmi gond, csak ahogy ugye az ige is mondja, hogy mindent elfogadnak. Csak az evangéliumot nem. Sokan mondják nekem, hogy ugye, hogy milyen ez a világ, meg hova tartunk, meg mi lesz, meg hogy lesz. Hát mondom, figyelj, a Jelenések könyvét el tudod olvasni, vagy van róla, a Biatorbágyiak csináltak egy nagyon jó videósorozatot, és mondom, hogy ha azt megnézed, vagy elolvasod, akkor Jézus felkészít. Jóra nem lehet számítani, de erre lehet felkészülni, vagy felkészülni a körülöttünk lévőket, aki elfogadja, hozzáteszem, mert ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem úgy lesz, de én biztos vagyok benne, hogy ami le van írva, az úgy lesz, és ez egyre nehezebb lesz.
1: Tehát nyilván te is úgy látod, hogy hát minden hitre jutott keresztény gyakorlatilag misszionáros is, tehát tennünk kéne, tehát ez nem elég, hogy beülünk egy hűvös templomba és nézzünk előre. Ezt hogy látod, hogy a keresztények mennyiben töltik be ezt a felelősséget? Valamennyire igen, mert te is így jutottál hitre, mert volt egy nagynéni, meg volt egy lelkész, meg minden, tehát ez azért történik, tehát ne legyünk pessimisták, de talán aktívabbnak kéne lenni a keresztények zömének, tehát sokan elég passzívak, nem?
2: Én igazából, én el tudnám képzelni ugye így a magam életéből kiindulva, hogy ugye én nagyon sok mindent kéregetek, mert hogy ugye a lelkész asszonytól kapom ezeket a kis evangéliumi kis füzeteket, meg mindent, ugye, és akkor én szoktam rendelni, meg igéskártyákat, meg mindent, és akkor a férjem mindig azt szoktam mondani, hogy szórólapozok, kellene jobban még mondani és szólni, és hogy ugye ma is azt mondta, hogy az a szeretet, amit mi kapunk, azt kéne, meg hogy észrevegyük a másikat, hogy bajban van, vagy lássuk azt, hogy segítségre van szüksége, hogy tudjunk segíteni, és hát ugye megpróbálom, amit tudok. Nagyon tetszett nekem, az is a Cseri Kálmán mondja, hogy ugye, hogyha túl van csordulva a szív az Úr Jézusra, akkor tudunk adni másoknak is. És hogy ugye ezt próbálom, hogy tudjanak róla egyáltalán. Tehát már az is jó, hogyha olyan helyzetbe kerül, és tudja azt, hogy van az Úr Jézustól segítség, akkor tudja azt, hogy odafordulhat hozzá.
1: Jézuson kívül a Bibliában milyen szereplőket szeretsz? Kik tűntek föl neked? Kik tetszenek?
2: Hát az Eszter nagyon tetszik.
1: Igen?
2: Igen.
1: Az, miért?
2: Hát az alázat. Ezt nem lehet tanulni. Ezt az alázatot, amivel ő volt akár a férje felé, akár a úgymond a

Nekünk nincs jogunk eldönteni és megítélni, hogy ki lesz az első meg az utolsó, vagy más szóval ki nyer örök életet és ki nem. Mert lehetnek az utolsókból elsők, és időnként az elsőkből, akik azt hiszik magukról, hogy elsők, utolsók lesznek. Az Istennél ez a sorrend, mert ő úgy igazságos, hogy kegyelmes, irgalmas és könyörületes minden emberhez. Mindegy, ki vagy, honnan jöttél, mit követtél el, nem számít. Jézus Krisztus megváltott minket, és ő szereti az elsőket és az utolsókat egyaránt. Ne higgye az, aki régóta hitben jár, hogy ő nagyobb jutalomban részesülhet, mert ugyanezt a kegyelmet kapja még az is, mint a jobblator, aki utolsóként vallotta meg Jézusba vetett hitét.

Jézus e példázattal akarja kiirtani belőlünk az irigységünket, a másokat lebecsülő, az ítélkező természetünket. Azt szeretné, hogy rádöbbenjünk arra, az utolsók is, akikről talán azt gondoltuk, nem méltók irgalmára, lehetnek elsők, és fordítva is igaz, elsőkből is lehetnek utolsók. Olyan jó lenne, ha csöndben megkérdeznénk magunktól, kik is vagyunk, milyen lelkülettel végezzük a ránk bízott munkát. Hálásak vagyunk, hogy szőlőjében dolgozhatunk. Nézzünk fel megváltónkra, lássuk meg az ő átszegzett kezét, az értünk meggyötört testét, és szóljunk hozzá így. Uram, fogadj kegyelmedbe utolsó munkásodként engem is, hogy célba érkezve első lehessek.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet. A mai ige, Példabeszédek 8. fejezet, 17. verse. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gondolatok az ígéről. A bölcsesség azokat szereti, akik azt szeretik, és azokat keresi, akik azt keresik. Aki igyekszik bölcs lenni, az már is bölcs, aki pedig szorgalmasan keresi a bölcsességet, már csak nem megtalálja azt. Ami általában érvényes a bölcsességre, az kiváltképpen érvényes a mi Urunk Jézus Krisztus testet öltött bölcsességére. Őt kell szeretnünk,

0: és keresnünk, akkor meg fogjuk tapasztalni szeretetét, és megtaláljuk őt, magát is. Keressük őt, már ifjúságunk idején. Boldogok azok az ifjak, akik életük reggelét az Úr Jézussal töltik. Sohasem kereshetjük őt túl korán, de aki korán keresi, bizonyosan megtalálja. A szorgos kereskedők általában korán kelők, a szorgalmas hívő is korán kezdi keresni az Urat. Mindenki, aki már megtalálta Krisztusban a gazdagságot, teljes szívvel kereste őt. Először őt kell keresnünk. Előbb, mint bármi mást. Krisztusé legyen az őt megillető első hely. A keresésben az az öröm, hogy meg is találjuk őt. Ahogyan keressük, egyre világosabban megmutatjuk magát, egyre szorosabb közösségbe von önmagával. Boldogok az őt keresők, mert ha egyszer megtalálták, velük marad mindörökké, és egyre drágább kincs lesz szívük és értelmük számára. Felföldi László a Kovász Fesztiválon. Nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécsett, a Püspöki Palotától a Rózsakertig elterülő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-ai városi ünnepségnek is helyet adott, majd a Szent István napi szentmisével zárult, melyet Földi László pécsi megyés püspök mutatott be a Székesegyházban. Változatos és gazdag programokat kínáltak a családoknak. Földi László a fesztivál megnyitó beszédében a családokhoz szólt. A püspök a koncelebrált szentmisével bevezetőjében kiemelte, nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk. Szeptemberben, a nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a Kelenföldi Barokk Esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a Kelenföldi Református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista, Svájcban, Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról marad a sok napsütés. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel. Keletire fordul a szél, és 25-31 fok várható. Kedden derült, napos időre van kilátás, néhol eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 24-33 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagy szeretettel a folytatásban, mert a világosság a világnak témát nem szabad abba hagyni. Akármi történik a világ végéig, Jézus akkor is azt kérte, hogy hirdessük Isten dicsőségét az utolsó pillanatig, mert ezt jelenti a világosság a világnak, üzenetet kell hozni, és olyan témákat, amelyek nem csak az egyházakat érintik, érdeklik, hanem az egész világot. De persze sokszor beszélgetünk olyan dolgokról, amik az egyházaknak, vagy közösségeknek a helyzete, vagy munkája, vagy rendezvényei, de mindenkit mindig arra kérünk, kedves hallgatóinktól, hogy ezeket is, ha meghallják, továbbítsák, adják tovább, akiket érdekelnek ezek a dolgok. A lényeg az, hogy az utolsó pillanatig el kell fogadnunk azt, hogy Isten teremtette ezt a világot, bennünket is, mindenkit. És mindjárt most megkérdezem Vég József testvért, mert most ő vállalta el, hogy kedves hallgatóinkat megszólítja a világosság a világnak témában, miközben hát ugye nagyon sok műsorban beszélgettünk, meg másokkal is beszélget, hallják ezt, hogy Vég József. Most akkor szeretettel köszöntjük.
1: Sok szeretettel köszöntelek, Laci, és a hallgatókat is.
0: És most igen, a bemutatkozás előtt hadd kérdezzek egy olyan témát, amiről most beszélgettem másokkal is, de kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed, hogy Isten a teremtésről, hogy beszélgettünk most arról, például a abortuszról csináltunk egy műsort, és akkor jutott eszembe nekem az, hogy igen, de hát, hogyha amikor én megszülettem, én nem tudhattam, hogy az anyámtól születtem. Nem láttam, nem hallottam, de utána mondták, és mindenki elhiszi, de ha elolvassuk a történetet a Bibliában, Mózes azt hitte, hogy igen, a fáraó lánya az anyja. Ugye? És ezért probléma volt, de aztán később mégis rájött, hogy nem, 20 év múlva, vagy több mint 20 év múlva, vagyis, hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek a hite bizonyítja azt, hogy ki a szülő, és nekünk a hitünk kell, hogy bizonyítsa, hogy Isten teremtett bennünket. Hát, mi a véleményed erről?
1: Hát így általában nyilván mindenhez hit kell. Ez a keresztényeknél, vagy a hívő embereknél természetesen összekapcsolt dolog, és talán a nem hívő emberek, vagy akik nem hisznek Istenben, azt gondolhatná valaki, hogy ott nincs hit, de minden ember életében van hit. Tehát aki abban van meggyőződve, hogy egy ősrobbanás az eredetünk, azt se vették föl filmre, annak sincsen közvetlen bizonyítéka, ott is a körülöttünk lévő világ eseményének egy bizonyos rendezése ad egy hitet. Ugyanezek a tények, amiket látunk a világban, adhat egy másik hitet, hogy Isten teremtette a világot. Tehát hit nélkül nem lehet élni, és senki sem él hit nélkül. Mondta ezt a példát, hogy bár mindenki ott volt a saját születésénél, de nem úgy volt ott, hogy megfigyelte, hogy kitől születik meg ki az apja. Nagyon jó példa, de általánosságban inkább ezt mondanám, hogy
0: Ádám és Éva, ők se tudták, hogy születtek.
1: Igen, de a lényeg az, hogy akár valaki Isten hívő, akár nem Isten hívő, a hit mindenkinek az életében ott van. az én meggyőződésem, hogy felemlítetted az evolúció meg a teremtés témakörét, én azt gondolom, hogy akik az evolúciót tartják igaznak, azok is hisznek egy tanrendszerben, és úgy rendezik sorba a világ tényeit. Akik a Bibliából, vagy akár a természet megfigyeléséből úgy gondolják, hogy Isten az eredete mindennek, azoknak is egy hite van. És még egy csavart beletennék, ami még érdekesebb, hogy maga Isten sem úgy foglalkozik velünk, hogy a hitet valaha ki kéne zárni. Tehát soha nem lesz olyan állapot, amíg a mennyben nem kerülünk és el nem változunk, és maga Isten lesz a tanítónk, hogy ne lenne helye a kételkedésnek. Tehát a hitnek mindig szerepe volt, szerepe van és szerepe lesz.
0: Így van, tehát most akkor elnézést, hogy ezzel kezdtük el, de ez a témája a világosság a világnak, hiszen meg kellene tudnunk győzni az egész világot, hogy higgyék el, hogy Isten teremtett bennünket, ami azt jelenti, hogy mi testvérek is vagyunk, emberekként mindig teljesen másképp kéne viselkedni. De mindegy, hogy elhiszik vagy nem, akkor is nekünk hirdetnünk kell, igaz?
1: Igen.
0: Mert ezt a szót te szereted, hogy világosság a világnak?
1: Igen, erre akartam visszautalni, hogy talán a hallgatóink, nem tudom, hogy mikor másokkal beszélgettél erről, akkor felmerült-e, vagy beidézték-e, de maga ez a ti vagytok a világ világossága, ugye ez Jézusnak a szava, ő mondta, méghozzá nem is akár mikor, hanem amikor volt a hegyi beszéd, ahol elmondta a híres boldogmondásokat, és folytatta, és Máté evangéliuma örökítette meg, hogy azt mondta, ti vagytok a világ világossága, és azért volt, ami így elsőre eszembe jut erről, azért volt Jézus a világ legnagyobb tanítója, mert a legegyszerűbb képekkel, gondoljuk el, mondjuk reggel ott ülnek a tengerparton, azon a lankás lejtő, nem tudjuk pontosan, hol zajlott ez a hegyi beszéd, csak annyit tudunk, hogy a Genezareti tó partján, ahol Jézus munkásságának a jelentős része zajlott, és ahogy fel kell a nap, Jézus ezt a képet használja, hogy a nap elűzi a homályt, a sötétséget, ugyanígy azt mondja Jézus, hogy na, ti ugyanígy a világ világossága vagytok. És
0: hát illetve mondta, hogy ő a világ világossága, de már a hegyi beszédben is arra kérte, hogy mi őt kövessük.
1: Igen, ezt különben az eredeti szófordulat, ugye máshogy azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, de a pontosabb fordítás az azt mondja, hogy úgy engedjétek fényleni a világosságot, ami bennetek van, és utal arra, hogy ez a világosság nem a miénk. Tehát ahogy mondod, Laci, valóban Jézus Krisztus az egyedüli világosság, tehát a bűn sötétségét, a világ megoldatlan kérdéseinek, a boldogtalanságnak, az élet értelmének a kérdését csak egyetlen egy forrás tudja megadni, az pedig Jézus. Azért mondja, hogy ha engem követtek, akkor a világosságban jártok, a világosságot követitek, és ti magatok is vissza fogjátok tükrözni a világosságot. Talán ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a mi, meg Jézus, illetve Jézus és a mi kapcsolatunk, hogy ha van hold, mi vagyunk a hold, de nincs nap, akkor mi sötétségben vagyunk, tehát mi csak visszatükrözni, hordozni tudjuk az ő világosságát. Ez a bibliai kép. És ugye János fogalmaz, emlékszel, azt mondja, benne volt az élet világossága. Tehát egyedül Jézus az a forrása a világosságnak. Persze, aki nem hívő is hallgatja most a műsorunkat, azt mondja, hogy most megint ilyen vallásos abrakadabra nyelven beszélünk. Mi az, hogy Jézus a világ világossága? Mit jelent ez nekem? Ez azt jelenti, hogy legalábbis én úgy fogalmazom meg magamnak, ez azt jelenti, hogy ha Jézusnak az életét tanulmányozzuk, hogy arról gondolkodunk, vagy a Bibliát megnyitjuk, akkor minden egyes az életben jelentős problémára, kérdésre megkapjuk a választ. És itt visszatolok arra, hogy kezdted a műsort, persze itt a hitnek óriási szerepe van. Tehát, hogy vagy elhisszük, hogy a Biblia egy Istentől ihletett fényforrás, és ezen a Biblián keresztül végig Jézus az Ószövetségben és Újszövetségben is Jézus beszél, hogyha ezt, amit a Biblia sugároz, ezt Jézuson keresztül megértjük, és őt követni akarjuk, akkor nekünk, mint keresztényeknek a világra ugyanolyan megvilágosító hatása lesz, mint hogy a napfénynek van a sötétség előzésére. Egy másik dolog, amit még kiemelnék itt ezzel kapcsolatban, hogy a teológia lehet, hogy egy bonyolult tudomány, de maga Jézusnak a tanításai, azok, tehát úgy tudtam megfogalmazni, hogy ott képzelem magam a hegynek az oldalán, és egyszerűen, ha ott van egy mellettem egy egyszerű halászember, balról, jobbról megáll egy hittudós farizeus, vagy zsidó rabbi, mind a kettőnek, amikor ezt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, beindul valami, és megért valamit abból, amit Jézus akar velünk közölni.
0: Igen, a Bibliával kapcsolatban most nekem az is eszembe jutott, igen, mert beszéltünk, csináltunk műsort a Biblia fordításáról, hogy most legalább 5000 nyelvre le van fordítva, és az egész világon, de aki a világ csúcsára emelkedett, mondjuk Róma, akkor te ismersz egy bármilyen római császárnak ilyen írásait? Amit az egész világ nem, ugye? Tehát sehol, semmilyen írást nem találunk a világon, amelyikből ennyi sok lenne terjesztve, lefordítva. Úgyhogy ez egyértelműen bizonyíthatja, hogy ez a teljes írás Istentől ihletett.
1: Hát, igen, tehát egyrészt, hogy az egész világ ismeri a Bibliát, a Biblia a világ első számú könyve, igen, nyomtatott példányszámban és lefordított nyelvek tekintetében, de itt megint hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy azt mondta Jézus, hogy az ő szavából egyetlen vessző nem fog eltűnni, egyetlen pontocska nem fog, igen, eltűnni, és hogy az egész világon hirdetni fogják az ő evangéliumát. Ezt mondta 2000 évvel ezelőtt.
0: Hát én zsidó testvérekkel megbeszéltem, mert náluk is ez probléma, hogy hát ők elismerték azt, hogy hát szerintem sokkal jobb lenne, ha mindig megtanulnánk az eredeti szövegeket, nem mindig csak az újakat is lefordítjuk, hanem tanuljuk meg, hogy amit ők írtak annak idején zsidók.
1: Hát igen, ahhoz meg kell tanulni héberül, vagy görögül, ugye ezen a két nyelven, meg arámi, ezeken a nyelveken íródtak a tekercsek. De azért itt, ha már ezt szóba hoztad, ezért is egyedülálló könyv a Biblia, mert ugye valaki azt mondhatja, most még ne menjünk a fordítások problémájára. Most egyelőre csak maga, hogy a szöveg mennyire ugyanaz ma, ami a kezünkben van, mint amit mondjuk Jézus olvasott az ószövetségi tekercseket, mert azt mondták ugye a tudósok, akik cáfolni szerették volna a Bibliának ezt a megbízhatóságát, hogy mivel állatbőrre, meg papíruszra írták az eredeti szövegeket, azok nagyon rövid idő alatt, maximum néhány száz év alatt megsemmisülnek, és ugye mindig másolták nemzedékről nemzedékre, ezért az volt a Biblia kritikának az egyik fő érve, hogy semmilyen bizonyítékunk nincs arra, hogy ma, 2026-ban ugyanazt a szöveget olvassuk, mint amit mondjuk Dániel olvasott, vagy amit Jézus olvasott, vagy Péterék olvastak. És az Isten csodálatos, mert adott egy döntő bizonyítékot, ami ezt az érvet teljesen megcáfolta. Ugye biztos már beszélgettetek más műsorban, hogy ez szóba került, a holttengeri tekercsek. A holttengeri tekercsek ugye egy 1950-es évek felfedezése, és a barlangokban szinte hermetikusan lezárva, ilyen korsókban, viasszal lezárva ott voltak a tekercsek, amelyek Krisztus előtt 200-300 évvel már ott, azokban a barlangokban voltak elrejtve. És a sivatagi időjárás miatt, a szárazság miatt, meg ahogy le voltak pecsételve, vagy lezárva, ezek a tekercsek sértetlenek maradtak. Tehát egyszer csak a 20. század közepe tájékán előkerültek olyan leletek, amelyek körülbelül 2000 évesek. Tehát volt a kezünkben a mai Biblia, ami a Szent Anna kolostorból származott körülbelül 1000 tájékából, és itt volt a másik, a holttengeri tekercsek, időszámításunk előtt 300-ból, tehát 1300 év távolság. És gondold el, Laci, hogy a holttengeri tekercsekben ott volt az Ószövetség, amit Ószövetségnek ismerünk, valamennyi könyve, kivéve Eszter könyve, ahogy emlékszem, és valamennyi könyve, hogy milyen, tehát gondoljuk el, hogy a tudósok, ugye az egyik tábor azt mondta, na most kinyitjuk ezeket a tekercseket, és végre látni fogjuk, hogy 1300 év alatt hogyan torzult a szöveg. A másik, akik a Bibliát Isten tértetek gondolták, és Isten ígéretébe bíztak, hogy megőrzi a szöveget, azt mondja, hogy na nézzük, lesz-e, Isten megtartotta a szavát. És hát csodálatos módon az látható, hogy ezek a holtengeri tekercsekben található szövegek teljes mértékben megegyeznek a ma kezünkben tartott Bibliával. Tehát Isten megóvta, hogy a szöveg az ugyanaz maradt. Onnantól kezdve az 50-es évek végétől, 60-es évek elejétől a Biblia kritikából ez a kritika eltűnt, hogy az a Biblia, amit a kezünkbe tartunk ma, az nem ugyanazt a szöveget tartalmazza, mint amit még Jézus olvashatott. Na ennyit arról, hogy a szöveghűség. A fordítások, hát azért kényelmesebb magyarul olvasni a Bibliát, mint ógörögül, vagy arámul, vagy héberül, de ezek a fordítások is nagyon-nagyon pontosak. Tehát, hogy Isten szava sértetlenül elérhető.
0: Igen, de Isten ezeket megvédi azzal, Jézus is mondta, meg Isten mondta már annak idején, amikor Izraelt Babilonból kitolta, hogy na, akkor most akkor...
1: Hazaengedték.
0: Igen, mostan menjetek ki, de nem ment ki mindenki.
1: Igen.
0: Akkor is már azt mondta nekik, hogy a szívetekbe helyezem.
1: Igen.
0: Az írást. Vagyis, hogy ez van, hogy igen, akármit csinálunk a fordításokkal, meg ezért, nem, a szívünkben van, és ezért ezt szoktuk tanácsolni mindenkinek, hogy jó, hogyha van többféle például magyar nyelv, akkor nézzék át mindegyiket. És a szívünk, a hitünk megmutatja nekünk, hogy melyiket higgyük el. Mert ezt igen, kell csinálni, de ezért mondom, és én ezt megtapasztaltam emberként, hogy tényleg rengeteg olyan dolog, jöttek gondolatok, és akkor meg elolvastam be a Bibliát, akkor megkaptam, igen, uh-huh. jó a gondolat. Uh-huh. Vagyis, hogy onnan megkapom a bizonyítékot, hogy jó, Jézus is utána ugyanígy megígérte, hogy a szívünkbe helyezi, és a fordítások azok segítenek abban, hogy megértsük, de nem szabad ezen vitatkozni meg semmit. Mindenki higgye el azt, amit ő érez a szívében, nem?
1: Abszolút. Tehát a Bibliához nem
0: akkor
1: lehet...
0: Akkor ezzel egyet értesz te is, ugye?
1: Igen. Na. A Bibliát mindenki magának olvassa, és magának érti meg. És Jézus mondott még egy kulcsot a Biblia megértéséhez. Azt mondja, ha cselekedni akarjátok, tehát hogyha elolvasom, megértem és cselekedni akarom, mert ha csak elolvasom, és az egy tudás, és semmi más, és nem akarom cselekedni, akkor soha nem lesz valódi tudássá, nem alakítja át az életemet. Tehát, hogy a Biblia ezért különleges könyv, hogy nem lehet a formális logika, meg ahogy más könyvekhez próbálunk közelíteni, hanem itt gondoljuk el mondjuk Dávid király ihletést kap, lát valamit, és azt az ő abban a korban, abban azzal az élettapasztalat, amivel rendelkezik, a lehető legjobban a maga módján le akarja írni és leírja. Mondjuk leírja egy zsoltárt, vagy szerez egy éneket, amit zsoltárnak hívunk. Ezt a zsoltárt néhány ezer évvel később olvasom én, aki itt élek a 21. században, egészen más élettapasztalattal, és mégis azt mondja az Isten igéje, azt mondja Isten, hogy ez nekem élet átalakító erővel fog bírni, és itt, amivel kezdtük a beszélgetést, a hit szerepe itt jön be. Tehát amikor egy verset elolvasok a Bibliából, egy részt elolvasok a Bibliából, akkor engednem kell, hogy kérnem kell a Szent Lelket, hogy tanítsa meg nekem azt, hogy mit akar nekem ez a szöveg mondani, mit jelent a saját életemre, mert nagyon sokan vannak olyanok, akik ismerik a Biblia történeteit, úgymond kereszténynek mondják magukat, de közben az életükben nem valósul meg, amit a Bibliában olvasnak. A szabad kicsit ilyen vallásosabb szöveget mondanom, hát Sátán a legjobb példa, ő mindnyájunknál jobban ismeri az ősellenség, az írásokat, mindent tud belőle, és mégsem menti meg. Tehát nem elegendő az ismeret, úgy lehetünk a világosság hordozói, hogyha a szövegeken keresztül Krisztus elkezd élni bennünk, és Krisztus nyilvánul meg.
0: Igen, és ahogy mondod, hát ez Jézus is így ígérte, hogy ha befogadjuk a Szent Lelket, akkor az segít bennünket ebben, sőt, segíti őket megfogalmazni az evangéliumot. Hát hiszen ők 3 éve nem rögzítettek a saját fejükbe se, hogy mi történt Jézussal, tudod, ami 3 évig, de utána megkapták a Szent Lélektől a gondolatokat, vissza tudtak emlékezni, és pontosan le tudták írni, de ez is egy példa számunkra egyébként, nem? Ez is egy példa, hogy 4 evangéliumot rögzítettek.
1: Uh-huh. Igen.
0: És többibe szóval ugyanaz van, néhol máshogy. Ezért ez egy biztosítás számunkra, hogy ne aggodalmaskodjunk, hogyha valaki kicsit másképp, hanem mindig a saját szívünkbe.
1: Igen, hát meg csak kicsit tovább megyek, ugye nem csak, hogy 4 evangélium van, hanem a Bibliának 66 könyve van. Volt, ahol egy halász ír valamit, egyszer egy farizeus ír valamit, egy teológus, másszor egy király, harmadszorra egy írnok, egy bíró, tehát nagyon, nagyon sokféle képpen írta le Isten a lényeget. Ugye azt mondja Isten, egy a lényeg, hogy szeressetek Istent, és szeressetek embertársaitokat. Miért kell ez 66 könyv? Azért kell az a 66 könyv, mert most 8 milliárdan vagyunk, 8 milliárd különböző agy, különböző megközelítés, különböző élettapasztalat, megértés, és Isten gondoskodott arról, hogy lehet, hogy valakit nem fog meg a János evangéliuma, mert olyan kezdetben volt az ige, stb. Kicsit olyan filozófikus, és jobban megfogja, mint a Máté evangéliuma. Tehát Isten mindenkinek gondoskodott, hogy lépésről lépésre elérhető legyen számára az igazság, és megismerhető legyen számára az igazság.
0: Igen, és ők is megértették azt, amit annak idején Mózes. Hát senki ennyi írást nem rögzített, mint Mózes, és olyan hosszú időre, és olyan témákat, amikben még ő se élt még, és rögzítette a kezdettől fogva, és mondom, ez egy bizonyíték számunkra, hogy a teljes írás csak Istentől ihletett, egy római császár ilyet nem tudott. Ugye?
1: Igen.
0: Történelemben, még a saját történelmükbe se rögzítettek. Hát Babilon, görög, Róma, Egyiptom,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Senki nem rögzítette így azok, amik történtek, viszont mi ebben az egész világ, szinte az egész világ történetét rögzítettük számunkra.
1: Igen.
0: Akkor, kedves hallgatóink, hát ez egy fontos téma, a világosság a világnak, mert ezt kell hirdetnünk a világnak mindenki számára, és akkor még ezt a témát is folytassuk a zene után Vég Józsi testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket Vég Józsi testvérrel, és én azt gondolom, hogy megint van egy olyan téma, mert ugye Jézusról is beszéltünk eddig, hogy van olyan téma, amely az egész világot megérinti, és amiben még mindig viták vannak, meg különbségek a zsidók és a keresztény testvérek között, de erről is kérdeztem már másokat, de téged is kérdeznélek, hogy mi a véleményed arról, hogy Jézust nem fogadták el a messiásnak, mert például a zsidó testvérek, ők egyértelműen Mózest követik, nem? Minden héten a Tórát, csak a Mózes könyvét olvassák föl, de amikor Isten elküldte Mózest Egyiptomba, azt mondta neki, hogy akkor most elküldelek téged a fáraóhoz, hogy hozd ki az én népemet Egyiptomból. De amikor eljött a messiás, akkor miért nem azt mondta neki, na, akkor elküldelek téged a római császárhoz, hogy hozd ki az én népemet Rómából. Miért viselkedett másképp Jézus, mint annak idején Mózes? Ez egy nagyon fontos téma, nem? Ezt szépen át kéne gondolni, mert Jézus születésével hatalmas új dolgok jöttek le a világra, a mennyből.
1: Hadd hozzak egy párhuzamot Mózes és Jézus között, hogy talán megvilágosítsam azt, hogy nem olyan ellentétes a küldetésük, mint elsőre látszik. Ugye Isten Mózest szabadítóul küldte Egyiptomba, hogy megszabadítsa a népet a rabszolgaságból, megszabadítsa a népet a nyomorból. És ez volt az isteni küldetése, hogy egy rabszolga sötétségben élő népet kihozzon abból a rabszolgaságból, és a világ világosságát tegye őket.
0: Igen, de hát a zsidó testvérek ezt várták már annak idején a messiástól, hogy a római hatalomból kihozza őket.
1: És a párhuzamnak a másik fele, ugye Mózes az egyik fele, hogy szabadító, aki a rabszolgaságból, a megkötözöttségből szabadít, és amikor a pásztorok Betlehem mezején Jézusról, mert tehát messiásról beszélgettek, és egyszer csak megjelentek az angyalok, akkor, és Máriának is ezt mondta az angyal, hogy szabadító küldetett nektek, aki megszabadít. Miből szabadít meg? A bűnnek a rabszolgaságából. Tehát mind Mózes, mind Jézus szabadítók. Ebben nincsen különbség közöttük. Na most látszólag a zsidó nép Mózes korában az egyiptomi rabszolgaságból szabadul, de Mózesnek a valódi küldetése nem az volt, hogy nem csak az volt, hogy a rabszolgaságból szabadítsa meg őket, ami az egyiptomiakhoz kötötte őket, hanem hogy megszabadítsa őket, ugyanúgy, mint Jézus, a bűn rabszolgaságból. Azt mondta, mielőtt még a sínai hegyhez értek, mondta, hogy ti az én népem lesztek, és hogyha követni fogjátok a szeretet törvényét, akkor minden népnek a világosságába tesz le benneteket. Ugyanezt mondja Jézus. Ti a bűn rabszolgaságában vagytok, és a bűn rabszolgaságából foglak benneteket megszabadítani, és nem csak, hogy megszabadítalak, hanem ahogy a beszélgetésünk első felével kezdtük, és maga a téma is ez, hanem a világ világosságával teszlek benneteket. Nem lesztek már a sötétségben. És akkor most a kérdésedre válaszolva, hogy vajon a zsidó nép miért nem fogadta el Jézust? Zárójeles megjegyzés, Mózesre fogadták el. Tehát Mózesnek nem csak azért kellett a csodákat csinálnia, mert hogy meggyőzze a fáraót, hanem maga a saját népe is, és amint valami nehézség volt, egyből ellene fordultak újra és újra, hogy miért hoztál ki bennünket, meg akarsz ölni bennünket, le akarod nyúlni a vagyonunkat, mindenfélevel vádolták őt, hogy menjünk vissza Egyiptomba. Ugyanígy Jézus se fogadták be, mert nem egy bűntől szabadítót vártak, nem egy olyan valakit vártak, aki az Isten királyságát kezdi el építeni, és az Isten királysága, a mennyország, az bennetek kezdődik, mondja Jézus, tehát a szíveket akarta megváltoztatni. Na, ez nem tetszett nekik. Nem csak nekik nem tetszett, hanem ez semmelyik generáció, semmelyik korban egyetlen egy embernek sem tetszik. Amikor Jézusnak az igazi tanítása szembe jön az emberi szívvel, hogy nem lehetek önző, és a másokért kell élnem, és Jézus kell követnem, ez nem tetszik az embereknek. Ez ugyanaz, mint a gazdag ifjú, talán sokan ismerik a hallgatók közül, amikor meglátta a gazdag ifjú, hogy Jézus magához engedi a gyermekeket, megsimogatja őket, és megáldja őket, akkor odaszaladt Jézushoz, leborult elé, és mondta neki, hogy Mester, mit tegyek, hogyha egyik fordításban tökéletes szeretnék lenni, a másik fordításban, hogy örök életet, hogy üdvözülhessek, hogy örök életet nyerhessek. És Jézus azt mondta neki, hogy hát most nem mondom a köztes részeket, de hogy add el mindent, és add oda a szegényeknek. Tehát rámutatott a szívében lévő önzőségre. Nem, másoktól nem kért ilyet, hogy adja el a vagyonát, de látta, hogy ennek az embernek ez a problémája. Szóval, hogy a zsidók is, és a mai emberek is azért nem fogadják el Istent, azért nem fogadják el a Bibliát, mert az nem csak egy történelemkönyv, nem csak szép szólamoknak a gyűjteménye, hanem megszólítja az embert, és döntési helyzet elé állítja. Követni akarsz engem? Vagy jobban szereted a kocsidat, a vagyonodat, a hatalmadat, a beosztásodat, vagy engem akarsz követni, és az akaratoddal mellé mász. És én nem hibáztatnám a zsidókat, hogy a zsidók nem fogadták el a messiást. Való igaz, nem fogadták el. De az azóta eltelt 2000 évben hány nép, hány generáció nem fogadta el azt a világosságot, amit Isten rájuk árasztott, mert az önzőségüket kellett tenni. Ugye azt mondta Ábrahámnak Isten, talán Pál apostolnál olvassuk ezt, hogy még 490 évig, vagy valahogy így, 490 évig kellett várakozni, hogy Ábrahám leszármazottjai beléphessenek az ígéret földjére, Kánaánra, de meg is indokolta, hogy miért, mert az a Kánaánban lakó népeknek a gonoszsága még nem telt be. Tehát, hogy Isten emel királyokat, dönt királyokat, felemel népeket, és tehát minden nép, hogy az emberi sorsok is így vannak, minden nép kap egy lehetőséget Istentől, és ott a Kánaánita népeknél még az idő nem telt be, de ahogyan Ábrahám leszármazottjainak közel 500 évet kellett várni ahhoz, hogy elfoglalják az ígéret földjét, Jézus óta már több mint 2000 év telt el, vagy hát mert ugye 31 környékén, tehát hogy körülbelül 2000 év telt el, és még mindig nem mentünk be a mennyei Kánaánba. Tehát ebben is hasonlóság van. Ugye a Biblia maga azt mondja, Isten maga azt mondja a Bibliában, hogy például a zsidó népnek a történetét is azért iratta meg, nem azért, hogy történelmileg ki legyünk kupálva, hogy historikusan műveltek legyünk, hanem azt mondta, hogy ezek a mi tanúságunkra lettek megírva, hogy amit ők elkövettek, amilyen csapdákba ők beleestek, hogy abból tanuljunk. És hát nyilván a keresztények is beleesnek ugyanazokba a csapdákba is, és lassan tanulunk, de hála Istennek, hogy ő kegyelmes. Még egy gondolatot szerettem volna megosztani, hogyha megengeded, ugye a Ti vagytok a világ világossága fő témánkhoz. Ez pedig az, hogy amit is mondtál is, hogy ugye 490 évig kellett várni Ábrahám leszármazottjainak, mi most már a második évezred után vagyunk lassan, és még mindig nem jutottunk be a mennyei Kánaánba, és mégis Isten ezekre a tökéletlen emberekre bízta a világosság terjesztését. Isteni szeretetből azt mondja, hogy ha, mert gondoljuk el, angyalok is lőhetnének a földre, és angyalok is terjeszthetnék a világosságot. Ők is, valahogyan megjelentek a például ugye ott a pásztornak, mikor megszületett Jézus. De Isten az ő szeretetében úgy döntött, hogy azért bízza az emberekre, mert ahogy az egyik ember a másik emberért munkálkodik, ez a munkálkodás az a másik embernek is jót tesz, de maga a munkálkodón is jót tesz. Tehát így Jézus is ugye a példaképünk emberré lett, és nem mint Isten jelent meg, és úgy mondta el az igazságot, hanem lejött közénk, egy volt közülünk, ugye Máriától született, ugyanolyan testi adottságokat kapott, örökölt, mint bármely más ember, aki megszületik, és ezt az emberi természetet vette föl az ő isteni természetére, kombinálta, egyesítette az istenit és az emberit, és itt az emberek között járva, azokkal jót téve, Isten áldásait árasztva mutatta be, mit jelent az, hogy hogyan kell a követőinek is a világosságot terjeszteni. Tehát csak azt akartam mondani, hogy bár gyarlóak vagyunk, és sokat hibázunk, Mózes is, és azóta az ő népe is, meg mi is, de mégis Isten ezeken az embereken keresztül akarja elérni az egész lakott világot, hogy az egész világon hirdetessék az evangélium. És megbízást kaptunk. Mert nem, tehát, hogy nem csak Mózes kapott megbízást, nem csak ilyen kivételes emberek kapnak Pál apostol megbízást, hanem mindenki, aki Krisztus követője, az egy megbízást kap. És talán valaki úgy értheti ezt, hogy mint egy munkát, hogy megbíz egy munkával, és akkor ha esik, ha fúj, ha van hozzá kedvem, ha nincs hozzá kedvem, nekem ezt tenni kell. Na de ez, hogyha ezt így csinálnánk, ez lenne az, hogy ki akarjuk érdemelni azt, hogy Isten elfogadjon bennünket. Ha viszont valaki valóban megtapasztalja az életében Isten szeretetét, akkor, hogy az előző félben beszélgettünk, akkor akaratlanul fényleni fog a világosság rajta keresztül, mert észrevétlenül is követni akarja Jézust, és úgy akar élni, ahogyan Jézus a nagy példakép.
0: Igen, és ugye ezt tapasztaljuk, mert hogy nem voltak egységesek a népek annak idején, Izrael népe is. Hát például Sámuel próféta teljesen ellene volt annak, hogy királyt válasszanak. Mondta is nekik, és nem tudom, hát ott többség valószínű, nem mindenki, hanem de többség azt mondta, jó, akkor mégis nekik király. De ez utána ez végig mindig így volt, de mindig voltak emberek, igaz? Akik viszont szépen viselkedtek, mint például Sámuel proféta, hogy mindig vissza, és most is így van, illetve mi mindig gondolkodunk azon, hogy na de jó lenne egységesnek lenni.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Hát ezen a világon, ugye maga Istennek az egyik első megszólalása, sőt a legelső megszólalása a bűneset után, az volt, így kezdte, hogy ellenségeskedik szerzek közötted, és az asszony maga között a kígyóra utalva, illetve az ős ellenségre, a bukott angyalra, Luciferre, vagy sátánra utalva mondta ezt, hogy én, Isten, nem hagyom, hogy az ember teljesen a foglyod legyen, hanem a szívébe ültetek lelkiismeretet, vagy a fényt, ami mindig egy döntési helyzet elé állítom. És ezért van a világban ellenségeskedés. Mindig lesznek olyanok, akik hallgatnak erre a belső hangra. Követni akarják a lelkiismeretnek a szavát, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy követni akarják a Szentléleknek a tanítását. És mindig lesznek olyanok, akik csak a saját érzéseikre, a saját gondolataikra, a Biblia így mondja, hogy maradnak a sötétség oldalán. Tehát soha nem lesz az egész világon egy teljes egység. Maga a Biblia sem tanítja azt, hogy eljön egy olyan idő, amikor az egész világon béke és biztonság, és mindenki Istent követi, hanem Jelenések könyve azt írja, hogy összegyűjti a nagy háborúra őket, és az egyik felén ott lesznek azok, akik elpusztulnak, amikor ugye Noé idejében víz által teremtette újra a világot. Péter azt mondja, hogy a legutolsó felvonáskor tűz által fogja újra teremteni, tehát elpusztulnak a gonoszok, és az Isten hívők, Jézus követők, akik az életükben megvalósították a szeretet elveit, azok pedig örök életet kapnak. Tehát, hogy ez mondjuk a világ és a kereszténység ellentéte. De te arra is utaltál, Laci, szerintem, hogy a kereszténységen belül is, vagy a vallásos világon belül is vannak ellentétek. És ez is azt mutatja, hogy nem az a lényeg, hogy ki mit mond, hogy milyen felekezethez tartozik, vagy milyen vallásos, milyen vallás követőjének tartja magát, vagy miben hisz. Azt mondta Jézus, hogy nem a fának a neve mondja meg, hogy mennyit ér, hanem a fának a gyümölcse. És a jó szívből, mindegy, hogy milyen vallásnak a tagja, a jó szívből, a lelkiismeretes szívből, ahol Isten tud dolgozni, ott a szeretet gyümölcsei jönnek, a másik szívből pedig az egocentrikus, önző gyümölcsök, ha szabad ezt mondanom, vagy következmények. És ezért mindig meg lesz az a kettősség.
0: Hát igen, ez azért egy nagyon fontos, de erről mi sokat szoktunk beszélgetni a lélek gyümölcséről, de Jézus, ahogy mondtad 2000 éve, ő mondta, hogy legyőzte a világot, viszont előtte viszont csak azt olvassuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát. Nem, ő meg azt mondta, hogy nem. Innentől most megváltozik, és innentől kezdve nekünk azt üzenik, hogy teljesen másképp kellene viselkednünk, mint amit az ez előtte lévő időszakban. Hiszen akkor, onnantól kezdve a háború például, vagy a harcolás, egymással való harcolás, az egy teljesen, szerintem nem is volt letiltva. Ugye? Nem volt ilyen törvény, hogy bárkik, olyan népek egymással ellen harcolnak, akkor megölhetnek bárkit. Sőt, még amikor olvastam, hogy Ábrám, akkor Kánaánban jártak, akkor hirtelen kiugrott elé Mamre, az Amarita, mondta, hogy na jó, de hát ez a mi völgyünk, és most ti itt vagytok. És erre Lót azt mondja Ábrámnak, hogy de akkor mi vagyunk túl erőbe, foglaljuk el ezt a földet, meg tudjuk védeni bárki elől, és erre kérdez járom, és öljük meg őket. És erre azt mondta Lót, hogy hát csak ha elkerülhetetlen. Mire mondja Ábrám, hogy hát attól félek, hogy elkerülhetetlen, és utána mondta, hogy nem, hát mi nagyapád, apád, dédapád építette ezt a völgyet, akkor ez a tietek, mi elvonulunk békén. Vagyis, hogy Ábrahám elkezdte azt csinálni, amit Isten kért, hogy nem itt, nem harc, stb. És Jézus ugyanezt mondta, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, a bék, mert ő mondta, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, aki csak ilyet hoz nektek, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, de mi is megtapasztaltuk azt is, nem, hogy több száz évig keresztény harcok is voltak, háborúk, egymással, egymás ellen, mindenféle. De Jézus ezt mondta, innentől kezdve, most, amikor, akkor most álljunk meg, és szerintem ezt kell most is, de én olvastam most egy cikket, a hírekbe is bemondtuk kedves hallgatóinknak, a katolikusok írták a Magyar Kurírba, hogy igen, volt most egy ifjúsági konferencia, Európából jönnek össze fiatalok a békéért. Mert is akkor azt írják, hogy igen, a háború az most mindenki számára inkább megoldást jelent. A sokkal több ember számára, de a fiatalok viszont most a békéért imádkoznak majd. Igaz? Tehát, hogy ezért, mint a lélek gyümölcs, hogy ezt kellene terjesztenünk. De nem fogjuk tudni ezt a világot megváltoztatni, hát hiszen azért fogja Isten elpusztítani ezt a világot, de amivel elkezdtük ezt a beszélgetést most, az volt Jézus utolsó kegyelmi üzenete a Jelenések 14:7-ből, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizet. Vagyis érdekes, nem? Hogy 6000 év történt, és erre azt mondja Jézus, hogy toljátok ki ezt a 6000 évet, csak azzal foglalkozzatok, hogy Isten teremtette nektek ezt a világot. Érdekes, ugye?
1: Igen. Hadd mondjak ide egy igét, hogy Istennél nincsen változás, vagy a változásnak árnyéka. És ezt azért mondom, mert szeretném a hallgatókat is, meg téged is egy kicsit, csak az angol szót eszembe challenge-elni, kicsit megpróbálni, kicsit úgy kimozdítani abból, hogy egyentétek is tudjunk bánni. Tehát, hogyha Istennél nincsen változás, vagy változásnak árnyéka, akkor ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni azzal, hogy 4000 éven át az Ószövetség ideje van, és 2000 éve az Újszövetség ideje van. Ha ugyanaz az Isten, akkor ugyanaz az Isten nem mondhat két különböző dolgot. És én azt gondolom, hogy mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben ugyanaz az egy Isten, ugyanazt az egy dolgot mondja, hogy szeresd az Isten teljes szívből, teljes elméből, minden erődből, és szeresd a te fele barátodat, miképpen te magadat. Ebben nincsen különbség. Látszólag, amikor megkérdezi például Dávid, vagy Józsué, vagy akár

0: Isten vezette őket, akkor mindig Isten arra törekedett, hogy arra tanítsa őket, hogy nem az ő ügyességük, nem az ő háborús taktikájuk az, amit a döntő volt. És mindvégig Isten a főszereplő. És ez az Isten minden népet meg akar menteni. És talán a különbség az, ami mondod, hogy legyőztem a világot, hogy Ádámtól, Évától és Ábrahámtól Krisztusig egy ígéretben hittek, hogy eljön majd az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Erre az ígéretre nézve éltek Krisztusi életet, bár Krisztus még nem jelent meg, mint az Isten báránya. És amikor Krisztus azt mondta, hogy elközelített az Isten országa 2000 évvel ezelőtt, még akkor miért mondta ezt? Azért, mert az ígéretnek az országa az ő áldozatával valósággá vált. És ez a valóságos ország, most már ebben az értelemben vagyunk Krisztus országának a tagjai, de még mindig várunk, hogy ez a valóságos ország megvalósuljon.
1: Ezeket a témákat, amelyeket most felvetettünk kedves hallgatóink számára, ezt az utolsó időben, miközben azt írja a Jelenések könyv 10, eljött az ő ítéletének órája Istennek, ezért ezt mindenkinek nagyon komolyan át kell szépen gondolni, a történelmet is, amit a Bibliából olvasunk.
0: Én csak ezt megerősíteni tudom, és örülök, hogy beszélgethettünk.
1: Akkor mondjuk ismét együtt, úgy legyen.
0: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet. A mai ige, Példabeszédek 8. fejezet 17. verse. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gondolatok az ígéről. A bölcsesség azokat szereti, akik azt szeretik, és azokat keresi, akik azt keresik. Aki igyekszik bölcs lenni, az már is bölcs, aki pedig szorgalmasan keresi a bölcsességet, már csak nem megtalálja azt. Ami általában érvényes a bölcsességre, az kiváltképpen érvényes a mi Urunk Jézus Krisztus testet öltött bölcsességére. Őt kell szeretnünk és keresnünk, akkor meg fogjuk tapasztalni szeretetét, és megtaláljuk őt, magát is. Keressük őt már ifjúságunk idején. Boldogok azok az ifjak, akik

0: Életük reggelét az Úr Jézussal töltik, sohasem kereshetjük őt túl korán, de aki korán keresi, bizonyosan megtalálja. A szorgos kereskedők általában korán kelők, a szorgalmas hívő is korán kezdi keresni az Urat, mindenki, aki már megtalálta Krisztusban a gazdagságot, teljes szívvel kereste őt. Először őt kell keresnünk, előbb, mint bármi mást. Krisztusé legyen az őt megillető első hely. A keresésben az az öröm, hogy meg is találjuk őt. Ahogyan keressük, egyre világosabban megmutatjuk magát, egyre szorosabb közösségbe von önmagával. Boldogok az őt keresők, mert ha egyszer megtalálták, velük marad mindörökké, és egyre drágább kincs lesz szívük és értelmük számára. Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét, a keresztény Európát keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés. Mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakat jól ma, úgy a tegnapi hitből nem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart minket, ha életünké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot fel lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelkitartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. A világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára, üzeni Leó pápa. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. Ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Beszédében a szervezet idei találkozójának emberi méltóság és mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és ellenőrzés címéhez csatlakozott. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azon erkölcsi kérdés elé helyezi az emberséget, azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. Leó a vatikáni Kelemen teremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót. Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagy templom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászló felvonással, amit a kenyérszentelés követett. Itt Fekete Károly püspök kiemelte, hogy az új kenyér nem csak étel, hanem az életünkről is üzen. Az elkészítésben benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség, mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. A nagy kilengések intőjelek, a kenyér figyelmeztető üzenet, hogy kezdjünk el egymás életőivé válni. Tegyük fele barátivá a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és adjunk azoknak is belőle, akiknek kevesebb jut, hangsúlyozta. Ezt követően Palánki Ferenc, római katolikus megyéspüspök könyörgésében kért arra áldást az új kenyérre, ami, mint mondta, életünk és a békesség szimbóluma is.
1: Kulturális programajánló.
0: Mennyei dallamok a szegedi dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel 2 évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, idén szeptember 20-a és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével idén is a Szegedi Dón ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester, és Kis Rigó László, szegedcsanádi püspök alapította, azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Benyik György az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a 3 napos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa pápa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várhatók biblikusok. Az idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a fogadalmi templomban adják át Gottfried Szymanowski német protestáns teológusnak.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Nyugalmat, közösséget és lelki töltekezést adott a leveleki tábor a kelet-ukrajnai gyermekeknek. 28 ukrán gyermek, 4 felnőtt kísérő és 6 animátor töltötte a nyári szünet egy részét a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki szabadidős tábor helyén. A csoport augusztus 13-a és 21-e között kapcsolódhatott ki békés, biztonságos környezetben. Az idei táborozók többsége Kelet-Ukrajnából, Harkivból érkezett. A résztvevők döntő többsége nagy családból származik, sokuk szülei a fronton harcolnak, vagy hadirokkantak, mások abból az oktatási intézményből jöttek, amelyet 2023-ban rakétatámadás ért. Bár az akkori gyors evakuálásnak köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg, az intézményt azóta is folyamatosan támogatják a segítők. A 8 nap során a gyermekek végre nyugodtan alhattak, távol a légiriadótól és a repülők zajától. A gyermekeket a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidő központja mellett a leveleki görögkatolikus közösség és Kanyó Árpád esperes parókus is szeretettel fogadta. A helyiek aktívan bevonták a fiatalokat a hitéleti programokba. A tábor idei tematikája Jézus érzelmeit helyezte a középpontba. Az időjárásról marad a sok napsütés, visszatér a meleg és a száraz idő. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható. Kedden derült napos időre van kilátás, néhol eshet eső, a keleti szél megélénkülhet és 24-33 fok valószínű. A következő napokban egy tőlünk északnyugatra vagy északra lévő anticiklon hatása alá kerülünk, így visszatér a meleg és a szárazság.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ölelés. Az ölelés gyógyír a léleknek. Az ölelés, amelyben lehet barátság, lehet szeretet, lehet szerelem, lehet élet. Az ölelés, amely mindig készen áll, hogy fölmelegítsen. Csitári Hogh Tamás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez itt a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Talán észrevették már, hogy igazából ennek a sorozatnak, minthogyha egy belső kis sorozatává vált volna a Timóteus életével foglalkozó néhány fejezet. Ma negyedszer fogunk erre a témára visszatérni, de egyáltalában nem véletlenül. Hiszen Pál apostol munkatársai közül, miközben nagyon sokszor Timóteus nevét csak úgy marginálisan megjegyzik, vagy megemlíti a Szentírás egy-egy levélnél például, de mégis azt lehet mondani, hogy a legszorosabb kapcsolat Pál apostol és Timóteus között jött létre, olyan apa és fiú, lelki értelemben apa és fiú jellegű kapcsolat. Amikor elérkezett az idő, hogy Pál apostolnak át kellett adni a szolgálatát Efézusban, talán a legutóbbi alkalomra visszautalhatok, akkor egy nagyon nehéz időszak volt Pál apostol számára is, hiszen nem úgy készült ő, hogy pillanatok alatt onnan el kell távoznia, de hát mégis így hozta az élet az ötvösök zavargása után, hogy jobbnak látták a testvérek, és Pál apostol is megértette, hogy neki most tovább kell indulni, de akkor viszont az addig nagyon-nagyon sok mindent megtanuló, egyre több feladatot átvevő, nagyon sok gyülekezetben amolyan jószolgálati vagy nagyköveti szerepet betöltő Timóteus egyszer csak az efézusi szolgálatnak a kellős közepén találta magát. Ennek a kapcsán íródott a Timóteushoz írt első levél, amit, hogyha valaki végigolvas, akkor részben konkrétan Efézusra vonatkozó utasításokat fog benne találni, részben pedig Timóteusnak, döntő részben Timóteusnak személyes, hitbeli, tanításbeli, teológiai, etikai, egyáltalán életvezetési útmutatásokat lehet benne találni. Magyarul egy teljes keresztmetszeten tanácsolja és segíti őt Pál apostol. Már nem úgy mentorálva, mint korábban, hogy ezt a divató szót említsem, hanem levél útján, de abban a hitben és reménységben, hogy az, aki olyan hűségesen, odaadóan végezte a munkát, amíg Pál apostol közelében élt, vagy Pál apostolnak a személyes irányítása mellett végezhette az ő szolgálatát, az most ugyanúgy fogja majd végezni az ő munkáját Pál apostol teljes távollétében. Ennek egy nagyon-nagyon különleges része az ötödik fejezet, amikor már a levél vége felé tartunk, és Pál apostol egy néhány területen nagyon egyértelmű utasítást ad. A 21. verstől ezt olvasom. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél. Mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Ha valaki ezeket végigolvassa, akkor nyugodtan szét lehet szedni. Egyébként tanácsolom is, hogyha valakinek van egy kis ideje, akkor másolja egy Biblia programból be a szöveg szerkesztőjébe a Timóteushoz írt első levelet, és próbálja meg témánként szétszedni, hogy vizuálisan is, tehát látható módon is egy kicsit jobban legyen tagolva, és megtetszenek látni, hogy mennyi rendkívül különleges dolog fog majd szembetűnni. Ilyen például ez az utasítássor. Semmi olyasmit nem mondott Pál Timóteusnak, amire ne kellett volna valóban odafigyelnie. Például az előítélet. Mitől támad a szolgálat során valakiben előítélet? Hát ismerve a korábbi életét valakinek, korábbi hibáit, bukásait, bűneit, és hogyha valaki lelki munkában van, és egy gyülekezet élén áll, akkor ez pedig különös kísértésé válik, hogy a korábbi tapasztalatok alapján akár véglegesen lezárjunk, még mielőtt valaki félreért. Ez nem azt jelenti, hogy hát aki lelki munkában áll, az legyen naív, ostoba, félrevezethető, orránál fogva vezethető. Összesen csak arról van szó, hogy azt mondja Pál, nehogy részrehajló légy. Aztán a részrehajlásnak egy másik nagyon jelentős oka az esetleg az érdekeltség. Na hát erről egészen regényeket lehetne mondani, hiszen az efézusi gyülekezetben is bizonyosan jelen voltak azok, akik társadalmi súlyukat tekintve gyakorlatilag nem számítottak, ők voltak a rabszolgák, és azok, akiknek a szava még a külső területeken is jelentős volt. Na, ők voltak a rabszolgatartók, a gazdagok, a megtért gazdagok, meg azok, akiknek ilyen-olyan-amolyan szerepük volt a gazdasági életben, a jobb módú emberek. Észre tetszettek venni, hogy mennyire egyszerűen vihet zátonyra egy gyülekezetet az, amikor ilyen értelmű széttagoltság kezd lenni? Nagyobb szava van annak, akinek több a pénze. Hiszen sokkal jelentősebb módon tud például a gyülekezet fenntartásához hozzájárulni. Azt mondja Pál, állj meg Timóteus, nehogy az efézusi gyülekezet attól fusson lelkileg zátonyra, hogy a vezetői egyszer csak nem a lelki tartalomra kezdenek figyelni, hanem a várható bevételre, vagy a várható képviseletre, a társadalmi képviseletre, arra, hogy kinek hol, milyen módon esik a szava latba majd egy-egy bizonyos témának a felvetődésénél. Mások bűneiben részes ne légy. Ez egy nagyon-nagyon kijózanító üzenet Páltól. Azt mondja Timóteusnak, hogy most nézd meg, Timóteus, hogyan lehet mások bűneiben részesnek lenni. Vétkesek közt cinkos, aki néma, mondja a magyar költő, ez se Pál nem ismerhette, se Timóteus, de nagyon reális. Valóban vállaljuk szívesen alkalomattán a cinkosságot? Sokszor a szeretetre hivatkozva azt mondjuk, hogy á, nem, hát igazán testvérek, ebből nem szabad ekkora ügyet csinálni, meg hát most jobb, ha behunjuk a szemünket, nem kell mindent észrevenni, és igazából ne szólj, nem fáj fejem, és jobb nekünk, hogyha nem keveredünk bele, és akár még elő is tudunk szedni mindenféle minket igazoló igéket, csak azért, hogy igazoljuk a hallgatásunkat, gyávaságunkat, némaságunkat. Azt mondja Pál, a részrehajlás az egyik lehetőség, de belekeveredhetsz mások bűneibe, a hallgatás árán is. Istennek a szolgája nem arra van, hogy behunja a szemét ott, ahol Istennek mondani valója van. Ha valaki ebből részletesebben akarna olvasni, Ezékiel proféta könyve 33. fejezetét hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe, tudom, hogy ez az Ószövetségben van, de hogy az elhívott szolgának, a profétai küldetéssel bíró embernek a felelőssége mit sem változott, az Új Szövetségben sem, azt az Új Szövetség sok-sok száz igéje fényesen igazolja. Aztán itt van egy másik mondat. Tisztán őrizd meg magad. Nehéz dolog tisztának maradni, hogyha a környezet szennyes, vagy hajlamos a piszkolódásra. Hogy lehet magunkat tisztán megőrizni? Úgy, hogy közel sem megyünk a többiekhez? Hát ettől nem leszünk tisztábbak. A tisztán megőrzés az azt jelenti, hogy miközben tudom, hogy milyen a környezet, közben folyamatosan ott vagyok az Úr előtt, imádkozom, hogy Uram, Te voltál az, aki idejöttél erre a világra, mindenekben kísértést szenvedtél, de nem estél bűnbe. Én nem tudom magamról, hogy olyan erős lennék, mint Te, de Te ugyanolyan erős vagy, mint korábban. És te azt mondtad, hogy te bennem fogsz élni, és ez az egyetlen reménységem arra, hogy tudjak Krisztus követőjeként tisztán megmaradni, szembefordulni a kísértéssel. Mert hogy az álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek, nem valami kegyes maszlag, hanem egy valóságos lehetőség. Nyilván ez harcot jelent. Ezek között a harcok között az ember néha meggyengülhet. És Pál apostol pontosan tudta, hogy Timóteus vívódó ember, harcoló ember, tusakodik belül a külvilágnak és a vallásos, a gyülekezeti külvilágnak mindenféle problémája meglehetősen sok teherként nehezedik rá. És akkor azt mondja neki, tessék csak figyelni, ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomrod gyakori gyengelkedésére való tekintettel, élj egy kevés borral is. Hát Pál apostol, hogy mondhat ilyet? Hát nem azt mondja neki, hogy mivel a gyomrod és egyébként is hajlamos vagy gyengelkedésre, hát tessék még többet imádkozni, meg még annál is többet imádkozni. És hogyha ez nem használ, akkor még többet imádkozni. Hát hogy jön ide a bor? És még mielőtt valaki azt hiszi, hogy hazabeszélek, szeretném mondani, hogy én tökéletesen megértem Timóteust, aki ezek szerint úgy döntött, hogy ő már pedig nem fog bort inni, hiszen nagyon-nagyon sok évtizeden keresztül mondtam azt, hogy egyetlen kortyot sem, amíg egy orvos azt nem mondta, hogy eldönthetem, hogy egész életemben gyógyszert fogok szedni, vagy pedig ha úgy érzem, hogy valami billeg a gyomrom táján, akkor este közvetlenül lefekvés előtt körülbelül 3-4 centiliter, nem vödör meg boros üveg, hanem 3-4 centiliter vörösbort igyak meg, ez nagyon sokat segíthet. Gyógyszerként. Egyébként Pál apostol is gyógyszerként ajánlja. Nem azért, hogy Timóteus rájöjjön, hogy hát kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság, mint ahogy azt valaki egyszer mondta, hanem azért, hogy bizonyos fertőzések, amit úgy látszik, hogy abban a korban is lehetett kapni, gyógyszereként ezt nyugodt szívvel használja. De hát ez nem ellentétes a hitünkkel? Az az igazság, hogy most egy olyan időszakban élünk, amikor újra és újra azt hallgatom, hogy majd az Úr segít bennünket, és ezért például a koronavírus ellen sem kell se oltást kapni, semmit nem kell, mert ha igazán hívők vagyunk, akkor még csak el se kaphatjuk a betegséget. Szeretném mondani, hogy az Isten által adott lehetőségeinknek a használata, ami például a tudományos eredményeknek és kutatásoknak a következményeként rendelkezésre áll, az nem Isten ellenére való dolog. Tudom, hogy valakik azt mondják erre, ők nem hajlandók, semmi mást, csak az imádságot. Ezt elfogadom, tiszteletben is szeretném mindenkinél tartani, de szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor az Isten mindjárt a teremtés elején azt mondta, hogy uralkodjatok a földön, akkor a tudományra is felszólított egyben, és a tudomány az nem Istennek az ellensége, bár azzá is válhat, de eszköze is lehet a mi életünkben. Hadd legyen ez az én véleményem a Biblián alapulva, és azért, hogy még egy megerősítést használjak, amikor azt mondja Jakab apostol, hogyha valaki gyengélkedik, hívja magához a gyülekezet véneit, kenjék meg olajjal, és imádkozzanak érte, és az Úr felsegíti, akkor összesen azt az információt nem szoktuk sokszor elmondani, pedig szószékről illene, hogy abban az időben minden olyan gyógyszer, ami nem a borhoz, tehát a szeszhez kötődött, amit fertőtlenítésre is használtak, ezt tessék nyugodtan megnézni, az irgalmas samaritánus történeténél használja ezt az Úr Jézus maga, hogy borral mosták ki a sebeit, azzal tudott ott hirtelen fertőtleníteni, szóval minden gyógyszer zsírban oldódó, vagy olajban oldódó gyógyszer volt, ebből adódik, ugye a kenőcskészítők ezt használták, Ószövetségben számos esetben lehet ezzel találkozni, de mindenkinek a lelkiismeretét szeretném bátorítani arra, hogy az igének az alapos tanulmányozása mellett tessenek bátran elfogadni azt, ha Isten rendelt valamire egy gyógyszert is. Timóteusnak akkor Pál gyógyszerként ajánlotta azt, hogy egy kevés borral éljen, és nagyon bátorítok mindenkit, aki ellene van a gyógyszereknek, hogy gondolja meg, hogy Isten egyébként azért adta a mentát, a kamillát, és még sok mindent, a természetes gyógynövényi alapú dolgokat is, mert úgy döntött, hogy ha szükségünk van rá, fölhasználhassuk. Talán ezzel egy kicsit túl sok időt töltöttünk el, de talán nem véletlenül. Most viszont hadd kérjek mindenkit arra, hogy lapozzunk a Timóteushoz írt második levélhez. Mert hogy a második levél és az első levél között több mint 15 év eltelik. Csak ugye a mi Bibliánkban egy lapozás. De magának a két levélnek a születése között nagyon-nagyon sok idő van. Közben Pál apostol már visszament Jeruzsálembe, ott fogságba esett, utána bebörtönözték, utána sok minden történt, éveken keresztül hányódott egyik börtönben, másik börtönben, ott Cézáreában és egyéb helyeken, aztán elindult Rómába, és Rómában egyszer már kiszabadult, és aztán visszakerült a fogságba, itt erről a körről nem sok mindent tudunk, de az első védekezésnél fölmentő volt az ítélet, és aztán amikor a Timóteushoz írt második levelet írja, akkor már 67 környékén járunk Krisztus születése után, ami a halálos ítélet kimondása után van, ami azt jelenti, hogy Pál már gyakorlatilag ezt a levelet a síralomházból írja, és azt írja Pál Timóteus fiának, eszembe jutott az édesanyádban és a nagyanyádban levő szeretet, és most hadd olvassam a 6. verstől, amit akár mindenki velem is olvastat, ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját. És amikor az ember idáig eljut, akkor azt mondja, hogy na-na-na, hát mi történt ezzel a Timóteussal? Hát amikor az első fogságból a Filippieknek levelet írt Pál, a 2. fejezethez, ha lapozunk, minnyáján megtaláljuk, akkor még így írt Timóteussal kapcsolatban a 19. verstől, remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjak, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak a dolgaim. Hát ez egy óriási dicséret. Hogy lett ebből az óriási dicséretből ez a ne szégyeld az evangéliumot, ne szégyelj engem se az ő fogját, emlékeztetlek, hogy gerjeszd fel a benned levő kegyelmi ajándékot, mert hogy nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Hát kicsúszott Timóteus lába alól a talaj. Még mielőtt bárki végletes következtetésekre jutna el, hadd mondjam, hogy a hívő ember élete az naponkénti harcokból áll. És Timóteusnak is meg kellett harcolni a harcokat. És abban az időben, amikor a 2. levél íródik, már egy császárváltáson is túl vagyunk, Nérónak hívják az új császárt, kegyetlen, elképesztően goromba, narcisztikus, semmi se szent a számára, és ebben az időben nagyon-nagyon-nagyon sokan megrendülnek. Ha egy picit odébb fogunk lépni ebben a fejezetben, a 15. verset tessenek megnézni. Tehát Timóteushoz írt 2. levél, 1. fejezet, 15. verse. Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. Hát ez nagyon megdöbbentő. Ázsiában nem akarnak gyakorlatilag tudni Pálról. Hát az összes ázsiai gyülekezet, ha nem is direkt módon, de közvetlen módon, legalábbis az alapítójukat kell, hogy tiszteljék Pál apostolban. Hát Efézusból zendült ki az evangélium Ázsiába. Mi történt? Nagyon egyszerű. Amikor a politikai szelek változnak, akkor megváltozhat az emberek hozzáállása is. Tehát egy hívő embernek nem változhat meg az hozzáállása. Mit is mondott Timóteusnak? Nekünk nem a félelem lelkét adta Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És hogyha másfajta szelek fújnak, nem fogunk megijedni? Én azt hiszem, kedves testvéreim, hogy nem ártana szembenézni a borotválkozó tükrünkkel, bár itt most valószínűleg a nőtestvérekhez egy kicsit zokon veszik, hogyha ilyesmit mondok. Tehát tessék mindenkinek belenézni alaposan a tükörbe, inkább így mondom, és megkérdezni magunktól, hogy rémültél már meg? Nagyon. Ha ezt valaki azt tudja mondani, hogy ő bizony soha, akkor szeretném megvigasztalni. Majd fog. Ezt a tapasztalatot senki ki nem hagyja, hogy az életének bizonyos időszakában egyszer csak rá kell arra döbbennie, hogy nekem most át vagy bét kell mondanom. Nekem most állást kell foglalnom. Nekem most ki kell mondani, hogy a változó körülmények ellenére akarok Krisztus mellett maradni? És ez azt is jelenteti, hogy és akarok a gyülekezet mellett maradni? Akarok az én testvéreim mellett maradni? Vállalom a közösséget? Milyen sokan vannak, akik átélték már azt, hogy korábban testvérek bizonyos helyzetben meg se ismerték őket. Hát hogy lehet ez? Nagyon egyszerű. Isten időről időre megengedi azt, hogy beinduljon a rosta. És én azt hiszem, hogy most, amikor ezt az ige hirdetést elmondom, éppen elindult a rosta, kedves testvéreim. És elkezdődött az ítélet az Isten házán. És ez nem azt jelenti, hogy egymás után csap a villám a templomokba, lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha ezt így látnánk, hanem kiderül az, hogy kinek mennyit ér a hite. Kiderül az, hogy valaki féli az Istent, szolgálja az Istent, és lehet, hogy potyognak a könnyei, és lehet, hogy remeg a gyomra, de azt mondja, hogy az Úrért megmaradok, az Úr mellett kitartok, ő az én megváltóm. Mert ha nem, akkor menthetetlenül belesodródunk a tagadásba, az egymás elárulásába, minden olyanba, amire nézve az Úr Jézus azt mondta, hogy mielőtt ő visszajön, amolyan ismertető jel lesz, hogy megtagadják egymást az emberek. Ez nem vidám dolog, nem is biztató dolog, na de én azok között leszek, akik megtagadják a testvéreiket? És kedves hallgatóm, ön vagy te, melyik kategóriát fogjuk képviselni? És Pál azt mondja Timóteusnak, ne szégyeld, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért. És utána tovább megy, és azt mondja, hogy erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemmel, ez már második fejezet. És amit tőlem hallottál sok tanúbizonyság mellett, add át másoknak is, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. És ez olyan szempontból is rendkívül fontos, hogy csak ezen az úton lehet megmaradni a hitben. Úgy összegzi ezt a harmadik fejezetben majd Pál apostol, te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiochiában, Ikóniumban, Lisztrában értek, most visszautal Pál apostol egészen a szolgálata kezdetére, amikor még Pál gyermek volt, de azt mondja, hogy te gyermekkorodtól ismered már az írásokat. És az, hogy te közben az én tanítványommá lettél, követőjével lettél mindannak, amit én hiszek és tanítok, ez összekapcsolódik. Fölvetődhet a kérdés, vajon ez a megrázó, felrázó levél mennyire volt hatásos Timóteusra? Örömmel mondom el, hogy egészen biztosan igen jelentős mértékben, hiszen a zsidókhoz írt levél az utolsó fejezet, a 13. fejezet utolsó soraiban, miközben túlságosan sok nevet nem hoz elő ez a levél az akkor élők és szolgálók névsorából, de ezt írja a 13. fejezet 23. versében. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak vele együtt titeket. Milyen megdöbbentő, ez a Timóteus valóban követője lett Pálnak, és amikor mérlegre tette, hogy saját szabadsága vagy a Krisztus szabadsága mellett döntsön, akkor képes volt hagyni magát veszni, hogy a Krisztusban új reménységet és új áldást találjon. És a gyülekezeteknek is áldásává lett. Tudjuk, hogy Timóteus később Efézusban vértanú halált halt. De azt is tudjuk, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Timóteus élete mindegyikünk számára példa, mert végigment egy olyan úton, amit Páltól látott, de mégis Krisztustól tanulták, mind a ketten. Hadd kívánjak valami hasonlóan gazdag életet mindegyikünknek. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával bújunk.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Schaerman Henrik írta Pécsről, Magyarországról. Élmény a hangversenyen. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 15. fejezetének 7. verse. Nemrég egy nagyon színvonalas hangversenyen vettünk részt. A felhangzó gyönyörű harmóniák feltételei talán analógia lehet a gyülekezeti közösségre nézve is. A zeneélvezet alapja egy jókotta, amelyhez a zenekar tagjai, de a karmester is tartja magát. A zenekarban teljesen eltérő hangszereken játszó művészek összjátéka adja ezt a harmóniát. Úgy hallatják hangjukat, ahogyan az ezen szerző azt előírta, és ahogy a karmester azt vezényli. A közösség jó lelkületének alapját is azok az isteni törvények jelentik, amiket a Biblia ismertet velünk. A közösség minden tagja e kotta szerint, a kapott talentuma szerint játszik. Gondosan követi a kottát és a karmester intéseit. A szólistának már nagyobb a felelőssége az önálló játékra, de nagyobb a felelőssége is. Játékának hibái azonnal kiderülnek, nem bújhat el a tömegben. Végül a karmester meghajolva fogadta az ünneplést, és a zenekar felé mutatott. Ezzel elismerve, hogy a zenekar nélkül értelmetlen lett volna csupán csak dirigálnia. A gyülekezeti közösségben is akkor tudunk olyan harmóniához jutni, amely magunknak és környezetünknek is örömet okoz, ha mindnyájan azt a szerepet töltjük be, amelyet az Úr szánt nekünk. Ha egymásra és vezetőinkre tisztelettel és szeretettel figyelünk, eredményeinknek pedig együtt örülhetünk. Urunk, add, hogy szent lelked által neked tetsző és a külvilág számára vonzó harmóniában tudjunk szolgálni a te dicsőségedre. Amen. Napi gondolat. A Szentlélek összhangot teremt közöttünk. Imádkozzunk a gyülekezetek harmonikus működéséért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 23-án így szól Isten igéje. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. 103. Zsoltár 2. verse. Az új szövetség igény pedig így szól. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezet 20. verse. Eszembe jut Pál Feri atya előadása a nyíregyházi Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóról. Többek között arról beszélt, hogy az ember az egyik legcsodálatosabb teremtmény, abban a tekintetben is, hogy miként tud még a legszélsőségesebb helyzetekhez is alkalmazkodni. A gulágot hozta példaként, ahol voltak olyan hidegek, amikor a lovakat már nem lehetett kivinni, de az ember megfelelő tudatossággal, felkészültséggel még ki tudott menni. Persze, mint mindennek, ennek a képességnek is két arca van. Mert nem csak a rosszhoz adaptálódunk, de könnyen igazodunk az ideális körülményekhez is. Megszokjuk a jót, s mindig több, mindig jobb, mindig különlegesebb kell. Az ókori ember nagyon is jól ismerte ezt az érzést. A bibliai bölcsesség más útra hív bennünket. Nagyon tudatos, Isten ajándékait számon tartó, azokból élő, hálás életre. Ezért a felszólító mód a buzdítás, amellyel a mindenkori imádkozó saját magát emlékezteti. Áldjad, el ne feledd! Pál szavai az esküvői liturgiából lehetnek ismerősek, ahol a házastársakat hívják hálás, Isten dicsőítő életre. Ezen az úton meglepetés, hála és motiváció kíséri az embert. Rádöbbenhetünk arra, mennyi ajándékkal halmoz el bennünket Isten. Ebből meríthetünk erőt a hétköznapokhoz, így járhatunk vele életünk útján. Imádkozzunk! Szerető mennyei Atyám, hálás szívvel köszönöm meg a Te igédet, amely tanít, emlékeztet és erőt ad. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólam. Ellátsz testi, szellemi és lelki eledellel. A mai napon adj nekem nyitott szemet, hogy észrevegyem jóságod jeleit az életemben, és adj hálás szívet, hogy akaratodat követve köszönhessem meg ezeket neked. Amen. Kecó Pál áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Az új szövetség igény pedig így szól. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében.

0: Kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Lukács 11:9.
1: Ebben a három igemondatban fokozódás van. Ha valami értékeset, nélkülözhetetlent elveszítünk, azt nagy figyelemmel és sietséggel keressük. Csak akkor oldódik fel bennünk a feszültség, ha a nélkülözött tárgyat megtaláltuk. A zörgetéskor zárt ajtó előtt állunk. Nem csak szeretnénk bemenni, hanem be kell mennünk rajta. Kopogunk, és a válaszra figyelünk. Hallgatózzunk, hogy érzékelünk-e valami mozgást. Ott akarunk maradni, amíg meg nem nyílik a kapu. Aki Istentől kér és vár, annak nem kell emberektől koldulnia. Aki a lelki életben szeretne előbbre jutni, annak az imádságra kell támaszkodnia. Ha restek vagyunk erre, lelkileg elszegényedhetünk. Ezért hát lankadatlanul kérjük Istent, de ne önfejűen követelődszünk. Zörgessünk, de várjunk alázatosan, míg Isten beenged. Ő ad, ha nem is azonnal, és nem is éppen azt, amit kérünk. Ha Isten mindig rögvest meghallgatná imádságunkat, az épp olyan hátrányos lenne számunkra, mint mikor a gyermeknek minden kívánságát teljesítik. A várakozási idő önvizsgálatra és a magunk megítélésére vezet. A hitnek türelmi próbákra van szüksége. Nagyon hiányos hit az, amely mindent azonnal akar, de azt a hitet, amely nem hátrál meg, Isten nem hagyja meg szégyenülni. Határozottan számíthatunk az olyan kérések teljesítésére, amelyek világos ígéreteken alapulnak. Ha Jézus áldozatára hivatkozva bűneink bocsánatát kérjük, Isten nem tagadja meg kérésünket. Épp így nem utasítja vissza Isten azt, amikor a gonosz legyőzésére kérünk erőt, mert Jézus nem csak igazságunk, hanem szentségünk is lett. Csak ne várjunk, míg készletünk lesz a türelemből és szeretetből, hiszen megkaphatjuk, amire szükségünk van a nehézségeinkben és a kísértésekben való megálláshoz. Parancsként hangzik, amikor Jézus felszólít minket. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. De valójában rendkívül drága előjog ez, amiről ő biztosít minket.
0: Jó Istenem, ezt az imádságot vedd kedvesen tőlem, hálás gyermekettől. Légy velem továbbra is, áldj és vezess. Erősíts, ha elfognak gyöngeségeim. Buzdíts, ha lankadok a várakozásban. Kérlek, segíts meg a jóra való igyekezetemben. Engedj közelebb, napról napra a te városodhoz, Szent Fiad a Jézus Krisztus által. Uram, fölséges Isten, egyedül te vagy halhatatlan, és fényességed alkonyt nem ismer.

A szívem vádol engem. Nem mentegetőzöm, te mindent tudsz, és megbocsátasz nekem. Zörgetek hozzád, fogadj el, és ismerj magadénak. Oltalmazz a kísértésben. Áld meg hittestvéreimet, viseld gondunkat minden szükségünkben. Köszönöm, hogy a keresőknek bizonyosságot nyújtasz, hiszen szent ígédből tudhatjuk, minden ígéretedet megtartod. Könyörülj rajtam, hogy valóban téged keresselek most, és készíts lélekemelő találkozást veled. Könyörgöm éltető szabadért, amivel ma is teremteni tudsz. Tedd az emberi szót is újjáteremtő, segítő, ajándékozó ígévé, hogy így formálódjék, tisztuljon mindannyiunk élete. Köszönöm, hogy most mindezt elmondhattam színed előtt. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét, a keresztény Európát keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés. Mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakat jól ma, úgy a tegnapi hitből nem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart minket, ha életünké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot fel lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelkitartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. A világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára, üzeni Leó pápa. A világ

0: világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. Ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Beszédében a szervezet idei találkozójának emberi méltóság és mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és ellenőrzés címéhez csatlakozott. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azon erkölcsi kérdés elé helyezi az emberséget, azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. Leó a vatikáni Kelemen teremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz ismét Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. A lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel. Keletire fordul a szél, és 25-31 fok várható. Kedden derült napos időre van kilátás, néhol eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 24-33 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Mi az élet célja?
4: Nagy fába vágtuk a fejszénket.
3: Egy favágónak lehet pont ez a célja, hogy nagy fába vágja a fejszéjét.
4: Neked mi az élet cél?
0: Hát, én úgy voltam gyerekkorom óta, apám is így nevelt föl, meg ő is azt csinálta, amit kértek tőle. Ő magának soha nem csinált semmi célt. És én is gyerek óta mindig, ahova hívtak, mindig. De hívtak is mindig.
3: Lehet, hogy pont arra kellene rájönnünk, hogy mi a célja velünk a Jóistennek, és az a cél, nem az életünk
4: de
3: célja.
4: De akkor ez így egyszerű.
3: De nem így van?
0: Isten a szerető Isten. És ő azt szeretné, ha az egész világban a szeretet sugározna.
3: Tehát a szeretetet kellene megtanulnunk, mondjuk.
0: Szerintem,
3: ez is
0: igen.
3: Szinte mint élet cél, igen, hogy igen. Itt vagyunk, és akkor a földi élettel mondjuk foglalkozunk, ez is mondjuk egy cél, és közben megtanulni, szeretni, ami pedig gyakorlatilag igen. Leegyszerűsítve megfogalmazva nem úgy néz ki, hogy mint amikor Istent dicsőítjük.
0: Mert a szeretet hűha. Az megold mindent, szerintem.
3: Igen.
4: Most hogyan jött ide az Isten dicsőítése?
3: Hát, hogyha a figyelmünket ő rá tesszük, a jó Istenre tesszük a figyelmünket, igen. Akkor van ez az embernek az életében.
4: Szerinted mi az Isten dicsőítése, vagy hogyan manifestálódik, hogyan tegyük mindezt, hogyha mondjuk ezt szeretnénk?
3: Gyerekkoromban én egyszer lerajzoltam, mi leszel, Szabolcs, kérdezték az óvodában, kőműves, mondtam én, és lerajzoltam, hogy kőműves leszek, vagy a követ megformálom.
4: És akkor ez az egyik élet cél.
3: Hát nem is, hogy az egyik, hanem legfőbb, az Istent dicsőíteni, megtanulni,
4: azt
3: szeretni.
4: Azt is lehet mondani, hogy Istennel együtt lenni, együtt létezni?
0: Hát de használjuk azt a szót is, hogy szolga, nem? És mi mindig azt mondjuk, hogy igen, mi Isten szolgái vagyunk.
3: Jogos, igen.
0: Azt kell csinálnunk, amit ő akar, mert Jézus is azt mondja, hogy ti mindig azt tegyétek, amit Isten akar.
4: Tehát az élet célja, hogy szolgáljuk Istent.
3: Korintosiakhoz írt levélből például, akár esztek, akár isztok, akármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek.
4: Ha összegezni szeretnénk, akkor úgy néz ki, hogy eléggé egyszerű a képlet. Csendesedj, lekapcsolódj az Úrhoz, és akkor ez lesz a legfőbb célod az életben, vagyis maga az élet lesz a legfőbb cél.
3: De nekünk, akik tudunk a jó Istenről, a jó Isten kell, hogy a legfőbb figyelmünket.
4: De hát a jó Isten az élet.
3: Ugye? Ja.
4: Tehát, hogyha ő van középpontban, akkor maga az élet lesz a középpontban, vagyis az Úr.
3: Így jó.

0: hozom a következő témát, hozhatom.
1: Igen, persze.
0: Beszéljünk egy kicsit a dicsekvés kapcsán úgy, ahogyan a Biblia is segít nekünk ebben. Van szerintetek olyan dolog, amire büszkék lehetünk? És én ezt most komolyan kérdezem, mert azért a hétköznapi életben nagyon sokszor az van, hogy az ember azt mondja, hogy hát én büszke vagyok arra, hogy nem tudom micsoda. Lehetünk büszkék valamire?
1: Hát próbáljuk meg határozni azt, hogy a büszkeség vagy dicsekvés az egy pozitív vagy egy negatív csengésű szó. Eleve negatív.
0: Ha csak nem Pál mondja, mert Galata levél, én pedig nem kívánok mással dicsekedni, csak a mi úrunk Jézus Krisztus keresztjével.
1: Ez is egyfajta negatív, akárhogy is
0: negatív?
1: Nézzük. Igen.
0: Hogy ha negatív?
1: Miért kellene ezt valamilyen formában a tudtunkra hozni?
0: Megtette Pál a Bibliában, Korintusiakhoz írt második levélben, pedig legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, tehát ez pedig, ha belegondolunk, akkor az erőtlenségeivel dicsekszik azért, hogy feltűnjön nekünk, hogy a jó Istennek micsoda ereje van, hogy hiába gyenge Pál.
1: Csak hogy itt ténylegesen nem a dicsekvésnek a szó szószoros értelmében kell megint venni ezt az egész kijelentést, hanem azt, hogy ha valami hiányzik belőlem, akkor én azt nem szégyellem, azt én bárki elé tárom, mert hogy úgy is tudom, hogy majd jön a idézőjelbe téve a segítség.
0: Jeremiás 9:23. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes, és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Na hát, akkor itt ez most összefoglalt mindent.
1: Csak hogy itt még megint az az érzésem, hogy azzal nem kell különösebben dicsekedni, hogy az Úr az én Istenem. Miért nem tudom én ezt csendben magamban lerendezni?
0: Na hát egyébként le tudjuk csendben rendezni, de fel vagyunk szólítva egyébként, hogy hirdessük, vagy vigyük hírét, vagy hogy szóljunk másnak, nem? Tehát ha te csendben vagy magad, képzeld csak el, hogy mondjuk én soha nem hallottam a jó Istenről, te igen. És akkor mi járunk mindenhova, találkozunk, beszélgetünk, de te mindig hallgatsz az Istenről. Nem szólsz nekem egy szót sem, és a végén én meghalok úgy, hogy soha egy szót nem szóltál nekem a jó Istenről, úgy, hogy te végig tudtál róla.
1: És akkor most azt tudom már erre mondani, hogy nem arra vagyok hivatott, hogy neked most fel...
0: Na hát köszönöm
1: hogy
0: szépen.
1: A szemedet felnyissam.
0: Hanem csendben.
1: Úgy is valamilyen formában úgy fog történni, hogy eljutsz Istenhez, hogyha el kell jutnod.
0: De
1: hogyha...
0: embereket küld a jó Isten segíteni. Mint ahogy beszéltünk múlt adásban, vagy azelőtt, hogy az angyalok is tulajdonképpen emberi formában jönnek, nem a segítség is úgy jön.
1: Ha megfelelő hozzáállás van és kapcsolat, akkor valamilyen formában ezt létre fog jönni.

0: dicsekvéstől indultunk. Mi történik, amikor magunknak tulajdonítunk egy sikert? Mert egyébként a hétköznapi életben legtöbbször így dicsekszik az ember, nem? Hogy na ezt jól megcsináltuk, nem? Ezt azért jól összeraktuk, meg jól megcsináltuk, és elkezdjük magunkat dicsérni. Meg magunkat dicsekszünk.
1: Hát figyelj, soli deo gloria, vagyis egyedül isteni a dicsőség, de a világon hány díj van, mindenféle díjak, de sosem magunknak adjuk a díjakat, nem? Mindig másoktól kapjuk. Vagyis, hogy szerintem ez is igaz, hogy mi másokat dicsérjünk.

0: mi az, amit magunknak köszönhetünk. És egyébként ezen egy kicsit szerintem így mélyebbre is gondolkozhatunk ebben, hogy végül is én mentem oda, ahova mentem, ahol történt velem az, ami történt velem. Tehát végül is, ha úgy nézzük, mindent az ember magának és köszönhet, nem? Mit köszönhetünk?
1: Most pozitívra gondolsz, vagy negatív dologra?
0: Bármilyenre.
1: Bármilyenre.
0: Én vagyok az okozója annak, ami velem történt.
1: Biztosan valahogyan el kell indulni, és akkor én vagyok az okozója.
0: És nem
1: aztán
0: a jó
1: mindenféle Isten. Körülmény, ne, hát az elindulás vagy a kiinduló pont az bennem kell legyen.
0: Tehát az ember szabad akarattal rendelkezik, így tehát saját maga felel mindenért, amit ő tett, amit például megcsináltunk, valami nagy dolgot, ezt létrehoztuk, András, akkor ezt mi hoztuk létre, mi építettük fel, mi találtuk ki.
1: Valahogy mindenféleképpen próbálok elszakadni ettől az én személytől, mert hogy az én személyem, ez a fizikai személy valamit létrehozott, ugye oda kellett az elme, oda kellett maga a fizikum, és kellett az Úr. És akkor ebből jön létre valami?
0: Na hát ez az.

0: Milyen érdekes abba is belegondolni, hogy a nép Jézust is abban az időben, amikor élt Jézus, elkezdte felmagasztalni, és akarta királyát dicsőíteni. És őt akarták, hogy te legyél a királyunk. De akkor Jézus fogta magát, és félrevonult, és akkor elcsendesedve imádkozott.
1: Így van.
0: Nem dicsőkedett.
1: Ő sem akarta, hogy őt dicsérjék. Hát ő fogalmazta meg ezt, hogy soli deo gloria. Latinul.
0: Egyedül isteni a dicsőség. De akkor nekünk például a saját képességeinkkel kapcsolatban hogyan helyes gondolkoznunk, hogyha András, te mondjuk felfedezed magadban az évek
2: úgy,
0: alatt,
2: hogy... tegyük a dolgunkat, és akkor az rendben lesz, vagy megfelelő helyre kerülnek a dolgok.
0: Önértékelés szempontjából mondjuk teljesen tisztában vagy azzal, hogy van egy igen nagy talentumod.
2: A kívülről emberek azt mondják, hogy ez milyen ügyes,
0: mondják,
2: és ez
0: igen,
2: milyen
0: mindig
2: jó
0: mondják.
2: Dolgokat fedezett fel,
0: igen,
2: és hozott
0: vagy,
2: létre.
0: Igen,
2: és
0: te vagy a nagy felfedező, és mindenki mondja,
2: igen,
0: hogy...
2: de ezt mások mondják, tehát mások, és lehet, hogy majd lesz olyan valaki, aki azt fogja mondani, hogy de hát nem, hát...
0: Nem tud semmit.
2: Nem tud semmit, vagy hát ez nem annyira értékes, mint megint relatív a dolog. Mi az, amit el kellene hinni, vagy nem kellene?
0: Szerintem semmit, se a jót, se a rosszat. Mert...
2: Nem kell ezzel foglalkozni, hanem csak tegyed a dolgodat.
0: Na de közben mégiscsak megkísértenek minket szerintem olyan gondolatok, hogy erre azért legyél büszke, András, mert ezt csak te csináltad, ezt
2: nem,
0: megcsináltad.
2: Nem, nem, és akkor... nem tudom elképzelni ezt a...
0: Én is, bennem is van egy tiltakozás egyébként
2: tehát
0: a büszkeség.
2: Sőt, kapcsán. Inkább egy ilyen ellenszem van e felé.
0: Munkahelyeken meg szerintem sokszor van olyan, hogy a csapat tapsolja meg saját magát, hogy ezt megcsinálta, elérte a csapat.
2: De hát az már pszichológia, az más.
0: Hát, de mégiscsak van, akinek így kell élni a
2: tréning,
0: mindennapjait, hogy...
2: hogy igen, belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy milyen szép, ügyes és okos vagy, és megcsináltad, és ezt meg tudod máskor is csinálni, csak hogy jön a yin yang, és az egy kicsit problémás, mert ez egy ideig működhet, hogy pozitív dolgokat programozok be saját magamnak, de ugyanannyi lesz aztán a negatív is, mert ki kell egyenlítődjön a dolog.

0: Egyébként van olyan, hogy az ember tanulságot tesz, az is egy kicsit lehet olyan, mint egy dicsekvés, és akkor tulajdonképpen dicsekszünk a jó Isten erejével. Na, ilyet például szabad csinálni.
1: De milyen tanúságot teszünk?
0: Hát, hogy elmondok egy rettenetesen nehéz helyzetet nyilvánosan, amiből a jó Isten megsegített, kisegített. Ezzel jó dicsekedni? Vagy pedig inkább csendben
1: De
0: magunkban?
1: De ez nem dicsekvés.
0: Hanem Isten erejével dicsekszem itt. Az ő segítségével.
1: Végül is, de. De azzal dicsekszem, hogy az Isten hogyan lépett közbe, és hogyan...
0: Egyébként azzal se biztos, hogy jó dicsekedni, mert ha például egy csoda történik, én azzal kapcsolatban úgy vagyok, hogy csendesen magamban, titokban őrzöm azt, amiről úgy gondolom. Hát... Nem így van, ez a legjobb helyen.
1: És akkor sok mindent őrzöl, sok csoda történt veled?
0: Hát nem gondolod, hogy ezt a mondatot ezek után folytatom, hogy fontos
1: hát
0: mondom.
1: Nem kell folytatnod, hanem csak azt mondod, hogy hát igen, van az, 10 az, csoda, amit úgy, az úgy félretettem.
0: Tud megmaradni személyes valaminek az a...
1: Csoda?
0: Nevezzük csodának, igen, ha azt az ember úgy őrzi, nem? Mint amikor sok ezer ember megvendégelése történik, és mindig újra és újra megtelik a fazék, vagy még mindig van abból a kenyérből 5000 ember evett belőle. Mondjuk éppen elmondták, mert le van írva a Bibliában a csoda. Mit mondasz, Laci? Isten erejével se hangoskodjunk, ha az jut eszünkbe, hogy egyébként olyan jó lenne elmondani egy dalban például, magasztalni, dicsőíteni.
2: Hát csak azt, igen, mert minden tőle függ. Illetve hát szerintem ezt mindenkinek úgy kéne átgondolni, hogy ha van egy dolog, aminek örülök, az jó, az szabad, de nem dicsekedni, hogy jaj, ez tőlem függ. Nem.

0: kritizálás, ítélkezés kapcsán beszéljünk egy picit, mikor segít a kritika, és mikor nem, vagy mikor rombol, mikor tud segíteni a kritika, mert szerintem egyébként van, amikor segít, ha mondjuk András egyszer csak tükröt tartasz nekem, és úgymond megkritizálsz. Én azt tudom nagyon szeretni. A napokban
1: is volt egy... hogy már nem kritizálás, hanem egy bizonyos fajta segítség.
0: Nekem volt a napokban pont egy ilyen élményem, egy családtaggal mély beszélgetés, és nagyon-nagyon jót is tett, és rögtön meg is változtattam több dolgot is.
1: És úgy ítélted meg, hogy akkor ez egy pozitív kritika volt, amit fel is tudtál használni.
0: Felhasználtam, igen. Amúgy rám nézve lehet sokféleképp
1: és
0: mondani.
1: És a tévedett az, aki mondta.
0: Nem tévedett.
1: Tehát honnan tudjuk?
0: Hát én érzem.
1: Ó...
0: Egyébként a hétköznapi életben szerintem, ha őszinték vagyunk, akkor folyamatosan kritizálunk, ítélkezünk, de nem ezt csináljuk,
1: mondjad
0: hogy kimész a...
1: példákat.
0: Hát, ha valaki például beszélget mondjuk egy istentisztelet alatt, magamban koncentrálok, hogy ne kritizáljam, de engem az megérint.
1: De hát a saját dolgaidat nem vetítheted ki másokra.
0: Ez az. De mégis megtesszük, azért mondom, hogy most ez tőlem egy konkrét valós példa, hogy engem például tud irritálni, ha valaki egy ilyen helyzetben mondjuk beszélget.
1: Igen, hát elképzelhető, hogy bizonyos helyzetek nem tetszenek.
0: Hát ez az is, kritizáljuk
1: nekünk,
0: magunkban.
1: De lehet, hogy csak magunkban.
0: Hát az is épp elég az ugyanaz szerintem. Magamban megkritizálom, ha igazán helyes módon viselkednék, akkor feltételezhetném azt is, hogy például az is az Isten ajándéka, ami ott történik. És
1: nem tudom, hogy mennyire kell most Istent ide
0: mindenhova
1: valamilyen
0: oda
1: formában,
0: kell,
1: de miért?
0: Oda lehet, hát, ott van.
1: Hát oda lehet persze, és ott van mindig, de most... ezt kiemelni nem biztos, hogy
0: célszerű. Na mondok egy
1: célszerű
0: példát. Egy életen át szerintem emlékezetes maradt nekünk, templomban ültünk, éppen a lelkész tartotta az istentiszteletet, és eljutott egy olyan pontra a prédikációban, hogy azt mondta a szavaival, hogy és akkor belép az Isten, mondta a mondatában, és ekkor kinyílt a templomajtó, és belépett egy késve érkezett gyülekezeti tag, és hát ez egy élet emlékezetes maradt, legalábbis
1: szerintem. Jó, de hát ilyen dolgok megtörténnek, ennek különösebb jelentősége nem hiszem, de, hogy kellene.
0: Na jó, csak hogy nem kritizál, azt a helyzetet például sikerült nem kritizálni nekem sem magamban, hogy na, elkésett, hanem inkább egy ilyen szép életre
1: de
0: szóló.
1: De hát tudomásul veszed, és akkor milyen jó, hogy összecsengett a prédikátornak a szövegével. Hát
0: a
1: történnek ilyenek.
0: De milyen szép, azért mondom, hogy ha eljutnánk mi is oda, hogy nem kritizálunk magunkban mindenkit, hogy na, Pityu már megint elkésett, mindig megzavar mindent.
1: Nos, akkor ha hallgassuk nem... meg Erdélyi Lászlót, hogy ő szokott-e kritizálni.
2: Hát például Jézus, amikor elvitték Poncius Pilátus elé is, akkor miért nem kritizálta meg a Pilátust is?
0: Na, milyen jó, hogy mondod.
2: Nem, egy szép szót példa. Nem szólt róluk. Érdekes.
0: Sőt, imádkozott értünk.
2: Igen.
0: Imádkozott értünk, bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, hogy mit cselekszel.
2: Igen, és de ezért, hogyha valaki nem tudja, hogy mit csinál, akkor mit kritizáljuk?

0: Tehát ha valakiben jó szándék van, segítő szándék van, mondjuk benned, és
1: érzed. Te úgy érzed, hogy ez egy kritika, én nagyon nagy szeretettel hát adtam át a gondolataimat és a meglátásaimat.
0: Cserébe én pedig behúzok egyet neked.
1: Igen, és azt mondod, hogy ne kritizálj engem.
0: Igen, és leütlek.
1: Különbözőképpen fogjuk megélni, és akkor itt jöhet a konfliktus.
0: De valamit el is árul rólunk szerintem az, amit megkritizálunk a másikban, nem?
1: Tehát az elméd reagál valamilyen formában egy külső valamire.
0: Na, tükröt tart, nem olyan ez?
1: Húha, nem hát tart nem semmilyen tükröt.
0: Én azért gyanítom egy, hogy valahol gyanús nekem.
1: Mit szoktunk kritizálni? Azt, ami bennünk van.
0: Na hát azért mondom, hogy én is valószínűleg én magam lehetek az a fickó, aki az istentisztelet alatt egyébként beszélgetek, csak nem látok rá, vagy beledumálok mindenbe, lehet, hogy itt is.
1: Lehet, hogy csak magadban.
0: Római levél, amikor mást ítélsz, önmagadat ítéled el, mert ugyanazokat cselekszed.
1: Igen, nem csak a Biblia, hanem a pszichológia is ugyanezt mondja.
0: De szerintem nagyon sokan azt mondják, hogy nem, mert bennem nincs ilyen, azért idegesít annyira, én ilyet soha nem csinálnék.
1: Hát ez aztán még ráerősít az ember, hogy még csak azért sem fogja saját magában látni. Hát azért látja másban, mert nem látja saját magában, így aztán kivetíti, és nem is akarja elismerni saját magának.
0: Hát ezt tudjuk, de azért mi is ezt csináljuk. Itt van a Szálka gerendás példa Máté evangéliumából, 7. fejezet, 3. verstől. Miért nézed a szálkát a te atyád fia szemében, a magad szemében pedig még a gerendát sem veszed észre? Képmutató. Folytatja itt, aztán vedd ki előbb a gerendát a saját szemedből, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivedd a szálkát atyád fia szeméből. Képmutatóak vagyunk. Jakab leveléből egyébként a kritizálás kapcsán, ítélkezés kapcsán: ne rágalmazzátok egymást, ki vagy te, hogy ítélkezel embertársad felett.
1: De hát a kritikus, az ítélet, az kettő különböző.
0: Igen?
1: Hát a jogban mindenféleképpen. Az ítélet az a végső szó.
0: Pált is meg lehetett ítélni korábbi cselekedetei alapján. Egy rettenetes alak volt korábban Pál, és aztán Pál fordulat, és akkor ő lett Pál apostol.

0: a lélek gyümölcse. Beszéltünk erről mindig, ugye? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, vagyis a türelem, de a legvégén a mértékletesség, ezt is mondja. Vagyis, hogy bármi így történik, nekünk nyugodtnak kell maradnunk.
1: Mértékletesnek.
2: Mondasz nekünk bármi olyasmit, Laci, amivel megváltoztatod a gondolkodásunkat? Tehát, ha valamit szerintem, Laci, megmondja nekünk.
0: Nem, én csak nem olyat mondok nektek, aminek örültök majd. Nekem ez elég.

0: mindent meg kell bocsátanunk mindenkinek? Mert egyébként igen, ugye? Hát
1: persze.
0: Mindent.
1: Mindenkinek. Hát ezt kérjük Istentől, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, mint ahogy mi is megbocsátjuk igen. az ellenünk vétkezőket.
0: Nem ítélkezni.
2: És ez sikerül is számunkra, az itt a kérdés, mármint a teljes megbocsátás.
0: Hát erre van talán az élet, nem? Hogy ki a maga útján megtanulja ezt.

0: Isten a háta mögé veti a bűneinket? Valahogy így ír ilyesmit a Biblia valahol? Nem emlékszik rá többet, elfelejti, megbocsát.
1: De szép, hogy nem emlékszik rá többet, mert ez egy kulcs.
0: Igen.
1: Szó, hogy emlékezni, mert abban a pillanatban, hogy nem emlékszünk, akkor az biztosan megbocsátást jelentett.

0: megtehetnénk, amit Jézus is megtett.
1: Mégpedig?
0: Hát, hogy megkérdezte Pétertől, hogy szeretsz engem? Háromszor. Mert ugye előtte ő ellene vétkezett, de megbocsátotta, de úgy, hogy előtte megkérdezte, hogy szeretsz engem, és háromszor elmondta Péter, hogy igen, hogy ne.

0: Jót tett helyében jót várj. Nem tudom, honnan ered ez a mondás, de...
1: Jó nagy butaság.
0: Na hát, legalábbis nem bibliai.
1: De két értelmezési lehetőség van, és az egyik az nem annyira butaság.
0: Na. Ez a... Hogy tegyük a jót.
1: Igen, végül is.
0: Na jó, de nem azért, hogy utána jót kapjunk.
1: És ne azért, hogy valami jót kapjunk, de...
0: Mert esetleg...
1: A lényeg az első meglátásnak, hogy tégy jót.
0: Na de tudunk-e úgy jót tenni? Hát tudunk egyébként egy ige alapján, tudunk Lukács evangélium a 14. fejezet 12. verstől, amikor vendégséget adsz, hívd a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mert nem tudják viszonozni neked. Tehát tulajdonképpen csak úgy tudunk jót tenni helyesen, hogyha olyannal teszünk jót, akiről egészen biztosan tudjuk, hogy nem tudja viszonozni.
1: Nem ezt mondja ez a rész. Nem. Olyat, akiről tudod, hogy nem tudja, vagy hogy nincsen meg a lehetősége.
0: Igen.

0: Végül mindig a jó Istentől várjuk a viszonzást, nem, hogy...
1: Nem várunk senkitől.
0: Hát elvileg nem, de aztán, hogy tettem annyi jót, hát csak amennyibe kerülök már a végén, mondja az ember, nem? Hogy hát annyi jót tettem, már remélem, már csak nem kerülök a pokolba, és ha mégis a pokolba kerülne
1: de
0: a végén...
1: De arról megvan a véleményed, aki nem. ezt mondja?
0: Hát szinte mindannyian ezt mondjuk, szerintem legbelül, elvileg nem ezt mondjuk, persze elvileg nem ezt mondjuk, de legbelül. De egyébként, ha belegondolunk, a jót, úgynevezett jót, azt tulajdonképpen azért is tesszük, vagy csak azért tesszük, mert jól esik.
1: Na milyen szép. Azért tesszük a jót, mert jól esik saját magunknak.
0: Hát igen.
1: Milyen egós hozzáállás ez.
0: Na tessék.
1: Igen, megint az én jön elő.
0: Lukács evangéliuma, 6. fejezet, 35. vers, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte.

0: hétköznapi életben azért, ha tényleg őszinték vagyunk, akkor most csak tényleg mondjuk segítesz valakinek jó szándékkal, szeretettel éveken keresztül mindig mindent adsz, és egyszer csak valami nagyon-nagyon apró dolgot szeretnél mondjuk csak kérni attól az embertől, csak egy választ mondjuk egy kérdésre, és ő még annyit se ad meg, akkor esetleg felgerjed az emberben az, hogy hát csak annyit kérdeztem tőle, hogy mennyi az idő. Azt, ő meg azt mondta, hogy menj a francba, Szabolcs, nem? És akkor már is elvártunk valamit, de elvileg oda kellene eljutnunk, hogy ha elküld a francba az az ember, akkor sem nincs bennünk semmi rossz, hanem azt mondjuk, hogy hát ő egy ilyen aranyos kis emberke, kicsit hirtelen haragul, hogy menj a francba, Szabolcs. Jól van, jól.
1: Szabolcs, nem biztos,

0: az égeide. Jakab, és nem teszi meg bűne az annak, ugye, hogy azt
1: érjen? És pontosan, na, az aki az. Tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne
0: az annak. Tehát, amit Laci korábban mondott még itt egy jó pár gondolattal ezelőtt, hogy egyébként az életünk céljának is annak kellene lenni, onnan indultunk, hogy mindig azt, ami jön, azt megtenni. Ezt mondta Laci, és hogy ő ezt tanulta az édesapjától is, hogy ami jött az életben, azt mindig megtette. Tehát tulajdonképpen
1: de amire kapott valamilyen fajta hívást vagy jelzést.
2: Igen.
0: És ha azt nem tette volna, bűne lett volna. Tehát nekünk is tulajdonképpen azt kell tennünk, és most, hogy az jó tett, vagy bármilyen tett, nem tudjuk, tett. Aki tehát tudna valami jót tenni, de nem teszi meg, bűne az annak. Hát akkor tegyük.
1: Már csak az a kérdés, hogy mi a jó.
0: Azt meg tudja az ember, nem? Amikor megyünk az életben előre, és ha azért ugye a Jóistenre hangolódva élünk, akkor azért az kirajzolódik, szerintem az
1: milyen
0: fogjuk
1: szépen
0: tudni.
1: Mondtad, hogy ha az Úrra hangolódunk, vagy a Jóistenre hangolódunk, így van,
0: akkor azt tudjuk.
1: Akkor kapunk jelzést, vagyis kapcsolódtunk, így aztán tudjuk.
3: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagy templom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászló felvonással, amit a kenyérszentelés követett. Itt Fekete Károly püspök kiemelte, hogy az új kenyér nem csak étel, hanem az életünkről is üzen. Az elkészítésben benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség, mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. A nagy kilengések intőjelek, a kenyér figyelmeztető üzenet, hogy kezdjünk el egymás életőivé válni. Tegyük fele barátivá a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és adjunk azoknak is belőle, akiknek kevesebb jut, hangsúlyozta. Ezt követően Palánki Ferenc, római katolikus megyéspüspök könyörgésében kért arra áldást az új kenyérre, ami, mint mondta, életünk és a békesség szimbóluma is. Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Benyik György az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság, értelmetlen

0: ellenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várhatók biblikusok. Munkaévkezdő konferenciák. A Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület holnaptól, augusztus 24-től 25-ig Kőszegen tartja meg munkaévkezdő konferenciáját a Harangtorony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület szintén holnaptól, de 3 napig, augusztus 24-én hétfőtől augusztus 26-án szerdáig tartja a munkaévkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszón, Jókai Mór út 41. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-31 fok várható. Kedden derült napos időre van kilátás, néhol eshet eső, a keleti szél megélénkülhet és 24-33 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, most metodista istentiszteletet közvetítünk a Magyarországi Metodista Egyházkerület Miskolci gyülekezetének templomából. Igét hirdet Szuhánszki István lelkész.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit a Metodista Egyház nevében. Az anglikán gyökerű Metodista Egyház közel 3 évszázados múltra tekint vissza. Az a lelki megújulási mozgalom, amelyből később az egyház szerveződött, John Wesley nevéhez fűződik, aki a formális vallásosságból a Biblia szerinti élet hangsúlyozásával igyekezett felrázni a korabeli Angliát. Alapvető tanítása máig a Biblia szerinti élet, a megtérés lehetőségét és szükségességét hirdeti, bátorítva mindenkit a keresztény életszentségre való törekvésben. A metodizmus nem a vallásos tanokban, hanem az életgyakorlat megreformálásában hozott újat. Magyarországra több mint 100 éve érkezett a metodista misszió. Dél-Dunántúlon alakultak az első gyülekezetek, főleg németajkú községekben és Budapesten. Az ország keleti régiójában egy lelki ébredés nyomán jöttek létre metodista közösségek. Az anglikán gyökereinket nem megtagadva, többnyire angolszász énekkincsel a lelkünkben, missziós elkötelezettséggel szolgálunk Jézus szava szerint, menjetek el szélese világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A miskolci gyülekezetünk közel 90 éve alakult meg itt a városban. A körzethez tartozó Kistokajban és Alsó Zsolcán tartunk heti rendszerességgel istentiszteleteket és bibliaórákat, de missziós szolgálatainkkal számos kisebb településen, falvakban is hirdetjük Istenünk szabadító szeretetét. A kezdetektől mindig figyelmet fordítottunk az evangéliumnak az egyház zenében való megjelenítésére, a kórus éneklésre. A mai istentiszteleten is az Eszterházi kórusunk szolgálatát hallhatják. Igét hirdet Szuhánszki István, a gyülekezet lelki pásztora.

Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, és szenteljétek meg a szíveteket. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ma énekeljük a 321. ének első 3 versét, mely így kezdődik: Nagy irgalomban részesedtem.

Az útmutató szerint erre a hétre szóró jelige Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében található. Az 5. fejezet 8. versét olvasom. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Most pedig a 294. ének 1. és 4. versét énekeljük, mely így kezdődik, az írás széjjel tépve, szabad vagyok, szabad.

Ézsaiás próféta könyvéből olvassunk az Úr szenvedő szolgájáról. Az 50. fejezet 4. versétől a 10. versig terjedő igéket. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel felébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köbdösés elől, de az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmálanak, mint a ruha. Moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgálja szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére.

0: Most pedig meghajtjuk fejünket, és imádkozunk. Urunk, Istenünk, hálát adunk neked, hogy a böjt idején még közelebb kerülhetünk hozzád. Köszönjük Szent Fiad, Jézus Krisztus példáját, aki úgy böjtölt, hogy ezzel legyőzhette a kísértéseket és a kísértőt. Így egészen odaszentelhette magát a tőled kapott küldetésének. Megvalljuk, hogy mi még sokat harcolunk a régi, önző természetünk ellen, amely a Szent Lelked és annak munkája ellen törekszik. Ezért kapnak sokszor teret saját indulataink. Bocsásd meg, hogy nem figyeltünk a te akaratodra, és elmentünk embertársaink szükségei és nyomorúságai mellett. Használj fel bennünket az ő szenvedéseik enyhítésére. Segíts Szent Lelked által áldozatot vállalni, készségesen és önzetlenül, a Krisztus indulatával szeretni. Úr Jézus Krisztus, készek vagyunk bűneinket megvallani, letenni, és felvévén a keresztet követni téged. Amen.
1: Balog Miklós szeret az Isten. Két iszonyú nagy háború emlékének a súlya, Auschwitztól Hiroshimáig remegő nyomorának roppant terhe, megölte az emberiségben az Isten irgalmába vetett hitet, ám de ma mégis előtör, mint a sötét felhők közül a nap örök ragyogása. Mert megelőző szent szeretettel ölelte csodásan, és öleli ma is át a világot a végtelen Isten. Lényege a szeretet. Oka nincs. Nem az emberi érdem. Még mielőtt a világ őskezdete benne valósult, Szent Fia áldozatát beleszerkesztette a tervbe, abba az isteni nagy végzésbe, mely üdvözülésre szánta az embert, boldog öröklét birtokosává. S hosszan tűr a világért, mert nem akarja a vesztét. Drága szerelme előlegez újra meg újra kegyelmet. Így szeret Isten, előlegező szeretettel. A példát ő állítja eléd. Te se várd el, mindig a másik kezdje a jót veled el, hanem add oda önmagad érte, tőle tanult megelőző mozdulatával a szívnek. Szenved az ős szeretet bűnünk sokasága miatt, hisz azt a szabadságot, mit az ember tőle kapott meg, felhasználta, de rosszra a kezdeti bűnbeeséssel. Ó, hogy fájt ez az Úrnak! Válasza mégsem a bosszú, sőt, egy ígéret. Megváltót fog küldeni hozzánk, s adta nekünk ő benne magát, hogy fájva szeressen, földi keserve cserélve dicső örömét az egeknek, élete kezdete istáló és vége bitófa. Közben, amíg itt élte gonosz nemzet közepette, napról napra gyötörte igaz lelkét szeretetből, elszenvedve övéinek is minden tagadását, végül a bűn iszonyú zsoldját vállalva magára, ment szeretetből kint sokasító szörnyű halálba. Ó, rárezdüle fásult lelked ez égi titokra! Ez áldotta erővel a mártírok millióit, ez vértesz fel téged is áldozatos szeretetre, mert ahol ez nincs, nincs szeretet se, csupán színes önzés. A szeretet nagyságát mindig az áldozat adja. És ez az isteni nagy szeretet, mely tartja a földet, víg lakodalmas öröm ugyanakkor. A betlemi égen nem gyászének bánata búg az angyali karban, boldog örömnek a himnusza harsan imádva az Istent. Tudta a mennyei nép sokasága a Szent Fiú sorsát, mégsem akadt el a földi utak keserű mocsaránál. Hitt a csodás szabadítás vég akkor, s még itt járt a világban Jézus az isteni küldött. Mindaz, amit mondott vagy tett, a nyitott szívű embert szent vigalomra ragadta. Királyi uralma ím eljött az örök Istennek e világra, hogy általa éljen. Nyílik a vak szeme, és a süket füle hallja a jó hírt, szökken a sánta, a béna, a bűnbe bukott is előről kezdheti rontott élete útját új születéssel, gyógyul az aszkóros beteg és a tudathasadásos, lelke elől menekülnek az ördögök, és a halál is meghátrál, végső vereséget tudott dolog immár, s mindez a sok csoda jel, mit az Úr bemutat mesiásként, záloga itt a dicső örök élet örök örömének. Hirdest hát te is ezt az örömhírt boldog örömmel, mint akinek jelenébe világít ez égi jövendő, mint aki látja előre az Úrnak örök diadalmát, s mint aki már is hallja a sáfársága jutalmát. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bizatsz ezután, menj hát be Urad örömébe.

határ Isten és ember között? Nincs. Mármint, hogy határ Isten és ember között. Határtalan az Isten. Ha mégis valamiféle határokat látunk, azok a mi emberi határaink. Pontosabban korlátaink. Nem varhatjuk az ő nyakába őket. Ha a határokat húzunk, határsértővé válik az Isten. Mert őt nem kötik az általunk meghúzott határok, és nem korlátozzák a mi korlátaink. Ott, ahol Isten határtalansága a mi korlátainkba ütközik, ott áll a kereszt. Jézus átlépett minden az ő korában szent és sérthetetlen határt. Nem feltűnési viszketegség gyötörte, nem provokálni akarta a környezetét, hanem mert a határtalan Isten követe volt. Átlépett, átszakított minden határt, és ráadásul az így módon megnyíló határokon át messzire ment, túl messzire ment, és embereket hozott át az életbe, kiterjesztve rájuk Isten határtalan szeretetét. Átlépte a határt férfi és nő között. Még a tanítványai is megbotránkoztak rajta, hogy asszonnyal beszél. Átlépte a határt bűnös és bűntelen között. Megbotránkoztak rajta a rendes emberek, hogy bűnösökkel ül asztalhoz. Átlépte a határt hívő és hitetlen között. Botrány volt, hogy nála a megvetett samáriai a zsidó számára követendő példaként állhatott elő. Átlépte a határt gyermek és felnőtt között. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Átlépte a határt törvény szerint élő és törvényen kívüli között. Nála a vámszedő megigazulva ment ki a templomból, nem úgy a farizeus. Átlépte a határt tiszta és tisztátalan között. Törvény szerint neki magának kellett volna követelnie az őt megérintő vérfolyásos asszony megkövezését, ő pedig gyógyulást adott neki. Átlépte a határt méltó és méltatlan között. Nem kis felháborodást okozva engedte, hogy egy parázna nő a lábait csókolgassa. Sorozatos határsértéseinek helyein most nagy vallásos tisztelettel övezett és védett határkövek állnak, mint stációk a kereszt felé vezető úton. Hirdetik, hogy itt valamikor valaki átlépte a határt és messzire ment. S talán azt is, hogy mi is bátran lépjük át őket.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Olvassuk Isten igéjét, a Máté evangélium a 15. fejezet 21-től a 28. versig terjedő szakasz szerint. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya, még abban az órában.

Jézus pogány lakta területre érkezik, talán elege lett a farizeusok áskálódásaiból, törvényeskedéseiből, vitáiból. Egy a zsidók által lenézett pogány asszony a választott népet megszégyenítő hittel kiállt utána, és kéri Jézus gyógyító segítségét a démoni megszállottságában gyötrődő lánya számára. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Valahonnan ismeri ez az asszony Jézust, vagy lehetséges, hogy csak másoktól hallott róla, de pogány létére mégis nagy hittel fordul hozzá, Dávid fiának, Mesiásnak nevezi őt. Jézus azonban nem válaszol neki egy szót sem. Nagy próba ez. Bántóbb, mint az elutasítás. Majd persze ki fog derülni, hogy mi volt ezzel Jézus szava. Minden esetre Jézus lelkében gyönyörködött az asszony hitén. A hallgatása nem visszautasítás, csupán provokatív. Azt akarja, hogy az asszony hitének szépsége és ereje még inkább láthatóvá váljon. Jézus hallgat, vár. De az igazi hitet nem lehet elhallgattatni. Még a tanítványok elutasítása sem törheti meg, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. Sőt, Jézus válasza is elutasítónak látszik, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. A hallgatás, majd az elutasítás igazán nagy próba. Az asszony megsértődhetne, visszahúzódhatna. A hit azonban azért hit, hogy harcoljon. Jézus elutasítónak tűnő szavai vonzák tulajdonképpen egyre közelebb ezt az asszonyt. A hit megsejt valamit abból, hogy Isten kegyelme nem korlátozódhat egy területre vagy egy népre. Az asszony odaérve leborult, Uram, segíts rajtam! Nem vitatkozik, nem magyarázkodik, nem érvel, hanem kér. Jézus válasza, nem jó a gyermeke kenyerét elvenni és oda dobni a kutyáknak. Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból. Meglepő Jézus keménysége, de az asszony kitartása is, hiszen három próbát is kiállt. Jézus hallgatását, elutasítását, majd szinte bántóan alkalmazott képes hasonlatát a kutyákra utalva. A kutyák akkor még vadon kószáltak gazdátlanul, elkergették, mint tisztátalan állatot. A méltatlanság, a gazdátlanság, a hazátlanság fogalma társul hozzájuk. Ebben az igében is jelképesen olyan valakit jelöl, aki nem méltó az asztalhoz, akinek nincs joga, része a fiak kenyerében. Az Ószövetség idejében a pogányokat ebeknek nevezték, Isten választott népe pedig voltak a fiak. Jézus magára mondja, én vagyok az élet kenyere, amely a mennyből szállt alá. Jézust senki sem sajátíthatja ki. Milyen visszatetsző, amikor az egyházak, közösségek teszik ezt. Vitákat, sőt konferenciákat rendeztek már azért, hogy eldöntsék, kik számítanak választottnak, és kik kirekesztetnek. Ez az ítélkező lelkület sajnálatosan végig húzódik az egész egyház történelmünkön, az első jeruzsálemi nagygyűlés óta napjainkig. Mikor fogjuk megérteni, hogy Isten az egész világot úgy szerette, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy tőle nem választhat el dogma, rítus, szertartás, liturgia, még a keresztség sem, egymástól azonban sajnos igen. Erről mi tehetünk? A meggyőződésnek titulált kirekesztő gondolkodásunk a bűnös. Bár csak adhatna az Úr egymást megérteni igyekvő, odahajló szívet nekünk. Hogy feltételezni tudnánk mindenkiről a jó szándékot, és ahogy Luther mondja, egymás hibáját is igyekeznénk javára magyarázni. Ettől változhatna a világ körülöttünk. Mindezek után különösen hangzanak Jézus szavai, finoman szólva meghökkentőek, hogy ne mondjam, megbotránkoztatóak. Mi finomabban utasítottunk volna valakit vissza, de hát ő tudja. És valóban ő tudja. Sokszor szól az Isten másképpen is.
mint ahogy mi várnánk is. Szavai ellenérzést, vagy ellenállást, értetlenséget, netán szorongást váltanak ki belőlünk. Ennek a pogány asszonynak megingathatatlan a Jézusba vetett bizalma. Isten gyermekeinek az életében is lehetnek olyan időszakok, amikor kételkednek, lázadnak, értetlenkednek, keseregnek Istennel szemben. Egy ilyen helyzetben fogalmazza meg önkritikusan a zsoltáros Aszáf az Úr felé: ha keseregne a szívem, olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Valljuk meg, bizony előfordulhat a mi életünkben is ez. Élhetnénk az Isten gyermekeinek méltóságával, de mi mégis elcsavargunk, megyünk a magunk feje után, úgy nézünk ki, mint egy gazdátlan ebb. Jézus beszél a tékozló fiúról, aki lázadásában egészen a disznó vájúig jutott, ott kezd csak eszmélni: nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az igazi hit képes megalázkodni is. Amikor az ember Istennel találkozik, nem is tehet mást. A Bibliában mindenütt erről olvasunk. Amikor az ember hallja az Úr szavát, vagy olvassa, amikor Isten szeretete utoléri és legyőzi, ez önátadásra késztet. El kell ismernie, hogy Isten kegyelme nélkül még a kutyáknál is rosszabb a helyzete, ahogy Pál apostol írja az efézusiaknak: titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Uram, legalább mint egy kutyán könyörülj rajtam, elég egy morzsányi is a te gazdagságodból, a te kegyelmedből. A hit nem sértődik meg. Az asszony belekapaszkodik Jézus szavaiba, és igen ügyesen fordítva azon, Jézust a saját szavaival készteti segítségre. Igen, Uram, én kutya vagyok, de te ide jöttél, pogányokat is felkerestél. Nyilván azért jöttél ide, hogy jusson nekünk is morzsa az élet kenyeréből. Az asszony nem a gyermekek kenyerét kéri, hanem csak a morzsát a gyermekek kenyeréből. Alázata és hite valóban térdet és fejet hajt Jézus előtt. Az emberi büszkeség de nehezen teszi ezt meg. Hol marad az emberi méltóság, a nagy öntudat? Jézus viszont ezt az őszinte megalázkodást nem hagyhatja válasz nélkül. A kipróbált hit meghallgatást érdemel. Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. Íme a hit győz. Nem hátrált meg, hanem életet nyert. A lánya életét, de ő maga is elismerést nyert Jézustól, dicséretet, megbecsülést. Persze, sokszor nem így hallgat meg Isten. Azt gondoljuk, bizalmas imáinkban, hogy kéréseink jogosságáról meg is tudjuk győzni őt. És add meg, Uram Isten, de mindjárt meg is hallgatja és be is teljesíti kéréseinket. De persze úgy, ahogy mi szeretnénk. A minap hallgattam a rádióban Böjte Csaba testvér előadását. Az ima meghallgatással kapcsolatban beszélt arról, hogy amikor mi jó papokat, alkalmas embereket kérünk az egyház vezetésébe, a politikába és különböző társadalmi posztokra, akkor az Úristen meghallgatva imáinkat becsomagol egy kisgyermeket és elküldi nekünk. Tessék, neveld fel, ő majd alkalmas lesz. És Böjte Csaba így tekint a kis csiszolatlan gyémántokra, akiket befogadott. Hozzáteszem, én nem így gondoltam. Ennyi időnk nincsen. Ne felejtsük el, az Úristen nemzedékekben gondolkozik. Az asszony elismeri Jézus igazát, akik felismerik Jézusban az Isten fiát, a Mesiást, azok számára természetes ez a leborulás. Nincs több próbatétel. Jézusból előtör az őszinte elismerés. Az édesanyja megvívta a hitharcát, nehéz harcát, és győzött. Így lett a kitartó hit példájává. Ez az asszony a gyermekéért járta végig a megalázkodásnak ezt az útját. Nem volt hajlandó lemondani a lánya meggyógyulásáról. Íme mire képes az anyai szeretet?
De ez a történet megkérdez minket is. Mit teszünk gyermekeinkért? Hogy gondolkodunk gyermekeink veszélyeztetettségéről? A gonosz erők egyre nagyobb teret hódítanak. Jó sok látnokok, horoszkópok, babonák, kábítószerek és szabadosság, durvaság és erőszak között nő fel egy újabb nemzedék. Úgy érezzük, hiába írunk alá nagy közös nyilatkozatokat az erőszakmentes képernyőért, a hit reneszánszát éli. Senki nem mondhatja, hogy a mai ember nem hívő, dehogy nem. Csak az a kérdés, hogy miben, kiben hisz. Látjuk-e azokat a káros szellemi irányzatokat, amiknek gyermekeink tudatlanul és válogatás nélkül kiszolgáltatják magukat, ráadásul védtelenek, mivel a legtöbbször hiányzik az a családi háttér, szülői tekintély, bizalom, ahol ezekről a kérdésekről megnyugtatóan beszélgetni lehetne. Mit tehetünk gyermekeinkért? Ha csak a bajt látjuk, mit segít ez nekünk? De mit segít ez rajtuk? Akarunk-e változni, változtatni? Az első lépés a megalázkodás. Nem megvédenünk kell a helyzetünket, vagy megmagyarázni a bizonyítványunkat, hanem bevallani, hogy részese, netán okozója vagyunk ennek a kialakult áldatlan állapotnak. Úgy is mondta az asszony, Jézus, könyörülj rajtam! A másokra mutogatás, bűnbak keresés semmit nem old meg, helyzetelemzésnek jó, de nem segít rajtunk. A megalázkodás igen. Bizonyos értelemben én is okozója vagyok a kialakult helyzetnek. Könyörülj rajtam, Istenem! A gyógyulás csak így kezdődhet el. Ennek az asszonynak a lánya meggyógyult, és az édesanyja szeretete elérkezett az Úr Jézushoz. Dávid fia, nem tartozom népedhez, de beteg a lányom. Gonosz lélek gyötri, tépi, füllet napokon, lázas éjszakákon, tudom, nem segít rajta senki. Hiszek te benned. Pogány vagyok. Jogcímem semmi. A kegyelemnek annyi morzsáját juttasd, mint az ebeknek. Mélyre lenyúl a kegyelem, s magasba emel. Asszony, nagy a te hited. Jézus így felel. Meggyógyul a beteg lány nyomban egészen. Ahol hittel várnak rám, ott az én népem. Így lehetünk Isten népévé, gyermekeivé, mi magunk is. Mert ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért volt kész az Úr Jézus átlépni határokat, és nem simult az emberek elvárásaihoz. Böjt második vasárnapja van. Jézus indul a Golgota felé, hogy megszabadítson bűneinkből, a sátán hatalmából, álságos konvenciunktól, hamis gátlásokból, a megfelelni akarás kényszerétől, hogy úgy utat nyisson az atyához nekünk, hogy rehabilitáljon, hogy egészséges, felszabadult lélekkel, örömmel szolgáljunk neki és embertársainknak. Csak így fogjuk tudni hordozni a családunk terhét felelősséggel, megtapasztalva Isten gyógyító, gondoskodó szeretetét. Átéljük, hogy van értelme az imádkozásnak. Az Istenre hagyatkozás gondtalanságával nyerjük meg lelkünk nyugalmát, és derűsen tudunk a holnap elé nézni. Lelkünk felszabadultságával példát adunk, irányt mutatunk sok bizonytalan embertársunknak. Miközben haladunk drága mesterünkkel a böjt nehéz útjain, úgy tekintsünk rá, mint a győztesre. Mert az a mérhetetlen szenvedés, amit vállalni volt kész, az a mi békességünknek az ára. Késztesse szívünket az őszinte hódolatra és alázatra. Ő pedig kész megajándékozni minket mennyei világának
minden áldásával. Amen.

0: Imádkozzunk. Magasztalunk téged, atyánk, Istenünk, hogy nekünk elveszett bűnösöknek fiadat, az Úr Jézus Krisztust ajándékoztad. Köszönjük, hogy te nem arra nézel, hogy miben vagyunk, hanem arra tekintesz, akik vagyunk, és amilyenné teszel majd bennünket. Magasztalunk téged, hogy bennünket is gyermekeiddé fogadtál Jézusért. Köszönjük, hogy segítettél nekünk is megalázkodni, hogy minket is gyermeki hittel ajándékoztál meg. Köszönjük azt, amikor velünk is keményen beszéltél, de azért tetted, hogy felismerjük, hogy ki vagy te, és kik vagyunk mi te előtted. Magasztalunk téged, hogy még a kemény beszédben is ott van a kegyelem. Köszönjük, hogy meghallgattad már annyiszor a mi könyörgésünket. Segíts nekünk, Urunk, kitartóan imádkozni. Amikor hallgatsz, akkor is taníts meg türelmesen várni rád, és tovább imádkozni. Könyörülj rajtunk, hogy a legnagyobb bajok között se felejtsük el, hogy téged csak a dicséret és imádat illet, s merjünk benned bízva várni megoldásaidra. Amen.
1: Áldjuk, Úr Jézus, a te nevedet azért, hogy mi úgy követhetünk téged, hogy közben másoknak is beszélhetünk rólad. És elmondhatjuk a téged nem ismerőknek, hogy milyen nagy az Isten kegyelme. Segíts abban, Urunk, hogy a családban is, munkánk során is, hadd tudjunk téged így képviselni. Könyörgünk, Urunk, hogy ne a mi érdemeink szerint, hanem a te irgalmad és kegyelmed szerint gondoskodj magyar népünkről. Könyörülj meg rajtunk, hiszen annyi a pogányság, gonoszság, hamisság. Kérünk, adj megtérést népünknek. Gondoskodj a határon túl élő magyar nemzetünkről is. Urunk, te elé tesszük le a választásokat előkészítő időszakot, és majd a választásokat is. Hadd történjen minden a te akaratod szerint. Szeretnénk, Urunk, azt az alázatot elkérni tőled, amely kimeri mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy te is elmondhass nekünk, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. Köszönjük, Urunk, hogy te ilyen kegyelmes és irgalmas vagy irántunk. Amen. Most pedig az Úrtól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te neved. Jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Végezetül vegyétek az áldást. Áldjon az Úr keze téged, s őrizzen meg a bajtól. Sőt, ha reát tör, akkor is abban is azzal is áldjon. Orszájának a fénye ragyogjon rád szeretettel, és könyörüljön rajtad esendő gyermeke lévén. Orszáját fordítsa felét hű gondviselése, s békéjének a gazdagságát adja örökre. Amen. Befejezésül a 84. éneket énekeljük, ennek az éneknek az első versét, mely így kezdődik, rád tekint már hitem.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Nyugalmat, közösséget és lelki töltekezést adott a leveleki tábor a kelet-ukrajnai gyermekeknek. 28 ukrán gyermek, 4 felnőtt kísérő és 6 animátor töltötte a nyári szünet egy részét a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki szabadidős tábor helyén. A csoport augusztus 13-a és 21-e között kapcsolódhatott ki békés, biztonságos környezetben. Az idei táborozók többsége Kelet-Ukrajnából, Harkivból érkezett. A résztvevők döntő többsége nagy családból származik, sokuk szülei a fronton harcolnak, vagy hadirokkantak, mások abból az oktatási intézményből jöttek, amelyet 2023-ban rakétatámadás ért. Bár az akkori gyors evakuálásnak köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg, az intézményt azóta is folyamatosan támogatják a segítők. A 8 nap során a gyermekek végre nyugodtan alhattak. Mennyei dallamok a szegedi dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel 2 évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, idén szeptember 20-a és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével idén is a Szegedi Dón ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kisrigó László szegedcsanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántos szakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncert életet. Számos részében pedig a magyar orgona építés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kardékán helyettese is, az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykőrösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmarad a sötét barma kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Az időjárásról marad a sok napsütés. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel, keletire fordul a szél és 25-30

0: 1 fok várható. Kedden derült napos időre van kilátás, néhol eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 24-33 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ölelés. Az ölelés gyógyír a léleknek. Az ölelés, amelyben lehet barátság, lehet szeretet, lehet szerelem, lehet élet. Az ölelés, amely mindig készen áll, hogy fölmelegítsen. Csitári Hog Tamás.

0: Kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Lukács 11:9.
1: Ebben a három ige mondatban fokozódás van. Ha valami értékeset, nélkülözhetetlent elveszítünk, azt nagy figyelemmel és sietséggel keressük. Csak akkor oldódik fel bennünk a feszültség, ha a nélkülözött tárgyat megtaláltuk. A zörgetéskor zárt ajtó előtt állunk. Nem csak szeretnénk bemenni, hanem be kell mennünk rajta. Kopogunk, és a válaszra figyelünk. Hallgatózzunk, hogy érzékelünk-e valami mozgást. Ott akarunk maradni, amíg meg nem nyílik a kapu. Aki Istentől kér és vár, annak nem kell emberektől koldulnia. Aki a lelki életben szeretne előbbre jutni, annak az imádságra kell támaszkodnia. Ha restek vagyunk erre, lelkileg elszegényedhetünk. Ezért hát lankadatlanul kérjük Istent, de ne önfejűen követelődszünk. Zörgessünk, de várjunk alázatosan, míg Isten beenged. Ő ad, ha nem is azonnal, és nem is éppen azt, amit kérünk. Ha Isten mindig rögvest meghallgatná imádságunkat, az épp olyan hátrányos lenne számunkra, mint mikor a gyermeknek minden kívánságát teljesítik. A várakozási idő önvizsgálatra és a magunk megítélésére vezet. A hitnek türelmi próbákra van szüksége. Nagyon hiányos hit az, amely mindent azonnal akar, de azt a hitet, amely nem hátrál meg, Isten nem hagyja meg szégyenülni. Határozottan számíthatunk az olyan kérések teljesítésére, amelyek világos ígéreteken alapulnak. Ha Jézus áldozatára hivatkozva bűneink bocsánatát kérjük, Isten nem tagadja meg kérésünket. Épp így nem utasítja vissza Isten azt, amikor a gonosz legyőzésére kérünk erőt, mert Jézus nem csak igazságunk, hanem szentségünk is lett. Csak ne várjunk, míg készletünk lesz a türelemből és szeretetből, hiszen megkaphatjuk, amire szükségünk van a nehézségeinkben és a kísértésekben való megálláshoz. Parancsként hangzik, amikor Jézus fölszólít minket. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. De valójában rendkívül drága előjog ez, amiről ő biztosít minket.
0: Jó Istenem, ezt az imádságot vedd kedvesen tőlem, hálás gyermekettől. Légy velem továbbra is, áldj és vezess. Erősíts, ha elfognak gyöngeségeim. Buzdíts, ha lankadok a várakozásban. Kérlek, segíts meg a jóra való igyekezetemben. Engedj közelebb, napról napra a te városodhoz, Szent Fiad a Jézus Krisztus által. Uram, fölséges Isten, egyedül te vagy halhatatlan, és fényességed alkonyt nem ismer. Az én napomra éjszaka borul, de maradj velem akkor is irgalmas szeretettel. Eléd emelem az elmúlt napot, amit csak tettem, a jót is, a rosszat is. A jót neked köszönöm, a rosszat bánni akarom előtted. A szívem vádol engem, nem mentegetőzöm, te mindent tudsz, és megbocsátasz nekem. Zörgetek hozzád, fogadj el, és ismerj magadénak. Oltalmazz a kísértésben. Áld meg hittestvéreimet, viseld gondunkat minden szükségünkben. Köszönöm, hogy a keresőknek bizonyosságot nyújtasz, hiszen szent ígédből tudhatjuk, minden ígéretedet megtartod. Könyörülj rajtam, hogy valóban téged keresselek most, és készíts lélekemelő találkozást veled. Könyörgöm éltető szabadért, amivel ma is teremteni tudsz. Tedd az emberi szót is újjáteremtő, segítő, ajándékozó ígévé, hogy így formálódjék, tisztuljon mindannyiunk élete. Köszönöm, hogy most mindezt elmondhattam színed előtt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Azt olvastuk, a Babilon a veres fenevadon ülő nő, a bárány által legyőzetik, és most pedig a napba öltözött asszony. Micsoda óriási különbség a kettő között. A parázna asszony, a mindenféle utálatosságokat hordozó asszony, aki megfertőzi a föld lakosait, aki ráül a nemzetekre, és rá kényszeríti az emberekre a hamis tanítását, itt pedig a napba öltözött asszony. Ki ez a napba öltözött asszony? Gondolom, hogy motoszkálnak gondolatok. Ha egy katolikust kérdezünk meg, akkor azt mondja, hogy Szűz Mária. Ha egy politikust kérdezünk meg, azt mondja, az Európai Unió, egyik sem. Másról van itt szó. És hadd mondjam azt, hogy ebben a fejezetben az ige, a profécia egy hatalmas területet ölel át. Egy hatalmas évben lehetne meghúzni azt, ami ebben a fejezetben van, a 12. fejezetben. Ezt a címet is lehet adni neki, hogy a nagy küzdelem Krisztus és Sátán között évezredeket ölel át. És ebben benne vagyunk mi is.

Olvassuk az igét a János jelenése könyve 12. fejezet első versétől. És láttatik nagy jel az égben egy asszony, aki napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Aki terhes vala és akarván szülni, kiált vala és kínlódik vala a szülésben. Láttaték más jel is az égen, és ímé vala egy nagy veres sárkány, annak két feje vala, és 10 szarva, és az ő fejében 7 korona. És a farka után vonza az ég csillagainak harmad részét, és a földre veti azokat, és áll az a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. És szüle fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfut a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik vala, és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többi a mennyben. És vetteték a nagy sárkányam, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Vettetik a földre, és az ő angyalai is vele levettetének. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja vala őket éjjel és nappal, a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány vérért, és az ő bizonyságtételük beszédéért, és az ő életüket sem kímélték, mind halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztak azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte, de adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. És bocsátta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitná a föld az ő száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyság tétele, és áll a tengernek fövényére. Eddig a ige. Említettem azt, hogy évezredeket ölel át ez, de nagyon érdekes, sajátos módon valahol egy központi helyen kezdi ennek a proféciának a bemutatását, mégpedig azzal, hogy egy nagy jelt lát az égben, és egy asszonyt, aki a napba van öltözve, és lábai alatt van a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Nincs idő nagyon részletesen magyarázni, csak a jelentését mondom el ezeknek. A napba öltözött asszony, Isten egyháza, a nap, az új szövetség, a hold pedig az ószövetség jelképe, a 12 csillag és korona pedig a 12 apostol és a 12 próféta, ószövetségi próféta. Mind a két korszakról szó van itt, ami azt jelenti, hogy itt a
Ószövetség és az Újszövetség annyira közel kerül egymáshoz, hogy nem lehet elválasztani egymástól. Így is mondhatnánk, hogy Istennek az idők folyamán, a történelem, az üdvösség történelem során egy egyháza volt, egy nép volt. És ezt a népet különbözőképpen nevezhették, de nagy gyűjtőnev az Ószövetség és az Újszövetség volt, de egy. És hogy ki az, aki egybeköti, összeköti, az benne van ebben az igében, illetve a következőben. Az asszonyra azt mondja, hogy terhes volt, és akarván szülni, kiállt vala és kínlódik vala a szülésben. Melyik asszony volt terhes? Az, amelyik lábával az Ószövetségben van, és mögötte ott van a nap, a napban van öltözve. Vagyis az Ószövetséget és az Újszövetséget is összefogja. Ki volt ő? Terhes volt, és akarván szülni, kínlódik vala szülésben. Láttaték más jel is az égen, és imé egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje és 10 szarva, és az ő fejeiben korona, és farka után vazza az ég csillagainak harmad részét, és a földre veti azokat, és áll a sárkány a szülőasszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. Jézus Krisztusról van szó. Az egyháznak arról az időszakáról, amikor Jézus megjelenik ezen a földön, emberi testben, amikor beteljesedik az, amit a Galáciai Levél 4. fejezet 4. versében olvasunk, amikor elérkezett az időnek teljessége, akkor Isten kibocsátotta az ő fiát, és gyönyörű képben mutatja be itt a Jelenések könyvében az Úr ezt az üdvösség történeti pillanatot, hogy az asszony terhes volt és szült, és valami történik. A veres sárkány odaáll a szülőasszony elé, miért? Hogy megegye annak magzatát. Ugye ismerjük azt a képet, amikor Jézus megszületik Betlehemben, és napkeletről bölcsek mennek, kihez menjenek, mint a királyhoz, Herodes, hol van a zsidó király, mikor mi láttuk annak csillagát, és tudunk róla, hogy megszületett, segítsetek nekünk, vezessetek oda. És ekkor mi történik? Mikor megtörténik a látogatás, és indulnának visszafele, akkor az Úr álomban figyelmeztet őket, hogy ne menjenek vissza Herodeshez. Ugyanakkor Józsefet is álomban figyelmezteti az Úr, hogy ne menjen vissza Názáretbe, hanem fusson a gyermekkel Egyiptomba. Miért? Mert ott állt a veres sárkány, hogy megegye a magzatot. És ez nem egyedülálló pillanat volt a történelem során. Ha olvassuk a Szentírást, amit tulajdonképpen az üdvösség történelemnek a megörökítése, a legfontosabb mozzanatoknak a megörökítése, akkor azt láthatjuk, hogy Isten népe életében mindig ott alakult ki a legnagyobb küzdelem, ahol a megváltás vonala húzódott, ahol ott voltak Istennek azok az eszközei, akik által az ő ügyét előre vitte. Sátán ezeket akarta megölni. Amikor Izrael népe Egyiptomban van, nagyon jól tudták, hogy 400 évig tart ez a rabszolgaság. Így mondom, hogy rabszolgaság, mert kezdettől fogva nem az volt, de rabszolgasággá vált. Tudták, hogy 400 év, és Sátán különösképpen tudta. Sátán nagyon jól ismeri a proféciákat. Sátán mindig ott volt, sajnos pontosabban, mint Isten gyermekei. És ott volt Egyiptomban is. Miért? Mert tudta, hogy elérkezett az idő, és most már meg kell születni annak a gyermeknek, aki felnőve Izrael népének vezére lesz, és kivezeti őt Egyiptomból. És milyen rendelet születik? A bábákhoz elküldi
a fáraó az embereit, és megparancsolja, hogy minden fiú gyereket, aki születik, meg kell ölni. Miért? Mert az ördög nem tudta azt, hogy melyik lesz az a fiú gyermek. Ha tudta volna, akkor azt ölte volna meg. Minden születendő fiú gyermeket meg kell ölni. Azután Perzsa birodalomban, Ahasvérus idejében egy csodálatos történet van Eszter könyvében, amikor Isten népét akarják kiirtani, amikor a királlyal kimondatják a rendeletet, a perzsák és médek visszavonhatatlan törvénye szerint. Kimondják a halálos ítéletet, és úgy tűnik, hogy Sátánnak a terve sikerül, hogy kiirtják Isten népek népét. Miért? Mert Sátán nagyon jól tudta, hogy ott van közöttük az, aki tovább vissza a vonalat, a megváltási terv vonalát. És amikor megszületik Jézus, akkor Betlehemben ott vannak a Herodes gyilkos emberei, és 2 éven aluli gyermekeket lemészárolják.

És az üdvösségtörténelem későbbi szakaszaiban is ugyanez volt a helyzet. Sátán mindig oda irányította a legerősebb támadásait, ahol a megváltási tervnek a vonala húzódott, mert ez hozzátartozik a Krisztus és Sátán közötti nagy harchoz. De itt a profécia egy kicsit visszautal a régmúltba. Nem tudom, megfigyeltétek a bevezetésben, azt mondtam, hogy évezredeket ölel át ez a profécia, igen. Mert nem itt kezdődött, nem Betlehemmel kezdődött, és nem Egyiptomban kezdődött, hanem lőn a mennyben viaskodás az égben. 7. vers. Mihály és angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik vala, és az ő angyalai. Egy mennyei küzdelemnél kezdődött valamikor ez a harc. Ézsaiás proféta könyvében, Ószövetségben máshol is olvasunk erről, hogy Lucifer a magasságos fölé akarta helyezni az ülőszékét. Szembeszállt Mihállyal, aki Krisztus. Lucifer nem volt megelégedve azzal a helyjel, azzal a tisztességgel, amelybe őt a Teremtő helyezte. És a mennyben lázadást szított. Itt kezdődik tulajdonképpen ez a küzdelem, és itt a profécia elmondója, közlője megszakítja a földi események folyamatát, és visszatekint a mennyei küzdelem kezdetére. Nem tudjuk, milyen volt ez a küzdelem, de azt olvassuk, hogy a 4. versben, hogy maga után vonzotta az ég csillagainak harmad részét, vagyis a mennyei angyalok harmad részét sikerült Lucifernek megtéveszteni. És megint gondolhatunk arra a válaszra, hogy hát miért nem fogadják el a tömegek az igazságot, miért kell az emberek nagy részének az igazság, miért olyan nehéz az emberekkel elfogadtatni az igazságot, vagy miért olyan könnyen esnek emberek a hazugság csapdájába, miért? Nézzük, mi történt a mennyben. A mennyei angyalok egy harmad része elhitte azt, amit Sátán mond. Nem megdöbbentő? Amikor nekik még nem volt rossz tapasztalatuk, még nem ismerték a rosszat. És jön Lucifer egy hamis rángalommal, amiben megvádolja Istent. Kény úrnak állítja be, aki igazságtalan törvényeket, elviselhetetlen, megtarthatatlan törvényeket hozott létre a világ mindenségben. És voltak, akik elhitték. Itt kezdődött. Nem tudjuk, a Szentírás nem beszél arról, hogy meddig tartott ez a mennyei küzdelem. Csak a mennyei küzdelem végéről beszél. És ennek a küzdelemnek, a mennyei küzdelemnek a végéről a 12. versben van. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Elérkezett egy pillanat, amikor Lucifernek és az ő angyalainak nem volt többé, nem lehetett többé maradásuk a mennyben. Mikor történt ez? Szövegösszefüggésekből azt kell látnunk, hogy
Jézus Golgotája halálakor. Amikor Jézus meghalt, amikor a kereszten megtörtént a nagy áldozat, eldőlt a küzdelem. Sátán vereséget szenvedett. Lucifernek nem volt többé bejárása a mennybe. És ezért mondja az ige, hogy örüljetek, kik, egek, és akik lakoztok azokban, mert a ti nagy ellenségetek levettetett. Nincs többé hitető a mennyben. De elkezdődött valami itt ezen a földön. Illetve kiéleződött, így mondom, itt a földön. Az a küzdelem, amely már korábban itt ezen a földön is folyt. Sátán tudja, és akkor meg kellett tudnia, hogy a harc eldőlt számára. Ő már nem nyerheti meg ezt a csatát. Nyerhet kisebb háborúkat, de ezt elvesztette örökre. És ezért azt olvastuk, hogy így mondja a szövegírója, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög, ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ha valaki tudja, hogy kevés ideje van valamire, akkor mit fog tenni? Akkor arra összpontosít. És Sátánnak nem mindegy, hogy ezt az elvesztett háborút hogyan fogja lezárni. Ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több embert elhitessen. Ne gondoljuk, hogy mi elkerülhetjük a nagy küzdelmet. Mi is ennek a nagy küzdelemnek a részesei vagyunk. És minden nap döntenünk kell. Minden nap, amikor helyzet elé vagyunk állítva, amikor választani kell két lehetőség között, benne van a nagy küzdelem. Minden alkalommal, amikor két helyzet között kell választanunk, egy jó és egy rossz között, vagy a jó vagy a gonosz mellett döntünk. És ez a harc folyik körülöttünk, és folyik bennünk. Ez a nehezebb, amelyik bennünk folyik. Azt mondja az apostol, nem testi és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen. Iszonyatos küzdelemről van szó, amit az embernek meg kell vívni. És figyeljünk erre az igére. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert itt van, most már így mondhatjuk, nem leszállott, hanem itt van Sátán, az ördög, nagy haraggal teljes, mert tudja, hogy kevés ideje van. Ennek volt történelmi folyamata is. Itt olvastuk a 1260 napig. Erről már korábban szó volt, 1260 éves proféciai időszak Krisztus után 538-tól 1798-ig. 1260 év, ami Sátán iszonyatos támadásait jellemezte. Nem kell beszélni az inkvizícióról, keresztény üldözésekről, arról a sok-sok szenvedésről, ami ez alatt az idő alatt történt, amit embereknek el kellett viselni őket.

0: És itt ismét visszatérhetünk a kérdésben feltett gondolathoz. Hogy lehet az, hogy tömegek nem ismerték fel az igazságot? Csak egy kép. El lehet képzelni, hogy Krisztus ül az inkvizíció elnökének a székébe, amikor embereket mágiára küldenek? El lehet képzelni? Nem. És mégis hittek nekik. Miért? Mert az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert saját kívánságuk szerint választottak maguknak tanítókat. Így volt ez akkor is, és így van ez, így lesz az idők végezetéig. De mi történt az egyházzal ez alatt az idő alatt? Olvassuk a 13. verstől. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levetetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt, aki a fiút szülte. Mi történik? Kergetni kezdi az sárkány az asszonyt. Melyik asszonyt? Aki a fiút szülte. Akiből származik a Mesiás. Figyeljük csak meg, hogy amikor Krisztus megszületett, abban a pillanatban szembe találja magát az üldöző hatalommal. Nem Krisztus követői üldöztek, hanem Krisztus a földi születése pillanatától kezdve ott van az üldöző hatalom bosszúja előtt. És miért? Ezt a proféta ige így adja vissza, amikor látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt, aki a fiút szülte. De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott időkig és az időnek feléig. Itt szintén 1260 évről majd számítsuk ki, úgyhogy a idő egy év, a idők az két év, és az időnek feléig fél év, három és fél év, 1260 nap. Ugyanaz az időperiódus többféleképpen, több oldalról bemutatva az egyháznak ez az 1260 év nagyon-nagyon kemény időszak volt, mert Sátán különös bosszújával kellett néki szembe néznie. És akkor, amikor az asszony elmenekül, mert azt olvassuk, hogy a pusztába menekült, a másik helyen pedig a föld megnyitotta az ő száját, és bocsát a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Itt egészen röviden a Biblia magyarázók, profécia magyarázók megegyeznek abban, hogy 1798 előtt, tehát még mielőtt az 1260 év letelt volna, úgy, ahogy az Úr Jézus mondta, a napok megrövidítettek, Istennek különös gondja volt arra, hogy segítsen az üldözötteknek. Isten nem csak látta azt, hogy mi történik, hanem segít. És hogyan segít? Megerősítette az ő hitüket a reformáció által. Azután Amerika felfedezésével utat nyitott egy új világ felé, és Nyugat-Európából protestánsok, biblia követők, hív emberek ezrei szállnak hajóra, és mennek az Egyesült Államokba, oda, ahol a Föld megnyitotta az ő száját, és ahol befogadta az asszonyt. A történelmet Isten irányítja. Sátán ebben a nagy küzdelemben vesztes fél, de nekünk tudnunk kell azt, hogy hol állunk. Ahogy az Úr segített a nehéz évszázadokban is, nehéz időkben, úgy segít az ő második eljövetele előtt is. azt olvassuk a 11. versben, azokról van szó, akik hittek Istennek, akik Istennek hűséges gyermekei voltak, akiket üldözött a sárkány, hogy legyőzték végül is, legyőzték a sárkányt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ennek a küzdelemnek a győztese nem Sátán volt, nem a sárkány, hanem ezek az emberek, akik nem sajnálták az életüket, akik a bárány vére által, a bárány vérének erejével győztek. De a küzdelemnek még nincs vége. Az Úr ez alatt a nehéz idő alatt is oly sokszor bátorította, erősítette, bíztatta ezt a maroknyi kis népet. De a végén még van egy felvonás. 17. vers. Megharagult még azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozik egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzével, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Nézzük ezt a két verszakot. Sátán, a sárkány folyóvizet bocsát az asszony után, de a szárazföld elnyeli ezt a vizet. Mi ez a víz? Az elmúlt alkalommal olvastuk azt, hogy a vizeken ül. Úgy mutatja be ezt a sárkányt, mint vízi szörnyet fennevadott, aki az ő hamis tanításaival és minden erejével azon van, hogy tönkre tegye Isten népét. Megharagúvék. Sátán haragja, a sárkány haragja Jézus második eljövetele előtt ismét fel fog lángolni. Kik ellen? És itt van egy új meghatározás. Azok ellen, akik az ő magvából valók. Kinek a magvából? A napba öltözött asszony, és az ő magvából, az ő fiából, Jézus Krisztusnak magvából valók. És hogyan jellemzi ezt a népet? Isten parancsolatainak megőrzői, akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. 19. fejezet 10. versében azt mondja, a Jézus Krisztus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Egy csodálatos jellemzőkép, mint ahogy a bevezetésben a napba öltözött asszonyként mutatja be Isten az ő népét. Itt a fejezet utolsó versében úgy mutatja be, mint akik megőrzik Isten parancsolatait és Jézus hitét, és akiknél van a Jézus Krisztus tanítása, bizonyságtétele. Egy nép, amely megőrzi Krisztus tudományát, megőrzi Krisztus igazságát, aki szembe mer szállni az elnyomó hatalmakkal is, aki vállalja Krisztust, és aki igénybe véve Krisztus vérének erejét, megvívja hitnek nagy harcát, és győztesként kerül ki ebből a küzdelemből. Segítsen a mindenható Isten, hogy mindannyian ebben a győztes seregben lehessünk. Az ő kegyelme által. Amen.
1: Lukácsi Vilma, a Szent Maradék. Mi ajándékba kaptuk az időt, mint az 5000-ek, azt az 5 kenyeret, amiből maradt még 12 kosár, miután ők már ettek eleget. Nos, úgy, ahogy leéltük életünket egészen eddig a mai napig, örömünkből furcsa döbbenet lesz, mint mikor látni kezdünk valamit. Ami eddig is szemünk előtt volt, csak nem akartunk törődni vele, mert az élet végtelennek tűnik, ameddig csupa szín az eleje. Lábunkban nagy futások remegése, orrunkban szúr egy régi halk sírás, sok örömünknek volt bűn gyökere, túltengő önérzet, hangoskodás. Alkalmankénti felbuzdulásból lett e valóság valami kevés. Csalhatatlan érveléseinknek mekkora része volt kár és szemét. Mi ajándékba kaptuk az időt, és mohón faltuk, mint a kenyeret. Ami még maradt, csak az a miénk, mert hozzátennünk semmit sem lehet. De azt igen, hogy átadjuk annak, akitől kaptuk. Ha lehet ma még, ha úgy, ahogy leéltük életünket, hadd legyen most már szent a maradék.

bátorító üzenet azoknak, akik kitartóak. Gyakran használjuk ezt a szót, kitartás, de pontosan mit is jelent? A kitartás egyenlő a béketűréssel és az álhatatossággal, ami képessé tesz bennünket arra, hogy egy értelmes célért tevékenykedjünk, és a szükséges áldozatot meghozzuk. Az ilyen emberre jellemző, hogy bármi történik is, nem adja fel. Megingathatatlan, rendíthetetlen. Eltökélten küzd, és elszántan harcol minden erejével a végsőkig. Tántoríthatatlanul, hűségesen kiállja azokat a próbákat, melyeket az élet az útjába sodor. Természetesen előfordulhat, hogy olykor megtorpan és elbizonytalanodik, de mégis fáradhatatlanul, rendületlenül halad tovább, és a kudarcok vagy a nehézségek ellenére sem tesz le eredeti szándékáról, hanem elkötelezetten tartja magát a kitűzött céljához. Minden, ami küzdeni tanít, a javunkat szolgálja, hogy a nehézségek, az akadályok ellenére is ne adjuk fel a harcot, mert a jutalom nem marad el. Így van ez a lelkiélet terén is. Megváltunk, szintén kitartásra biztatta tanítványait. Amikor az utolsó, a végső időkben történő eseményekről beszélt nékik, bátorító szavait Máté evangélista jegyezte fel könyve 24. fejezetében a következőképpen. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ez a rövid, tömör, jézusi megállapítás az elevenünkbe, húsunkba vágó igazságot tartalmaz. Egy nagyon fontos kifejezéssel találkozunk itt, ami az eredeti görög szövegben a hypomenó ige. Rendkívül gazdag jelentésű, amit többféleképpen fordítanak. Kitartani a nehézségek, a próbák alatt is, helytállni, elviselni valamit, türelemmel kitartani, álhatatosnak lenni. Jézus szavait ezért minden jelentés árnyalatot figyelembe véve így adhatjuk vissza. De aki mindvégig, a célig kitart, álhatatos és béketűrő marad, elviseli a próbákat, akármilyen nehéz is, az megmenekül, üdvözül. Hogy miért beszélt az Úr Jézus erről, ezt akkor értjük meg, ha az előzményekről is szólunk. Jézus, amikor a templomból kilépett, hozzámentek a tanítványok és mutatták neki a templom épületeit, nemzetük büszkeségét, az akkori világ egyik építészeti remekművét. Jézus akkor egy proféciát mondott nekik a templom pusztulásáról. Ennek kapcsán kérdezték meg tőle később, amikor az olajfák hegyén ült, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. A tanítványok kérdéséből az derült ki, hogy ők egynek látták Jeruzsálem pusztulását és a világ végét. Pedig Jézus itt mind a két eseményre utalt, annak a nemzedéknek még életében bekövetkező eseményre, a Jeruzsálem pusztulására és ezzel párhuzamosan az eljövetelének idejére. Nem közvetlenül a kérdésükre felelt, nem a mikorra és a hogyanra adott választ, nem a kíváncsiságukat akarta kielégíteni, hanem intés és bátorítás van szavaiban, amelyek a jelenre és az Istennek a jövőbeli tetteire is vonatkoznak.

Jézus Krisztus e proféciában egy nagyon komor és sötét jövőt festett le, amely az utolsó időket fogja jellemezni. Röviden úgy mondhatnánk, válság mindenütt. Jövendőlései napjainkban teljesednek, mert válság van a világban és az egyházban is. Válság van a családok és az egyének életében. Az emberi együttélés területén egyre rosszabb a helyzet. Háborúk, terrortámadások, gyilkosságok. A természet is válságban van. Szélsőséges időjárás, járványok, éhező emberek, földindulások, árvizek, tűzesetek, viharok, tornádók, mind gyakoribbak. Az eljövendő események szinte előrevetítik árnyékukat. Jézus szavai szerint sokan elbuknak a rájuk nehezedő próbák súlya alatt. Megbotránkoznak, elárulják és gyűlölik egymást. A gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ezért figyelmeztette az Úr Jézus az ő tanítványait, hogy vigyázzanak, imádkozzanak, legyenek álhatatosak és béketűrőek, tartsanak ki mindvégig, mert csak akkor menekülhetnek meg. Ez a felhívás és üzenet ma is érvényes, nekünk is szól, akik a történelem végső jeleneteinek korában élünk.

De mit jelent álhatatosnak, kitartónak, béketűrőnek lenni? Hogyan lehetek mindvégig az, hogy üdvözülhessek? E lényeges és életbe vágóan fontos kérdésre keressük a választ. Isten követőinek napjainkban egy nagyon nehéz és komoly időben kell megállni a hitében, és ennek egyetlen feltétele a kitartás és a béketűrés. Jézusnak ez a biztató, bátorító, reménykeltő mondása az életre jutás egyedüli útját világítja meg a sötét éjszakában. Eligazít bennünket a jelen prófétai helyzetben. Olyan számunkra, mint egy iránytű vagy térkép, amely mutatja az utat. Olyan, mint egy útjelző tábla, ami figyelmeztet. Légy béketűrő, hogy megtartassál. Ez azt is jelenti, hogy következetesen, hűségesen tartsunk ki hitünkben, nem lankadva. De vajon miben kell álhatatosnak?

De 14. fejezetében olvashatunk. Itt van a szentek békességes tűrése, álhatatossága, itt akik megtartják, megőrzik Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Isten hűségesei, szentek, akik rendíthetetlenül kitartanak, álhatatossak Isten parancsolatainak megőrzésében, mindenben úgy akarnak élni, ahogy az Úr elrendelte, szilárdan ragaszkodnak a megismert igazsághoz, és ezért Isten törvényét nagyra becsülik, megtartják teljes béketüréssel minden háborúság közepette. Megtartják az Úr Jézusba vetett hitüket, ugyanakkor Krisztushoz hasonló hitet tanúsítanak minden körülményben. Rendíthetetlenül kitartanak az imádkozásban is. Nem könnyű álhatatosnak, kitartónak lenni, különösen béketűrőnek a próbák és kísértések idején sem. Talán ilyenkor bizonyulunk a leggyengébbnek. Hányan veszítették el már béketűrésüket a megpróbáltatások óráján?

Ha Isten megpróbál valakit, ott Sátán is nyomban megjelenik, mint kísértő. A megpróbáltatást és a kísértést Isten megengedi életünkben, de mindent csak javunkra ad. A próbatétel mögött mindig ott kell látnunk az ő hatalmas segítő kezét. A próba fegyelmező erejét azonban sokszor nem tudjuk béketűréssel elviselni, pedig ilyenkor mutatkozik meg igazi jellemünk. Próbák nélkül nem fejlődnének ki olyan képességek, mint a kitartás, a türelem, az állhatatosság. Meg kell tanulnunk a próbákban is rendíthetetlennek, megingathatatlannak lenni. Ha ez sikerül, akkor nekünk is szól az ígéret. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. A lelki harc, a próba és a kísértés mind több lesz. Nekünk-e megsokasult küzdelemben kell mindvégig béketűréssel megállni? Miközben mások gyűlölködnek, megbotránkoznak, szeretetlenek, és a viharfelhők tornyosulnak kinn a világban, a válság pedig fokozódik mindenütt.

A keresztény ember győzelme a naponkénti helytállásra épül fel. Mindennapi kötelesség teljesítésünkben mutatkozik meg igazán. Isten beleenged a próbák tüzébe, hogy álhatatosságunk, kitartásunk, engedelmességünk által lelkileg meggazdagodjunk. A próbák idején vagy közelebb kerülünk Istenhez, vagy eltávolodunk. Ezért nem lehet közömbös számunkra Jézus felhívása, hogy tartsunk ki, mert a vég, a célba érkezés, Jézus Krisztus eljövetele már nagyon közel van. Kérjük szerető Istenünket, adjon nekünk örömöt, felülről jövő bölcsességet, béketűrést, szilárd hitet és kitartást a próbák, a kísértések idején, hogy mindig győzni tudjunk Szent Lelkének ereje által. És akkor boldogok leszünk már itt a földön is. Mert aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül és elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Az én életem ma.

0: Látogassuk meg az özvegyeket és árvákat.
1: Jézus nyomában járva. A tiszta és szereplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az özvegyeket és árvákat nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Jakab 1.27. Gondolatok az ígéről. Mindazok közül, akiknek szükségük van a figyelmességünkre, az özvegyekről és árvákról kellene leginkább gondoskodnunk, szeretettel és együttérzéssel. Az apa, aki hitt Isten ígéreteinek, bízott abban, hogy halála után az Úr gondoskodni fog szeretteiről. Vajon hogyan gondoskodik Isten az elhagyottakról? Nem tesz csodát, hogy mannát küldjön a mennyből, sem hollókat, hogy eledelt hozzanak neki, hanem az emberek szívében tesz csodát. Elűzi az önzést a lélekből, és megnyitja a jótékonyság forrását. Megpróbálja a szeretetünket azáltal, hogy könyörületességünkre bízza a szenvedőket, megfosztottakat, szegényeket és árvákat. Isten felszólít bennünket, hogy amennyiben tehetjük, pótoljuk az árva gyermekek számára az apai gondoskodás hiányát. Igyekezzünk segíteni a gondterhelt édesanyákat. Krisztus a parancsolat megtartóinak ismeri el azokat, akik együttérzéssel és segítőkészen fordulnak az özvegyek és árvák felé, s ezért örök élettel ajándékozza meg őket.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet. A mai ige, Példabeszédek 8. fejezet, 17. verse. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gondolatok az ígéről. A bölcsesség azokat szereti, akik azt szeretik, és azokat keresi, akik azt keresik. Aki igyekszik bölcs lenni, az már is bölcs, aki pedig szorgalmasan keresi a bölcsességet, már csak nem megtalálja azt. Ami általában érvényes a bölcsességre, az kiváltképpen érvényes a mi Urunk Jézus Krisztus testet öltött bölcsességére. Őt kell szeretnünk és keresnünk, akkor meg fogjuk tapasztalni szeretetét, és megtaláljuk őt, magát is. Keressük őt már ifjúságunk idején. Boldogok azok az ifjak, akik életük reggelét az Úr Jézussal töltik. Sohasem kereshetjük őt túl korán, de aki korán keresi, bizonyosan megtalálja. A szorgos kereskedők általában korán kelők, a szorgalmas hívő is korán kezdi keresni az Urat. Mindenki, aki már megtalálta Krisztusban a gazdagságot, teljes szívvel kereste őt. Először őt kell keresnünk. Előbb, mint bármi mást. Krisztusé legyen az őt megillető első hely. A keresésben az az öröm, hogy meg is találjuk őt. Ahogyan keressük, egyre világosabban megmutatjuk magát, egyre szorosabb közösségbe von önmagával. Boldogok az őt keresők, mert ha egyszer megtalálták, velük marad mindörökké, és egyre drágább kincs lesz szívük és értelmük számára. Felföldi László a Kovász Fesztiválon. Nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécsett, a Püspöki Palotától a Rózsakertig elterülő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-ai városi ünnepségnek is helyet adott, majd a Szent István napi szentmisével zárult, melyet Földi László pécsi megyés püspök mutatott be a Székesegyházban. Változatos és gazdag programokat kínáltak a családoknak. Földi László a fesztivál megnyitó beszédében a családokhoz szólt. A püspök a koncerebrált szentmise bevezetőjében kiemelte: nekünk is jó ízű kenyérré, ajándékozó szeretetté kell válnunk. Szeptemberben, a nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a Kelenföldi Barokk Esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a Kelenföldi Református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista, Svájcban, Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, felhőkkel, helyenként esővel. Keletire fordul a szél, és 25-31 fok várható. Kedden derült napos időre van kilátás, néhol eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 24-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk! kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában,

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Valamennyiünk életének mozgatója, lényege, végső célja a megigazulás. A keresztény lexikon szerint a megigazulás, lat justificatio, a justim facere, igazzá tesz kifejezéséből, az ember igazzá válása Isten előtt. Bibliai képpel kifejezve, megmenekülés Isten haragjától és részesedés az örök életben. A megigazulás gondolata csak ott jelentkezhet, ahol egyáltalán szó van az egyéni üdvösségről, és azt a földi létet meghaladó dimenzióban keresik. Az Ószövetségben Isten a sínai törvényhozásban nem csak a szigorú megtorlást, hanem irgalmát is megígéri, s a hívő ember a szabadulást a törvény megtartásától, az engesztelő áldozattól és a bűnbánattól várja. Ezért gyarlósága ellenére is bízik Istenben. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. 32. Zsoltár 8. verse. A végső időkre új törvényhozást várnak, ahol Isten az akaratát már az ember szívébe írja, és kiárasztja lelkének erejét.
1: Az Új Szövetségben Jézus tanítása alapján az üdvösség Isten kegyelmi adománya, s ez az ő működésével el is érkezett. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Márk 2.17. Minden embernek szüksége van a megtérésre, mert mindenki bűnös. Ady Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim. Megha az ifjúságom, de őt a fényest nagyszerűt, mindörökre látom. Jézus tanítása azoknak szól, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, és ő biztosítja a bűnös embert a megbocsátásról. Ő maga is közvetíti a bűnbocsánatot. Krisztus fiúi engedelmessége több hódolatot adott az atyának, mint amit a bűn megtagadott tőle. Ezért lehet Krisztus minden megigazulás forrása. De az embernek a hitben azonosulnia kell vele. Az apostolok is úgy fogták föl küldetésüket, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot kell hirdetniük az egész világon.
0: A Biblia tehát összekapcsolja a hitet és a megigazulást. Az a hitből és a hit által jön Isten kegyelme révén. A szentírási szövegek említik, hogy a jelen szabadulását, mind az ítélet napján való szabadulást, tehát már itt, a földi életben történik változás bennünk. Ennek a kettőnek az egymáshoz való viszonyát tisztázni kell. Az egyház úgy értelmezi, hogy a bűn eltörlése és a kegyelem állapota valóságos, de egyelőre rejtett formában, majd csak az ítéletkor válik külsőleg is láthatóvá. Ugyancsak ki kell fejteni az emberi tettek szerepét a megigazulásban. Szent Ágoston a megigazulásnak mind a szabad, személyes oldalát, mind a kegyelmi valóságát figyelembe vette. ő már a megigazulást az ember természetével, Isten képiségével, elesett állapotával, szabad akaratával és a szentségek hatékonyságával hozza összefüggésbe. A megigazulás a bűnöst teszi igazzá, ez Isten ajándéka, és ezért lehet újjáteremtésnek nevezni. Krisztus szerezte meg számunkra kereszt halálával, és akkor lehetünk annak részesei, amikor misztikus testének tagjává válunk.
1: Luther Márton és a reformáció számára a megigazulás a keresztény nyilevés összefoglaló kifejezése és a keresztény lét alapja. Az Isten-ember kapcsolat jogi színezetét hangsúlyozza, azaz minden attól függ, hogy Isten hogyan ítélkezik az ember fölött. Ez azért van, mert Isten itt a földön nem törli el a bűnt, hanem csak nem számítja be a megigazultnak. A megigazulás tehát Isten irgalmas ítélete fölöttünk, amellyel a predesztináltak közé számít bennünket, Krisztus érdemei miatt, de bennünk nem megy végbe belső változás. Krisztus érdemeinek akkor válunk részeseivé, ha hisszük, hogy Isten ő benne minket is elfogadott és üdvösségre szánt. Luther maga nem fejtette ki tanítását rendszeresen, hanem csak vitairataiban és szentírás magyarázataiban hivatkozott rá. A mai protestáns értékelés szerint a sola gratia csak a kegyelemből és a sola fide csak a hitből alapján az ember annyiban megigazult, amennyiben Krisztushoz tartozik, és ebben benne van az ő képviselete, a tanúságtétel és az üdvösségre való irányulás.
0: A tridenti zsinat visszanyúlt a hagyományos tanításhoz, így alakította a katolikusok tanát. A gyermekek a keresztség által szabadulnak meg az eredendő bűntől, a felnőttek pedig a hit, remény, szeretet, bánat és a keresztség, vagy a bűnbánat szentsége által válnak megigazultá. Ezért a felnőtteknek elő kell készülniük rá, amiben benne van az ingyenes kegyelem felhasználása, vagyis az ember nem saját erejéből igazul meg, hiszen a kegyelem ad értéket tetteinek. A megigazulás magába foglalja a bűn eltörlését és a kegyelem kiáradását, és ebben a hit, a remény és a szeretet mellett benne vannak a Szentlélek ajándékai. Az embernek külön kinyilatkoztatása nélkül nem lehet biztos tudása saját megigazulásáról, legfeljebb erkölcsi bizonyosságát élheti meg, amit abból vezet le, hogy igyekezett megtenni mindent. Ezért Isten elfogadta őt. Az ilyen bizonyosság elegendő ahhoz, hogy a reményünk erős legyen.
1: Vörös Sándor, ima. Köszöntelek a folyók zúgásával, a felhőarcú hegyekkel, a hegyforma fellegekkel, a gong alakú csillagokkal. Köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével, és végül az ámulatos napragyogással, mind a tiéd.
0: Valamennyiben itt vagy, akkor is, ha szenderegsz, és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanul, s a termények seregének megvilágítod újra meg újra kerek pajzsait, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken heverőket, egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében, miket állandó itt létük miatt oly könnyen, szüntelenül feledünk.

0: Következzenek a katolikus katekizmus fejtegetései. A Szentlélek kegyelmének megvan a hatalma ahhoz, hogy megigazulttá tegyen bennünket, azaz megtisztítson bűneinktől, és közölje velünk Isten igazságát a Jézus Krisztusba vetett hit és a keresztség által. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Róma 6, 8-11. A Szentlélek hatalma által részesülünk Krisztus szenvedésében, meghalván a bűnnek, és részesedünk az ő föltámadásában új életre születvén. Tagjai vagyunk az ő testének, ami az egyház. Erre a szőlőtőre oltott szőlővesszők vagyunk. A megigazulás hatására megszületik a belső ember. Magában foglalja az egész ember megszentelését.
1: A Szentlélek kegyelmének első műve a megtérés, amely munkálja a megigazulást Jézus prédikációja szerint az evangélium kezdetén. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Máté 4:17. A kegyelem indítására az ember Isten felé fordul, ezzel eltérül a bűntől, így fogadja a magasságból érkező bocsánatot és igazságot. A megigazulás tehát nem egyszerűen a bűnök megbocsátása, hanem a belső ember megszentelése és megújítása. A megigazulás eloldja az embert a bűntől, amely ellentmond Isten szeretetének, és megtisztítja szívét a bűntől. Megbékélheti az embert Istennel, megszabadít a bűn rabszolgaságából, és meggyógyít. A megigazulás ugyanakkor Isten igazságosságának elfogadása a Jézus Krisztusba vetett hit által. A megigazulás Isten szeretetének Jézus Krisztusban megnyilvánult, és a Szentlélek a belső tanítómester által adott legkiválóbb műve.
0: 722. ének. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Ó Jézus, most kopogtatsz, sebb helyes még a kéz. Könymarta kedves arcod, oly búsan intven néz. Ó, áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár. Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár. Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szeliden ír, így bánsz velem. Te érted hult testemből a vér, búcs szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.
1: A megigazulással együtt szívünkbe árad a hit, a remény és a szeretet, és képessé válunk arra, hogy engedelmeskedjünk az isteni akaratnak. A megigazulást Krisztus szenvedése érdemelte ki számunkra, aki élő, szent, Istenhez tetsző áldozatul ajánlotta föl magát a kereszten, kinek vére az engesztelés eszköze lett minden ember bűneiért. A megigazulást a hit szentsége, a keresztség közvetíti számunkra. A megigazulás hasonlóvá tesz Isten igazságához, aki irgalmának hatalmával belsőleg igazzá tesz minket. A megigazulás célja Isten és Krisztus dicsősége és az örök élet ajándéka. A megigazulás állandóvá teszi az együttműködést Isten kegyelme és az ember szabadsága között. Ez az ember részéről a megtérésre hívó Isten szavára adott hívő beleegyezésben és a beleegyezést megelőző és megőrző Szentlélek indításával való szeretetteljes együttműködésben fejeződik ki.

0: Kedves hallgatóink! Centnár Simon református lelkész, a Károli Egyetem adjunktusának gondolatsora szorosan kapcsolódik az eddigiekhez. Miért fogad el minket Isten? Mi a szerepe mindebben a cselekedeteinknek? Az ember természete szerint vallásos lény, és örökké azon fáradozik, hogy igyekezetével közelebb jusson az áhított boldogsághoz. Ösztönösen pontgyűjtő versenyként gondolkodik a kapcsolatairól. Szívességért szívességet vár, s mindenek előtt Istenhez viszonyul így. Ha elegendő jó cselekedetet tud fölmutatni, elég jól imádkozik, elég sokat áldoz oda, akkor Isten vagy a sors is tartozni fog neki, és viszonozza majd a fáradozását. Az Isten tagadó ember életében is megjelenhet ez. Humánus célokért harcol, ezáltal jónak érezheti magát. Így az ember folyamatosan önmaga, illetve saját teljesítmények körül forog.
1: Nehéz elfogadni a megigazulásról és a megszentelődésről szóló tanítást, mert ez lemondással és Isten előtti önmegadással jár. Aki elfogadja, hogy hitáltal igazul meg, nem mentegetőzik többé azzal, hogy ő elég jó ember, nem takarózik a saját teljesítményével, nem bizonygatja a maga igazát. Elismeri, hogy Istent nem lehet kényszeríteni. Istennek ad igazat, és megnyugszik abban, hogy tőle kapja ajándékba az üdvösségét. A törvényeskedő makacsul állítja, meg kell felelni a rendnek. A szabadosságban élő lázasan tagadja, hogy egyáltalán lenne rend. A megigazulás tanítása mindkét álláspont hamisságát leleplezi és radikálisan szakít, mind a teljesítményközpontú, mind pedig a törvénytagadó szemlélettel.
0: Levicki Gyula, imádságon. Legyenek áldva mind, akik szívemet összetépték. Ne ingereljen bosszúra engem soha kevésség. Ne érezzem sosem poklát a gyűlöletnek. Kiket mindenki eltaszít, azok szeressenek meg.
1: Az irgalom szent angyala lakozzék e világon, s a vértanúk jutalma mind az emberekre szálljon. Jöjjön a békekor, melyet sok ember sírva vár lenn, s én is legyek jobb és igazabb, mint voltam eddig. Amen.
0: Az evangélium őszintén beszél Istenről és az emberről. A valóság az, hogy van rend. Az embernek tényleg meg kellene felelnie Isten igazságának és törvényének. Ugyanilyen valóságos azonban az is, hogy az ember a bűne miatt nem képes eleget tenni Isten elvárásának. Jézus Krisztus örömhíre ezen a ponton fölforgatja a történetet, és kiszabadítja a bűn csapdájába került embert. Aki benne hisz, azt Isten minden bűne ellenére igaznak fogadja el. Luther Márton is sokat vívódott azzal a kérdéssel, hogy bűnös létére miként állhat meg Isten előtt. Ha az Úr szent és tökéletes, ő pedig bűnös és tisztátalan, akkor nem kerülheti el Isten jogos ítéletét, a büntetést és a kárhozatot. A megnyugvást végül a római levélben találta meg, Pál apostol szavaiban, az igaz ember pedig hitből él.
1: A megigazulás tanítása a jog nyelvezetével fejezi ki a kegyelem üzenetét. Isten Jézus Krisztus kereszten elvégzett áldozatáért az ember legfelsőbb bírájaként igaznak nyilvánítja a bűnöst, fölmentő ítéletet mond ki fölötte. Nem azért kapjuk, mert kiérdemeltük volna, hanem azért, mert Jézus Krisztus engedelmes volt. A Heidelbergi K.T. személyes megfogalmazása szerint a 60. kérdés feleletben Isten az ő ingyen kegyelméből minden érdemem nélkül nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Ahogyan Calvin János fogalmaz, így veszi magára azt, ami a miénk, és adja át nekünk azt, ami az övé, hogy, ami természet szerint az övé, azt kegyelemből adja nekünk. Az ember ezt az ajándékot a hitével öleli magához.

0: Közbeékelünk bibliai idézeteket a megtérésről.
1: De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útjaikról. Én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Krónikák második könyve 7.14.
0: Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. Krónikák második könyve 39b.
1: Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Apostolok cselekedete 3.19.
0: Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Péter második levele 3.9.
1: Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté 3.8.
0: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Márk 1.15.
1: Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Ezékiel 18.30.
0: Folytatva Szentnár Simon gondolatait, ha Isten cselekedeteinktől függetlenül nyilvánít bennünket igaznak, akkor ezek szerint bátran vétkezhetünk, mert ő úgyis megbocsát nekünk. A Heidelbergi KT-val együtt hangsúlyoznunk kell, hogy a megigazulásról szóló tanítás nem nevel könnyelmű életre, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hitáltal Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit. Áll a 64. kérdés feleletben. Krisztus követőinek életében a megigazuláshoz elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik a megszentelődés eseménye, a gyümölcstermés ideje, az Istennek odaszánt, hálaadással teli élet. Míg a megigazulás rajtunk kívül megy végbe, addig a megszentelődés bennünk történik. A megszentelődésben már aktívan részt veszünk akaratunkkal, cselekedeteinkkel, mégis hitáltal történik. Annak bizonyosságában, hogy Isten munkálkodik az életünkben.
1: Hitáltal igazolunk meg. Hitáltal járunk a megszentelődés útján. Ha hiszünk, ez lesz minden cselekvésünk alapja. Döntéshelyzeteink kiinduló pontja, diakóniai szolgálatunk motivációja. Ha enélkül cselekszünk, újra visszatérünk a holt cselekedetekhez, a szolgaság igájához. A szabadság nem az, amikor az ember azt tesz, amit akar, hanem az, amikor élete teljesen belesimul Isten akaratába. Nincs már Krisztuson kívül élete, nincs olyan terület, amely tőle függetleníthető lenne. A Szentlélek hitáltal Krisztushoz kapcsolja az embert, élete elválaszthatatlanul összefonódik Jézus megváltó munkájával, valóságosan részesedik az Úr kereszt halálában és feltámadásában. Nincs magára hagyva az ember az üdvösségre vezető úton. Istenre bízhatja az egész életét. Ez lehetőséggé, biztonságos úttá, örömmé és szabadsággá válik a hívő ember számára.
0: 460. református ének. Amint vagyok sok bűn alatt, De hallva hívó hangodat, kértem áldozád magad, fogadj el, Jézusom!
1: Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe, szennye fogy, te, aki megtisztíthatod, fogadj el, Jézusom!
0: Amint vagyok, bár gyötrelem s kétség rágódik lelkemen, kívül harc, bennem félelem, fogadj el, Jézusom!
1: Amint vagyok, vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, s derüljön éjszakámra fény, fogadj el, Jézusom!
0: Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmet, mit ne törne át, hadd bízza lelkem rád magát, fogadj el, Jézusom!
1: Amint vagyok, hogy a te szent szerelmed tudjam, mit jelent, már itt s majd akkor odafent. Fogadj el, Jézusom!

0: Részletek Horváth Géza pasaréti lelkész íge hirdetéséből. Hitvallásunk a reformáció által megértett és újból felragyogtatott központi üzenetét adja a Róma beliekhez írt levél 5 egyben adott íge. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A Bibliának a központi üzenete az, hogyan jutok el az üdvösségbe, hogyan jutok el az örök életbe, azaz összekapcsolja a hitet az örök élettel, az üdvösséggel. Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Ezért fontos a hit, hogy kinek vallom Jézus Krisztust. Ezért fontos, hogy mit tanít egy vallási közösség. Úgy tanít-e Jézus Krisztusról, mint egyedüli szabadítóról. Mert, mondják az apostolok, nincsen senki másban üdvösség, nem is adatott az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
1: Egyedül kegyelemből üdvözülsz, hitáltal. Isten ajándéka ez. Aki ezt vallja, békessége van Istennel, írja az apostol. Megigazultunk hitáltal, és békességünk van Istennel. Ez más, mint az, hogy Istennek van békessége hozzánk. Mi általában Isten békességét szeretnénk, amelyről azt mondja az apostol, minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti szíveteket. Ez csak a hívőkre vonatkozik, azokra, akiknek már békességük van Istennel. Könnyebb lenne azt kérnie az embernek, Uram, add nekem a te békességedet. Ám az első az, hogy békességünk van-e Istennel. Ez azt jelenti, kibékültünk vele, mert Jézus Krisztus megbékéltetett vele mindannyiunkat. Kiengesztelte az atyát, megigazít, igaznak nyilvánít az Isten bennünket.
0: A hívőket ugyanis a Biblia tanítása szerint Isten igaznak nyilvánítja, pedig az ember bűnös. Nem azért bűnös, mert rossz cselekedetei vannak, hanem azért bűnös, mert romlott Isten nélküli. Mert elszakadtunk az élet forrásától, pedig ő nála van az élet forrása, zengi a Zsoltár. Mi is történik a bűnössel? Hogyan lehet békességünk? A Szentlélek vigasztalóan odalép a bűnös mellé, és azt mondja, ne félj, van felmentés. A Szentlélek megmutatja nekünk az ígében, hogy örök időknek előtte, a világ teremtetése előtt elrendelte a mi Urunkat, Jézust. Kiválasztott minket, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek előtte, szeretet által. Egy lelkének így szól, meg vagy váltva már te lélek a harag és bűn alól.
1: Ha hiszel, már megigazultál, már igaz vagy. Ha hiszel az Isten fiában, csak elmondod ma, hogy megigazultunk hitáltal, és békességünk van Istennel. A bűnöm nem vádol többé engem. Így mondja ezt Róma 8:1-ben. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Az Isten az, aki megigazít. Kiveti a szemedre bűneidet. Senki nem vetheti, mert nem leszel elítélve, mert megigazultunk hitáltal, mert állt a Krisztus szent keresztje, és áll ma is, elmúlás és rom fölött. És ott áldásá lesz az átok, megbékéltet a kereszt. El nem múló boldogságod, békességed ott keresd. Békességünk van Istennel, eredj el, és többé ne vétkezzél. Megigazítottalak, nem azért, mert igaz vagy, hanem azért, mert Jézus Krisztus igaz. Az igazzá nyilvánításban a bűnösnek nem az állapota változik meg, hanem az Isten előtti helyzete. Legyünk hálásak Isten megigazító kegyelméért, és köszönjük az igazzá nyilvánítatás csodáját.
0: 264. ének. Áldjad én lelkem! Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zengj hálát. Zúgó harang, ének és orgona hang, mind az ő szent nevét áldják.
1: Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát naponként tölti ki rád, áldását mindenben érzed.
0: Áldjad őt, mert csodaképpen megalkotott téged, elkísér utadon, tőle van testépséged, sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett.
1: Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet jóságos lelke veled, és hited tőle mit várhat.
0: Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem. Őt áldjad lelkem, és róla tégy hitvallást nyelvem, el ne feledd, napfényed őt te neked, őt áldjad örökké. Ámen.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban. Világosság a világnak. Beszéljünk mindig arról, hogy Isten mit akar üzenni ennek a világnak, még az utolsó napokban is, utolsó percekben is akár. És most ismét Turci Árpád testvér szeretné azokat a gondolatokat megfogalmazni, amiről az egyházak, főleg most nyáron, mindegyik foglalkozott. Hiszen nem csak táborok, hanem zarándoklások is voltak. Nagyon sok, és ezek mind inkább olyan felekezetköziek, vagyis akármelyik egyházi közösség szervezi a zarándoklatot, mindig hirdeti, hogy bárkit fogadnak szeretettel. Akkor most elmondja Turci Árpád testvér is, akit szeretettel köszöntünk.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Hogy ő mit tanult meg ezzel a témával kapcsolatban. Miért indul útnak az ember egy zarándokúton, és miért találjuk meg a zarándoklatot szinte minden vallási hagyományban?
1: Amikor a zarándoklatról beszélünk, először magáról az emberről beszélünk. Arról a különös lényről, aki képes otthont teremteni, mégsem tud egészen belenyugodni az otthonosságba. Aki megteríti az asztalt, rendet tesz maga körül, nevet ad a tárgyaknak, számon tartja a napokat, és közben olykor mégis úgy érzi, hogy a látható világ nem meríti ki a valóság egészét. Mintha a dolgok felszíne mögül valami megszólítaná. Mintha a megszokott utcák, kötelességek és ismétlődő mozdulatok mélyén egy távolabbi hívás visszhangoznék. Ezt a tapasztalatot a vallástörténet sokféle nyelven őrizte meg. Népek és kultúrák szent hegyekhez, forrásokhoz, folyókhoz, templomokhoz, sírokhoz, emlékhelyekhez indultak. A formák különböznek. A mögöttük feszülő emberi kérdés felismerhetően közös. Van-e a világnak végső értelme? Közel jöhet-e hozzánk az, ami nálunk nagyobb? Lehet-e a mindennapi élet zajából úgy kilépni, hogy tisztábban halljuk a létezés mélyebb szavát? A keresztény ember ezt az egyetemes vallási jelenséget komolyan veszi, ugyanakkor saját hitének világosságában értelmezi. Nem szükséges elvitatni a másoktól a keresés őszinteségét. Emlékezzünk csak, Pál apostol Athénban úgy szólította meg hallgatóit, mint akik keresik Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják. Jó lehet, nincs messze egyikünktől sem mindez. Az apostol nem az emberi vallásosság minden alakját igazolta. Felismerte benne a keresés nyugtalanságát, majd Krisztus felé fordította a figyelmet. A keresztény hit szerint az emberben élő transzcendens szomjúság valós jelenség. Önmagában még nem tévedhetetlen iránytű. A vágy jelezheti, hogy az ember több puszta biológiai fennmaradásnál, de a vágy tartalmának megítéléséhez kijelentésre, józanságra és lelki megkülönböztetésre van szükség. A peregrináció latin szava idegen földön való áthaladásra utal. A zarándok kilép saját megszokott rendjéből, áthalad egy számára idegen téren, és valamely vallási jelentőségű hely felé tart. Útja lehet egyéni vagy közösségi, indíthatja jámborság, fogadalom, hála, bűnbánat, vezeklés, gyász, kérés, vagy a lelki megújulás vágya. A fogalom történeti alakjai eltérnek, mégis mindegyikben jelen van a helyváltoztatásnál mélyebb mozdulat. Az ember önmaga elé kerül. A test megtett kilométerei a lélekben végbevenő közeledés jelképeivé válhatnak. A zarándok leveti mindazt, amit nem tud magával vinni. Lassabban halad, kiszolgáltatottabb az időjárásnak, a fáradtságának, mások segítségének és saját belső hangjainak. az út rendre lefejti róla azt a képzetet, hogy minden helyzet ura. Ebben az összefüggésben különös erővel szólal meg León Felipe Zarándok című verse Kosztolányi Dezső fordításában. A sor így hangzik, érezzünk minden szelet, érezzünk minden eget. Ez a mondat az érzékelés szabadságát és a bezárkózásból való kilépést idézi. A Zarándok nem légmentesen zárt járműben suhan át a tájon, bőrén érzi a szelet. Tekintetét nem egyetlen mennyezet határolja. Több égbolt alatt jár, mégis ugyanazt az emberi törékenységet hordozza. A költői kép keresztény olvasatban tovább mélyül. A teremtett világ sokfélesége nem önmagában zárja a figyelmet. A teremtő felé nyitja. A szél nem bizonyíték, amely kényszeríti a hitet. Jel, amely fogékonnyá teheti a szívet. Az égbolt sem Isten lakcíme. Arra emlékeztet, hogy az ember láthatóra. Arra emlékeztet, hogy az ember látóhatára nem azonos a valóság határával. A Szentírás elejétől fogva úton levő emberekről beszél. Ábrahám megszólítást kap, emlékezzünk csak vissza. El kell hagyni a földjét, rokonságát és atya házát, és arra a földre kell mennie, amelyet Isten mutat neki. A rövid isteni felszólítás így kezdődik Mózes első könyvének 12. fejezetének első igeversében. Az Úr ezt mondta Abrámnak. Menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Az út itt engedelmesség. A cél még nincs részletes térképként a vándor kezében. Isten ígérete elégséges alapként kerül elé. Ábrahám történetében az zarándok lét nem romantikus tájélmény. Kockázat, bizonytalanság, tévedés, oltárépítés, újrakezdés és ígéret hordozása. A hit útja olyan bizalom, amely a teljes beláthatóság hiányában is komolyan veszi a megszólító Istent. Izrael történetének középpontjában szintén egy után. Az Egyiptomból való szabadulást pusztai vándorlás követi. A puszta egyszerre a gondviselés és a lelepleződés helye. Ott derül ki, mennyire gyorsan visszavágyik az ember a megszokott szolgaságba. Ott tanulja meg a nép, hogy a szabadság nem csupán a bilincsek hiánya. Istenhez tartozó életforma. A manna napi ajándéka korlátozza a felhalmozás illúzióját. A felhő és tűzoszlop vezetése arra tanít, hogy az út ritmusát nem mindig az ember szabja meg. A Szentírás ezzel nem idealizálja a vándorlást, bemutatja a lázadást, a félelmet és a hitetlenséget is. A zarándoklat bibliai képe ezért őszinte. Aki útra kell, magával viszi rendezetlen vágyait. Az út puszta ténye még nem tisztítja meg, senkit nem tisztít meg. Isten jelenléte, igéje és fegyelmező kegyelme formálhatja. Az ószövetségi ünnepi zarándoklatokban a közösségi emlékezés kap hangsúlyt. Izrael fiai Jeruzsálem felé tartottak, hogy együtt ünnepeljenek az Úr előtt. A zarándok énekek a felfelé vezető út lelki nyelvét őrzik. A 121. Zsoltár a hegyekre emelt tekintettel kezdődik, majd a segíts

0: és a hajlék a hívő élet tapasztalatainak hordozója lesz. Keresztény szempontból mégis szükséges egy alapvető tisztázás, kedves hallgató, azt gondolom. Isten nincs bezárva egyetlen földrajzi pontba. Salamon templom szentelési imádsága már elénk hozza, hogy az egek egei sem fogadhatják be őt. Jézus a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésében túllép a Garizim hegy és Jeruzsálem közötti szenthelyi vitán. Az Atya lélekben és igazságban imádókat keres. A keresztény zarándok ezért nem abból indul ki, hogy Isten valamely helyen nagyobb mértékben lenne Isten. Egy templom egy bibliai esemény emlékét őrző táj, vagy egy hívő közösség történetének helyszíne segítheti az összeszedettséget. A találkozás szabadsága mégis isteni. Kegyelme nem függ belépőjektől, útlevéltől, fizikai erőtől, vagy utazási lehetőségtől. Kedves hallgató, gondoljuk csak végig, ez a felismerés különösen fontos azok számára, akik betegség, életkor, fogyatékosság, anyagi helyzet vagy családi kötöttség miatt nem tudnak hosszú útra indulni. A keresztény hit nem sorolja őket a lelki élet peremére. A kórházi ágy mellett is megszólalhat az ige. A konyhaasztalnál is születhet igazi imádság. Egy városi lakás csöndjében is végbe mehet a bűnbánat és a megbékélés. Krisztus jelenléte nem a megtett távolság jutalma. A zarándok út lehet ajándék és eszköz, de nem válhat az isteni közelség feltételévé. A zarándoklat ideiglenesen felfüggeszti a megszokott menekülési útvonalakat. Teret nyit a csöndnek, és ebben a csöndben kérdések érkezhetnek. Miért élek? Kinek tartozom felelősséggel? Mit hordozok rendezetlenül? Kinek kell megbocsátanom? Kitől kell bocsánatot kérnem? Mit jelent számomra a halál? Van-e reménység, amely túlér a veszteségem? A keresztény közösség feladata ezen a ponton nem a nyomásgyakorlás, tanúságot tehet Krisztusról. Meghallgathat, együtt haladhat és tiszteletben tarthatja a másik ember lelki ismeretét. Így válik a zarándoklat az emberi élet egyik nagy jelképévé. Úton vagyunk még a legmozdulatlanabb napokon is. Testünk változik, kapcsolataink formálódnak, szerepeink elmúlnak, emlékeink átrendeződnek. A kérdés nem csupán az, hogy merre utazunk. Az is kérdés, mifelé tart az életünk egésze. A keresztény hit erre nem úti könyvet kínál minden részlet előzetes ismeretével. Krisztust mutatja fel, aki így mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. A zarándok végső biztonsága ezért nem saját tájékozódási képessége, hanem az, hogy ismeri őt az, aki vezeti.
1: De akkor most hadd kérdezzem meg, hogy véleményed szerint mitől válik egy utazás valódi keresztény zarándoklattá, és milyen lelki lehetősége lehet a helynek, a testnek, a csöndnek és a közösségnek?
0: Egy út attól még nem lesz zarándoklat, hogy régi templomok érintésével halad, és attól sem, hogy a résztvevők vallásos jelképet viselnek. A turizmus figyelemre méltó élményeket gyűjt. A zarándoklat kész arra, hogy maga az utazó is megváltozzék. E különbség nem mindig látható kívülről. Ugyanaz az ember fényképet készíthet egy templom kapuról, majd néhány perccel később csendben imádkozhat. A döntő kérdés a szív irány. Miért indult el? Mit vár az úttól? Kész-e meghallani valamit, ami megzavarja előzetes elképzeléseit? Kész-e letenni egy terhet, megvallani egy bűnt, elfogadni egy feladatot, vagy új módon tekinteni arra, akit eddig ellenségének tartott? Gondolkodjunk, kedves hallgató! A keresztény zarándoklat első lelki vonása az emlékezés. A bibliai hit nem időtlen eszmék lebegő világa. Isten történetben cselekszik. Elhív, szabadít, szövetséget köt. Profétákat küld, és az idők teljességében elküldi fiát. Egy hely azért lehet jelentős, mert történetet hordoz. Az emlékezés azonban könnyen tárgyasítja a múltat. Az

0: ajándokút nem mennyei pontgyűjtés. A megtett kilométer nem vált meg senki. A fáradtság nem fizetség Isten kegyelméért. A könyv sem teszi Istent adósunká. Az üdvösség Krisztus ajándéka. Hit által fogadható el, ebből a szabadságból nézve a zarándoklat, egy hálatelt szívvel eképpen hangozhat, de jó nékünk. A második vonás a testbevonása. A modern ember vallási és szellemi kérdéseit gyakran pusztán gondolati ügyként kezeli. A Biblia ennél teljesebb emberképet mutat. Test és lélek nem két egymástól független történetet él. A fáradtság befolyásolja az imádságot. Ugye tudjuk, és tudatosítjuk, és tudjuk, tapasztaljuk. Az éhség megmutatja türelmetlenségünket. A közös tempó felfedi, tudunk-e alkalmazkodni a gyengébbhez. Az eső, a hideg vagy a hőség nem fennkölt élmény, mégis igazságot mond rólunk. Kiderül, mennyire ragaszkodunk a kényelemhez. Kiderül, hogyan szólunk társunkhoz, amikor elfogyott az erőnk. A test alázatra taníthat, ezt az alázatot nem érdemes önkízással torzítani. A test Isten teremtménye, gondozása felelősség. A zarándoklat ritmusa akkor egészséges, amikor számol az életkorral, az egészségi állapottal, a pihenéssel, az ivóvízzel és a biztonsággal. A harmadik vonás a csönd. A csönd nem egyszerűen a hangok hiánya. Olyan belső tér, amelyben a figyelem kiszabadulhat az állandó válaszkényszerből. Mai életünkben minden megszakítható, üzenetek, értesítések, hírek és feladatok követelik a tekintetet. A zarándokút tudatosan korlátozhatja ezt a szétszórtságot. A telefon kikapcsolása, egy csendben megtett útszakasz, a reggeli zsoltárolvasás vagy az esti lelkiismeret, vizsgálat nem látványos mozzanat. Mégis ezekben történhet a legmélyebb elmozdulás. Illés története arra emlékeztet, hogy Isten megszólítása nem azonosítható automatikusan a rendkívüli jelenségekkel. Idézzük csak fel. A Hóreb hegyén a halk és szelíd hang tapasztalata után kap új küldetést. A csöndben felszínre kerülhet mindaz, amit a zaj eltakar. A zarándok először nem feltétlenül békét talál. Találkozhat szorongással, gyásszal, irigységgel, haraggal vagy szégyennel. A keresztény lelkiség nem követeli, hogy ezeket kegyes mondatokkal azonnal elfedje. A zsoltárok nyelve teret ad a panasznak, a kérdésnek és a kétségbeesésnek. A 42. zsoltár írója saját lelkét kérdezi, miért csügged el. A 13. zsoltár az isteni elrejtőzés tapasztalatát viszi imádságba. A 130. zsoltár a mélységből kiáll. A zarándoklat értéke nem a folyamatos emelkedettségben mérhető. Abban is megmutatkozhat, hogy az ember végre igaz szavakat talál Isten előtt. A 4. vonás az ige. A keresztény zarándoklat nem maradhat pusztán általános spiritualitás. Az érzések változnak. A táj szépsége felemelhet, a rossz idő elkedvetleníthet. Isten ígérete nem az élmény intenzitásához kötődik, tudatosítsuk. Az út napi rendjébe illesztett bibliaolvasás segít, hogy az zarándok ne csupán önmagát hallgassa. Az ige megszólít, vigasztal, megítél és irántad. Különösen alkalmasak lehetnek az zarándok zsoltárok. Ábrahám elhívásának története, a pusztai vándorlás elbeszélései, Illés útja, az Emmausi tanítványok története, Pál útleírásai, valamint a zsidókhoz írt levél hitről és mennyei hazáról szóló részei. A szövegválasztásnál érdemes kerülni a véletlenszerű, jóslatszerű használatot. A Biblia nem sorshúzó könyv. Összefüggésében olvasva vezet Krisztushoz. Az Emmausi út különösen gazdag minta. Két tanítvány csalódottan távolodik Jeruzsálemtől. Jézus melléjük szegődik, de eleinte nem ismerik fel. Meghallgatja történetüket, majd az írások felől értelmezi a történteket. Az út végén A kenyér megtörésekor nyílik meg a szemük. Ez a jelenet arra tanít, hogy Krisztus jelen lehet olyan úton is, amelyet a résztvevő vereségként élni. A felismerés nem mindig azonnali. Az út közben elhangzó magyarázat, a vendégszeretet és a közös asztal együtt készíti elő. A tanítványok ezután visszafordulnak. A Krisztussal való találkozás új iránt ad. Ugye mindenről a Lukács evangéliumának 24. fejezetében olvashatunk. Az ötödik vonás az imádság. Az arándoklat imádsága többféle lehet. Dicsőítés a teremtett világ szépségére. Hála megtartatásért, közbenjárás azokért, akik nem tudnak velünk jönni. Bűnvallás a rendezésre váró élethelyzetek miatt. Könyörgés bölcsességért, hallgatás Isten előtt. Az ismétlés segítheti az összeszedettséget, de nem válhat GPS technikává. Jézus óv az üres szóhalmozástól, és arra tanít, hogy az Atya tudja, mire van szükségünk. Az imádság célja nem Isten tájékoztatása, az ember egészének odafordulása. A hatodik vonás a közösség. Egyedül járni és együtt járni más lelki tanulságot hordoz. A magányos út nagyobb csöndet adhat, ugyanakkor biztonsági és lelki kockázatai is vannak. A közösségi zarándoklat megtanít várni, kérni, elfogadni és hordozni. Pál apostol a testképével beszél az egyházról. A tagok különböznek, mégis egymásra szorulunk. Egy zarándok csoportban ez kézzelfoghatóvá válik. Valaki gyorsabban halad, valaki jobban tájékozódik, valaki figyelmesen meghallgat, valaki vizet oszt, valaki éneket kezd. A közösség minőségét az mutatja meg, hogyan bánik a leglassabb, legcsendesebb, vagy legbizonytalanabb taggal. A közösségi út lelki vezetést kíván. Pontos az előzetesen tisztázott rend, a napi szakaszok reális megtervezése, a pihenés, az elérhetőségek, az elsősegély és a személyes határok tisztelete. Lényeges annak kimondása is, hogy senki sem köteles nyilvánosan feltárni legbelsőbb történetét. A csoportos vallási élmény könnyen teremt meg érzelmi nyomást. A keresztény vezető nem használhatja ki a fáradtságot vagy a közösségi sodrást döntések kikényszerítésére. A megtérés, a bűnvallás és az elköteleződés a Szentlélek munkájához és az ember felelős válaszához tartozik. A bizalmas beszélgetést bizalmasan kell kezelni. Súlyos lelki vagy pszichés teher esetén megfelelő lelki gondozói, egészségügyi vagy szakmai segítségre lehet szükség. A hetedik vonás a vendégszeretet. A zarándok megtapasztalja, hogy rászorul másokra, szállásra, útbaigazításra, vízre, türelemre. Ez az idegenség tapasztalatát közel hozza. A Biblia gyakran kapcsolja össze az Isten iránti hűséget a jövevény iránti felelősséggel. Az arándoklat erkölcsi hitelessége ezért nem választható el attól, hogyan tekintünk a menekülőre, a bevándorlóra, a hajléktalanra, az úton levő szegényre, vagy a közösségünkbe érkező ismeretlenre. Könnyű szép éneket mondani az idegenségről egy jól tervezett út során. Nehezebb helyet készíteni annak, aki kiszámíthatatlanul érkezik az életünkbe. A zarándok lelkület ezen a ponton társadalmi felelősségé válik. Végül a keresztény zarándoklatot a hazatérés teszi teljessé. Az út élménye nem maradhat különleges szíve. Be kell lépni a hétköznapokba, a hazatérő ember ugyanabba, a lakásba, munkahelyre, gyülekezetbe és családi rendszerbe érkezik. A valódi gyümölcs apró változásokban jelenhet meg. Türelmesebben hallgat. Rendez egy kapcsolatot, rendszeresebben olvassa az igét, józanabbul bánik az idejével, felelősebben fogyaszt, komolyabban veszi a teremtett világ védelmét, bekapcsolódik egy szolgálatba. A zarándok út nem menekülés a hétköznapokból, olyan kitérő lehet, amely tisztább szívvel vezet vissza hozzájuk.
1: Kedves hallgatóink, nagyon fontos gondolatokat fogalmazott ismét Turci Árpád testvér. Mindenki, aki főleg egyházi hírekkel foglalkozik, hallgatja, akkor mindig hall erről a témáról is, hogy zarándoklat. Kedves hallgatóink, folytatjuk a zene után a beszélgetést Turci Árpád testvérrel.

0: kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérünkkel a zarándoklatról, mert ez a téma nem csak egyházi, hanem világi téma, de mégis úgy tűnik, minthogyha többet foglalkoznának ezzel az egyházi közösségek. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy milyen veszélyeket, félreértéseket és lelki torzulásokat kell felismernünk, ha vannak ilyenek, amikor keresztényként a zarándoklásról beszélünk.
1: A zarándoklat gazdag lelki lehetőség, ezért különösen fontos a józanság. Minden erős vallási gyakorlat hordozhat torzulásokat. A mély élmény nem önmagában hiteles. Vizsgálatra szorul a tartalma, a gyümölcse és az a mód, ahogyan az ember Istenhez, önmagához és fele barátjához viszonyul. Az új szövetség a lelkek megvizsgálására és a jó megtartására tanít. Gondoljunk csak János első levelének 4. fejezetére, a Tesszalonikai első levélre, 5. fejezetére. Ez a megkülönböztetés nem bizalmatlanság minden iránt, ami megrendítő. A hitfelelős gyakorlata, az első veszély a hely megszentelésének félreértése. Bizonyos helyek valóban különleges, emlékezeti és közösségi jelentőséget hordoznak. A baj ott kezdődik, ahol Isten jelenlétét birtokolhatóvá tesszük. A szent hely könnyen vallási biztosítékká válik. Jeremiás próféta a templom kapujában éppen ezt a hamis biztonságot leplezi le. A nép a templomra hivatkozik, miközben igazságtalanságot követel. A szent tér nem fedezi el az istentelen életet. A zarándokhely meglátogatása nem helyettesíti az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget. A második veszély az érdemszerzés gondolata. Az ember ösztönösen szeretné mérhető teljesítményé alakítani a vallást. Megtettem az utat, kibírtam a nehézséget, elmondtam az imát, tehát joggal várom a jutalmat, ugye, kedves hallgató? Az evangélium ezt a számítást keresztül húzza azonban. Isten kegyelme ajándék. Krisztus kereszthalála és feltámadása az üdvösség alapja. A jó cselekedet a kegyelem gyümölcse. A zarándoklat hálából, bűnbánatból vagy keresésből születhet. Nem teheti Istent kötelezetté. A fogadalommal is józanul kell bánni. Az írás komolyan veszi a kimondott szót, Jézus pedig az egyszerű és igaz beszédre tanít. Meggondolatlan ígéretből könnyen lelki tehen lesz. A harmadik veszély a vezeklés félreértése. A bűnbánat a keresztény élet valósága. A vétket nevén kell nevezni. A károkozást lehetőség szerint rendezni kell. A bocsánat kérés, a jóvá tétel és az életirány megváltozása nem kerülhető meg egy fárasztó úttal. A testi erőfeszítés kifejezheti a bűnbánat komolyságát, de nem tördi el a bűnt. A bocsánat Krisztushoz kötődik. Dávid bűnbánati zsoltára tiszta szívet és megújító lelket kér. Az 51. zsoltára gondol. A proféták pedig újra meg újra összekapcsolják az Isten tiszteletet az igaz élet követelményével. A zarándoklat hamis feloldozássá válik, amikor valaki az út után változatlanul folytatja az elnyomást, a hazugságot vagy a felelőtlenséget. A 4. veszély az élményhajszolás. A mai kultúra gyorsan csomagolhat termékké alakítja a különlegességet. A zarándoklat képei jól mutatnak a közösségi médiában. A napfelkelte, a hátizsák, a jelzett út és a megérkezés fotója könnyen felépít egy vonzó önképet. A megosztás önmagában nem helytelen. A kérdés a belső indíték. A zarándok mások figyelméből akar-e identitást nyerni? Képes-e megőrizni valamit kizárólag Isten előtt? Jézus a hegyi beszédben az imádság és a böjt rejtettségére tanít. A zarándoklat digitális fegyelme, ezért lelki kérdés. Lehetnek olyan szakaszok, amelyekről nem készül kép, lehetnek imádságok, amelyek nem válnak bejegyzéssé. Az ötödik veszély a lelki turizmus. Valaki helyszínről helyszínre jár, előadókat, közösségeket és módszereket próbál ki, mégsem engedi, hogy bárhol felelőssége szülessen. A folyamatos útonlevés ilyenkor a kötődés elkerülését szolgálja. A keresztény hit közösségbe hív. A helyi gyülekezet gyakran kevésbé látványos, mint egy nagyszabású zarándokút. Ott ugyanazokkal az emberekkel kell újra találkozni. Ott hosszú távon láthatóvá válik a türelmünk, hűségünk és szolgálatkészségünk. A zarándoklat akkor egészséges, amikor erősíti ezt a tartós odatartozást, és nem fölébe helyezi a utazót a hétköznapi gyülekezeti életnek. A hatodik veszély az egymással összenem egyeztethető vallási állítások kritikátlan összekeverése. A keresztény ember tiszteletre közelíthet más vallások követőihez, tanulhat történelmi és kulturális hagyományaikról, és együttműködhet velük a közjóért. Saját hitvallását mégsem kell feloldania egy általános szakrális érzésben. A kereszténység középpontjában Jézus Krisztus személye, keresztje és feltámadása áll. A vallások zarándoklatai között találhatunk formai hasonlóságokat. A teológiai jelentések nem automatikusan azonosak. A párbeszéd tiszteletet és pontosságot kíván. A másik ember méltóságát elismerjük, saját meggyőződésünket világosan képviseljük. Kedves hallgató, a hetedik veszély a történelmi felelőtlenség. A zarándok helyek nem légüres térben állnak. Különböző felekezetek, vallási közösségek, helyi lakosok és politikai hatalmak története kapcsolódhat hozzájuk. Egyes helyszíneket konfliktusok, kisajátítások vagy emlékezetviták terhelnek. A látogatónak tisztelettel kell viszonyulnia a helyi közösséghez. Nem kezelheti díszletként mások otthonát. Fontos a hely szabályainak betartása, az öltözködési és fényképezési rend, a liturgikus alkalmak nyugalmának tisztelete, valamint a gazdasági hatás tudatosítása. A keresztény szeretet a vendég alázatában is megmutatkozik. A nyolcadik veszély a teremtett világ terhelése. A zarándokút lehet a természet iránti hála iskolája. A kilencedik veszély az egészség és a biztonság romantikus lebecsülése. A hit nem vakmerőség. Jézus megkísértésének történetében elutasítja, hogy látványos veszélyvállalással tegye próbára Istent. A tizedik veszély a vezetői visszaélés. A zarándoklat fokozottan érzékeny helyzet. A résztvevők elfáradnak, érzelmileg megnyílnak, és lelki tekintélyt rugászhatnak a vezetőre. Világos etikai keretekre van szükség, a vezető nem kérhet indokolatlan titoktartást, nem kezdeményezhet határsértő testi vagy érzelmi közelséget, nem használhatja fel a bizalmas közléseket saját céljaira. A pénzügyek legyenek látláthatók. A panasz útja legyen ismert, kiskorúak esetén a gyermekvédelmi szabályok elsődlegesek. A lelki nyelv semmilyen visszaélés nem tehet elfogadhatóvá.
0: Az utolsó kérdésem beszélj arról is, hogy mi a zarándoklat mai üzenete szerinted? Mindez hogy hat a hitben járókra, az útkeresőkre és azokra, akik távol érzik magukat minden vallástól?
1: A zarándoklat mai aktualitása talán éppen ott kezdődik, ahol korunk legnagyobb ellentmondásai láthatóvá válnak. Soha ennyi eszközünk nem volt a gyors helyváltoztatásra, mégis sokan érzik úgy, hogy belsőleg egy helyben járnak. Soha ennyi kapcsolat nem fért el egyetlen készülékben, mégis terjed a magán. Soha ennyi útvonaltervező nem segített célba érni, mégis bizonytalan, mi ad iránt az élet egészének. A zarándoklat nem varázsszer ezekre a sebekre, jelképes és gyakorlati ellenőrzőad. Lassít, egyszerűsít, testhez köt, másokra utal és teret nyit a végső kérdéseknek. A mai ember gyakran a hatékonyság nyelvén értékeli önmagát. Mennyi feladat készült el? Mekkora eredmény született? Hány emberhez jutott el a mondani való? A zarándokút más mértéket kínál, kedves hallgatók. Egy nap értékét nem feltétlenül a megtett kilométer adja, Lehet, hogy a legfontosabb esemény egy fél órás megállás, egy őszinte beszélgetés, vagy egy kimondott bocsánatkérés. A lassúság felszínre hozza, hogy az ember értéke nem azonos a teljesítményével. Keresztény nyelven ez a kegyelem megtapasztalásához vezet. Isten nem munkaerőként, fogyasztóként vagy adatpontként tekint ránk. Nevünkön szólít, ismeri történetünket és Krisztusban közösségre hív. A hitben járók számára az zarándoklat az első szeretet felidézésének alkalma lehet. A vallásos élet is megszokottá válhat. Az imádság szólamossá, az igeolvasás feladattá, az Isten tisztelet rutinná szürkülhet. Egy tudatos út kizökkenthet ebből mindnyájunkat. Nem az újdonság ereje tartja meg a hitet, mégis segíthet újra hallani a régi igét. A zarándok megkérdezheti, mikor és hogyan szólította meg először Krisztus evangéliuma. Milyen ígéret hordozta nehéz időben? Melyik kapcsolatában van szüksége megtérésre? Milyen szolgálatot halogat? Hol keményedett meg a szíve? A jelenések könyvében az efezusi gyülekezet komoly tanítást kap kitartásról és első szeretetének elhagyásáról. A lelki megújulás nem érzelmi nosztalgia. Visszatérés az első cselekedetekhez. A zarándoklat az egyház önértelmezését is megújíthatja. Az egyház úton levő nép. Nem végleg berendezkedett intézmény, amely birtokolja Isten országát. Sáfára az evangéliumnak. Tanulja Krisztusnak és várja urának teljességes uralmát. A zsidókhoz írt levél a hit embereiről úgy beszél, mint akik idegenek és jövevények a földön, jobb, mennyei haza után vágyódva. Ez a mennyei irány nem teszi közömbössé a földi életet. Felszabadítja az egyházat arra, hogy ne saját fennmaradását tekintse végső célnak. Szolgálhatja az embert, védheti a kiszolgáltatottat, hirdetheti a megbékélést és gondozhatja a teremtett világot. A zarándoklét megóvhat a politikai és kulturális önazonosság bálványozásától. Gondoljuk csak végig, kedves hallgatók! A keresztény ember szeretheti hazáját, nyelvét és örökségét. Hálát adhat őseiért, ápolhatja közössége emlékezetét, végső hűsége mégis Isten országához kötődik. Ezért minden földi közösséget szeretettel és kritikával szemlél. Nem teheti Krisztus nevét egyetlen párt, nemzet vagy ideológia tulajdonává. A mennyei polgárjog Pál apostol szerint Krisztus várásához kapcsolódik. Ereménység alázatot ad a közéletben. A hívő nem tekinti ellenségének azt, aki másként gondolkodik. Igazságot keres és közben őrzi a másik ember méltóságát. A keresztény megszólítás nem titkolja saját irányát. Azt vallja, hogy a keresés mélyén Isten kereső szeretete előz meg bennünket. Jézus példázataiban a pásztor elindul az elveszett jó után, az asszony megkeresi az elveszett drachmát, az apa pedig elébe fut hazatérő fián. Ezek a képek megfordítják a vallási teljesítmény megszokott logikáját. Az ember keresi Istent, miközben fokozatosan felismerheti, hogy ő maga is keresett ember. A kihengesztelődés szintén mai zarándoklat téma. Európai és magyar történelmünk útjai sok sebet kereszteznek. Háborúk, üldöztetések, kitelepítések, felekezeti ellentétek és családi hallgatások helyszíneit. Egy közösen megtett emlékező út segíthet meghallani a másik közösség történetét. A megbékélés nem jelenti a tények elmosását. Igazságot, bűnvallást, felelősségvállalást és türelmes kapcsolatépítést kíván. Pál a Krisztusban kapott békéltetés szolgálatáról beszél. Az egyház akkor hiteles, amikor saját múltját is kész megvizsgálni, és nem csupán mások vétkeit tartja számon. Kedves hallgató, a zarándoklat az életforduló kísérője is lehet. Fiatal felnőttként pályaválasztás előtt, házasságkötés vagy gyermekvállalás idején, szolgálati hely változásakor, nyugdíjba vonuláskor, vagy súlyos döntés előtt az embernek szüksége lehet rendezett csöndre. Az út nem ad mechanikus választ, segíthet külön választani a félelmet, a becsvágyat, a mások elvárásait és a felelős hivatást. A döntéshez az ige, az imádság, bölcs emberek tanácsa és a körülmények józan mérlegélése együtt járul hozzá. A zarándoklat nem helyettesíti ezeket, keretet adhat hozzájuk. Jelentősége van a korosztályok közötti közös útnak is. A családok és gyülekezetek életében kevés olyan alkalom maradt, ahol gyermek, fiatal, középkorú és idős ember huzamosabb ideig együtt halad. Egy jól megtervezett, rövidebb zarándoklat kölcsönös tanulás lehet. A fiatal segíthet a technikai tájékozódásban, az idős történetet, imádságot és kitártást adhat, a gyermek kérdései lelephezhetik a túlbonyult vallási beszédet, az akadálymentesítés, a pihenőpontok és a rugalmas szakaszok azt fejezik ki, hogy a közösség nem a legerősebbek tempójához méri az ember értékét. A városi ember számára a zarándoklat nem feltétlenül több hetes távoli út. Lehet egy nap, amelyen gyalog keresi fel saját településének templomait, emlékhelyeit, temetőjét, szociális intézményeit és természeti környezetét. Minden állomáson más kérdést vihet Isten elé. Hála a múltért, bűnbánat a közösség mulasztásaiért, könyörgés a betegekért, közbenjárás a vezetőkért, figyelem a szegények felé, felelősség a teremtett világért. Egy ilyen út új szemmel láttathatja a megszokott utcát. Az zarándok ráébredhet, hogy missziós terepe és felebaráti felelőssége ott kezdődik, ahol minden nap jár. A zarándoklat a digitális korban az osztatlan figyelem gyakorlata. A figyelem erkölcsi jelentőségű. Akit meghallgatunk, annak teret adunk. Amit hosszasan szemlélünk, az alapít bennünket. A folyamatos görgetés széttöri jelenléte. Egy zarándoknak tudatos rendje megtaníthat bennünket az egyetlen dolognál való megmaradásra. Egy zsoltár. Egy útítás története, egy fa árnyéka, egy település sebe, egy hálaadó imádság, ez a figyelem a hazatérés után is gyakorolható. Étkezés közben félretett telefon, megszakítás nélküli beszélgetés, lassan olvasott ige szakasz, türelmes látogatás. Az zarándoklat így a jelenlét iskolájává válik. Végső soron a keresztény zarándoklat eszkatológikus, vagyis a beteljesedés felé tekint. A Biblia utolsó nagy képei között ott áll az új ég és új föld, Isten hajléka az emberekkel, a könnyek letörlése és a halál megszűnése. Gondoljunk csak Jelenések könyvének utolsó fejezetére. A keresztény reménység célja nem a világ elhagyása egy testetlen lét kedvéért. Isten újjáteremtő munkájának teljessége, ezért az út egyszerre hordoz honvágyat és felelősséget. Vágyódunk arra, amit még nem látunk teljesen. Közben gondozzuk azt a világot, amelyet Isten ránk bízott. Kedves hallgató, így nyeri el teljes súlyát a zarándoklét képe. Az ember nem önmagába visszatérő körön jár. A történelem Isten ígérete felé tart. A hívő útját kudarcok, tévedések és visszaesések kísérik. Mégsem saját álhatatossága az egyetlen reménye. A jó pásztor ismeri juhait. Krisztus végigjárta az emberi élet útját. Megkísértetett, elfáradt, sírt, szenvedett, meghalt és feltámadt. A keresztény ember olyan úton jár, amelyen ura előtte ment. Műsorunk végén mindenkinek szólhat a meghívás. A hídben járó ember újítsa meg figyelmét. Ne elégedjen meg a vallásos megszokással. Vegye elő az igét, rendezze kapcsolatait, és kérdezze meg, merre hívja Krisztus szolgálni. Az útkereső adjon időt kérdéseinek, keressen olyan keresztény közösséget és beszélgető társat, ahol komolyan veszik szabadságát és kételjeit. A magát nem vallásosnak tartó ember is megállhat egy időre. Figyelheti a szelet, az eget, saját lélegzetét és a másik ember jelenlétét. Kimondhatja azt a kérdést, amelyet eddig elhallgatott. Zarándoklat nem feltétlenül egy távoli országban kezdődik. Kezdődhet a következő őszinte lépéssel. Egy telefonhívással, egy templomajtó átlépésével, egy régen halogatott bocsánatkéréssel, egy csendben elolvasott evangéliumi szakasszal, egy beteg meglátogatásával, egy vasárnapi istentisztelettel, egy erdei úttal, amelyen végre nem sietünk. A külső út és a belső út, olykor összetalálkozik. A keresztény hit szerint mindkettő fölött ott áll Isten megelőző kegyelme. Leon Filipe Kosztolányi által magyarra fordított sora arra hív, hogy érezzünk minden szelet és minden eget. A keresztény zarándok ehhez hozzáteszi a hit vallomását. A szelek változnak, az égbolt beborulhat, az ember elfáradhat és eltévedhet. Isten hűsége nem változik. A 121. Zsoltár Isten őrizőként mutatja be, aki vigyáz a ki- és bemenetelre. Ezt mondja a 7.-8. vers. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Ez az őrzés nem a nehézségek hiányának ígérete. Annak reménysége, hogy utunk egyetlen szakasza sem esik kívül Isten ismeretén. Úgy indulhatunk tovább, mint akiknek nincs minden kérdésre kész válaszuk, de van igéjük, közösségük és reménységük. Úgy nézhetünk az út célén álló emberre, mint lehetséges felebarátra. Úgy tekinthetünk testünkre, mint gondozásra bízott teremtményre. Úgy viszonyulhatunk a földhöz, mint Isten tulajdonához. Úgy érkezhetünk szent helyekre, hogy nem birtokolni, hanem figyelni akarunk. Úgy térhetünk haza, hogy a hétköznapi életet sem tekintjük Isten nélküli térnek. A zarándok út végső kérdése ezért személyes. Kihez tartozom útközben? A keresztény válasz erre Jézus Krisztusra mutat. Ő nem csupán iránt jelöl. Társul szegődik, igét nyit meg, asztalhoz hív, bűnt bocsát, terhet hordoz és hazavezet. Ebben a reménységben a zarándoklás több lesz különleges utazásnál. A hit, a szeretet és a reménység gyakorlata lesz. Olyan út, amelyen az ember lassan megtanul jelen lenni Isten előtt, fele barátja mellett és a rábízott környezetében.
0: Kedves hallgatóink, ez a téma, hogy zarándoklat, ez nem csak azt jelenti, hogy mindenki gondolkodjon rajta, de én nagyon sok embert ismerek, aki viszont részt vesz a zarándoklaton. És természetesen, kedves hallgatóink, a hírekbe mindig beszélni fogunk ezekről a témákról, hogy mik történnek, mert az egyházak mindig megszervezik majd a zarándokokat. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért, hogy olyan fontos témáról szólt kedves hallgatóinknak.
1: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink. Isten áldjon meg mindenkit.
0: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban minden héten 5-5 mai aktualitással is bíró bibliai témát vizsgálunk meg. Mert a tanulsága mi egyéni életünkben is komolyan hasznosítható tudnivalókat tartalmaz. És kérdezem, ki az, akinek ne lenne szüksége bölcs és szerető tanácsra, olyanra, amely egészen biztosan a javára van. Mint tudjuk, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Hát akkor ennek szellemében most kezdünk is.

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1766. Miért mondják a kereszténységre, hogy kirekesztő és az? A válasz. Na, azt gondoltam, hogy utána nézek már a netten, hogy a vélemények alapján vagyunk ki, és miért nevezi a kereszténységet kirekesztőnek. És tudjátok, hogy mit találtam? Csupa ízetlen politikai fröcsögést, amin nagyon elcsodálkoztam. Ennek két ellentétes oldalát is láttam. Az egyik az volt, hogy amikor Jézus tanította az igazi kereszténységről, akkor az ő szavaiban, bárhol rákereshetünk, politikai vonatkozás soha nem volt, sőt, amikor határtalan rossz indulattal bele akarták keverni egy felségárulásba, ő elegánsan kilépett ebből a hurokból. Emlékszünk a kérdésre? Kell-e a császárnak adót fizetnünk? A másik fő ok, amit találtam, hogy Jézus soha se a mullékony politikai jelenhez igazodott, hanem az örökké valóság igazságaihoz. És akkor ismét itt van a kérdés ennek jegyében. Kirekesztő a kereszténység? Nos, erre hadd hozzak egy példát. Ott van például a horgászok szövetsége. Tagjai azok, akik nagyon szeretnek pecázni, oda vannak a halakért, megmerik fogni, a kicsit óvatosan visszadobják, a méretes tisztelettel elkészítik eledelnek. Nem undorodnak a pocsolya szagától, a nyálkás haltól, a kibelezés undormányától, a kukacok fogdosásától, a büdös táp keverésétől. Mindezzel tiszteletet adnak a horgászás gondolatának. Szerintem ezek a pecások. De vajon pecás-e az az ember, aki nyafog, hogy nem kelek föl reggel, mert hogy akkor harap a hal? Vagy álmos az éjszakai kiülésre, kezében nem venne egy, össze nem keverne egy, azt se tudja, hogy mi a pecabot, és mi akad olykor a végére, de nagyon szeret halat tenni. Lehet nyárson, rántva, rakottan, roston, tejfölösen, vagy bárhogy. Nos, csak kérdezem, kirekesztők-e a pecások, ha az undorodókra azt mondják, hogy nem tartozol közénk? És akkor ezt fordítsuk most le a mi kérdésünkre. Azok az emberek, akik a kereszténységnek csak a külső hasznát akarják magukévá tenni, vagyis elvárják, hogy jó véleményt mondjanak róluk, a vallásos mászt az alázat ruhájának tartják, törekednek a közösségben hatalmat, elismerést szerezni, ugyanakkor a problémák megoldásában a másik utat járják. Vasárnap ájtatosak, hétköznap rohannak a világgal. Higgyétek el, senkit el nem ítélnék, mert sajnos nagyon sokan nem kapnak igazi tanítást, hogy a keresztény élet azt jelenti, ahogy Jézus mondja, hogy fölveszik a saját életük keresztjét, ha kell, vállalják a nehézségeket is, és Jézussal hordozzák. Ez azt jelenti, hogy a lélek szépségeiben járnak. Ezek a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, vendéglátás, türelem, jóság, mértékletesség, szívesség, hűség, ahogy Pál apostol össze is foglalta nekünk. Akik viszont ezt az utat nem szeretik, azok nem keresztények, még akkor se, ha 1000 fa kereszt alatt sétálnak bármelyik fölvonuláson. Nos, a kirekesztés nemes értelmében él és jogos. Ima a Galata levélből. Mi az, ami nem Isten útja? Házasságtörés, paráznoság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás. Ezekről előre megmondta az Úr, hogy akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát.
Vagyis nem a kereszténység rekeszti ki a fancsalkodókat, hanem ők saját magukat rekesztik ki az Isten országából. Az Atya mindenkit hazavár, de ennek feltételei is vannak. És ha még nem így él valaki, akkor itt az ideje változtatni, mert lehet, és kell is. Az 1767. kérdésünk. Ki volt az első ember, aki keresztény családban nőtt fel? A válasz. Hát azt hiszem, ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen alig van ehhez valami támpontunk. Jó, hát gondolhatunk Pál apostol fogadott lelki fiára, Timóteusra, akiről azt írja, hogy már a nagymamája és az anyukája is igaz hitű zsidó volt, később zsidó keresztények. És ha még így is lett volna, görög apja végleg nem járt Adonáj hitében. Hát akkor ki lehet az a személy, vagy van-e egyáltalán ilyen? Hát van egy személy a Bibliában, aki hol itt, hol ott föltűnik, és bizony okosan kell keresgélni, hogy személyét megismerjük. Én János Márkra gondolok. Származása és családja kiviláglik a Bibliából. Jeruzsálemi zsidó családból származott, édesanyja Mária, a korai keresztény közösség aktív tagja volt, az ő házában gyűltek össze a hívek. A hagyomány szerint Jézus és a tanítványok is gyakran jártak ott. Háza volt az utolsó vacsora helyszíne, és fia, János Márk, akkor, amikor a keresztény hit csírájában bontakozott, már a tanítványok és Jézus körül mozgolódott, holott csak siheder lehetett még. Na, erre van támpontunk is. Barnabás apostol unokaöccse vagy unokatestvére volt. Márk életéről az apostolok cselekedeteiből és Szent Péter első leveléből is tudunk. A Getsemáni kert is Márk anyjáé lehetett, így alhatott itt Márk az apostolokkal együtt az Úr elfogatásának éjjelén. Ezt olvassuk. Amikor ugyanis az Urat elfogták, és minden tanítványa elmenekült, egy ifjú követte. Mesztelen testét csak egy gyolcs lepel fette. Amikor meg akarták fogni, ott hagyta a gyolcs leplet, és mesztelenül elfutott. Márk 14. A keresztre feszítés után Péter elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának a házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak, és bár nem is tudtak róla, a félelemből összegyűlt tanítványok itt készültek a pünkös, csodálatos ünnepére, amely most különleges lett. A Szentlélek szállt le rájuk egyenként, szent lángnyelvek formájában, János Márkra is, aki ott volt, szintén erőt kapott a további hitvalló életéhez. A feltámadás után Márk anyjának háza lett Péter szállása, és az ifjú János Márk az elsők között lehetett, akik Jeruzsálemben megkeresztelkedtek. Péter ezért mondja őt hitben fiának. 1 Péter 5. Ezt olvassuk. Köszöntiteket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet és Márk az én fiam. Csak megjegyzem, hogy a babiloni gyülekezet kifejezés az egy képes beszéd és a római gyülekezetet jelenti. Az apostolok cselekedeteiben 3 néven is találkozunk vele. Előfordul, mint Márknak nevezett János, mint János, vagy egyszerűen Márk. Ugyanolyan kettős névvel állunk itt szemben, mint Saul és Pál, Simon Péter. János, a zsidó Márk, a görög neve annak a tanítványnak, aki 3 apostolnak is, Barnabásnak, Pálnak és Péternek is segítőtársa volt. Megírta Márk evangéliumát,
és végül Alexandria első püspöke lett, több mint 10 éven át hirdette az Úr igéjét, és mivel az Úr igen eredményessé tette szolgálatát, a pogány papok szörnyű módon gyilkolták meg. Így a korábbi kisfiú Isten nagy mártírja lett, akinek tettei ma is az Úr fénylő csillagai. Nos, példája ma is él.